Aki szeret, annak vard fel a szakadt gombját, mert könnyen meg lehet, hogy felvarja más. Aki szeret, annak hallgasd meg baját, gondját, mert könnyen meg lehet, hogy meghallgatja más. Aki szeret, azzal sose légy morc, goromba, mert könnyen meg lehet, hogy rámosolyog más. Aki szeret, szeresd, s öleld meg naponta, mert könnyen meg lehet, hogy megöleli más. És akkor hidd el, nem ő a hibás.

0: Mestyán Ádám, Rózsafűz és Beának. Legyen ez a vers menedék, legyen aranykupola, legyen meleg, kérges kéz, legyen klasszikus arcél, legyen süppedős fotel, legyen plüsmaci és sütemény. Legyen ez a vers hallgatag erdő, szélzúgásos lombok fülelnek, miféle jajszó, miféle panasz ér el hozzájuk. Legyen ez a vers szélzúgás, legyen kék visszhang. Legyen ez a vers tenger, legyen kapu, legyen túlvilág. Legyen csak a tiéd, legyen a lélek szeme, legyen a tiéd. Legyen ez a vers menedék, legyen íma ez a szófűzér, fondd hát magad köré, ha fázol, újra fázol a sötétben.
1: Reményik Sándor, Szív. Szív, ember szív, csak olyan, mint a másé, de mégis másnál rokontalanabb, a végzet jegyese, s az elhagyatottságé. Szív, magyar szív, szív alakú sziget, körülnyaldos a bánat óceán, körül tombolja sötét gyűlölet. Szív, figyeld a rendhagyó verését, néha szinte eláll, aztán jön egy óriás dobbanás a csillagokig fel, azért sem a halál. Szív, árva szív, hogy fogták két marokra ezt a szívet vaskesztyűs századok, hogy szorították irgalmatlanul. És íme, mégis azért is dobog. Nézd meg ezt a szívet, immáron teste sincs, csak puszta szív, kitépet szív. De éppen így lett mérhetetlen kincs. A bűne volt, a testével elmúlt, megsemmisült. A pusztában önmagára talált a szegény szív, s minden vadrózsája meg nem esült. Vedd ma körül áradó szerelemmel ezt a szent, szív alakú szigetet. Magyar szív az. Sokat szenvedett szív. Az én szívem, a te szíved.

0: ismeretlen német szerző, Kapu zárul. Fordította Turmezei Erzsébet. Kapu zárul be minden este, soha többé nyílását lesve, nem állsz előtte, át nem léped, mögé tekinteted nem érhet. A nyájas szó, amit nem mondtál, a bátor, amit gyáva voltál kimondani, amit nem tettél, elmulasztottál, vesztegettél, amit elrontottál utadban, már mind helyrehozhatatlan. De él, aki szán, szeret téged, akihez elviheted, vétked. Amint vagy, úgy mehetsz elébe, bűnbánattal, kegyelmet kérve. Ami mögöttem, te fedezd be, s ami előttem, te igazgasd, értem, átszegzett kezeddel.
1: Szigeti Jenő, Pletyka, foszlányvers. Hallottad? Na nem! Vele? Ott! Ó! Tényleg? Nem on! És ő? Noha! Szörnyű! Te is? Botrány! Tök jó! Az! De megérdemli! Ne szólj senkinek! És mindenki tudta, és senki nem védi, mert Jézus nem járt errefelé.

0: Réges-régen állt egy hatalmas almafa egy házikó kertjében. A kisfiú, aki itt élt a szüleivel, minden nap kijött, hogy játszhasson alatta. Körbe-körbe szaladgált, fölmászott rá, letépett egy almát róla, megette, és lefeküdt a fa árnyékába pihenni. Nagyon szerette ezt a fát. Telt múlt az idő. A kisfiú fölcseperedett. Többé már nem rohangált, nem játszott a fa körül, nem mászott föl rá. Egy napon a fiú visszatért a fához, és az szomorúan kérte.
1: Gyere és játsz velem.
2: Nem vagyok én már gyerek, nem játszok már a fák alatt. A gyermekeimre kell gondolnom, hogy ők tudjanak, mivel játszani. Ehhez pénzre van szükségem, hogy megvehessem azokat.
1: Sajnálom, de pénzem nincs. Viszont leszedheted az almáimat, és eladhatod őket a piacon, így szerezhetsz pénzt a játékokra.
0: A fiú fölkapkodta a földről a gyümölcsöket, leszette az ágakról is mind. A fa boldog volt, hogy segíthetett neki. Viszont a fiút ismét nagyon sokáig nem látta ezután. Csak szomorkodott szegény. Egy kis idő elteltével a fiú újra visszatért hozzá. A fa most is kérlelte.
1: Gyere, játsz velem!
2: Nincs időm rá, mennem kell dolgozni, hogy eltartsam a családom. Szükségünk van egy új házra. Tudsz nekem segíteni?
1: Sajnálom, de nekem nincs házam. De ha úgy gondolod, vágd le az ágaimat, és építsd fel a házat belőlük.
0: Próbált segíteni neki. A férfi így is tett. Levágta a fa összes ágát, hazavitte, és fölépítette a házikójukat. Az almafa boldog volt, hogy segíthetett nekik. Telt múlt az idő, már újra ágakat növesztett, de magányosan áldogált. Egy meleg nyári napon aztán a férfi visszatért. A fa el volt ragadtatva, örült neki, hogy újra láthatja őt. Kérlelni kezdte.
1: Gyere és játsz velem.
2: Én most inkább hajózni szeretnék a családommal. Nyugodtan pihenni velük. Tudsz nekem adni egy hajót?
1: Látod? Megint vannak vastagabb ágaim. Készíts belőlük hajót. Elvisz bárhová majd. Boldog lehetsz.
0: Így is tett a férfi. Levágta a fa vastagabb ágait is, és elkészítette a saját hajóját. Nagyon hosszú útra indult a családjával. Amikor végül a fához visszatért, az már csak könnyezni tudott.
1: Sajnálom, fiam, nincs már semmi ma számodra. Nincsenek almáim, nincsenek ágaim sem, csak a törzsem marad.
2: Nincs is többre most szükségem, csak egy helyre, ahol lepihenhetek. Elfáradtam a hosszú évek során.
1: Tökéletes. Az öreg törzsem a legjobb hely ahhoz, hogy lepihenj és neki támaszkodj. Gyere, és ülj ide mellé.
0: A fa ismét boldog volt, és immáron örömében könnyezett.

Ez a történet mindenkinek szól. A fa jelképezi a szüleinket. Amikor fiatalok vagyunk, szeretünk velük élni, játszani. Amikor felnövünk, elhagyjuk őket, csak akkor megyünk haza hozzájuk, amikor szükségünk van rájuk. A szüleink pedig így is mindent megadnak nekünk, amit tudnak, hogy boldogok lehessünk. Lehet, úgy látjuk, hogy a fiúk egyetlen a fával, de így viselkedünk mi is a szüleinkkel. Nem értékeljük azokat a dolgokat, amiket tesznek értünk, csak akkor, amikor már túl késő. Forduljunk hát a szüleinkhez mindenkor szerető gondoskodással. Nem tudhatjuk, hogy mekkora szeretetet adnak nekünk ők, addig, amíg nem leszünk mi magunk is szülők.

Král Attila, ha tiszta szívvel élsz. Ha szíveddel nézed a világot, a lelked majd adja a fényt. A láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz. Sokáig éltem én is így, valami megmaradt bennem még. Ha elveszi álmodat tőled a sors, belül nem maradsz más, csak jég. De az élet szép, és akar téged, bármilyen mélysebbel élsz. A láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz. Ha életed ajtaja bezárul már, nyugodtan mész majd el, mert úgy élted az életed, hogy a rossz nem érhet el. De az élet szép, és akar téged, bármilyen mélysebbel élsz, a láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz.

0: Füle Lajos, formáj. Atyám, műved szemlélt bennem, kedved szerint formálj engem. Mélységekből mindig védj fel, hadd dicsérlek teljes szívvel. Benne van a világ. Benne van a világ, a világban meg benne van az Isten. Ki értheti meg? Kezéből repül ki a szárnyas idő, hozzá is tér vissza. Sejtem, hogy ki ő. Szót fogadnak néki évek, évszakok. Szót fogadni néki, én is kész vagyok. Minden teremtménye hódol, s neki él. Engedetlen csak az ember, te, meg én.
1: Ha fölnézel az éjszakai égre, és kiválasztasz ott egy csillagot, elégedjél meg azzal, hogyha érzed, hogy az a csillag ott, néked ragyog. Ha letekintesz egy mély tó fenekére, ahonnan rád a holdfény visszanéz, elégedjél meg azzal, hogyha érzed, hogy tó is, hold is, tiéd az egész. S mert hiten múlik minden valósága, légy boldog, hogyha csupán hinni tudsz. Elégedjél meg azzal, hogyha érzed, hogy mikor képzelődöl, nem hazud. És értsd a csöndet, értsd a némaságot, mert minden titok nyelve ez a hang, mely nem szólal meg, de a szívben hangos, és visszhangot ver, mint egy nagy harang. Ezért, ha rád tekintek, s nem beszélek, te néked hidd el, sokat mondhatok. Elégedjél meg azzal, hogyha érted, hogy rád tekintve miről hallgatok.
2: Aranyosi Ervin, az igazi gazdagság. Mi is a gazdagság? Nagy vagyon, sok ékszer? Fel lehet-e fogni földhöz ragadt ésszel? Mi az élet célja? Kincseket szerezni? Eldugni más elől, hogy ne lássa senki? Úgy hiszem, világunk sokkal szebb hely volna, ha az ember léte nem a pénzről szólna. Nem gebedne bele senki a munkába, s nem az élne csak jól, kinek lóg a lába. A gazdagok szerint csak az a sikeres, aki éjjel-nappal milliókat keres. S lám, ami a furcsa, a szegény is hiszi, hogy majd sok munkával biztos sokra viszi. Még a gyermeknek is folyton azt tanítja, hogy a szép életnek tanulása nyitja. Ám aki dús gazdag, inkább más tanácsol. Nem a tudós gazdag. Az, aki harácsol. Nem kell megszakadni, sem a szánkat tépni. Mások hátán egyre magasabbra lépni. Mikor magasan vagy, lezuhanni könnyebb. Mindent elveszítve hullhat majd a könnyed. Hát mi a gazdagság? Nézzük józan szemmel. Mikor felszabadult és boldog az ember, az öröm forrása a szívünkből fakad. Sok-sok szeretettel. tettel tedd gazdaggá magad. Tégy az emberekért, alkos szebb világot, műveld meg a földet, nevelj szép virágot. Engedd, hogy mindenki úgy tegye a dolgát, hogy megmutathassa jó ember mi voltát. Használja fel bátran fénylő tehetségét, ne szorongva várja a munkaidő végét. Mutassa mindenki, hogy mire is képes, mihez van tudása, mihez kedvet érez. Nem is tanítanék haszontalan dolgot. Elvont tudománytól egy gyerek se boldog. Olyat tanítanék, mihez kedvet érez, ami közel áll alkotó szívéhez. A monoton munkát végezzék a gépek. Robot robotoljon, ne rabszolga népek. Az ember alkosson, szívét beleadva, s leje csak örömét a szép feladatban. S aki alkotni tud, az tanítson mást is. S olyan adja tovább ezt a tudást is, mert csak egy módon tud fejlődni az ember, ha megnyitja lelkét, s így él, szeretettel. Hát mi a gazdagság? Nehogy elfelejtsem, a szép gondolatot sötét kútba ejtsem, bizony a gazdagság ma is azt jelenti, ha egymásért élünk, és nem ural senki. Gazdagság az idő, és nem mérhető pénzben. Mikor a munkámban örömömet érzem, látom kezem alatt új életre kelni, s hagynak teremteni, szépen remekelni. Azt, amit teremtek, szívből adom másnak. Jövőnek alkotok, nem az elmúlásnak. Adok is, kapok is, s közösen használjuk, egymásért teremtve angyalokká váljunk. Az igaz gazdagság ott van a családban, a közös percekben, békés boldogságban, szeretett vizében merítkező szívben, lélek szivárványként oltalmazó ívben. Megnő gazdagságunk, mikor kiterjesztjük, mikor nemzetünket magunk köré vesszük, így alkotva népet, egy nagyobb családot, gazdagítva ezzel ezt a szép világot.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a Korintusiakhoz írt első levélbe, és ott a második fejezet 12. és 13. versében a következőképpen. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.

olyan nagy szükségünk van arra, drága megváltunk, hogy valóban lelki emberként gondolkozzunk, és hogy akiktől tanítást nyerünk, azok is lelki módon gondolkozzanak, és akiket mi tanítunk, azokat is lelki módon tanítsuk.

0: Olyan sokszor felejtjük el, hogy a te szolgálatod az nem valami emberi csúcs teljesítmény, emberi törekvés, szándék, motiváció, hanem az a te lelkednek a munkája. És szeretnénk ebbe a munkába valamilyen módon belesimulni, alkalmas eszközökké válni. Kérünk a te áldat kegyelmeddel. Jelenj meg ma is itt köztünk, és azokat is áld meg, akik hallgatnak bennünket, velünk együtt gondolkoznak, hogy mindaz, amiről beszélünk, ne szócséplés legyen, hanem a te áldott üzeneted, lelki kenyér. Amen. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azokat is szeretettel köszöntjük, akik a rádión keresztül kapcsolódnak hétről hétre a mi kis társaságunkhoz. Köszönjük ezt a bátorítást, és a Jóisten áldását kívánjuk az önök életére is. Elérkeztünk a Lelki Ajándékok című gondolatsorhoz. A lelki ajándékok alkalmasak arra, hogy az ember valamilyen módon eltérjen a lényektől. A lelki ajándék az mindig a szolgálatra adódik. És nem egyszer láttam az életben, hogy aki valamilyen lelki ajándékkal rendelkezik, az inkább valami uralomra, valami hatalomra törekvést gondol megvalósítani a lelki ajándékon keresztül. És a lelki ajándék az mindig a közösségért van. Az nem azért van, hogy én megvilágosodjak, és én két fejjel magasabb legyek, mint a körülöttem állók vagy ülők. Nem, mi egyformák vagyunk, és mindegyikünknek egy másik lelki ajándéka van. Olyan, mint egy nagy zenekar. A zenekarban nincs felesleges hegedűs, nincs felesleges billentyűs, nincs felesleges, aki fúvós hangszereken játszik. És a lélek az alkalmassá tesz bennünket, hogy egy ilyen közösséget tudjunk kialakítani. Amivel te rendelkezel, azzal nem rendelkezem én. Amivel én rendelkezem, lehet, hogy azzal nem rendelkezik ebbe a kis közösségbe. És egymást segíteni kell, és azt is mondhatnánk, hogy egy lélek, de sok ajándék. És ez a sok, ez valami egységbe kell tömörüljön. Bizonyára voltatok már olyan koncerten, amikor a koncert előtt mindenki a maga szólamát gyakorolta, és milyen rendezetlen dolog volt. És amikor odaállt a dirigens, felemelte jobb kézzel a pálcáját, mindenki elcsendesedett, és abban a pillanatban minden a helyére került. Na, a lélek is ilyen. Nem gondolhatjuk, hogy mi a lélek nélkül a tőle kapott adományokat mi tőle függetlenül gyakorolhatjuk. Nézzük ennyi kis bevezetés után a különféle ajándékokra vonatkozó bibliai igehelyet, a Korintusi első levél 12. fejezet első 6 verse. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz.
1: Köszönöm szépen. Kinek van gondolata, Tibor?
0: Itt az elejéhez hadd mondjak egy mondatot. Itt ugyanis nagyon sokszor a mai helyzetből, általában a mai helyzetből kiindulva szoktuk Isten igéjét nézni, és visszavetítünk nagyon sok mindent. Itt van például ez a senki nem mondja, hogy Jézus átkozott, aki a Szentlélek által szól, és senki nem mondhatja, hogy Jézus Úr csak a Szentlélek által. És lehet, hogy valaki azt mondja most, hogy hát simán ki tudom mondani én bárhogy azt, hogy Jézus Úr, hát akárhányszor elmondom. Igen, csak ebben az időszakban ez két nagyon fontos kifejezés volt. Ha valakit bíróság elé állítottak, és azt mondta, hogy Jézus átkozott, akkor meghagyták az életét. Ha azt mondta, hogy Jézus Úr, ez császárgyalázás, ezért halálos ítélet járhatott. Ebben az összefüggésben érdemes nézni azt, hogy vajon mondja-e valaki azt, hogy Jézus átkozott, akiben Isten lelke él? Nem fogja ezt mondani, még akkor se erre rámegy az élete. És mondja-e azt valaki, hogy Jézus Úr, ha fenyegetett az élete, ha nincs az Isten lelke a szívében, és csak dafkéból, bocsánat, hőzöngésből, vagy olyan kurucos odatevésből, hogy csak azért. Hát aki az életét kockáztatja ilyen hőzöngésből, az ostoba. De aki a Szentlélek szívébe fogadása után nem hajlandó mást mondani, csak azt, hogy Jézus Úr, arról meg lehet ismerni, hogy valóban Isten lelke lakik a szívében. Mártírok tízezrei tanúsítják ezt.
1: Köszönöm szépen, Apa László testvér, aztán Anikó.
3: Amikor Jézus feltámadt és készült elmenni erről a földről, akkor a tanítványoknak nagyon nehezen fért a fejükbe az, hogy hogyan lesz Jézus nélkül. Hát hogy fog tovább menni a munka, hogy fog tovább menni a mű, hogyha az Úr nincs velük. És Jézus elmondja nekik, hogy ha én elmegyek, nem foglak titeket árvákul hagyni, hanem el fog jönni a lélek, és ő fel fog ruházni különféle ajándékokkal benneteket, egyiket ilyennel, másikat olyannal, és milyen csodálatos volt az, amikor a Szentlélek eljött, és egyik tanítványt megajándékozta egyféle erővel, a másikat másfélével, és ők meg tudták ezt összetenni, és közösen vinni tovább a munkát. Olyan csodálatos az, hogyha ugye az ember egy házat épít, akkor a kőműves az nem csinálja a gépész és a villanyszerelő munkáját, meg az ács sem. Mindenki elvégzi a maga munkáját, és aztán a végén összeáll egy szép ház belőle. És milyen jó lenne, hogyha a közösségen belül mindannyian csak azt a munkát akarnánk elvégezni, amivel minket megbízott a lélek, ami pont rám van szabatva, ami pont az enyém, de azt tökéletesen igyekeznénk végrehajtani, azt elvégezni, és a másik munkáját megértékelni. Amit a lélek ő neki adott, azt a munkát, azt nagyra tartani, hiszen ebben az esetben tudna összeállni egy, és én hiszem azt, hogy ebben így fog összeállni egy komplex kép az idő végén, az idők végén, amikor a Szentlélek ismét kiárad, és be fogja tölteni azokat, akik vágyodnak erre, és be fogják fejezni Isten munkát ebben a világban.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
2: Én az ajándék szóban szeretnék egy kicsit elmélyedni, hogy ez mit is jelent. Hát ajándék, ha valaki kap, akkor van egy ajándékozó. És ő dönti el, hogy kinek ad, és mit. Tehát nem az van, hogy megrendelem, ha bár ugye van mostanában kísértés rá, hogy megrendelnék akár még egy karácsonyi ajándékot is, vagy egy mennyegzői ajándékot, stb. De az az ajándékozó szuverén joga, és teljes mértékben az ő döntése, hogy kinek, mit ad, mikor és mennyit. És ha Isten a lelkét és a lelki ajándékokat ad, akkor hadd legyen már Isten dolga, hogy mit ad és kinek. És mivel ő a bölcs úr, ő pontosan tudja, hogy mi az, amit el tudok fogadni, amit elbírok. Mert ha valakit, mondjuk egy kisgyereket megajándékozok iszonyatos mennyiségű pénzzel, most itt tételezzük föl, a gyerek nem fogja tudni azt bölcsen használni, mert nincs még abban az állapotban. Ahhoz kell egy megfelelő érettség, hogy tudjon az ajándékkal bánni. És így van Isten is, hogy ő úgy adja az ajándékait, hogy aki kapja, az valóban a közösség hasznára használhassa, ne terhelje túl, ne tegye felfuvalkodottá, hanem építő, hasznos legyen a saját számára is, de a közösség számára is.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
4: Mutatnám egy kicsit az Anikó gondolatmenetét, hogy itt a sok színűség, tehát a Szentlélek sokszínű ajándékot ajándékoz, és ő tudja, hogy miért ajándékoz úgy ajándékot, és kinek, mindenkinek a saját tehetsége szerint. Azt is mondhatnánk, hogy a Szentlélek a nagy-nagy karmester, aki szimfóniát és harmóniát tud teremteni, ezt értsük jelképesen a közösségek és a testvérek között is. És mi nekünk ennek tudatába kell éljük a életünket, és kell szolgáljunk, hogy ajándékot kaptunk, azzal tartozunk, azt nem lehet ellásni ugyanúgy, mint a talentumot, azt a közösség hasznára adta a Jóisten ajándékul mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Én ahhoz a mondathoz szeretnék egy gondolatot fűzni, hogy senki nem mondhatja Úrnak Krisztus csak a Szentlélek által. De gondolkodtunk azon, hogy ez a mondat mit is jelent, mármint hogy Úrnak nevezni Krisztust. Mert ugye az Ószövetségben az Úr méltóság név, az az Istent illeti meg. Én vagyok az Úr, a te Istened. Tehát amikor mi Úrnak nevezzük Jézust, akkor gyakorlatilag az Isten voltát ismerjük el. Ami pedig az ajándékokat illetik, ha valaki nem él, vagy nem megfelelően él a kapott ajándékával, azt az ajándékot vissza is lehet venni. Még a polgári jog is ismeri az ajándék visszakövetelésének lehetőségét, igaz, hogy szűk körben meghatározott feltételek mellett, de még a mai magyar jog is. Hát gondoljuk el, ha Isten adott valamit, és nem élünk vele, akkor miért ne venné vissza? Nem termi meg a gyümölcsöt, amiért adta.
1: A gyors reakció.
0: Sőt, bocsánat, hogy hozzáfűzök valamit. Istennek joga van bizonyos ajándékot rendkívüli helyzetekben egy-egy alkalommal működtetni. Valaki által. Ez nem azt jelenti, hogy visszavonta, ott akkor arra volt szükség. Tehát egy szerszámot nyomott a kezembe. És éppen ezért ezt nagyon fontosnak érzem. A lélek ajándéka soha nem bizonyíték arra, hogy én milyen közösségben élek Istennel. Az a gyümölcs, a lélek gyümölcse. Az, hogy Isten éppen fölhasznál, és erre fölhatalmazást ad egy ajándékon keresztül, az egy másik kérdés.
1: Köszönöm szépen. István?
6: Ugye arról beszélünk ez a mai napi gondolkodásunk, hogy különféle ajándékok. Ez a különféle szóra nem helyezném a hangsúlyt, hanem az egységre. Tehát tulajdonképpen az egész tanulmányunk arról szól, hogy a különbözőségekkel meglévő egység. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a lelki ajándékok az egység erősítésére szolgálnak, és a lélek adja tulajdonképpen a lélektől származó különböző képességek ezek. Egyénileg kapjuk, és de, amit bevezető gondolatokban aláhúztál, hogy az a közösség javára, a közösség erősítésére adja. Különféleségekben való egység, ez egy központi gondolat.
1: Köszönjük szépen, Marika!
7: Nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy miért erőltetjük azt, amire a másik kapott ajándékot. Mert sokszor becsapjuk magunkat, fel kell fedezni, hogy az Úr milyen képességeket adott, és azzal használni a közösségnek, és nem az énünk kiemelkedését szolgálja az a talentum. De van, ami nagyon erőltetünk, és nem sikerül semmi, de rá kell jönni, hogy ez nem az én képességem, és tovább kéne lépni.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Egység a különbözőségben. Korintusi első levél, 12. fejezet, 12. versétől a 14. verség. Apa László.
3: Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.
1: Köszönöm szépen. Tehát a test sok tagjai egyfajta metafora, a gyülekezeten belüli sokaság, de mégis egység kérdése. Egység a sokaságban, vagy a sokaság egysége? Hogy látjátok, Anikó?
2: Nekem még az előző képhez is, tehát amikor beszéltünk, hogy Isten az ajándékokat saját tetszése szerint és a gyülekezet szükségének megfelelően adja, és most itt ezzel a testképpel kiegészítve egy egész hétköznapi hasonlat jutott az eszembe. Mekkora nagy baj az, amikor valamelyik szervünk, bármelyik, elkezd túl purjánzani? Ezt ugye egész röviden ráknak hívjuk, amikor egy sejtcsoport őrült szaporodásba kezd, és tönkreteszi az egész testet, megöli. Mekkora nagy baj az, hogyha egy gyülekezetben, most értsük jól, egy sejtcsoport, aki lehet, hogy én vagyok, elkezdek túl burjánzani, mert én akarok mindent tenni, és nem fogadom el a Krisztus által kijelölt helyemet. Ha én túl burjánzok, túl növök azon a feladaton, amit Isten nekem adott, akkor nem építeni fogom a közösséget, Krisztus testét, hanem megölhetem hosszú távon, mert egyszerűen, bocsánat, Krisztus teste is rákos lesz. Mennyire védekezünk ez ellen a világ életben? Az orvostudomány mindent megtesz, hogy megtalálja a különböző gyógymódokat. Nekünk, keresztényeknek, Krisztus gyülekezetének nem kéne ugyanígy figyelnünk arra, hogy egyik tag sem kezdjen el magát túlértékelni, legyek ez én, vagy legyen a testvérem, hanem mindenki a szerint éljen, és azt a munkát végezze azzal az alázattal, amit Krisztus elvárt, és ahova Krisztus helyezte.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: Én is a test példájával hozakodnék elő, hogy egy épp egészséges test minden része egymással összhangba működik az agy irányításával. Ha valamelyik kiesik, hát nehéz pótolni. Hát ha az agy kiesik, akkor azt mondjuk, hogy élő, halott valaki, mert szervei működnek, de az egész agyhalott, de ugye tudjuk azt, hogy Krisztus a fej. Tehát, hogyha ő nem irányít, akkor hiába mondod, hogy élsz, mégis halott vagy. És vannak dolgok, amiket lehet pótolni, tehát ízületeket, szervátültetések is vannak, de hogyha a beültetett szerv nem alkalmazkodik ahhoz a közeghez, akkor az a szervezet kilöki magából. Tehát ha valaki be akar tagozódni, akkor annak hozzá a szervezethez kell alkalmazkodnia, mert
1: fordítva.
7: Igen.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
8: Egy gondolatot szeretnék megemlíteni a tanulmányunkból. Mennyi jót lehetne tenni, ha helyesen élnénk a lelki ajándékainkkal. Kötelessége mindazoknak, akik mennyei áldásokból részesültek, hogy fényt hintsenek mások útjára.
1: Nagyon szép.
8: Vajon megtesszük-e ezt?
1: Köszönjük szépen, Szigeti István, aztán Tibor.
6: Én összefoglalóan azt hoznám én alá, hogy tulajdonképpen itt a testhasonlatról beszélünk, de ugyanezt alkalmazható a zenekar esetében, amit a bevezetőben említettél. Mindegyik különböző tagokból áll, ez az első nagy, a különbözőségekben való egység, ezt húznám megint alá, és egymásra vannak utalva. Ez is egy nagyon fontos. És a harmadik, hogy ebből az is következik, hogy mindegyikre szükség van, mindegyikre szükség van. És a korintusiaknál pedig az volt a gond, amit Anikó már említett, hogy ez a túlértékelés, hogy egyes tagokat, egyes testrészeket túlértékelünk, egymás fölé helyezzük, és az oda vezet egyik fontos, a másik nem fontos, fontosabb, kevésbé fontos, megkülönböző tegyünk. Tehát nagyon fontos, hogy ez a különbözőségben való egységnek a gondolatát támasz alá itt a páli hasonlat.
1: Nagyon szépen köszönjük, István. Tibor?
0: Megmondom őszintén, egy furcsa példa jutott eszembe. Fiatal lelkipásztor voltam még, amikor egy gyülekezetnél padokat kellett cserélni, és elmentem egy asztaloshoz, akiről azt mondták, hogy nagyon kiváló szakember, hogy beszéljünk arról, hogy meg kéne rendelni ezeket a padokat, vállalja. És elkezdett engem körbevezetni a műhelyébe, hogy neki ilyen gyalúja van, meg olyan fűrésze van, meg ilyen csiszológépe van, meg... És egy ideig bírtam én ezt, és aztán azt mondtam, hogy azt mutassa meg, hogy végtermék milyen. És ilyen döbbente nézett rám. Pedig hát kit érdekel, hogy milyen szerszáma van? Hát tőlem már bocsánat, ha simogatni tud olyat, nekem az is jó. Nekem az a kérdésem, hogy mi a végtermék. És miért kaptuk az ajándékokat? Annak van egy végcélja, hogy a Krisztus evangéliuma eljusson az emberekhez, és értsék meg, hogy Isten miért küldte ide Krisztust. Ha ezt a lelki ajándékaink felhasználásával a gyülekezetten nem tudjuk elérni, akkor teljesen mindegy, milyen ajándékaink vannak, akkor ez nem egyéb, mint egy ilyen nagy, bocsánat, de cirkuszi látványosság. És körülbelül az is lesz az eredmény, Korintusban volt is belőle valami hasonló, ha jól emlékszem. Isten azt akarta, hogy használjuk ezeket az ő dicsőségére, de mindig a célt tartva szem előtt. És a szerszámot nem keverendő össze azzal, ami a végeredmény.
1: És akkor ez az asztalos csinálta meg a padokat, vagy egy másik asztalos?
0: Végül ő, amikor beláttuk együtt közösen, hogy mégiscsak padra van szükség.
1: Köszönjük szépen, László.
5: A különbözőségekről beszélünk, meg a különbözőségek között létrejövő egységről egy valamiről nem szóltunk. Hogy ezt az egységet kiteremti meg. Mert a testünk is különböző részekből áll, de azért a fejünk, az agyunk az, amelyik megteremti az összhangot és működtet. Tehát a gyülekezetben is lehet sokféle ajándék, sokféle különbözőség, és mégis lehet egy, ha azt a bizonyos főt hajlandó követni. És ki ez a fő? Jézus Krisztus. Mondjuk már ki.
1: Köszönöm szépen. László?
3: Ami sok esetben meg tudja nehezíteni az keresztény ember életét és a gyülekezetben az életét, mindaz, amit eddig itt éppen kiemeltek és beszélgettünk róla, hogy sokféle ajándék van, és felfedezhető néha az, hogy egyik-másik testvér rosszul él ezekkel az ajándékokkal, visszaélés lát az ember, és ez sok esetben oda vezet, hogy a törekvőknek is elveszi a kedvét, és azt mondja, hogy hát akkor már én se csinálom, és ez nem jó. Miért? Mert van egy példázat a Bibliában, ami nagyon szépen elénk tárja azt, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléig az egyházban jelen lesz azoknak a szám, akik helyesen használják az ajándékokat, és jelen lesz azoknak a száma, akik visszaélnek ezzel, és nem használják helyesen. Ugyanis abban a példában, amikor ugye a konkoly és a búza példájára gondolok, hogy amikor oda mennek ugye az úrhoz a szolgák, és mondják, hogy uram, konkoly is van a búzában, ki kéne ám azt onnan szedni? És mondja az úr neki, hogy inkább ne. Tehát hagyjátok, hogy növekedjen, hagyjátok ott, tudom, hogy az ott nem jó, de majd jön az aratás. És majd az aratásnál majd én gondoskodok arról, hogy majd ki a konkoly, ki a búza, és majd kirostálom. És nekünk sokszor ezt nagyon nehéz megemészteni. Sokszor nagyon nehéz. Mert mi olyan szívesen, ő egy konkoly, azonnal vegyük, aztán húzzuk ki a gyülekezetből, vagy tegyük ki őt a szűrét minél hamarabb. Na de hát mit okozok ezzel? Mit okozunk ezzel? És persze ez nem jelenti azt, hogy ne törekedjünk arra, hogy a közösségen belül felszámoljuk mindazt, ami rombolja a közösséget. Csak itt nagyon nagy isteni bölcsesség, és az, amit a Laci bácsi az előbb említett, hogy a Krisztus általi vezettetésre van szükség ahhoz, nagyon nagy lelki érzékenységre, hogy ezt kezelni tudjuk, ezt a helyzetet.
1: Jakó Gyula.
4: Itt láthassuk, hogy a léleknek központi szerepe van, úgy is mondhatnánk, és ki vagyok én, hogy fölülbíráljam az ajándékozott tudja, hogy ebbe a közösségbe kinek mire van szüksége, és ki mire képes. Tehát akkor ki vagyok én, hogy én fölülbíráljam az ajándékozott. Hát ő tudja, hogy ki mire képes, és mire használja, és ki milyen hűséges.
1: Köszönöm szépen, Sziget István.
6: Számomra két fontos dolgot emelnék ki. Először is az, hogy a felismerés. Tehát magam részéről is, Ugye, mert mindenki kap lelki ajándékokat, ennek a felismerése. Azt is szoktuk mondani, hogy a vezetésnek egyik legfontosabb feladata az, hogy felismerjem a másik lelki ajándékot, ne olyan dolgokat terheljem, ami nem a lelki ajándéka a másiknak. És nagyon fontos, hogy ennek a helyes használata, tehát a felismerés és a használat, ez nagyon fontos két kategória.
9: Köszönöm szépen.
0: Nagyon rövid megjegyzést hadd mondjak még itt az ajándékhoz. Nagyon sokan azért nem csinálnak semmit a gyülekezetben, már bocsánat, mert nincs rá ajándékuk. Na de honnan tudjuk, ha nem csinálunk semmit? Hát ezek tevékenység közben derülnek ki, és ki fog derülni, és ráadásul ebben a dologban is igaz, hogy akinek van, adnak adatik, akinek meg nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van.
9: Köszönjük. A legkiválóbb út, Korintusi első levél, 13. fejezet, első 7 verse, Tokics Marika.
8: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
9: Igen, ez a legkiválóbb út a fejlődéshez, az egyéni, a magánélet vonatkozásában és a közösségi életünk vonatkozásában. István?
6: Csak ez a felsorolás, hogy tulajdonképpen mit tesz a szeretet és mit nem tesz. Egy nagyon fontos dolgot mond, hogy ez nem annyira érzési csupán, hanem ez cselekedet és gyakorlat tulajdonképpen. Ez egy nagyon fontos, hogy gyakorlat, cselekedet, mit teszek, mit gyakorlok.
9: Köszönöm, Marika.
7: Érdekes, hogy ránk mi jellemző a pozitív dolog, ami a szeretettel együtt van, vagy az a sok nem kategória. Mert az a sok nem kategória az a mai világunkra jellemző, mert az irigység, a kérkedés, a felfuvalkodottság, a bántó viselkedés, a saját maga hasznát keresés, a harag, a rossznak az előhozatala, a hamisságnak az előtérbe állítása. Tehát ez jellemző a világunkra. De miért fordul az a sok minden jó, ami a szeretetet jellemzi ilyenné.
9: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Ne bántódjatok meg rajta, de szerintetek Pál apostol ismerte a korintusi levele?
10: Csak írtam.
0: Mert hogy nagyon sokszor kiszoktuk venni így a 13. fejezetet, kitesszük Falimondásnak, és akkor a 6., 7., 8., 9. fejezetet kiírta. Mert hogy a korintusiak közül sokan megsértődtek, tehát a szeretet bántóan viselkedett. Szóba hozta a paráznaságban élést, sőt a vérfertőzést, tehát fölrotta a gonoszt. A szeretet himnusza úgy folytatódna, ha tovább olvastuk volna, hogy amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, és úgy is éreztem, mint gyermek, de amikor férfivá lettem, akkor elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Tehát éppen azért hozta ezeket szóba, hogy a korintusi gyülekezet éljen. És éppen ezért soha nem szabad elfelejteni, hogy Pál apostola maga érett kereszténységével írta le, és nem külön valami himnikus dologként, hogy ilyen szépet is írjon a szeretet himnuszát, hanem ezekben ez így együtt van. a mérleg két serpenyőjében, hogy a gyülekezet éljen.
9: Köszönöm szépen, Anikó.
2: De már ha felemlegetted az 5.-6. fejezetet, azért ebbe a szeretet himnuszba is benne van az, hogy nem örül a hamisságnak. És ott elég komoly hamisságokról írt, és annak nem örül, de együtt örül az igazsággal, azért így folytatódik.
9: Köszönöm szépen, parancsolj, László.
3: Csak röviden szeretném azt megjegyezni, hogy az emberek szemében általában egy életút, az úgy néz ki, hogy a születés és a halál. És ezt az utat bejárja az ember, és itt a vége. Csak hogy az evangéliumnak, Jézus Krisztus üzenetének és a Bibliának pont az az üzenete, hogy a halál pillanatában nem áll meg ez az út. Van egy út, ami tovább visz, ami az örök életbe vezet, és Jézus Krisztus ezt az utat nyitotta meg az ő kereszthalálával számunkra. És amikor ezt az evangéliumnak, ezt az örömhírét megérti valaki, akkor ennek az életnek teljesen más értelmét, ez az élet teljesen más értékrendet fog kapni, és más értelmet fog kapni.
9: Köszönöm, Gyula.
4: Megfigyeljük Pál apostolt, mesterien rakja össze a mondandóját, és mesterien neveli a gyülekezetet. Lépésről lépésre minden pontot oda tesz, ahova kell. És ez nem az ő nagy bölcsessége, hanem megint a lélek munkája, tehát ne felejtsük el.
9: Köszönöm szépen, egy nehéz területre evezzünk a nyelveken szólás ajándékához, ami a korintusi első levél 12. fejezet 8. versétől a 10. verséig. Varga Gyöngyike, mit mond az ige számunkra?
10: Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta.
9: Köszönöm szépen. Tehát itt azt látjuk, hogy nem lehet kivenni egy ajándékot, és akkor azt mondani, az összes többi engem nem érdekel, csak ez az egy, hanem mindegyik egy rendszerben van. Tibor, hogy látod? Igen?
0: Hát alapvetően nagyon fontos dolog az, hogy lesz egy ilyen mondat is a folytatásában a levélnek, hogy aki a nyelveken szól, önmagát építi. Aztán Pál apostol azt is mondja, hogy de a gyülekezet miatt, tehát azért, hogy eljusson a profétai üzenet, inkább 5 szót értelemmel, mint úgy, hogy a gyülekezet ne értse. És itt nem arról szól, hogy korlátozni akarja Isten lelkét Pál, hanem azt akarja, hogy mindenki értse meg, a cél a fontos. És mi a cél? Az Isten üzenetének a megértése. Egyébként Istennek joga van bármit felhasználni, és bármilyen eszközt is felhasználni. Pünköstkör egy másfajta nyelveken szólást, mint Korintusban egészen nyilvánvalóan, bár Pünkösnél az egy kérdéses, hogy mikor Pétert is mindenki a saját dialektusában hallgatta, az nyelveken szólás vagy nyelveken hallás volt néhány.
9: Igen.
0: Néhány tucatnyi dialektusban, vagy néhány, még annál is több dialektusban, de itt egy másik dolog volt. De a Szentléleknek, és ezért kérem, senki ne haragudjon meg rám, nem az a célja, hogy bennem egy eufóriát idézzen elő, és egy transz állapotba kerítsen valahogy, amikor elszakad a tudatom a valóságtól. Megteheti, joga van. De ha megteszi, akkor annak oka fog lenni, és áldása lesz a gyülekezetbe. De lárpúrlár dolgok Krisztus testében nincsenek. Önmagáért való dolgok soha.
9: Köszönöm. Tokics Marika.
8: Pál apostol azt hangsúlyozza, hogy a szeretet a kulcsa a lelki ajándékok bölcs használatának. És ki a szeretet? Isten.
9: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A prófétaság ajándéka. Korintusi első levél 14. fejezet 3. és 4. verse. Kulcsára, Anikó, mit mond számunkra az ige?
2: Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi.
9: Tehát itt is elismeri, de azt mondja, hogy nem a legjelentősebb, és inkább a magánszférába tolja vissza, míg a prófétaságot a közösségi szintre emeli föl. Köszönöm szépen. László?
3: A profétálással kapcsolatosan annyit szeretnék megemlíteni, hogy nagyon sok ember fejében a profétálás az valami jövőkép, hogy a proféta majd megmondja, hogy jövőben majd hogyan fog történni. A profétálás az a jelenben való eligazodás. A jelenben segít nekem eligazodni, hogy jelenben tudjak rátérni arra a krisztusi útra, ami engem a mennybe fog elvezetni.
9: Ez így van. Nagyon szépen köszönjük. Szigeti Jenőt juttattad az eszembe. Tibor?
0: A profétálásnak azt hiszem egy nagyon fontos lényege, a proféta mindig igét mond. Teljesen mindegy, hogy Isten mit tesz a szájába, azt fogja mondani. Ha az a jövőre vonatkozik, azt. Ha a múltra, azt. Ha a jelen pillanatra, azt. De az ige, az Istentől jövő, teremtő, átalakító, szívformáló ige. Ami pedig nem az, az nem profétaság.
9: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy a lélek gazdag ajándékkal részesíthet bennünket. Egyikünk sem különb a másikhoz képest, azért, mert egy másik ajándékot kaptunk. Ahogy a testünk csodálatos egységbe rendeződik, és nem az ujjam akar a szemem fölött uralkodni, hanem mindegyiknek megvan a maga rendeltetése, úgy ezeknek a lelki ajándékoknak is. Rózsika, nagyon szép összefoglalást hoztál. Honnan is emelted ki?
11: Dr. Szigeti Jenő, Pánika proféciák körül, 8. oldal. Aki a jövő bekövetkezendő eseményeit akarja meggyorsolni a proféciákból, az eltéved. Csak az érdekli, hogy mi lesz holnap, és egyre kevésbé veszi észre, hogy mit kell tennem ma, hogy az eljövendő értem jöhessen. Egy nagyon különös lelki helyzet áll elő, ami a profétai pánikbetegségnek nevezhetünk. Egyrészt elhalunk a félelem miatt, és azoknak várása miatt, ami a földre jön. Jézus visszajövetelét eltakarják előlünk a megpróbáltatások. A reménység hirdetése helyett a rettegéssel, ijeszgetéssel akarunk reménységre hangolni embereket. Pedig Jézus nem azokért jön, akik így kiáltanak a kősziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől és a bárány haragja elől. Miközben a jövőről fantáziálunk, egyre kevésbé hisszük, hogy Jézus akkor is mindenható Urunk marad, aki velünk van a világ végezetéig, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. A proféciai pánikbetegség második fázisa a közömbös lagymelegség, laudícia állapota. Mennél több jel mutatja, hogy Jézus hamarosan visszajön, annál mélyebben alszunk, és nem veszünk észre semmit sem, úgy, mint a vőlegényt váró szüzek az éjszakában. Addig jövendölgetünk a bekövetkezendő eseményekről, amíg mindenkinek a bizalma meg nem rendül a sok-sok csalódás miatt. A végidők válságáról beszélünk, és földi mennyországocskának építgetjük, miközben csodálkozunk azon, hogy szavaink nem érnek a célba. Ez a betegség tükröződik a magyar kereszténységben is. Egy evangélikus szociológus felmérés szerint Magyarország lakóinak közel fele a maga módján vallásos. Ez az úgynevezett pláza vallásosság. Amit tetszik a kereszténységből, azt követtem, de inkább a másiktól követelem meg, hogy velem szembe gyakorolja. Ma országunk lakosságának kevesebb, mint 10%-a jár a templomban. A magukat vallásosnak tartó emberek egyre ritkábban élnek az úrvacsorával, mert nem tartják magukat bűnösnek. Közben a prédikáció iránti közönösség szemlátomást nő. A bibliaolvasás, imádság mennyisége és minősége csökken. Erre a betegségre csak egy gyógyszer van. A helyes, ige szerinti profétai látás, amit Jézustól tanulhatunk meg.
9: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Minden kedves nézőt és rádióhallgatót várunk jövő héten, mert folytatjuk, a szeretetről fogunk beszélni a következő Biblia tanulmányunkban. Most pedig méltó arra az Úr, hogy megköszönjük neki ezt egy imádságban. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a lelki ajándékokat ad, hogy egyrészt helyesen lássuk ezeknek az ajándékoknak a lényegét, másrészt helyesen használjuk, hogy a lelki ajándékokat mindig a közösség, a másik ember érdekébe. És Urunk, add, hogy mi ezt ne csak jól lássuk, hanem jól alkalmazzuk. És keveset beszéltünk a lélekről. Köszönjük, hogy a lélek nem hagyott el bennünket, és a lélek újból és újból, hétről és hétre megújít minket, közösségeinket, gyülekezeteinket. Áldunk és magasztalunk mindezekért téged, Urunk, a te fiad nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalmommal is velünk voltak, talán emlékeznek rá, Timóteusról esett szó. Arról, milyen háttérből, hogyan szólította meg Isten, hogy tulajdonképpen egy olyan fiatal emberről beszélünk, akinél az lett volna igazán a természetes, hogy rajta keresztül eltűnik Isten népe közül ez a család, hiszen nagymamája zsidó származású, édesanyja ebből adódik zsidó származású, de az apja görög, már ő is görög nevet kap, soha sehol nem találunk említése arról, hogy neki lenne héber neve. Ugye tetszenek tudni, hogy a tarzuszi Saul, ez a héber neve, egyébként hordozott görög nevet is a környezet miatt, Pauloszt, és ezt nagyon sok esetben megtaláljuk másoknál is. Nála semmi ilyesmire nem találunk, még csak nyomokat sem, ami azt jelenti, hogy igazából könnyen eltűnhetett volna ez a fiatalember a süllyesztőben. Ám a nagymama megtért, az édesanyja megtért, és amikor Pál a második misszió útja során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott találkozik Timóteussal. Ma arról szeretnék beszélni, hogy ennek a fiatal embernek a szolgálatba állása milyen lépéseken keresztül történt. Úgy is mondhatnám, hogy Isten Pál apostol mellett beíratta egy teológiai szabadegyetemre, ahol nem csak elméleti képzés folyt, hanem igen erőteljes gyakorlati képzés, mégpedig minden percben, konkrét élethelyzetekben az ott adott reakciók, válaszok, viselkedés, hozzáállás, a kiút megtalálása, az Isten vezetésének az elfogadása mind-mind olyasmi volt, amit meg kellett tanulni. Kezdjük az elején, ha kinyitják velem az apostolok cselekedetei 16. fejezetét, kedves hallgatóim, akkor nagyon könnyen nyomon lehet majd követni. Én megpróbálom pontokba foglalni, ma 13 olyan lépésről szeretnék beszélni, ami ahhoz kellett, hogy Timóteus szolgálatba állása az ne legyen eredménytelen. Az első mindjárt az első versektől található. Tessenek csak figyelni? Az első lecke, amit meg kellett tanulni az, hogy bizonyos kérdéseknek jobb elébe menni, és jobb elhallgattatni az esetleg felesleges kérdéseket felvetőknek a száját, ami alkalomattán megnehezíti a missziót. Így jutott Derbébe, mármint Pál és Lisztrába is, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonoimi testvérek. Magyarul alkalmasnak találták Timóteust arra, hogy szolgálatba álljon. Pál őt magával akarta vinni, ez azt jelenti, hogy Pál is alkalmasnak találta, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem árt a környezetnek a figyelmét visszaterelni Krisztusra, az evangéliumra, és nem hagyni, hogy valamiféle olyan testi, fizikai, vallási, vagy nem tudom milyen kérdésekben elbukjon valakinek a szolgálata. Azonnal következett, ahogy ez megtörtént, a második számú lecke. Mégpedig azt kellett megtanulni Timóteusnak, hogy a hívők nem állnak önmagukban, hanem vannak olyan szabályok, amelyek nem kultúrától, szokásjogtól függnek, hanem egységes igazságok, amelyek Isten minden népben való minden keresztény gyülekezetére érvényesek. A negyedik versben ezt olvassuk. Amikor végigjárták a városokat, átadták neki azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hozták, hogy tartsák meg azokat. És hogyha valaki emlékszik, ezek a határozatok azt mondták ki, hogy nem kötelezik a pogány származásúakat arra, hogy zsidó szokás és zsidó törvények szerint éljenek, de tartózkodjanak a bálványimádástól, a fulvaholt állattól, a

Nem. Kereszténynek lenni bizonyos alapigazságoknak az egyértelmű megvallását, és bizonyos életviteli kérdéseknek az egyértelmű gyakorlását jelenti, és nem kaptunk Istentől felhatalmazást arra, hogy akár az istenimádat mellé oda tegyünk valamit, akár szexuális szabadosságba bocsátkozzunk, akár mi döntsük el, hogy mi tetszik meg, mi nem nekünk, mint keresztényeknek. Ez nem szabadság lenne, hanem libertinizmus, azaz szabadosság. A harmadik lecke, amit meg kellett ennek a fiatal embernek tanulni, hogy a misszió munka Isten áldását hordozza, ha következetesen végzik. Ugyanis az ötödik vers mindjárt azt fogja nekünk mondani, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Ez a kettő, ez nem létezhet egymás nélkül. Amikor fölcseréljük, és a hitbeli megerősödést szeretnénk a létszámbeli növekedéssel pótolni, akkor ez egy luftballon effektust fog kiváltani, előbb-utóbb a gyülekezetek tönkre mennek. Pál apostol mellett azt tanulta Timóteus, hogy ez a kettő együtt jár. És már is jön a negyedik lecke, ami azt hiszem, hogy Timóteus számára talán egy kicsit olyan koppanás lehetett. Valószínűleg elképedve figyelte az apostol társakat, Pált és Szilászt, akik jóval előrébb jártak életkorban is, meg hitben is, mert hogy mit is olvasunk? Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. A misszió nem a mi logikánk szerint zajlik. Hát elképzelhető az, hogy Jézus lelke valahova nem enged bennünket hirdetni az evangéliumot? Hát ez ki van zárva? Mondja a mi logikánk. És Isten mit mond? Milyen sokszor van az, hogy eszünkbe nem jut megkérdezni Isten akaratát, amikor úgy gondoljuk, hogy minek is? Hát ez nem is akarhat mást. Biztos? Mi már tudjuk, de hát ehhez jó pár évnek kellett eltelni, amire valószínűleg Pál apostolék is megtudták, hogy abban az időben ezt a területet járta egy Péter nevű apostol. És Isten úgy gondolta, hogy nem szeretné ezeket az erőket egy területre koncentrálni. Ráadásul, míg Péter ezen a területen egy kicsit otthonosabban tudott mozogni, lévén itt nagyon sok héber közösség, a tarzuszi Pál azzal a munkatársi csapattal, aki lassan kialakul körülötte, sokkal nagyobb áldást és sokkal nagyobb munkát tud majd jelenteni és kifejteni azon a területen, ahova az Úr küldi. Na de hogy fogjuk megtudni, hogy hova küld az Úr? Hát meg lehet azt érteni? Hát ide se enged, oda se enged. Ez nem azt jelenti, hogy sehova nem enged, csak meg akarta értetni, hogy hova kell menni. Valószínűleg Timóteus elkerekedett szemmel látta, hogy a misszió munka nem a mi logikánk szerint zajlik. És most jött az ötödik lecke. Mert hogy Isten vezetése érkezhet speciális módon is. Mégpedig úgy, hogy elsőre talán nem is látjuk át, de a megértés és az engedelmesség a mi feladatunk. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, folytatja a beszámolót Lukács, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az Isten igéjét. Nagyon-nagyon fontos ez a rész. Itt több mindent meg lehet tudni. Tehát a speciális vezetés, és azt is meg lehet érteni, de ez már a hatodik lecke, hogyha Isten valahova hív, ő előkészíti a terepet. Hol kezdte ezt az előkészítést? Bármilyen hihetetlen Troászban. Nem szokták észrevenni, de itt megváltozik az apostolok cselekedete hangvétele, itt csatlakozik Pálhoz Lukács, aki nagy valószínűséggel itt Troászban találkozik az Úr Jézussal. Miért is kellett Troászba menni? Ezek szerint kellett Pál apostolnak egy olyan kaliberű munkatárs, mint Lukács, és innen már együtt indulnak Lukács szempontjából hazai földre. Tehát még ebben is munkálkodik Isten. De tessék csak nézni még a folytatást. Hallgatott minket egy Lídia nevű Isten

mindenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus is, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Na hát, mit tesz az úr? Előkészíti a terepet, munkatársat rendel, tulajdonképpen majdnem idegenvezetőt rendel Lukács személyében, ott előkészíti az asszonyok szívét, akik összejárnak imádkozni, és aztán otthont ad a gyülekezet számára, ami alakul, hiszen Lídia otthona azzá válik. Hát ezek csodálatos dolgok. Az előbbi totyogás után, hogy nem tudom, hova megyek, nem tudom, hova vezet az úr, most egyszerre csak egy ilyen hatalmas ajtó nyílik, és nyilván Timóteus számára ez is egy döbbenet volt, hogy milyen csodálatosan vezet Isten. Igen ám, de ilyenkor az ember hajlamos az eufóriára, és a következő lecke az éppen ebből adódik, hogy a misszió munkában szellemi támadások vannak, mégpedig nagyon durva szellemi támadások következhetnek be. Filippiben rögtön ezután, amikor az imádkozás helyére mentünk, folytatja a beszámolót Lukács, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Követte Pált, minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Tehát szellemi támadás van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor föl kell adni, hanem a szellemi támadásra szembe kell fordulni. Ez egy nagyon komoly lecke kellett, hogy legyen Timóteusnak. Füle hallatára hangzott a parancs, és a füle és a szeme minden bizonnyal egyértelművé tette, hogy ez a lány megszabadul. Elhagyja őt a gonosz lélek. Tehát nem szabad föladni, bátran előre. És jön a nyolcadik lecke. A misszióban fizikai támadásoknak is ki leszünk téve. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, folytatja a beszámolót az apostolok cselekedetei írója, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket, az pedig mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és kezüket és lábukat kalodába szorította. Szóval fizikai támadások is jöhetnek. Az előbb azt mondtuk, szellemi támadások is jöhetnek. De hát ez a lecke az nem olyan egyszerű ám. Hát nem az Úr hívott minket ide? Akkor hogy engedheti, hogy ez történjen? Hát nem azt mondta, hogy jöjj át és légy segítségünkre? Hát kezünk, lábunk bilincsben úgy nem lehet segíteni. Jó, pont Timóteus kimarad ebből, mert csak Silás és Pál kerül börtönbe, ő Lukáccsal nyilván vissza rohan a testvérekhez, imádkoznak, egyébként ez se akármilyen lecke, hogy nem hagyjuk el a társunkat, nem menekülünk el a városból, ott maradunk, imádkozunk, kérjük az Úr vezetését, kérjük az Úr bátorítását, de minden esetre a fizikai támadások között helyt kell állni, mint ahogy a szellemi támadások között is helyt kell állni. Aztán a következő, amit meg kellett tanulnia, hogy az evangélium lélekmentés. Mert hogy egy nappal később azzal szembesül, hogy a kiszabadult Pál egy elképesztő történettel áll elő. Nem a levegőből kapja, csak elmondja, hogy mi történt azon az éjszakán, ahol Timóteus meg Lukács nem lehetett ott. Mi történt? Ők énekkel dicsőítették az Istent, és hirtelen hatalmas földrengés támadt. Itt kapcsolódunk be a bibliai szövegbe. Tessenek hallgatni? Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Az ellenségeink között lehet valaki, aki keresi az Urat, aki vágyik az Úrra,
akinek az Úr éppen a mi szenvedésünk, nyomorúságunk segítségével, vagy azt felhasználva meg akarja menteni az életét, meg akarja menteni a lelkét. Ez a mi logikánkba nem fér bele, de az evangélium hirdetése minden körülmények között lélekmentés. Mi nem azt a feladatot kaptuk, hogy találjuk alkalmasnak vagy alkalmatlannak az időt, hanem hogy előálljunk az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És Filippiben igen bőséges tapasztalat jutott arra nézve Timóteusnak, hogy lássa, hogy ezt hogy kell gyakorlatban végezni. Hogy mit jelent a nem adjuk föl. De aztán azt is meg kellett tanulni, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. Ez látszólag egy teljesen marginális kérdés, pedig egyáltalában nem. Tessék csak nézni, mi is történik. Pál apostolékat suttyomba ki akarják engedni a börtönből. Hagyja Pál, hogy suttyomban kiengedjék? Nem. Azt mondja Pál, megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket, azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. Hát látszólag ebben se alázat, se szelítség nincs. De amikor egy keresztény ember a polgári jogaiért szót emel, akkor egyúttal a gyülekezet lét jogosultságáért is szót emel. Azzal, hogy Pál apostolt valóban kivezették a börtönből, ugyan kérlelték, hogy a várost hagyja el, de Pál nyugodtan visszamehetett a gyülekezethez, és innentől kezdve Filippiben a gyülekezetet senki nem abajtgathatta, nem mondta, hogy törvényen kívüli, nem mondhatott semmit. Tulajdonképpen Pálnak ez a cselekedete egy oltalmat jelentett a gyülekezet számára. Ez azért nagyon fontos, kedves hallgatóim, mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a keresztény örüljön, hogy élhet. Igen, a keresztény örüljön Krisztusban, de éljen azokkal a felhatalmazásokkal, amiket Krisztustól kapott, és a keresztény ember nem másodrendű, hanem polgára elsősorban a mennynek, de ideiglenes földi tartózkodási helyén is megilletik a polgárjogok, és ezt kár elfelejtenünk, még akkor is, hogyha ebben sok hibát vétünk, ideértve saját magamat is természetesen. De a leckék még nem értek véget. Jött a 12. a tesszalonikai látogatás, mert hogy Filippiből Tesszalonikába mentek tovább. És ha valaki végigolvassa az apostolok cselekedeteinek ezt a beszámolóját, tulajdonképpen akár azt is mondhatja, hogy csöbörből vödörbe. Hiszen mi történik Tesszalonikában? Majd csak megismétlődik a Filippi történet annyi különbséggel, hogy nem kerülnek börtönbe, de egyébként ott óvadék ellenében nem kerülnek börtönbe, és mit kell itt megtanulni Timóteusnak? Az, hogy bár ismétlődhetnek a nehéz helyzetek, az elhívásunk az nem egy-két órára vagy egy-két pillanatra szól. Az elhívásnak egy nagyon fontos része a körülmények ellenére való hűséges, odaadó kitartás. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy teljesen optimális lesz a környezet. Tessenek csak arra emlékezni. Azt mondta, elküldelek, mint juhokat a farkasok közé. Én úgy gondolom, hogy a mi tanulmányainkban, amit a misszióban végzünk, ennél nehezebb tétel kevés van. Mert ezt minden áldott órában meg kell harcolni, hogy mi nem a világ kedvencei vagyunk. Mi nem azt hirdetjük, amit szeretne hallani. Mi az evangéliumot hirdetjük, hogy a bűnből meg kell térni, hogy Krisztus az egyedüli út, még akkor is, hogyha azt fogják mondani, hogy ez szégyenletes üzenet, hiszen ezzel gyakorlatilag kirekesztők vagyunk. Nem, mi az igazságot hirdetjük. De ez sok helyzetben meg fogja határozni a körülöttünk élők viselkedését. És aki gyűlöli az Urat, minket sem fog nagyon szeretni. És most jutunk el a 13. leckéhez, ebben a különös teológiai szabadegyetemi továbbképzésben. Nem lehet mindig tanulópadban ülni. Jön a felelősség, amit nekem kell végezni. Tessenek csak figyelni.
Béreában egészen más lelkülettel fogadják őket, és már úgy néz ki, hogy teljesen pozitívra fordulnak a dolgok, hiszen a béreai zsinagógában Pál apostolt nem csak örömmel fogadják, hanem nemes lélekkel, kiváló hozzáállással nekiállnak az írásokat pontról pontra tanulmányozni, vajon úgy vannak-e azok a dolgok, amit Krisztussal kapcsolatban a proféciák alapján hirdet nekik ez a tarzuszi Pál és a munkatársai, ahogy azt mondják, ellenőrzik, és egyre többen csatlakoznak a kereszténységhez, a Krisztus követőkhöz. És akkor a 13. verstől majd ezt olvassuk, de amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, fellázították, felizgatták a sokaságot, ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Miért? Hogy ne legyen feltűnő, hogy mekkora tömeg távozik Béreából, dehogy is. Mert ők nem voltak addig célkeresztben. Pálra nagyon odafigyeltek, és most Szilász és Timóteus folytathatta Pálnak a megkezdett munkáját. Természetesen itt még Timóteus nem egyedül áll minden feladattal a vállán. Lesz abból is bőven, ha az Úr akarja, és élünk a jövő héten, majd ezzel folytatjuk, de meg kellett tanulnia, hogy Pál apostol nélkül, az ő jelenléte nélkül, most talán nem haragszanak meg, ha így mondom, hogy a tanárbácsi jelenléte nélkül megállja a helyét a misszióban. Nagyon sokszor azért áll valahol Isten népének a fejlődése, mert nem jutnak el munkatársaink odáig, hogy egyszer csak képesek legyenek tovább vinni a feladatokat. Képesek legyenek hatékonyan hirdetni az Isten igéjét, ismerve a proféciákat. Azon gondolkoztam, hogy vajon hányan vannak, akik fölmérték egyáltalán, hogy az indulástól kezdődően, tehát amikor Lisztrát elhagyták, eddig a pontig maximum talán egy fél év telt el, talán még annyi se. És ez alatt Isten végigvitte ezt a fiatal embert egy óriási lelki kurzuson. De az az igazság, hogy amikor ezen gondolkoztam, megállapítottam, hogy ezeket a pontokat mi sem nélkülözhetjük. Aki Krisztus munkájában akarunk fáradozni, azokat, amiket Timóteusnak meg kellett tanulni, ugyanígy meg kellene tanulni, hogy nehogy üres legyen a szolgálatunk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Biblia óránkon, és azt hiszem, hogy egy olyan Biblia tanulmány van mögöttünk, ami rengeteg gondolatot ébreszt. Már most félek attól, hogy elkövettem azt a hibát, hogy nem szóltam, hogy kedves hallgatóink is vegyenek kezükbe tollat és papírt. Talán némelyek úgy érzik, hogy mint egy rakéta olyan sebességgel haladtunk át ezen a 13 szabad egyetemi ponton, amit Timóteussal Isten elvégeztetett, de az a vigasztalásunk, hogy a www.mere.hu bibliaóra alatt bárki újra meghallgathatja, és akkor talán egy kicsit jobban el lehet ezt mélyíteni. Most azonban mi elkezdenénk ezt a beszélgetést, és hát abban a reményben vagyok, hogy nektek viszont volt lehetőségetek arra, hogy egy picit nyomon kövessétek jobban, és remélem, hogy sok-sok gondolat is ébredt. De nem akarom elvenni tőletek a szót, már is adom tovább az első hozzászólónak.
1: Úgy látom, megint nekem kell megnyitni a sort. Elgondolkodtam azon, hogy hány misszióiskola, teológia üzemel szerte ezen a világon, de akár országunkban is, de tanítványság tanfolyamokat tartunk, nem tudom hány anyaggal találkoztam már személy szerint én is, és itt egy olyan képzéssel állunk szembe, ami azt kell, hogy mondjam, hogy ma egy modern pedagógiának tartanak, a learning by doing. Ugye ez egy angol kifejezés, ami azt jelenti, hogy úgy tanulni valamit, hogy csinálni. Mert hogy a teológiai képzések legnagyobb százaléka, és igazán nem szidni akarom egyik intézményt sem, távol legyen tőlem, de elméleti oktatást ad. És ugye mi misszióba vagyunk már sok-sok évtizede, a saját bőrünkön éreztük, amikor kikerültünk a szolgálatba, hogy mennyire hiányzik a gyakorlati képzés. Olyan dolgokat, amit az ember akkor tud csak megtanulni, ha ott van, ha csinálja. Ha látja egy sokkal tapasztaltabbtól, egy olyan lelkipásztortól vagy missziómunkástól, aki ebbe benne van évtizedek óta, akkor egy nagyon sok mesterfogást, hogy így mondjam, el lehet lesni, meg lehet tanulni. És itt Timóteus ilyen képzésben vett részt, hogy olyan emberektől tanulhatott, mint Pál apostol, mint Szilász, akiknek a teológiai tudásuk is maximális volt, tehát én nem a teológiai tudás ellen beszélek, meg a bibliai ismeret ellen, de ők ezt a gyakorlatban alkalmazták, a gyakorlatban élték, és ezt a tudást adták át Timóteusnak. Nem mondom, hogy irigylem Timóteus, mert azért szerintem egy-két helyzetben sokkolódott, de hogy alapos képzést kapott, az biztos.
2: Én is ehhez a gondolathoz csatlakoznék, ugyanis bennem végig az a gondolat motoszkált, hogy én kicsit úgy érzem magam, mintha Timóteus nagyon hasonló képzést kapott volna, mint én a tanítóképzőn. Ugyanis minket is már az első pillanattól kezdve, amellett, hogy oktattak elméletre, az elején csak hospitálnunk kellett beülni, de már az első fél évtől általános iskolába, osztályokba, és második-harmadik fél évtől már egy-egy óra részletet tanítanunk kellett mentortanárok mellett, és gyakorolni. És valószínűleg ezért is ütötte meg a legutolsó pont ennyire a fülemet, nem tudom, hogy a hallgatóknak ez mennyire tűnt föl, hogy amikor Pálnak menni kell Béreából, úgymond az egyetemi képzésnek vége van, a professzor eltűnik Timóteus mellől, de Szilász marad. Tehát nem úgy kell szolgálatba állni az egyetemi képzés után, hogy hirtelen minden segítség megszűnik, hanem ahogy nálunk is a pedagógus képzésben első egy-két évben mentor tanár mellett kezdjük el a munkát az egyetem után, ugyanígy Szilász maradt Timóteus mellett Béreában, úgymond mentornak, aki segítette a már professzor nélküli szánypróbálgatásait és tanácsolta Isten lelke mellett. Úgyhogy ez annyira hatalmas kegyelem és hatalmas segítség, én ezt a saját bőrömön tapasztaltam szakmában, de ugyanígy a lelki munkában is hatalmas segítség, hogyha a megszerzett elméleti ismeret mellett nem egyből egyedül kell teherhordóként beállni a szolgálatba, hanem nálunk tapasztaltabbak mellett tanulhatjuk a gyakorlati munkát is.
3: Én az elejére szeretnék visszamenni az alkalmasság kérdéséhez. A gyülekezetekben bizony azért elég sok problémát okoz, hogy van, aki magát ajánlja, és van, akit Isten ajánl. Ez a két véglet. Tehát ahhoz, hogy valaki szolgálatba álljon, nagyon is nagy szükség van arra, amit elhangzott az igehirdetés elején, hogy a gyülekezeti tagok is, és Timóteus mesterei is őt alkalmasnak találták. Mert sok csalódást okozhat az, hogyha valakit a nagy lelkesedése visz, de nem kapta meg az Úrtól azt a vezetést, azt az alkalmasságot igazoló pecsétet, hogy végigvigye azt a szolgálatot. Én magam is többször voltam tanúja olyan szomorú eseteknek, hogy elindultak emberek, és aztán, amikor jöttek a nehézségek, itt szó volt szellemi és gyakorlati testi támadásokról is, az első nehézségek révén egyből elment a lelkesedés, és hátat fordítottak a szolgálatnak. Ez egy rendkívül fontos dolog, hogy a közösség is tudja elismerni, elfogadni, hogy az az illető, akit bizonyos, pláne ha komolyabb szolgálatba beállítanak, hogy az alkalmas rá, és maga az illető is legyen tisztában azzal, hogy őt Isten küldte. Tehát ez egy nagyon fontos dolog szerintem.
4: Én is az elejére megyek, még talán előbb, mint ahogy Klárika kezdte. Hát meglepődtök azon, amit mondok. Ezt az utat nem a professzor komponálta meg, hisz azzal kezdted a szolgálatot, hogy Pál apostol Ázsiába akart menni. És Isten a professzornak az elgondolását áthúzza, és bekövetkezik a Pál apostolnak is az életében az, amit Isten Jeremiásnak mondott. Menj, ahova küldelek, és mondd, amit mondok. És Pál apostolnak Timóteust azon az úton kellett végigvinni, ahol átélte mind azt, amiről beszéltél.
1: Nekem azt tűnt föl itt az első verszakokban, hogy Timóteusról dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikoniumi testvérek. Tehát nem csak egy gyülekezetben, hanem több gyülekezetben is őt dicsérettel illették fiatal kora ellenére. A sok dicséret ellenére azonban neki Isten iskolájába még tanulmányokat kellett folytatni. Tehát attól, hogy mi jók vagyunk, nem vagyunk készek, folytonos életfogytig való tanulásra van szükségünk, ahhoz, hogy minden életkorunkban a szolgálatunkat be tudjuk tölteni.
5: Én is még az elejére csatolnék vissza, maga a tanulásra való hajlandóság, hogy mennyire fontos. Van, lehet, hogy azt gondolja, vagy az az általánosan elfogadott dolog, hogy hát ez a fiatalok dolga, és hogy nekik kötelességük tanulni, és ezért lehet olyan, hát korban előre haladottabb ember, aki azt mondja, hogy neki már nem szükséges tanulnia, és majd ő tanít mindenkit, úgy, ahogy ő jónak látja. De azt gondolom, hogy mindenki tudna arra jó pár példát mondani, hogy ez mennyire egy zsákutca, hogy a Szentlélek vezetése nélkül ebből nem tanítványozás lesz, hanem adott esetben egy gyülekezet szétverése, vagy az ifjúság eltántorítása az Úr követésétől. A másik pedig a fiatalokat tekintve, hogy azt látom, hogy sokszor azért ijed meg egy fiatal valamilyen tanulástól, mert azt hiszi, hogy nem képes elsajátítani azt a tudást. Nincs önbizalma, nem veszi körül olyan környezet, aki buzdítaná arra, hogy igen, meg tudod csinálni, képes vagy rá, hanem az első nehézségeknél hátrál. És ez is lelki értelemben a tanítványozást illetően is a gyülekezet tagságának és a gyülekezetnek az egyik legfontosabb dolga, hogy a Szentlélek vezetése mellett biztatni, segíteni azokat a fiatalokat, akik egyáltalán hajlandóak arra, hogy elinduljanak az Úr munkájába, hogy szolgába álljanak, hogy tanuljanak. Ez nagy felelőssége mindjájunknak.
6: Én ahhoz kapcsolódnék, amikor, hogy Isten lelke nem engedte őket, de amiután megértették, hogy hova menjenek, elhangzott a prédikációba, hogy ez is egy tanulás volt, hogyha Isten hív, akkor ő előkészíti a terepet. És hát én rögtön elkezdtem gondolkodni, hogy én nem tudom, hogy ki hogy van veled, számomra talán ez az egyik legnehezebb tanulási pont, mert én olyan típus vagyok, aki elképzelhetetlen, hosszú és sok lépést előre átgondol. És lehet, hogy a 5. lépésnél esetleg felmerülő probléma kapcsán úgy tudok stresszelni, hogy de, hogy azt hogy kell majd megoldani, és a többi, hogy ez engem újfent arra ösztökélt, hogy nagyon-nagyon fontos tényleg a teljes függés Istentől, és az a bizalom, hogyha ő rendelt valamire, akkor ő meg fogja adni a szükséges erőt és minden feltételeket. És ennek kapcsán eszembe jutott valami, amit nem olyan régen olvastam, Corrie ten Boom Istennel mindeneken át könyvében. Hogy ez is nagyon-nagyon hasonló, hogy amikor ő megértette, miután visszakerült Hollandiába, már a koncentrációs tábor után, hogy Isten őt Amerikába hívja, hát az adott helyzetben úgymond csak probléma hegyek lehettek ebből, de hogy neki is meg kellett tanulnia, és át is élte azt, hogyha Isten hív, akkor ő neki mindenhol vannak útjai. Ott is, ahol emberileg egyáltalán nincs megoldás.
7: Ezek a gondolatok engem is megragadtak különösen, amikor hát ugye próbálkoznak menni különböző irányokba, és a Szentlélek nem engedi őket. Azt gondoljuk, hogy hát miért van ez? Teljesen természetes dolog, hogyha szeretnénk menni missziózni, mindegy csak menjünk, mindegy csak tegyük. Nagyon jó, hogy az ő szívük kész volt arra, hogy Isten szavát ilyen szempontból is meghallják. Elém jött példaként Nátánnak és Dávidnak az esete. Dávid templomot akar építeni az Istennek. És ezt Nátánnal megosztja, és szinte nagy természetességgel vágja rá Nátán próféta, hogy persze tegyed, építsél az Úrnak, egy nagyon nemes gondolat. Senki nem gondolná azt, hogy ez bárki máshogy gondolja, de azzal szembesülünk, hogy Nátán, amikor hazamegy, Isten visszafordítja őt, és azt mondja, hogy mondd meg Dávidnak, hogy nem te fogsz házat építeni nekem, hanem a fiad. És egy borzasztó, Dávid számára talán egy nagyon, nagyon lehűtötte ez Dávidot, ő be volt lelkesedve, de Isten valahogy máshogy gondolta. És elgondolkozok azon, hogy amikor gyülekezeteinkben keressük a missziós lehetőségeket, hát akkor úgy elgondoljuk, hogy hát ez a gyülekezet koncerteket tart és azzal missziózik, hát akkor csináljuk mi is úgy. Vagy a másik gyülekezet az valamilyen más dologgal missziózik, hát akkor próbáljuk meg ezt az irányt. És elképzelhető, hogy Isten az adott gyülekezettel, vagy az adott személlyel egészen mást tervez. És olyan jó, hogyha ezt fölismeri az adott gyülekezet, vagy az adott személy, hát ezt keresni kell az Isten akaratát, meg kellő alázat is kell hozzá, hogy megértsük.
8: Engem azt foglalkoztat most úgy, mint talán soha nem, hogy azt mondja Pál Timóteusnak, írja, hogy őrizd meg a drága kincset, hogy milyen drága kincs a Szentlélek, aki legelőször is kezdeményezi a megtérést az emberek életében. És azután olvassuk az ígéből, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És még azt szeretném megemlíteni, hogy Pál, amikor érezte a elköltözésének idejét, akkor örömmel halt meg, mert tudta, hogy marad mögötte, aki Erről azt mondta, hogy te Istennek embere. És olyan jó lenne, hogyha így is gondolkoznunk, hogy még mi vagyunk, addig végezzük a feladatunkat, de imádkozunk a jövő nemzedékért, hogy az őrállók ne hallgassanak, hanem fújják jól a kürtöt.
1: Isten iskolájában nem csak tananyag van, hanem van időzítés is. Amikor Pál megkapta ezt a látomást, akkor úgy olvasok a 10. versben, hogy a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, nem folytatom. Tehát van egy lecke, amit meg kell érteni, és van egy arra adott cselekvés, egy gyakorlati, egy végrehajtás, és azt mondja, hogy nyomban elindultunk. Ha napokat várakoztak volna, vagy beírták volna a naptárjukba, vagy 2-3 hét múlva itt van egy üres hely, és akkor fogunk indulni, akkor nem találkozhattak volna esetleg Lídiával, és a történelem másképp alakul.
9: Tulajdonképpen ezt a gondolatsort szeretném folytatni Bécihez is kapcsolódva, hogy a misszió mennyire a mi nem logikánk szerint zajlik. Ugye volt egy ilyen pont, amit Timóteusnak meg kellett tanulni, és ha én visszagondolok a mi misszióban eltöltött éveinkre, szolgálatunkra, számtalan esetet tudnék felsorolni, amikor olyan, úgymond váratlan felkérés érkezett, vagy olyan lehetőség, ami soha nem jutott volna az eszünkbe. Például, hogy egy-kettőt említsek. A rendszerváltás környékén egy iskolából úgymond 200 diák jelentkezett bibliaórára, bibliaoktatásra, akkor, amikor még ennek se híre, se hamva nem volt sehol. És egyik napról a másikra be kellett állni 20 osztályba bibliaórát tartani. Lehetett volna azt mondani, hogy ezt nem csináljuk, de akkor engedetlenek lettünk volna Isten hívásának, és azok a gyerekek soha nem hallottak volna az Úr Jézusról, vagy legalábbis mi nem végeztük volna el azt a munkát, amit Isten ránk akart bízni. Vagy hogy a rádióhoz kapcsolódjak, amikor nagyon sok évtizeddel ezelőtt engem hívtak a rádióhoz, egész más területre, lelki gondozói részre, végül is igen mondtam egy kikötéssel, hogy én műsorban soha nem fogok megszólalni. Mert én úgy éreztem, hogy ez én teljesen alkalmatlan vagyok, ez abszolút nem az én területem. Én egyáltalán nem tudok mikrofon előtt beszélni. És így visszagondolva, nem tudom én talán hány ezer műsor után, olyan humoros egy kicsit, de én azt szent meggyőződéssel mondtam akkor, nem ilyen álszerénységből, de Isten máshogy gondolta. Persze sok mindent kellett tanulni, ugyanúgy, mint Timóteusnak, de Isten néha olyan helyre kicsit kényszerít is minket, amit úgy gondolunk, hogy nem tudunk megcsinálni, de ha ő hív, ha ő az elhívó, akkor elő fogja készíteni a terepet, megadja a készséget a tanulásra, meg a lehetőséget, és még az áldását is ő tudja adni. Az engedelmesség a kulcs, ahogy Eta is mondta.
10: Arra gondoltam, amikor arról beszéltetek, hogy Isten, hogyha hív valahova, akkor ott előkészíti a terepet, hogy ahogy a Merás Facebook szolgálat elindult, eszembe jutott, hogy onnan egy apró gondolattal indult az egész, hogy olyan sok bizonságtételt kapunk hallgatóktól, amik hetente változnak a honlapon, hogy ne tűnjenek el ezek, és legyen egy platform, úgymond, ahol ezek megmaradnak tovább is, és újra el lehet olvasni, és több embert elér, így is Isten igéje. És eszem jutott ennek kapcsán, hogy mennyire jó, hogy akkor, amikor ezt megértettük néhányan, akkor elindítottuk ezt a szolgálatot, mert engedelmesen hallgattunk ott az Úr hívására, és tudott minket használni, ami kicsit úgy ijesztő is, hogy minket fel tud használni az Úr.
3: A generációs problémákra szeretném felhívni egy kicsit a figyelmet, ugyanis megtapasztaltam, én most már idősként mondhatom, hogy az elmúlt évtizedekben azért láthattam azt, hogy milyen nehezen engedik ki a kezükből a szolgálatot azok, akik úgy érzik, hogy csak ők tudják, és a fiatalokat nem engedik szóhoz jutni, vagyis munkához jutni. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a gyülekezetekben ezt a merev és görcsös ragaszkodást, ezt abba kéne hagyni. És hát tényleg odafigyelni arra, hogy nekem micsoda kiváltság, ha én fiatalokkal foglalkozhatok, nekem is volt ebben részem, és hatalmas öröm volt látni, ahogy a szárnyát bontogatta az illető, és utána örömmel reptetni őt, hagyni, hogy amikor eljött az ideje, akkor önállóan csinálja. És természetesen, ha kérte, az ember segített neki, de azt, hogy folyamatosan figyelni, lesni, beülni az alkalmára, zavarba hozni, ezt nem szabad csinálni. Mert akármennyire szeretne az a fiatal szolgálni, és megvan az alkalmassága és a vezetése is, de nagyon el lehet venni a kedvét ilyen viselkedéssel.
9: Azért én egy jó példát is tudok mondani. Egy pár héttel ezelőtt meglátogattuk Soproni János bácsit, mondom a nevét, mert sokan ismerik az énekei által, de a rádiónak is alapítója, a missziónak. Hát most már idős, egészségileg is megromlott az állapota, és mondta, hogy az elmúlt években, hónapokban hogy adta át a különböző missziós területeket olyan fiataloknak vagy középkorúaknak, akikkel együtt dolgozott korábban, akár a vetés és aratás is sorolhatnám, és hogy most ennek van az ideje, hogy kicsit fáj a szíve, nem tagadta, mert szerette a missziót, égett az Úrért a szíve, de mivel az egészsége és az életkora olyan állapotba került, hogy már be kellett látnia, hogy ez most már nem az ő területe, és hogy milyen áldás, hogy láthatja, hogy amit elkezdett, az nem szűnik meg, hanem vannak testvérek, akik átveszik a stafétabotot, és hogy ez milyen nagyszerű dolog. És én olyan örömmel hallgattam, megmondom őszintén, mert én is látom azt a problémát, amit Klári mondott, és én nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni, ezt megmondom becsülettel, tehát szeretnék készülni arra, hogy előbb-utóbb én se 20 év fele megyek, sőt, amíg Isten munkát ad, szeretném végezni, de ha eljött az ideje, akkor szeretnék kész lenni arra, hogy átadni. Viszont ehhez, és itt a következő pont, kell az, hogy kineveljük az utódot. Mert ez nagyon nehezen megy, én úgy látom a gyülekezetekbe. Egyrészt nehéz megtalálni azokat a Timóteusokat, így most kicsit átvitt értelembe értsétek, akikről a környezet is jó bizonyságot tesz, akik az Úrral olyan kapcsolatban vannak, és akiknek idejük is van, mert sokan szívesen végeznék a munkát, csak most éppen erre nincs ideje, most éppen még ezt kell megcsinálni, most a karrier, most a anyagiak, most a nem tudom én mi, most kisgyerekek vannak, aztán kamaszok, és nem folytatom, a misszió áldozat is, és a tanuláshoz is idő kell, és a misszió munka végzéséhez is. És én nekem az az imádságom, hogy legyenek olyan középkorúak és fiatalok, akik teljes átadással beállnak a misszióba, mert szükség van rá, mert idősödünk, előbb-utóbb a mi erőnk is fogy, és olyan jó lenne, ha vannak olyanok, akik folytatják Isten munkáját.
2: És ezért is tartottam nagyon fontosnak és szükségesnek a mai szolgálatot, mert valljuk be, azért gyülekezeti körben elég kevés szó szokott arról esni, hogy bizony a missziónak vannak tanuló lépcsői, tanuló pénzei, és vannak áldozatai. És így ebben a mai szolgálatban ezeket nagyon jól végig lehetett nézni, és ez ma sincs másképp, mint annak idején Timóteusnál, vagy mondhatnám akár Márkot, Lukácsot, vagy ószövetségi példáként Józsuét, ugyanezeken a lépcsőkön a mai misszióba állóknak is végig kell menni életkortól függetlenül, hogy utána tényleg hasznos eszközei tudjanak Istennek lenni. Tehát olyan nincs, hogy megkapom az elhívásomat valamire, és egyből kész vagyok, hanem bizony ez egy fejlődési folyamat, és ezen most is végig kell mindannyiunknak menni, hogy utána tudjon Isten használni minket.
7: Engem mindig nagy örömmel tölt el, amit a Filippi levélben találok egy olyan mondatot Timóteusról, hogy mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. Számomra ez akkora nagy példa, és amikor ezt olvasom, mindig nagyon fölnézek erre a Timóteusra, hogy tanítható volt, alázatos ember volt, és aztán kinevelődött, ahogy itt szó volt az előbb róla, hogy hát az idősebbeknek ki kell nevelni olyan fiatalokat, és kinevelődött ez a Timóteus, és olyan ember lett belőle, aki a gyülekezetek dolgával a legőszintébben törődött. És különös módon kiemelkedett, még a misszió munkások és a szolgálók közül is.
11: Sokat dicsérjük Timóteust, hogy jó tanuló volt, és Pált is, hogy jó tanár volt. De másik oldalról nézve azt mondja, hogy velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték a ruhájukat, mert ellenségnek tekintették őket. Tehát a hívők oldaláról és Isten oldaláról ők dicséretesek voltak, ám nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem van egy másik oldal. Ők is beálltak egy iskolába, az ördögnek, a sátánnak az iskolájába, és ők is előre haladnak, akár a gonoszságban is, kiképződnek. És tudnunk kell, hogy mi olyan iskolába járunk, ahol vannak ellentanítók is. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy ki a mi pedagógusunk, a mi vezetőnk, a Szentlélek, aki elvezet minket minden igazságra, és hogyha bűn az ajtónk előtt áll, akkor ne arra hallgassunk, mert a mi fegyverzetünket folyamatosan hordoznunk kell.
0: Nagyon szépen köszönöm. Az időnk egy kicsit elszaladt, viszont Béci nagyon kedves volt, mert a következő alkalomnak az alapigéjét elolvasta nekünk. Abból a pontból fogunk majd kiindulni, a Filippi levél harmadik fejezetéből, és fogjuk azt megnézni, hogy mennyi minden területre vezette, tanította, használta Isten ennek a fiatal embernek az életét, munkáját. Van itt azonban egy gondolat, amit mindenképpen szeretnék elmondani. Amikor Timóteust ajánlották, nem azt mondták Pálnak, hogy ez az ember már nem hagy bennünket békén, hogy mindenképpen be akar állni, csinálj már vele valamit. Nem ő ajánlotta magát, mások vették észre az alkalmasságát. Aztán, amikor szolgálatba állt, akkor nem azt mondta Pálnak, hogy tudom én már ezt magamtól is, hanem elkészült, felkészült, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy sokszor azért nem lehet szinte szolgálatot átadni, mert más irányt venne a munka, mert nem felkészült ember áll, hanem önmagát alkalmasnak gondoló, törtető, nem törekvő, Timóteus törekvő ember volt, aki meg akar tanulni mindent. Adja Isten, ezt szívből kívánom mindjájunknak, hogy olyanok álljanak a misszióban, és olyanoknak legyünk a segítői, vagy tanulói, vagy tanítói az Úr munkájában, akik aztán alkalmasok lesznek a szolgálat végzésére. Ezzel a műsorral legközelebb ugyanezen a csatornán egy hét múlva találkozhatnak. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, nektek is a részvételt, és szívből kívánom, hogy Isten áldja és őrizze a gyülekezetét. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Szoptim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyve 16-18-tól 21-9-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. Mózes 5. könyve 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni. Figyelmeztet Szerdó Szerbin újpesti rabbi a Szoptim heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők őrködtek a szabályok betartásán. Nem fő foglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három emberből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőnként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a fölmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma a szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Te azért övezd fel derekadat, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit én parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg előttük.

Jeremiás számára egyértelmű volt a küldetése. Nem kételkedett abban, hogy Isten rendelte őt prófétául. Kész volt engedelmeskedni az Úrnak akkor is, amikor alkalmatlannak érezte magát a kapott feladat elvégzéséhez. Nem csak küldetést kapott, hanem megerősítést is annak kapcsán, hogy számíthat Isten támogatására, segítségére. Íme, én ma megerősített várossá tettelek téged. Vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben. Júda királyai és fejedelmei előtt, papjai és a föld népe előtt. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak veled, mert én veled vagyok, mondja az Úr, hogy megmentselek téged. Az Úr ezekkel a szavakkal biztosította őt arról, hogy vele együtt eleget tud majd tenni a kapott parancsnak, hogy nem fog megszégyenülni.

Ez az üzenet nem csak Jeremiásnak szól, hanem mindannyiunknak, akiket Isten szolgálatra hívott el. Gondolkodj el most azon, hogy téged kikhez küld az Úr. Vajon mit kell elmondanod nekik?

Lehet, hogy már napok, vagy esetleg hetek óta halogatott ennek véghez vitelét, mert a félelem fogva tart téged. Nem várhatsz tovább. Hiszen Isten parancsa, kérése mindig elsőbséget kell, hogy élvezzen az életedben. Nem tűr halasztást. Ezért ne ódászd tovább a dolgot, különböző kifogásokat keresve. Az Úr ma téged is bátorít. Ezt mondja neked. Ne félj az emberektől, a gúnyolódásaiktól, és ne félj a kudarctól. Senki nem fog tudni ártani neked. Ezért ne csüggedj, hanem tedd meg hittel mindazt, amit kérek tőled. Ne hagyd, hogy bármi is elkedvetlenítsen. Emlékezz rá, hogy én veled vagyok.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 15-e. Galata beliekhez írt levél, 2. fejezet, 11-től 14. versig. Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre, pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Ez döbbenetes. A mindenkitől odaadóbb Péter félt a zsidókból lett hívőktől. Ez a félelem képmutatásra kényszerítette. A képmutatása pedig feszültséget keltett az antiókhiai közösségben. Mi is történt? Péter, aki korábban kész volt Kornéliuszhoz is bemenni, és ott átélni a pogányok megtérését, örömmel ül asztalhoz más pogányokból lett hívőkkel. Viszont amikor megérkeznek a zsidókból lett hívők, félve tőlük, nem akar már együtt étkezni a pogány hívőkkel. Péter fél, pontosabban félti magát. Vélhetően ismerte a zsidók gondolkodását, így tudta, ők nem néznék jó szemmel, amit tesz. El akarta kerülni a konfliktust, ezért vonult félre azoktól, akikkel korábban közösséget vállalt. Elkerülte a zsidók rosszallását, de szembe került Pál dorgálásával. Megérte? Ugyanakkor jobb képet mutatott a zsidóknak, viszont rosszabb képet mutatott a pogány hívőknek. Magát védve kedvezett a zsidóknak, és talán bele sem gondolt, hogy ezzel árt a pogány testvéreknek. Nem hidat épített az eltérő származású és gondolkodású emberek között, hanem falat állított közéjük. A pillanatnyi érdekei alapján döntött. Nem gondolt bele, hogy tettével kárt is okozhat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot S. Stephen Raikumar írta Tamil Nadu-ból, Indiából. Elveszett és megtaláltatott. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliumának 15. fejezetének 7. verse. Néhány tyúkot tartunk, és egy nap észrevettük, hogy az egyik kis csibénk eltűnt. Milyen elszomorodtunk miatta, és minden erőfeszítésünk ellenére sem találtuk sehol. Találgattunk, hova mehetett. Aztán egy hét múlva éppen a templomba tartottunk, amikor a feleségem meglátta az elveszett csibét az autónk felé közeledni. Félreálltunk, elkaptuk és betettük egy dobozba, ami nálunk volt. Már nem maradt idő hazavinni, így a csibe velünk jött, és az autóban maradt az Isten tisztelet alatt. Az az öröm, amit családunk az elveszett csibe megtalálásakor érzett, Isten boldogságára emlékeztetett, amit akkor érez, amikor az elveszettek hazatalálnak. Lukács evangéliumának 15. fejezetében Jézus 3 példázattal tanít minket az elveszettek felkutatásának és a közösségbe való visszatérésüknek a fontosságáról. A példázatokban a juh elkoborol, az ezüstpénz, a drachma elvész, a tékozló fiú pedig elpazarolja vagyonát. Ennek ellenére a pásztor átkutatja az erdőt, az asszony felsepri a házat, a megbocsátó apa pedig várja fia visszatérését és öleléssel fogadja, amint megérkezik. Isten szemében mindenki fontos, és senki sem felesleges. Drága Jézusunk, segíts követnünk szereteted és irgalmat példáját, hogy mindenki, aki elveszett, megtalálja a hozzád vezető utat. Amen. Napi gondolat. Fontos vagyok Istennek. Imádkozzunk az elveszett emberekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Erdélyi László. Együtt a mennyben, már itt a földön. Amikor belépsz Isten házába, mielőtt helyedet elfoglalod, nézz körül jól a testvérek között. Figyelj meg minden utánad jövőt, s gondolj arra, hogy ezek mindegyike ott szeretne lenni majd a mennyben. Ne gondold, hogy a menny olyan nagy lesz, amelyben bárkit is elkerülhetsz. Ezért az Úr úgy fog megkímélni, hogy ne kelljen senkit kerülgetni azok közül, akiket nem kívánsz testvéredként szívedbe fogadni. Nem kötelező a mennybe jutni, de itt e földön meg kell tanulni a mennyei elvek szerint élni. Még ma, ezen a szent szombatnapon, melyen Isten és a szent angyalok egyértelmű döntésedre várnak. Ha az Urat szívedbe fogadod, s benne minden testvéred helyet kapott, még ma, ezen a szent szombatnapon minden bizonnyal érezni fogod azt a boldogító valóságot, hogy a mennyben készen van otthonod.

0: Hogyan segíthetünk a betegeknek?
1: Jézus nyomában járva. Szabad szombaton jót cselekedni. Máté evangéliuma 12:12. Gondolatok az ígéről. A negyedik parancsolat szerint a szombatot pihenésre és Isten tiszteletre szenteljük. Minden világi foglalkozást abba hagyunk, azonban az irgalmasság és jótékonyság cselekedetei megegyeznek Isten szándékával. A jó tetteket nem korlátozza sem idő, sem hely. A szenvedések enyhítése, a bánkódók vigasztalása, szeretetből fakadó cselekedet, szolgálat, amely megdicsőíti Isten szent napját. Szombaton is megtesszük, amire a létfenntartáshoz szükség van. Gondozzuk a betegeket, a nélkülözőknek pedig segítünk. Nem büntelen az, aki elhanyagolja szombaton a szenvedések enyhítését. Isten szent nyugalom napja az emberért lett, ezért az irgalmasság cselekedetei tökéletes összhangban vannak céljával. Isten nem kívánja, hogy teremtményei egyetlen óráig is fájdalmat szenvedjenek el, amit szombaton vagy bármely más napon enyhíthetünk. A szombat célja nem az, hogy a tétlenség ideje legyen. A szenvedések enyhítését megváltónk az irgalmasság cselekedetének nyilvánította, ezért nem jelenti törvénye megrontását. A szenvedőket sohasem szabad elhanyagolnunk. Jézus Krisztus a saját példájával mutatta meg, hogy a segítségnyújtás szombatnapon helyén való.

0: Jézus vére élő, tisztító hatalom.
1: És Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János apostol első levele, első fejezet, 7. vers. Az orjáratok egyik legfontosabb érrendszeri rendellenessége a rinorroagia, azaz orvérzés. Ez egy orvosi vészhelyzet, amelyet elhelyezkedés és etiológiai szerint osztályoznak. A rinorrea okai sokrétűek. Az orrtraumától kezdve az akut krónikus gyulladásokon át, a szisztémás betegségekig, koagulopátiákig, endokrinopátiákig, heptorenális betegségekig, dekompenzált szívbetegségekig. Védelmi mechanizmusnak tekinthető. Rendkívül magas vérnyomás esetén a vér eláraszthatja az agyat egy adott szintű ér sérülésével, de gyakran előfordul ilyenkor orrfolyás is. Kötelességünk tudni, hogy mi legyen a vészhelyzeti viselkedés nátha esetén. Először is a beteget nyugtatjuk. Kemény felületre helyezzük, ülve fejét kisé előre döntve, hogy a vér lefolyása biztosított legyen. Semmiképpen sem szabad a beteg fejét jobb kézzel felfelé tartva hátra tartani. Ez a vér lenyelését és az azt követő hányást eredményezné. Gyorsan mérje fel a beteg általános állapotát és a vérzés mértékét. Az orrot megfelelően kifújjuk a vérrögök eltávolítása érdekében, majd az orrot két ujjal az alsó harmadban összeszorítjuk, és 10 percig erős kompressziót alkalmazunk. A vérzés általában eláll. Ha nem áll el, hívják a mentőt, és sürgősségi protokoll szerint vérzéscsillapító kezelést alkalmaznak. Semmilyen körülmények között nem hagyjuk magára a beteget, gondoskodunk arról, hogy kórházi központba szállítsák. De van valaki, akinek a vérzése nem állt el, aki nem kapott semmilyen kezelést. Az ő vére teljesen, önként, az irántam, irántatok érzett szeretetből folyt. Csak az ő szent vére által tisztulhatnak meg a bűnök, csak ő tudta elvégezni ezt a nagy és titokzatos művet, amely az örökké valóságot félelemmel tölti el. A megváltó áldozatának tisztító erejét, amely nem csak a bűnök bocsánatát jelenti, hanem a lelki megtisztulás és megújulás lehetőségét is. Az ő drága vére az, amely eltörli a bűn terhét, és lehetőséget ad arra, hogy új életet kezdjünk, hogy a szívünk tisztává váljon. Jézus áldozata nem csupán történelmi esemény volt, az ő vére a legnagyobb ajándék, amelyet az emberiség valaha is kapott. A kereszt nem csak egy emlékezés vagy vallásos szimbólum, hanem egy élő, tisztító hatalom, amely bűneinket eltörli. A kereszt körülöttünk van, és azon keresztül Isten szeretete folytatódik. Az ő vére nem csak a bűnök bocsánatát adja, hanem lehetővé teszi, hogy tiszta szívvel és újjászületett lélekkel járjunk előtte. A megtisztulás folyamata nem egy egyszeri cselekedet, hanem egy életen át tartó döntés. Amikor elfogadjuk Jézus áldozatát, minden nap meg kell engednünk, hogy a drága vér tisztítson minket a bűnöktől. Imádkozz ma buzgó imával, és engedd, hogy megtisztítson ez a drága vér, amely érted folyt. Nyisd meg szélesre a szívedet, hogy elfogadd a megbocsátás ajándékát, amely oly sokba került. Oszd meg ezt a ki nem érdemelt szeretetet, és készülj fel arra, hogy koronádat az ő lábaihoz tedd.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 15-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 95. fejezet 6. verséből olvasom. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Az Újszövetségi igét Lukács evangéliuma 17. fejezet 16. verséből olvasom. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Ki ne találkozott volna olyan kisgyermekkel, aki a nagyok elől bújócskázva két kezével takarta el az arcát. Persze mindez csak akkor jó móka, ha a kukucs elhangzása után nevetve nézhetünk ismét egymás szemébe. Az ilyesfajta bújócska, a bibliai elbeszélések szerint, már az édenkerti bukás óta szokás Isten és a gyermekei az emberek között. Takargatjuk a belső dolgainkról, a testi és lelki hogylétünkről árulkodó vonásainkat, a szemünk fényét, az összeszorított vagy éppen mosolygó ajkainkat. De tudjuk azt is, hogy az emberség jellemző vonásai közé tartozik, hogy ki kell lépnünk a takarásból. Ilyenkor gyermeki rajongással és várakozással arra számítunk, hogy egymásra találva ismét az Isten arcába nézhetünk. S talán csak ilyenkor tudatosul bennünk teljes súllyal a Zsoltáros szava. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Zsoltárok könyve, 104. fejezet, 29. vers. Sőt, új erővel értjük meg Mózes kijelentését is, amikor az aranybórium miatt Isten elfordulni készült népétől. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mózes második könyve, 33. fejezet, 15. vers. Amikor a 10., valójában egyetlen meggyógyult leprás visszatért az életét megváltó Jézushoz, és arccal a földre borulva öntötte ki elé háláját, már tudta. Arcát ezután mindenkor szégyen és félelem nélkül emelheti fel Urára. Nem fordulnak el többé egymástól. Imádkozzunk! Fordítsa felét orcáját az Úr, és Krisztusában legyen velünk minden napon a világ végezetéig. Fordítsa felénk orcáját az Úr, és Krisztusában találjon ránk, és tartson meg minket üdvösségére. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és Krisztusában emlékezzen meg rólunk életünkben és halálunkban. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és Krisztusában adjon nékünk békességet. Ámen. Az áhítatot Korányi András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt.

Horváth úr, a kisváros köztiszteletben álló pékje, aggódva figyelte, ahogy a reggeli napsugarak megvilágítják a péksége portálját. Az utóbbi időben valami megváltozott a levegőben. Nem a frissen sült kenyér illata, hanem a suttogások, a félmondat, a

Nap mint nap megfordultak Horváth úr pékségében, egyre gyakrabban találgatták, hogy mi is lehet a baj Évinél. Biztos valami titka van, súgta az egyik. Hallottam, hogy gondjai vannak a családjában, tette hozzá a másik. A harmadik pedig már azt is tudni vélte, hogy Éva el fog költözni a városból.

Horváth úr hallotta ezeket a beszélgetéseket. Kezdetben csak legyintett, mondván a pletyka mindig része volt a kisvárosi életnek. De ahogy a napok teltek, és a suttogások egyre hangosabbá váltak, észrevette, hogy Éva arca egyre sápadtabb, a mosolya pedig eltűnt. Egyik reggel, mint mindig, betért a pékségbe. Fáradtan kérte Éva a szokásos rostkenyerét, és amikor Horváth úr megkérdezte, hogy van, csak ennyit mondott. Jól, köszönöm. De a hangja elárulta a kimerültséget és a bánatot.

Horváth úr komolyan elgondolkodott, hogy a kisvárosi pletykák, melyeket annyira ártatlannak tartott, valójában megmérgezik Éva életét. Mi több, az emberek nem álltak meg annál, hogy pletykáljanak, hanem hozzáadták a saját véleményüket, feltételezéseiket, mintha Éva magánélete egy nyitott könyv lenne, amit bárki olvashat és véleményezhet. Délután Horváth úr letette a kötényét, és felkereste Évát. Nem faggatta, nem kérdezett, csak csendben meghallgatta. Idővel a tanárnő végre megnyílt előtte. Kiderült, hogy Éva súlyos beteg édesanyját ápolja, miközben próbálja a tanári munkáját is teljesíteni. Az anyagi nehézségek, az állandó aggodalom kimerítették, de szégyelt segítséget kérni, mert félt, hogy az emberek elítélik majd a gyengesége miatt.

Horváth úr elszégyelte magát. Azon a napon elhatározta, hogy nem csak Évának segít, hanem megpróbálja megváltoztatni a pletykálkodó légkört a városban. Beszélt a törzsvásárlóival, finoman felhívta a figyelmüket arra, hogy a szavaiknak súlyuk van. Emlékeztette őket, hogy senkinek sincs joga ítélkezni mások felett, pláne nem hozzáfűzni a saját alaptalan feltételezéseiket.

A változás nem jött azonnal. De lassan, nagyon lassan, a pékségben már nem a pletykák, hanem a kedves szavak kezdtek el terjedni. Az emberek kezdtek figyelni egymásra, támogatást nyújtani, ahelyett, hogy ítélkeztek volna a másikon. Éva is visszakapta

mosolyát, és Horváth úr a pék, aki merészelt a szavak erejére emlékeztetni, tudta, hogy a legfinomabb kenyér mellett a kedvesség és az empátia a legfontosabb hozzávalója egy egészséges közösségnek.

Gyakran előfordul, hogy a szavak viccként, tudatlanságból, vagy azért hagyják el a szánkat, mert valóban valami sértőt akarunk mondani. Így kell viselkedni egy kereszténynek a beszélgetésekben. A kimondott szavak hatalmas erővel bírnak, és súlyos sebeket okozhatnak még akkor is, ha nem szándékosan mondjuk ki őket rossz indulatból. A pletyka nem csak ártatlan szóbeszéd. Gyakran vezet félreértésekhez, eltorzítja a valóságot, és tönkre teheti az emberek hírnevét, önbecsülését. Nem a mi dolgunk, hogy gyanakodjunk, és hozzáadjuk a saját személyes véleményünket mások helyzetéhez. Ez nem csak tiszteletlenség, hanem téves következtetésekhez és igazságtalan megítéléshez vezet. De hogyan tudjuk mi elkerülni ezt? Ahelyett, hogy mások helyzetéről vonnánk le következtetést, inkább igyekezzünk megérteni és támogatni őket. A kedvesség, az empátia és a tisztelet mindannyiunk felelőssége.

a rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Példabeszédek könyve, 26. fejezet, 22. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét, Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságot. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak, örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk föl együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz, megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét 2026. A Baptista alkotóhetet ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett rendezték meg a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mikes Balázs tartott. Ő a festménypredikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután elvonultak alkotni. A festők festettek, az írók írtak, esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munka eredményeit. Végül tegnap pénteken közzétették azokat az alkotásokat, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ezek gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó részvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Kedves hallgatóink, az útra való következik, hogy szépen induljon a nap.
1: Te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlej engem, mert nem hallgatlak meg. Nem látod, mit csinálnak Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének, és italáldozatot mutassanak be más isteneknek, és ezzel bosszantsanak. Vajon nekem okoznak bosszúságot? Így szól az Úr. Nem saját maguknak? Mert majd szégyen borítja arcukat. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Lángoló haragom kiárad erre a szent helyre, emberre és állatra, a mezők fájára és a föld gyümölcsére. Égni fog, nem alszik ki. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg a húst. Mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték. Hátukat fordították felém, és nem arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat. Idejében küldtem, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Azért ezt mond nekik. Ez az a nép, amely nem hallgatott Istenének, az Úrnak szavára, és nem fogadta el a figyelmeztetést. Oda van az igazság, kiveszett szájukból. Jerémiás könyve, 7. fejezet, 16-tól 28-ig.

Hagyományok. Mennyire szenvedhetett Jeremiás? Látja a veszedelem jöttét, és tudja, hogyan lehetne elhárítani. De senki sem hallgat rá, elutasítják őt. A honfitársai érdekében zörget kitartóan Istennél. Én valószínűleg már rég feladtam volna. Azt gondoltam volna, hogy nem érdemelnek mást. Isten mondja Jeremiásnak, hogy imádságai kilátástalanok. Nem azért, mintha nem tudna segíteni, hanem azért, mert a nép nem akarja a segítséget. Ragaszkodnak a vallási formákhoz, szerintük azok a fontosabb, de e szokások értelmét már elfelejtették. Ezért áldozataik ellenszenvesek Isten előtt nem tetszenek neki. Isten az embert akarja, szeretetteljes kapcsolatot akar vele, amelyben figyelnek egymásra. Csak önmagukban a külsőségek nem számítanak semmit. Amikor a lányom körülbelül 5 éves volt, felfedezett a temetőben egy gyermeksírt. Fel kellett olvasnom, hogy mi áll a síron. Egy vele egykorú kislány volt ott eltemetve. Este a kislányom teljes szívből így imádkozott. Istenem, köszönöm neked, hogy élek. Ettől fogva ez a mondat minden nap hozzátartozott az esti imádságához. Néhány hét múlva elfelejtette, hogy miért is mondta először ezeket a szavakat, és így csak egy újra és újra elismételgetett mondattá vált. Számomra ez jó példa arra, milyen gyorsan lesz egy élő tapasztalatból üres szokás, aminek az értelmét már nem is tudjuk.

bármiféle hagyománynak akkor van értelme, ha azzal a tüzet adjuk tovább, és nem a hamut őrizgetjük. Milyen kedvenc rituálék határozzák meg a mindennapjaimat? Lehetséges, hogy visszatartanak magától a Jézussal való élő kapcsolattól? Milyen szokásokat kell esetleg újonnan élettel megtöltenem?

0: Jussunk közelebb most közös imánkkal, gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét.
1: Imádkozzunk!

Alázattal és gyermeki ragaszkodással keresem a találkozást veled e nap reggelén, Atyám, gondviselő Istenem. Vágyom közelségedbe, mert érzem, hogy te őrködsz felettem. Ez a bizonyosság családom körében, munkahelyemen, ahol csak a napom zajlik, a szívemet megelégedéssel tölti el. Azért fordulok hozzád, hogy segíts ma is jó kedvel, vidám lélekkel gazdagítanom, munkálnom embertársaim lehetőségeit és saját jólétem. De elő szeretném mozdítani lelkem tökéletesedését is. Kérlek, add, hogy mint egész ember töltsem be tőled nyert hivatásomat. Ha arra gondolok, hogy te velem voltál az elmúlt idők folyamán, hogy az egymást követő napok változásában is mindig a te jóságodat éreztem, megerősödik hitem, hogy ezután sem hagysz magamra. Csöndes óráimban elődbe vihetem vágyaimat és érzéseimet. Remélhetem, megmutatod nekem az igazság ösvényét, hogy hű maradhassak hozzád és a legjobb önmagamhoz. Amen.

0: Közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 15-e. Keserűi Dajka János 1607-ben ezen a napon iratkozott be a Wittenbergi Egyetemre, ahonnan Marburgba, Heidelbergbe ment tanulni. Hazatérve 1611-től nagyváradi lelkész lett. 1615-ben innen hívta Bethlen Gábor Gyulafehérvárra udvari papjának és tanácsadójának. Jelen volt a fejedelem moldvai és más táborozásaiban. Tiszta életéért, eszességéért, tudományáért, s fedhetetlen erkölcséért nemesi rangot kapott. 1617-ben nyilvános vitát tartott Csanádi Pállal a fejedelem jelenlétében. A következő évben az erdélyi egyházkerület püspökévé emelte. Ebben a minőségben sokat tett a református egyház megszilárdításáért. Jelentősek írásai és nagy része volt a már csak halála után kiadott hivatalos énekeskönyv, az Öreg Graduál összeállításában.
2: Budai Karácsony János szintén a Wittenbergi Egyetemen tanult 1607. augusztus 15-től, illetve a következő évtől Heidelbergben. 1613 és 1617 között Debrecenben, 1618-tól Nagykárolyban volt lelkész. Emlékezetes művei: De persona Christi, De purgatorio, Gyászvers Hodászi Lukács halálára.
1: Sir Walter Scott, skót költő, regényíró, 1771-ben jött világra. Jogot tanult, de szívesebben kutatta a középkort, a népi kultúrát. 1799-ben megjelent népballada gyűjteménye. Elsősorban a romantikus történelmi regény műfajának megteremtésével, a regény technika megújításával és a realista környezet és tájábrázolással hozott létre maradandót. Alkotásai középpontjában a szerelmi bonyodalmak állnak, párosulva a határozott, hiteles történelmi háttér megrajzolásával. Tipikus eszköze a sajátságosan romantikus elem, a csoda. Alig van olyan műve, amit ne zenésítettek volna meg operaként. Ismertebb művei: Ivanhoe, A kolostor, Rob Roy, Puritánok utódai, A Lammermoori nász, A Waverley címűből idézünk. A súlyt a szereplők jellemére és szenvedélyeire vetem. Azokra a szenvedélyekre, amelyek közösek minden rendű és rangú emberben.
2: Liszt Ferencet a Szent Erzsébet legendája megkomponálására Moritz von Schwind freskó sorozata ihlette, melyet az osztrák művész 1855-ben festett. Az oratórium szövegét Otto Rakette, német költő írta, a partitúrához Liszt Ferenc használt magyar vallásos népénekeket és verbunkos melódiát, de egy német népdalt is, hiszen a szenvedő magyar királylány Warburg várában cseperedett föl. A kompozíció ősbemutatója a Pesti Vigadóban volt 1865-ben e napon. A zeneszerző vezényletével, Ábrányi Kornél magyar szövegével.
1: Az 1896-ban született Mádi Gyula, a Rákospalotaújvárosi 1926-tól az Újpest belsővárosi egyházközség református lelkésze. 1955-től a Budapest Északi Egyházmegye főjegyzője, majd esperese. számos ige hirdetése maradt ránk.
2: Nagyon gyakran van az, hogy a keserű szavak mögött a tiszta igazság rejlik, és emberi gyarlóság, hogy az igazat nem szeretik hallani. Írta Grazia Deledda, olasz szárd írónő, aki 1936-ban hunyt el. Első irodalmi sikerét az Elias Portolu című írásával érte el, melyet minden európai nyelvre lefordítottak. Munkáin megfigyelhető a verizmus és a dekadencia kettős hatása, szülőhelye Szardínia szigete mindvégig ihletének forrása. Az életművért kapta a Nobel-díjat. Kiemelkedő regényei, a Repkény, a Mi úrunk, Mint a szélben a nád, Jó lelkek, a Szárd mese című elbeszéléséből idézünk, jónak érezte magát, ha jövőre gondolt, bízott magában és a jó Istenben.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Irányítás kell a hadviseléshez, és segítséget jelent a sok tanácsadó. Példabeszédek könyve 24. fejezet 6. vers.

A tévében bizonyos műveltségi vetélkedőkben időnként szükség van mások jó tanácsára. Ilyen volt régebben a Legyen ön is milliómos műsor, ahol a játékos sorban kapta a kérdéseket, és 4 válasz közül kellett kiválasztania, ami szerinte helyes. Amikor szorult helyzetbe került, mert olyan kérdést tettek föl neki, amihez nem tudott hozzászólni, akkor kapott egy rövid időt, hogy felhívjon valakit, akitől tanácsot kérhetett, hogy szerinte melyik válasz lesz a helyes a feltett kérdésre. Míg a játék előtt megadta annak a nevét és telefonszámát, akit az adott pillanatban fel lehet hívni, mert maximálisan bízott a tudásában és a bölcs ítéletében. Legtöbbször a játékos gondolkodás nélkül elfogadta azt a választ, amit a megkérdezett segítője mondott.

0: A mai ige alapján, ha igazán győzni akarsz, jó tanácsadókra van szükséged. Az emberi természet olyan, hogy azt hiszi, csak úgy jó, ahogy ő tudja, ő gondolja, ő csinálja, ezért senki ne szóljon bele a dolgába. Ebből sok sértődés származik. Gyakran rosszul érint minket, ha a másik ember valamiről le akar beszélni, vagy egy másik megoldást javasol. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ő csak ne akarjon minket kioktatni. Hidd el, te sem tudsz mindent. Ne szégyellj tanácsot kérni, kikérni a tapasztaltabbak javaslatait, főként az idősebbekét, akik nagyobb rálátással rendelkeznek az élet dolgaira.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Ne dicsekedjünk a gazdagsággal.
1: A mai ige Jeremiás 9:23. A gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával. Gondolatok az ígéről. A gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával. Ha a világi dolgokhoz ragaszkodunk, nem Krisztust magasztaljuk. Sátán elménket jelen életünk dolgaival foglalja le, hogy elveszítsük tekintetünk elől a magasabb rendű életet, ám nem engedhetjük meg magunknak, hogy az ő eszközeinek engedjünk. Krisztus minden múlandó és minden lelki áldás forrása. Ha ő ad nekünk minden gazdagságot, nem állíthatjuk, hogy azok a sajátjaink. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a mói megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Máté 6:19-20. Pál minden dolgot kárnak és szemétnek tekintett, csak hogy Krisztust megnyerhesse. Mégis, amikor a megváltó igényt tart javainkra és szolgálatunkra, sokan vannak, akik úgy látják, hogy nem tudnak engedelmeskedni Istennek, miközben földi kincseikhez ragaszkodnak, és végül kincseik mellett döntenek. Hogyan lehetséges, hogy azok, akik saját számításaik szerint Krisztus trónja körül fognak állni, és igazságosságának ruhájába öltözni, nem bíznak Istenben, és attól félnek, hogy majd kívül hagyja őket? Hol van a hitük? Mennyei atyánk eteti a hollókat, nem táplálna minket annál inkább? Ha helyes képünk lenne Krisztusról, nem engednénk, hogy valami is közénk és közé álljon. Akik azt tanulmányozzák, milyen közel élhetnek a világhoz, hogy még igényt tarthassanak a mennyre, éppen elég közel fognak kerülni, hogy kiszoruljanak onnan. El kell fogadnunk vallásunkban a szenvedést is, ha együtt akarunk ülni a nagy szenvedővel az ő trónján. Miközben jogszerű, hogy javakat szerezzünk, a pénzt, amivel rendelkezünk, úgy kell tekintenünk, mint ami csak bizalmi alapon a miénk. Nem azért birtokoljuk, hogy elherdáljuk, hanem hogy az Úr szolgálatára fordítsuk. Eltökélt szándékunknak kell lennie, hogy engedelmeskedjünk a mi parancsnokunk rendelkezéseinek, és így gyűjtsünk magunknak kincseket a mennyben. Ekkor, ha minden földi dolog meg is semmisül, kincsünk lesz a mennyben, amely meg nem romlik.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Minden idő és minden létező Istene vagyok. Ne csak a reggeli csendesség idején keres, hanem napközben is, álhatatosan. Ne hagyd, hogy váratlan problémák elvonjanak a jelenlétemből. Inkább beszélgess velem mindenről, és figyeld bizakodóan, amit teszek. A nehézségeknek nem kell megszakítania a közösségedet velem. Amikor rosszra fordulnak a dolgok, hajlamos vagy úgy reagálni, mintha büntetnélek. Az ilyen negatív reakció helyett inkább próbáld a nehézségeket árruhás áldásoknak tekinteni. Tegyél engem menedékeddé, öntsd ki nekem a szívedet, és bíz bennem minden időben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ötvenötödik Zsoltár, 18. vers. 32. Zsoltár, 6. vers. 62. Zsoltár, 9. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 11. rész. Ítélet Júda előjárói fölött. Azután fölemelt engem a lélek, és az úrházának keleti kapujához vitt, amely keletre néz. Ott a kapu bejáratánál 25 férfi volt. Közöttük láttam Jaazanját, Azzur fiát és Pelatját, Benájá fiát, a népvezetőit. Az úr ezt mondta nekem, emberfia, ezek azok a férfiak, akik álnokterveket szőnek, és rossz tanácsokat adnak ebben a városban. Ezt mondják, nem kell itt még házat építeni, fazék ez a város, mi vagyunk a hús. Ezért prófétálj ellenük, prófétálj emberfia. Ekkor rám szállt az úr lelke, és ezt mondta nekem, mondd meg, hogy így szól az úr, jól mondtátok, Izrael háza. Tudom én, hogy mit gondoltok magatokban. Sokakat öltetek meg ebben a városban, megtöltöttétek utcáit halálra sebzettekkel. Ezért így szól az én uram, az úr, akiket városszerte megöltetek, azok a hús, a város pedig a fazék, de titeket kiveszlek belőle. Fegyvertől féltetek, fegyvert hozok rátok, így szól az én uram, az úr. Kiviszlek innen titeket, idegenek kezébe adlak, és ítéletet tartok fölöttetek. Fegyvertől fogtok elesni, Izrael határán ítélkezem fölöttetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Nem lesz fazék nektek ez a város, és nem lesztek ti benne a hús. Izrael határán ítélkezem fölöttetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mert nem az én rendelkezéseim szerint éltetek, és nem az én törvényeim szerint cselekedtetek, hanem a körülöttetek élő népek szokásai szerint cselekedtetek. Miközben prófétáltam, Pelatjá Benájá fia meghalt. Én pedig arcra borultam, és hangosan így kiáltottam. Ó, jaj, uram, uram, véget akarsz vetni Izrael maradékának? Ígéret a hazatérésre. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, a te testvéreidről, rokonaidról és Izrael egész házáról így beszélnek Jeruzsálem lakói, messzire vetődtek az Úrtól, a miénk lett, a mi birtokunkba került az ország. Ezért mond, így szól az én uram, az Úr. Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszélesztettem őket más országokban, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. Ezért mond, így szól az én uram, az Úr. Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszélettetek, és nektek adom Izrael földjét. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről pedig így szól az én uram az Úr. Akiknek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet. Ekkor a kerúbok felemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt, Izrael Istenének a dicsősége pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt azon a hegyen, amely a várostól keletre van. Engem pedig fölemelt a lélek, és elvitt a káldeusok földjére a fogságban élő néphez, látomásban, Isten lelke által. Azután eltávozott tőlem a látomás, amelyet láttam. Én pedig elmondtam a fogságban élő népnek az Úr igéjét, amelyet látomásban adott nekem.

0: Mai szakasz, Ezékiel 11. rész. Emberi tulajdonság, hogy hajlamosak vagyunk magunkat és a körülményeinket összehasonlítani másokéval. És amikor így teszünk, sokszor jobb színben látjuk magunkat. Nagy a kísértés, hogy gondolatban szétválasszuk a mi és az ők csoportját, és magunkat följebb helyezzük, különösen, ha úgy érezzük, mi áldásokban részesülünk, a többiek pedig nem. Júda 25 vezetője, akiket Ezékiel látott Jeruzsálemben, helyzetüket a fogságban lévő honfitársaikhoz hasonlítva mérték föl. Ők a Szent Városban, Dávid városában voltak, amazok pedig messze földön fogságban. Bárhonnan is nézzük, úgy tűnhet, hogy akik Jeruzsálemben voltak, élvezték Isten kegyét, míg a Babilonban lévők nem. Azt látjuk, hogy a 25 vezető is erre a föltételezésre jutott. A kifejezés a 3. versben, ez a város a fazék, mi pedig a hús, az áldozati rendszerre utal, ahol a fazék jelentette az oltárt, a hús pedig az áldozat jó része volt. A vezetők ezzel azt mondják, hogy akik Jeruzsálemben maradtak, azok Isten kegyeltjei. A Babilonban lévő hűséges foglyok pedig Isten ítélete alatt vannak, és haragját kell elszenvedniük. Amikor meggyőződünk róla, hogy jó helyen vagyunk, Isten mégis kiigazítja a gondolkozásunkat. Ez megdöbbenthet. Milyen meglepő volt hallani ezeknek a vezetőknek, hogy Isten ítélete alatt vannak. Ez a fordított gondolatmenet. Ezékielt is megdöbbentette, mert együttérzően így kiáltott föl. Ah, ah, Uram Isten, te véget vetsz Izrael maradékának. A 3. vers más szavakkal, ha ezekre az emberekre Jeruzsálemben ítélet vár, vajon megállhat-e Isten előtt bármelyikünk? Isten Ezékiel által küldött üzenete figyelmeztetés. Azok, akik lázadtak ellene, vagy akik csak passzívan letették a vallásosságot, Isten ítéletére számíthatnak. Isten dicsősége elpártolt azoktól, akik olyannak vallották magukat, amilyenek valójában nem voltak. De vegyük észre, Isten dicsősége nem távozott el teljesen. Az ítélet ezek ellen az emberek ellen nem jelentette Isten népének a végét. A maradék létezett. Megvolt Isten hűségeseinek maradéka, közülük néhányan Babilonban és néhányan Júdában, és rövid időn belül megváltás várt rájuk. Figyeljük meg, ahogy Isten jelenléte elhagyja a templomot és Jeruzsálemet, utoljára megállt a hegy fölött a várostól keletre, 22-23. versszak szerint. Ez a hegy, amely később Olajfák hegye néven vált ismerté, nem csak az a hely, ahol Jézus találkozik majd a tanítványaival, hanem ahonnan keresztre feszítése, eltemetése, és halálból való föltámadása után a mennybe emelkedik. Ez az a hely, ahová visszatér majd népével a millennium után, lába megérinti a hegyet, amely ketté hasad, helyet adva a leszálló új Jeruzsálemnek, a Zakariás 14:4 szerint. A maradék megváltása egyedül Isten dicsőségéből fakad, az ő jelenlétéből szívünk templomában. Jézus ott fog lakozni és megszabadít.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, mint bánkodók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítok, mint semmi nélkül valók, de mindennel bírok. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 6. fejezet, 4. és 10. vers. Legyen a keresztény alázatos, de ne legyen szomorú, és ne becsülje le önmagát. Mindenkinek az a kiváltsága, hogy olyan életet éljen, amelyet Isten helyeselhet és megállhat. Nem mennyei atyánk akarata az, hogy állandóan az elítélt ember gyászos hangulata nehezedjék ránk. Nem a lehorgasztott fej és a túl gyakori befele fordulása bizonyítéka az igazi alázatosságnak. Jézus által mindnyájan megtisztulhatunk. Szégyen és lelkismeret furdalás nélkül állhatunk a törvény elé. Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 1. vers. Jézus Krisztus által Ádám elbukott fiai ismét Isten fiaivá lehetnek. A megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyafiainak hívni. Zsidókhoz írott levél 2. fejezet 11. vers. A kereszténynek a hit és az Istenbe való öröm életét kell élnie. Mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. János 1. levele, 5. fejezet, 4. vers. Jól mondta Nehémiás, az Úrnak öröme a ti erősségetek. Nehémiás könyve 8. fejezet, 10. vers. Pál pedig így nyilatkozott. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet 4. vers. Tesalonika beliekhez írott 1. levél 5. fejezet 16-tól a 18. versig.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Másokat szolgálni. Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Albert Schweitzer.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten diadalra vezet. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád tekintünk. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 12. vers. A bibliai hősök gyakran találkoztak esélytelen és lehetetlen helyzetekkel. Gondolj csak Mózesre, aki a fáraó elé járult, vagy Dávidra, aki kiállt Góliát ellen. Jósefátnak 3 hadsereggel kellett szembenéznie, és ezek egyesült erővel törtek népe elpusztítására. Ezt mondta ekkor Istennek: tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád tekintünk. Figyeld meg, mit válaszolt neki Isten. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztek állnotok, és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 15. verstől a 17. versig. Isten soha nem ad olyan feladatot, amelyhez ne lenne szükséged az ő erejére, bölcsességére, forrásaira, és olykor csodás beavatkozására is. Ki parancsolta meg a tanítványoknak, hogy szálljanak csónakba és evezzenek át a galileai tenger túlpartjára? Jézus. És mi történt? Miután engedelmeskedtek szavának, életük egyik legrettenetesebb viharába kerültek. Ám amikor látták, ahogyan Jézus lecsendesíti a vihart, új szintre emelkedett a hitük. Ez pedig felkészítette őket arra, hogy később még nagyobb dolgokat tehessenek Istenért. Ez tehet ma Isten üzenete számodra. Állj vesztek, és figyeld, hogyan szabadít meg az Úr. Ne félj, hanem vonulj fel, mert veled lesz Istened.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a név kezeskedik. A mai ige János evangéliuma 14-13, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az atyát a fiúért. Gondolatok az ígéről. Nem minden hívő tanult még meg Krisztus nevében imádkozni. Az imádságnál pedig nagyon fontos, hogy ne csak Krisztus érdeméért kérjünk valamit, hanem az ő nevében, mint egy tőle nyert felhatalmazással is kérjünk dolgokat. Bizonyára nem fogunk hiába valóságokat kérni, ha Krisztus nevében könyörgünk, mert ezzel gonoszul káromolnánk áldott nevét. Csak úgy merjük oda tenni imánk végére a nevét, ha igaz ügyért könyörgünk. Ilyenkor viszont bizonyosak lehetünk, hogy Isten meghallgat minket. Imáink akkor élik el leginkább céljukat, ha általuk az Atya megdicsőítetik a fiúban. Így dicsőül meg igazsága, hűsége, hatalma és kegyelme. A Krisztus nevében mondott imádság meghallgattatása kifejezi az Atya Krisztus iránti szeretetét és azt a nagy tisztességet, amellyel fiát felruházta. Krisztus és az Atya dicsősége olyan szorosan összefonódik, hogy míg a kegyelem az egyiket dicsőíti, a másikat is magasztalja. A folyót bővízű forrása teszi híressé, a forrást pedig a folyó miatt becsülik, amely belőle fakad. Ha imádságaink beteljesülése szégyent hozna az Úrra, nem imádkoznánk. Mivel azonban imáink őt dicsőítik meg, szüntelenül imádkozunk annak drága nevében, akiben Isten és az ő népe gyönyörködik, és akivel közösségünk lehet. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-ig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

te azért övezd fel derekadat, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit én parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg előttük.

Jeremiás számára egyértelmű volt a küldetése. Nem kételkedett abban, hogy Isten rendelte őt prófétául. Kész volt engedelmeskedni az Úrnak akkor is, amikor alkalmatlannak érezte magát a kapott feladat elvégzéséhez. Nem csak küldetést kapott, hanem megerősítést is annak kapcsán, hogy számíthat Isten támogatására, segítségére. Íme, én ma megerősített várossá tettelek téged. Vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben. Júda királyai és fejedelmei előtt. Papjai és a föld népe előtt. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak veled, mert én veled vagyok, mondja az Úr, hogy megmentselek téged. Az Úr ezekkel a szavakkal biztosította őt arról, hogy vele együtt eleget tud majd tenni a kapott parancsnak, hogy nem fog megszégyenülni.

Ez az üzenet nem csak Jeremiásnak szól, hanem mindannyiunknak, akiket Isten szolgálatra hívott el. Gondolkodj el most azon, hogy téged kikhez küld az Úr. Vajon mit kell elmondanod nekik?

Lehet, hogy már napok, vagy esetleg hetek óta halogatod ennek véghezvitelét, mert a félelem fogva tart téged. Nem várhatsz tovább, hiszen Isten parancsa, kérése mindig elsőbséget kell, hogy élvezzen az életedben. Nem tűr halasztást. Ezért ne ódázd tovább a dolgot különböző kifogásokat keresve. Az Úr ma téged is bátorít. Ezt mondja neked. Ne félj az emberektől, a gúnyolódásaiktól, és ne félj a kudarctól. Senki nem fog tudni ártani neked. Ezért ne csüggedj, hanem tedd meg hittel mindazt, amit kérek tőled. Ne hagyd, hogy bármi is elkedvetlenítsen. Emlékezz rá, hogy én veled vagyok.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 15-e. Galata beliekhez írt levél, 2. fejezet, 11-től 14. versig. Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, minnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre, pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Ez döbbenetes. A mindenkitől odaadóbb Péter félt a zsidókból lett hívőktől. Ez a félelem képmutatásra kényszerítette. A képmutatása pedig feszültséget keltett az antiókhiai közösségben. Mi is történt? Péter, aki korábban kész volt Kornéliuszhoz is bemenni, és ott átélni a pogányok megtérését, örömmel ül asztalhoz más pogányokból lett hívőkkel. Viszont amikor megérkeznek a zsidókból lett hívők, félve tőlük, nem akar már együtt étkezni a pogány hívőkkel. Péter fél, pontosabban félti magát. Vélhetően ismerte a zsidók gondolkodását, így tudta, ők nem néznék jó szemmel, amit tesz. El akarta kerülni a konfliktust, ezért vonult félre azoktól, akikkel korábban közösséget vállalt. Elkerülte a zsidók rosszallását, de szembe került Pál dorgálásával. Megérte? Ugyanakkor jobb képet mutatott a zsidóknak, viszont rosszabb képet mutatott a pogány hívőknek. Magát védve kedvezett a zsidóknak, és talán bele sem gondolt, hogy ezzel árt a pogány testvéreknek. Nem hidat épített az eltérő származású és gondolkodású emberek között, hanem falat állított közéjük. A pillanatnyi érdekei alapján döntött. Nem gondolt bele, hogy tettével kárt is okozhat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot S. Stephen Raikumar írta Tamil Nadu-ból, Indiából. Elveszett és megtaláltatott. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliumának 15. fejezetének 7. verse. Néhány tyúkot tartunk, és egy nap észrevettük, hogy az egyik kis csibénk eltűnt. Milyen elszomorodtunk miatta, és minden erőfeszítésünk ellenére sem találtuk sehol. Találgattunk, hova mehetett. Aztán egy hét múlva éppen a templomba tartottunk, amikor a feleségem meglátta az elveszett csibét az autónk felé közeledni. Félreálltunk, elkaptuk és betettük egy dobozba, ami nálunk volt. Már nem maradt idő hazavinni, így a csibe velünk jött, és az autóban maradt az Isten tisztelet alatt. Az az öröm, amit családunk az elveszett csibe megtalálásakor érzett, Isten boldogságára emlékeztetett, amit akkor érez, amikor az elveszettek hazatalálnak. Lukács evangéliumának 15. fejezetében Jézus 3 példázattal tanít minket az elveszettek felkutatásának és a közösségbe való visszatérésüknek a fontosságáról. A példázatokban a juh elkoborol, az ezüstpénz, a drachma elvész, a tékozló fiú pedig elpazarolja vagyonát. Ennek ellenére a pásztor átkutatja az erdőt, az asszony felsepri a házat, a megbocsátó apa pedig várja fia visszatérését és öleléssel fogadja, amint megérkezik. Isten szemében mindenki fontos, és senki sem felesleges. Drága Jézusunk, segíts követnünk szereteted és irgalmad példáját, hogy mindenki, aki elveszett, megtalálja a hozzád vezető utat. Amen. Napi gondolat. Fontos vagyok Istennek. Imádkozzunk az elveszett emberekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Erdélyi László. Együtt a mennyben, már itt a földön. Amikor belépsz Isten házába, mielőtt helyedet elfoglalod, nézz körül jól a testvérek között. Figyelj meg minden utánad jövőt, s gondolj arra, hogy ezek mindegyike ott szeretne lenni majd a mennyben. Ne gondold, hogy a menny olyan nagy lesz, amelyben bárkit is elkerülhetsz. Ezért az Úr úgy fog megkímélni, hogy ne kelljen senkit kerülgetni azok közül, akiket nem kívánsz testvéredként szívedbe fogadni. Nem kötelező a mennybe jutni, de itt e földön meg kell tanulni a mennyei elvek szerint élni. Még ma, ezen a szent szombatnapon, melyen Isten és a szent angyalok egyértelmű döntésedre várnak. Ha az Urat szívedbe fogadod, s benne minden testvéred helyet kapott, még ma, ezen a szent szombatnapon minden bizonnyal érezni fogod azt a boldogító valóságot, hogy a mennyben készen van otthonod.

0: Hogyan segíthetünk a betegeknek?
1: Jézus nyomában járva. Szabad szombaton jót cselekedni. Máté evangéliuma 12:12. Gondolatok az ígéről. A negyedik parancsolat szerint a szombatot pihenésre és Isten tiszteletre szenteljük. Minden világi foglalkozást abba hagyunk, azonban az irgalmasság és jótékonyság cselekedetei megegyeznek Isten szándékával. A jó tetteket nem korlátozza sem idő, sem hely. A szenvedések enyhítése, a bánkódók vigasztalása, szeretetből fakadó cselekedet, szolgálat, amely megdicsőíti Isten szent napját. Szombaton is megtesszük, amire a létfenntartáshoz szükség van. Gondozzuk a betegeket, a nélkülözőknek pedig segítünk. Nem büntelen az, aki elhanyagolja szombaton a szenvedések enyhítését. Isten szent nyugalom napja az emberért lett, ezért az irgalmasság cselekedetei tökéletes összhangban vannak céljával. Isten nem kívánja, hogy teremtményei egyetlen óráig is fájdalmat szenvedjenek el, amit szombaton vagy bármely más napon enyhíthetünk. A szombat célja nem az, hogy a tétlenség ideje legyen. A szenvedések enyhítését megváltónk az irgalmasság cselekedetének nyilvánította, ezért nem jelenti törvénye megrontását. A szenvedőket sohasem szabad elhanyagolnunk. Jézus Krisztus a saját példájával mutatta meg, hogy a segítségnyújtás szombatnapon helyén való.

0: Jézus vére élő, tisztító hatalom.
1: És Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János apostol első levele, első fejezet, 7. vers. Az orjáratok egyik legfontosabb érrendszeri rendellenessége a rinorroagia, azaz orvérzés. Ez egy orvosi vészhelyzet, amelyet elhelyezkedés és etiológiai szerint osztályoznak. A rinorrea okai sokrétűek. Az ortraumától kezdve az akut krónikus gyulladásokon át, a szisztémás betegségekig, koagulopátiákig, endokrinopátiákig, heptorenális betegségekig, dekompenzált szívbetegségekig. Védelmi mechanizmusnak tekinthető. Rendkívül magas vérnyomás esetén a vér eláraszthatja az agyat egy adott szintű ér sérülésével, de gyakran előfordul ilyenkor orrfolyás is. Kötelességünk tudni, hogy mi legyen a vészhelyzeti viselkedés nátha esetén. Először is a beteget nyugtatjuk. Kemény felületre helyezzük, ülve fejét kisé előre döntve, hogy a vér lefolyása biztosított legyen. Semmiképpen sem szabad a beteg fejét jobb kézzel felfelé tartva hátra tartani. Ez a vér lenyelését és az azt követő hányást eredményezné. Gyorsan mérje fel a beteg általános állapotát és a vérzés mértékét. Az orrot megfelelően kifújjuk a vérrögök eltávolítása érdekében, majd az orrot két ujjal az alsó harmadban összeszorítjuk, és 10 percig erős kompressziót alkalmazunk. A vérzés általában eláll. Ha nem áll el, hívják a mentőt, és sürgősségi protokoll szerint vérzéscsillapító kezelést alkalmaznak. Semmilyen körülmények között nem hagyjuk magára a beteget, gondoskodunk arról, hogy kórházi központba szállítsák. De van valaki, akinek a vérzése nem állt el, aki nem kapott semmilyen kezelést. Az ő vére teljesen, önként, az irántam, irántatok érzett szeretetből folyt. Csak az ő szent vére által tisztulhatnak meg a bűnök, csak ő tudta elvégezni ezt a nagy és titokzatos művet, amely az örökké valóságot félelemmel tölti el. A megváltó áldozatának tisztító erejét, amely nem csak a bűnök bocsánatát jelenti, hanem a lelki megtisztulás és megújulás lehetőségét is. Az ő drága vére az, amely eltörli a bűn terhét, és lehetőséget ad arra, hogy új életet kezdjünk, hogy a szívünk tisztává váljon. Jézus áldozata nem csupán történelmi esemény volt, az ő vére a legnagyobb ajándék, amelyet az emberiség valaha is kapott. A kereszt nem csak egy emlékezés vagy vallásos szimbólum, hanem egy élő, tisztító hatalom, amely bűneinket eltörli. A kereszt körülöttünk van, és azon keresztül Isten szeretete folytatódik. Az ő vére nem csak a bűnök bocsánatát adja, hanem lehetővé teszi, hogy tiszta szívvel és újjászületett lélekkel járjunk előtte. A megtisztulás folyamata nem egy egyszeri cselekedet, hanem egy életen át tartó döntés. Amikor elfogadjuk Jézus áldozatát, minden nap meg kell engednünk, hogy a drága vér tisztítson minket a bűnöktől. Imádkozz ma buzgó imával, és engedd, hogy megtisztítson ez a drága vér, amely érted folyt. Nyisd meg szélesre a szívedet, hogy elfogadd a megbocsátás ajándékát, amely oly sokba került. Oszd meg ezt a ki nem érdemelt szeretetet, és készülj fel arra, hogy koronádat az ő lábaihoz tedd.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 15-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 95. fejezet 6. verséből olvasom. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Az Újszövetségi igét Lukács evangéliuma 17. fejezet 16. verséből olvasom. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Ki ne találkozott volna olyan kisgyermekkel, aki a nagyok elől bújócskázva két kezével takarta el az arcát. Persze mindez csak akkor jó móka, ha a kukucs elhangzása után nevetve nézhetünk ismét egymás szemébe. Az ilyesfajta bújócska, a bibliai elbeszélések szerint, már az édenkerti bukás óta szokás Isten és a gyermekei az emberek között. Takargatjuk a belső dolgainkról, a testi és lelki hogylétünkről árulkodó vonásainkat, a szemünk fényét, az összeszorított vagy éppen mosolygó ajkainkat. De tudjuk azt is, hogy az emberség jellemző vonásai közé tartozik, hogy ki kell lépnünk a takarásból. Ilyenkor gyermeki rajongással és várakozással arra számítunk, hogy egymásra találva ismét az Isten arcába nézhetünk. S talán csak ilyenkor tudatosul bennünk teljes súllyal a Zsoltáros szava. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Zsoltárok könyve, 104. fejezet, 29. vers. Sőt, új erővel értjük meg Mózes kijelentését is, amikor az aranyborjú miatt Isten elfordulni készült népétől. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mózes második könyve, 33. fejezet, 15. vers. Amikor a tizedik, valójában egyetlen, meggyógyult leprás visszatért az életét megváltó Jézushoz, és arccal a földre borulva öntötte ki elé háláját, már tudta. Arcát ezután mindenkor szégyen és félelem nélkül emelheti fel Urára. Nem fordulnak el többé egymástól. Imádkozzunk! Fordítsa felét orcáját az Úr, és Krisztusában legyen velünk minden napon a világ végezetéig. Fordítsa felénk orcáját az Úr, és Krisztusában találjon ránk, és tartson meg minket üdvösségére. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és Krisztusában emlékezzen meg rólunk életünkben és halálunkban. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és Krisztusában adjon nékünk békességet. Ámen. Az áhítatot Korányi András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt.

horvát úr, a kisváros köztiszteletben álló pékje, aggódva figyelte, ahogy a reggeli napsugarak megvilágítják a péksége portáját. Az utóbbi időben valami megváltozott a levegőben. Nem a frissen sült kenyér illata, hanem a suttogások, a félmondatok, amik egyre inkább terjedtek. Különösen Éva, a fiatal tanárnő került a pletykák keresztüzébe. Éva mindig is kedvelt,

Horváth úr hallotta ezeket a beszélgetéseket. Kezdetben csak legyintett, mondván a pletyka mindig része volt a kisvárosi életnek. De ahogy a napok teltek, és a suttogások egyre hangosabbá váltak, észrevette, hogy Éva arca egyre sápadtabb, a mosolya pedig eltűnt. Egyik reggel, mint mindig, betért a pékségbe. Fáradtan kérte Éva a szokásos rostkenyerét, és amikor Horváth úr megkérdezte, hogy van, csak ennyit mondott. Jól, köszönöm. De a hangja elárulta a kimerültséget és a bánatot.

Horváth úr komolyan elgondolkodott, hogy a kisvárosi pletykák, melyeket annyira ártatlannak tartott, valójában megmérgezik Éva életét. Mi több, az emberek nem álltak meg annál, hogy pletykáljanak, hanem hozzáadták a saját véleményüket, feltételezéseiket, mintha Éva magánélete egy nyitott könyv lenne, amit bárki olvashat és véleményezhet. Délután Horváth úr letette a kötényét, és felkereste Évát. Nem faggatta, nem kérdezett, csak csendben meghallgatta. Idővel a tanárnő végre megnyílt előtte. Kiderült, hogy Éva súlyos beteg édesanyját ápolja, miközben próbálja a tanári munkáját is teljesíteni. Az anyagi nehézségek, az állandó aggodalom kimerítették, de szégyelt segítséget kérni, mert félt, hogy az emberek elítélik majd a gyengesége miatt.

Horváth úr elszégyelte magát. Azon a napon elhatározta, hogy nem csak Évának segít, hanem megpróbálja megváltoztatni a pletykálkodó légkört a városban. Beszélt a törzsvásárlóival. Finoman felhívta a figyelmüket arra, hogy a szavaiknak súlyuk van. Emlékeztette őket, hogy senkinek sincs joga ítélkezni mások felett, pláne nem hozzáfűzni a saját alaptalan feltételezéseiket.

A változás nem jött azonnal. De lassan, nagyon lassan, a pékségben már nem a pletykák, hanem a kedves szavak kezdtek el terjedni. Az emberek kezdtek figyelni egymásra, támogatást nyújtani, ahelyett, hogy ítélkeztek volna a másikon. Éva is visszakapta a mosolyát, és Horváth úr, a pék, aki merészelt a szavak erejére emlékeztetni, tudta, hogy a legfinomabb kenyér mellett a kedvesség és az empátia a legfontosabb hozzávalója egy egészséges közösségnek.

Gyakran előfordul, hogy a szavak viccként, tudatlanságból, vagy azért hagyják el a szánkat, mert valóban valami sértőt akarunk mondani. Így kell viselkedni egy kereszténynek a beszélgetésekben. A kimondott szavak hatalmas erővel bírnak, és súlyos sebeket okozhatnak még akkor is, ha nem szándékosan mondjuk ki őket rossz indulatból. A pletyka nem csak ártatlan szóbeszéd. Gyakran vezet félreértésekhez, eltorzítja a valóságot, és tönkre teheti az emberek hírnevét, önbecsülését. Nem a mi dolgunk, hogy gyanakodjunk, és hozzáadjuk a saját személyes véleményünket mások helyzetéhez. Ez nem csak tiszteletlenség, hanem téves következtetésekhez és igazságtalan megítéléshez vezet. De hogyan tudjuk mi elkerülni ezt? Ahelyett, hogy mások helyzetéről vonnánk le következtetést, inkább igyekezzünk megérteni és támogatni őket. A kedvesség, az empátia és a tisztelet mindannyiunk felelőssége.

a rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Példabeszédek könyve, 26. fejezet, 22. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 10 nap történelem, zene és fesztivál. Megkezdődött tegnap a Székesfehérvári királyi napok. A Székesfehérvári királyi napok az idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva rendezhessük ezt az összművészeti, kulturális fesztivált, idézte föl a kezdeteket Serpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden, augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutánra azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak ürülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szán nekik. Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Ma szombaton és holnap vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét udvari György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik az elmúlt alkalmommal is velünk voltak, talán emlékeznek rá, Timóteusról esett szó. Arról, milyen háttérből, hogyan szólította meg Isten, hogy tulajdonképpen egy olyan fiatal emberről beszélünk, akinél az lett volna igazán a természetes, hogy rajta keresztül eltűnik Isten népe közül ez a család, hiszen nagymamája zsidó származású, édesanyja ebből adódik zsidó származású, de az apja görög, már ő is görög nevet kap, soha sehol nem találunk említése arról, hogy neki lenne héber neve. Ugye tetszenek tudni, hogy a tarzuszi Saul, ez a héber neve, egyébként hordozott görög nevet is a környezet miatt, Paulost, és ezt nagyon sok esetben megtaláljuk másoknál is. Nála semmi ilyesmire nem találunk, még csak nyomokat sem, ami azt jelenti, hogy igazából könnyen eltűnhetett volna ez a fiatalember a süllyesztőben. Ám a nagymama megtért, az édesanyja megtért, és amikor Pál a második misszió útja során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott találkozik Timóteussal. Ma arról szeretnék beszélni, hogy ennek a fiatal embernek a szolgálatba állása milyen lépéseken keresztül történt. Úgy is mondhatnám, hogy Isten Pál apostol mellett beíratta egy teológiai szabadegyetemre, ahol nem csak elméleti képzés folyt, hanem igen erőteljes gyakorlati képzés, mégpedig minden percben, konkrét élethelyzetekben az ott adott reakciók, válaszok, viselkedés, hozzáállás, a kiút megtalálása, az Isten vezetésének az elfogadása mind-mind olyasmi volt, amit meg kellett tanulni. Kezdjük az elején. Ha kinyitják velem az apostolok cselekedetei 16. fejezetét, kedves hallgatóim, akkor nagyon könnyen nyomon lehet majd követni. Én megpróbálom pontokba foglalni, ma 13 olyan lépésről szeretnék beszélni, ami ahhoz kellett, hogy Timóteus szolgálatba állása az ne legyen eredménytelen. Az első mindjárt az első versektől található. Tessenek csak figyelni? Az első lecke, amit meg kellett tanulni az, hogy bizonyos kérdéseknek jobb elébe menni, és jobb elhallgattatni az esetleg felesleges kérdéseket felvetőknek a száját, ami alkalomattán megnehezíti a missziót. Így jutott Derbébe, mármint Pál és Lisztrába is, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonoimi testvérek, magyarul alkalmasnak találták Timóteust arra, hogy szolgálatba álljon. Pál őt magával akarta vinni, ez azt jelenti, hogy Pál is alkalmasnak találta, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem árt a környezetnek a figyelmét visszaterelni Krisztusra, az evangéliumra, és nem hagyni, hogy valamiféle olyan testi, fizikai, vallási, vagy nem tudom milyen kérdésekben elbukjon valakinek a szolgálata. Azonnal következett, ahogy ez megtörtént, a második számú lecke. Mégpedig azt kellett megtanulni Timóteusnak, hogy a hívők nem állnak önmagukban, hanem vannak olyan szabályok, amelyek nem kultúrától, szokásjogtól függnek, hanem egységes igazságok, amelyek Isten minden népben való minden keresztény gyülekezetére érvényesek. A negyedik versben ezt olvassuk. Amikor végigjárták a városokat, átadták neki azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hozták, hogy tartsák meg azokat. És hogyha valaki emlékszik, ezek a határozatok azt mondták ki, hogy nem kötelezik a pogány származásúakat arra, hogy zsidó szokás és zsidó törvények szerint éljenek, de tartózkodjanak a bálványimádástól, a fulvaholt állattól, a paráznaságtól és a vértől. És ezt olyan súllyal adták mindenütt tovább, hogy a gyülekezetek értsék meg, hogy vannak olyan területek, ahol szabad mozgástért kaptunk, és vannak olyan területek, ahol nem vethetünk föl kérdéseket. Ma nagyon sokan ezt elfelejtik, és úgy gondolják, hogy hát ahogy tetszik, úgy éljük meg a keresztény életünket. Nem, kereszténynek lenni bizonyos alapigazságoknak az egyértelmű megvallását, és bizonyos életviteli kérdéseknek az egyértelmű gyakorlását jelenti, és nem kaptunk Istentől felhatalmazást arra, hogy akár az istenimádat mellé oda tegyünk valamit, akár szexuális szabadosságba bocsátkozzunk, akár mi döntsük el, hogy mi tetszik meg, mi nem nekünk, mint keresztényeknek. Ez nem szabadság lenne, hanem libertinizmus, azaz szabadosság. A harmadik lecke, amit meg kellett ennek a fiatal embernek tanulni, hogy a misszió munka Isten áldását hordozza, ha következetesen végzik. Ugyanis az ötödik vers mindjárt azt fogja nekünk mondani, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Ez a kettő, ez nem létezhet egymás nélkül. Amikor fölcseréljük, és a hitbeli megerősödést szeretnénk a létszámbeli növekedéssel pótolni, akkor ez egy luftballon effektust fog kiváltani, előbb-utóbb a gyülekezetek tönkre mennek. Pál apostol mellett azt tanulta Timóteus, hogy ez a kettő együtt jár. És már is jön a negyedik lecke, ami azt hiszem, hogy Timóteus számára talán egy kicsit olyan koppanás lehetett. Valószínűleg elképedve figyelte az apostol társakat, Pált és Szilászt, akik jóval előrébb jártak életkorban is, meg hitben is, mert hogy mit is olvasunk? Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. A misszió nem a mi logikánk szerint zajlik. Hát elképzelhető az, hogy Jézus lelke valahova nem enged bennünket hirdetni az evangéliumot? Hát ez ki van zárva, mondja a mi logikánk. És Isten mit mond? Milyen sokszor van az, hogy eszünkbe nem jut megkérdezni Isten akaratát, amikor úgy gondoljuk, hogy minek is? Hát ez nem is akarhat mást. Biztos? Mi már tudjuk, de hát ehhez jó pár évnek kellett eltelni, amire valószínűleg Pál apostolék is megtudták, hogy abban az időben ezt a területet járta egy Péter nevű apostol. És Isten úgy gondolta, hogy nem szeretné ezeket az erőket egy területre koncentrálni. Ráadásul, míg Péter ezen a területen egy kicsit otthonosabban tudott mozogni, lévén itt nagyon sok héber közösség, a tarzuszi Pál azzal a munkatársi csapattal, aki lassan kialakul körülötte, sokkal nagyobb áldást és sokkal nagyobb munkát tud majd jelenteni és kifejteni azon a területen, ahova az Úr küldi. Na de hogy fogjuk megtudni, hogy hova küld az Úr? Hát meg lehet azt érteni? Hát ide se enged, oda se enged. Ez nem azt jelenti, hogy sehova nem enged, csak meg akarta értetni, hogy hova kell menni. Valószínűleg Timóteus elkerekedett szemmel látta, hogy a misszió munka nem a mi logikánk szerint zajlik. És most jött az ötödik lecke. Mert hogy Isten vezetése érkezhet speciális módon is. Mégpedig úgy, hogy elsőre talán nem is látjuk át, de a megértés és az engedelmesség a mi feladatunk. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, folytatja a beszámolót Lukács, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az Isten igéjét. Nagyon-nagyon fontos ez a rész. Itt több mindent meg lehet tudni. Tehát a speciális vezetés. És azt is meg lehet érteni, de ez már a hatodik lecke, hogyha Isten valahova hív, ő előkészíti a terepet. Hol kezdte ezt az előkészítést? Bármilyen hihetetlen Troászban. Nem szokták észrevenni, de itt megváltozik az apostolok cselekedete hangvétele, itt csatlakozik Pálhoz Lukács, aki nagy valószínűséggel itt Troászban találkozik az Úr Jézussal. Miért is kellett Troászba menni? Ezek szerint kellett Pál apostolnak egy olyan kaliberű munkatárs, mint Lukács, és innen már együtt indulnak Lukács szempontjából hazai földre. Tehát még ebben is munkálkodik Isten. De tessék csak nézni még a folytatást. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Na hát, mit tesz az úr? Előkészíti a terepet, munkatársat rendel, tulajdonképpen majdnem idegenvezetőt rendel Lukács személyében, ott előkészíti az asszonyok szívét, akik összejárnak imádkozni, és aztán otthont ad a gyülekezet számára, ami alakul, hiszen Lídia otthona azzá válik. Hát ezek csodálatos dolgok. Az előbbi totyogás után, hogy nem tudom, hova megyek, nem tudom, hova vezet az úr, most egyszerre csak egy ilyen hatalmas ajtó nyílik, és nyilván Timóteus számára ez is egy döbbenet volt, hogy milyen csodálatosan vezet Isten. Igen ám, de ilyenkor az ember hajlamos az eufóriára, és a következő lecke az éppen ebből adódik, hogy a misszió munkában szellemi támadások vannak. Mégpedig nagyon durva szellemi támadások következhetnek be. Filippiben rögtön ezután, amikor az imádkozás helyére mentünk, folytatja a beszámolót Lukács, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Követte Pált, minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Tehát szellemi támadás van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor föl kell adni, hanem a szellemi támadásra szembe kell fordulni. Ez egy nagyon komoly lecke kellett, hogy legyen Timóteusnak. Füle hallatára hangzott a parancs, és a füle és a szeme minden bizonnyal egyértelművé tette, hogy ez a lány megszabadul. Elhagyja őt a gonosz lélek. Tehát nem szabad föladni, bátran előre. És jön a nyolcadik lecke. A misszióban fizikai támadásoknak is ki leszünk téve. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, folytatja a beszámolót az apostolok cselekedetei írója, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket, az pedig mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és kezüket és lábukat kalodába szorította. Szóval fizikai támadások is jöhetnek. Az előbb azt mondtuk, szellemi támadások is jöhetnek. De hát ez a lecke az nem olyan egyszerű ám. Hát nem az Úr hívott minket ide? Akkor hogy engedheti, hogy ez történjen? Hát nem azt mondta, hogy jöjj át és légy segítségünkre? Hát kezünk, lábunk bilincsben úgy nem lehet segíteni. Jó, pont Timóteus kimarad ebből, mert csak Silás és Pál kerül börtönbe, ő Lukáccsal nyilván vissza rohan a testvérekhez, imádkoznak, egyébként ez se akármilyen lecke, hogy nem hagyjuk el a társunkat, nem menekülünk el a városból, ott maradunk, imádkozunk, kérjük az Úr vezetését, kérjük az Úr bátorítását, de minden esetre a fizikai támadások között helyt kell állni, mint ahogy a szellemi támadások között is helyt kell állni. Aztán a következő, amit meg kellett tanulnia, hogy az evangélium lélekmentés. Mert hogy egy nappal később azzal szembesül, hogy a kiszabadult Pál egy elképesztő történettel áll elő. Nem a levegőből kapja, csak elmondja, hogy mi történt azon az éjszakán, ahol Timóteus meg Lukács nem lehetett ott. Mi történt? Ők énekkel dicsőítették az Istent, és hirtelen hatalmas földrengés támadt. Itt kapcsolódunk be a bibliai szövegbe. Tessenek hallgatni? Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Az ellenségeink között lehet valaki, aki keresi az Urat, aki vágyik az Úrra, akinek az Úr éppen a mi szenvedésünk, nyomorúságunk segítségével, vagy azt felhasználva meg akarja menteni az életét, meg akarja menteni a lelkét. Ez a mi logikánkba nem fér bele, de az evangélium hirdetése minden körülmények között lélekmentés. Mi nem azt a feladatot kaptuk, hogy találjuk alkalmasnak vagy alkalmatlannak az időt, hanem hogy előálljunk az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És Filippiben igen bőséges tapasztalat jutott arra nézve Timóteusnak, hogy lássa, hogy ezt hogy kell gyakorlatban végezni. Hogy mit jelent a nem adjuk föl. De aztán azt is meg kellett tanulni, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. Ez látszólag egy teljesen marginális kérdés, pedig egyáltalában nem. Tessék csak nézni, mi is történik. Pál apostolékat suttyomba ki akarják engedni a börtönből. Hagyja Pál, hogy suttyomban kiengedjék? Nem. Azt mondja Pál, megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket, azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. Hát látszólag ebben se alázat, se szelítség nincs. De amikor egy keresztény ember a polgári jogaiért szót emel, akkor egyúttal a gyülekezet lét jogosultságáért is szót emel. Azzal, hogy Pál apostolt valóban kivezették a börtönből, ugyan kérlelték, hogy a várost hagyja el, de Pál nyugodtan visszamehetett a gyülekezethez, és innentől kezdve Filippiben a gyülekezetet senki nem abajtgathatta, nem mondta, hogy törvényen kívüli, nem mondhatott semmit. Tulajdonképpen Pálnak ez a cselekedete egy oltalmat jelentett a gyülekezet számára. Ez azért nagyon fontos, kedves hallgatóim, mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a keresztény örüljön, hogy élhet. Igen, a keresztény örüljön Krisztusban, de éljen azokkal a felhatalmazásokkal, amiket Krisztustól kapott, és a keresztény ember nem másodrendű, hanem polgára elsősorban a mennynek, de ideiglenes földi tartózkodási helyén is megilletik a polgárjogok, és ezt kár elfelejtenünk, még akkor is, hogyha ebben sok hibát vétünk, ideértve saját magamat is természetesen. De a leckék még nem értek véget. Jött a 12. a tesszalonikai látogatás. Mert hogy Filippiből Tesszalonikába mentek tovább. És ha valaki végigolvassa az apostolok cselekedeteinek ezt a beszámolóját, tulajdonképpen akár azt is mondhatja, hogy csöbörből vödörbe. Hiszen mi történik Tesszalonikában? Majd csak megismétlődik a Filippi történet annyi különbséggel, hogy nem kerülnek börtönbe, de egyébként ott óvadék ellenében nem kerülnek börtönbe, és mit kell itt megtanulni Timóteusnak? Az, hogy bár ismétlődhetnek a nehéz helyzetek, az elhívásunk az nem egy-két órára vagy egy-két pillanatra szól. Az elhívásnak egy nagyon fontos része a körülmények ellenére való hűséges, odaadó kitartás. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy teljesen optimális lesz a környezet. Tessenek csak arra emlékezni. Azt mondta, elküldelek, mint juhokat a farkasok közé. Én úgy gondolom, hogy a mi tanulmányainkban, amit a misszióban végzünk, ennél nehezebb tétel kevés van. Mert ezt minden áldott órában meg kell harcolni. Hogy mi nem a világ kedvencei vagyunk. Mi nem azt hirdetjük, amit szeretne hallani. Mi az evangéliumot hirdetjük, hogy a bűnből meg kell térni, hogy Krisztus az egyedüli út, még akkor is, hogyha azt fogják mondani, hogy ez szégyenletes üzenet, hiszen ezzel gyakorlatilag kirekesztők vagyunk. Nem, mi az igazságot hirdetjük. De ez sok helyzetben meg fogja határozni a körülöttünk élők viselkedését. És aki gyűlöli az Urat, minket sem fog nagyon szeretni. És most jutunk el a 13. leckéhez, ebben a különös teológiai szabadegyetemi továbbképzésben. Nem lehet mindig tanulópadban ülni. Jön a felelősség, amit nekem kell végezni. Tessenek csak figyelni! Béreában egészen más lelkülettel fogadják őket, és már úgy néz ki, hogy teljesen pozitívra fordulnak a dolgok, hiszen a béreai zsinagógában Pál apostolt nem csak örömmel fogadják, hanem nemes lélekkel, kiváló hozzáállással nekiállnak az írásokat pontról pontra tanulmányozni, vajon úgy vannak-e azok a dolgok, amit Krisztussal kapcsolatban a proféciák alapján hirdet nekik ez a tarzuszi Pál és a munkatársai, ahogy azt mondják, ellenőrzik, és egyre többen csatlakoznak a kereszténységhez, a Krisztus követőkhöz. És akkor a 13. verstől majd ezt olvassuk, de amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igényét, odajöttek, fellázították, felizgatták a sokaságot, ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Miért? Hogy ne legyen feltűnő, hogy mekkora tömeg távozik Béreából? Dehogy is! Mert ők nem voltak addig célkeresztben. Pálra nagyon odafigyeltek, és most Szilász és Timóteus folytathatta Pálnak a megkezdett munkáját. Természetesen itt még Timóteus nem egyedül áll minden feladattal a vállán. Lesz abból is bőven, ha az Úr akarja, és élünk a jövő héten, majd ezzel folytatjuk, de meg kellett tanulnia, hogy Pál apostol nélkül, az ő jelenléte nélkül, most talán nem haragszanak meg, ha így mondom, hogy a tanárbácsi jelenléte nélkül megállja a helyét a misszióban. Nagyon sokszor azért áll valahol Isten népének a fejlődése, mert nem jutnak el munkatársaink odáig, hogy egyszer csak képesek legyenek tovább vinni a feladatokat. Képesek legyenek hatékonyan hirdetni az Isten igéjét, ismerve a proféciákat. Azon gondolkoztam, hogy vajon hányan vannak, akik fölmérték egyáltalán, hogy az indulástól kezdődően, tehát amikor Lisztrát elhagyták, eddig a pontig maximum talán egy fél év telt el, talán még annyi se. És ez alatt Isten végigvitte ezt a fiatal embert egy óriási lelki kurzuson. De az az igazság, hogy amikor ezen gondolkoztam, megállapítottam, hogy ezeket a pontokat mi sem nélkülözhetjük. Akik Krisztus munkájában akarunk fáradozni, azokat, amiket Timóteusnak meg kellett tanulni, ugyanígy meg kellene tanulni, hogy nehogy üres legyen a szolgálatunk. Ennyi fért a mai Biblia tanulmányunkba. Ha az Úr akarja és élünk egy hét múlva, visszavárok mindenkit. Isten békessége legyen mindnyájukkal. Viszonthallásra!
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

bátorító üzenet azoknak, akik ügyelnek a beszédjükre. A beszéd csodálatos ajándék. Isten áldásul adta az embernek, de nagy felelősséggel is jár. Sajnos gyakran nem válogatjuk meg szavainkat, és nem gondoljuk át mondani valónkat, mielőtt szólnánk. Néha az egész élet kevés ahhoz, hogy jóvá tegyük a komolytalanul, felelőtlenül kiejtett szavak okozta sértést. Ezért szükséges, hogy megtanuljunk szavainkkal okosan bánni, és ha kell, inkább hallgatni. A Talmud bölcsessége szerint a szó olyan, mint a méhecske, melynek fullánkja és méze van. Hogy melyikkel ajándékoz meg bennünket, attól függ, milyen viszonyban vagyunk a szó megfogalmazójával. Végezzünk tehát magunkban ellenőrzést. Édes méz csöpöge ajkunkról, vagy gyilkos mérget lövele kisszánk. Hiszen romboló szavainkkal magunknak is ártunk, mert miközben másokról rosszat mondunk, azalatt az embereknek rólunk alakul ki negatív véleménye. Nem ok nélkül figyelmeztet Istenünk a 9. parancsolatban. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Luther Márton a következő magyarázatot fűzte hozzá. A fele barátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk. Háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk. Bizony gyakran megtörténik. Ha nincs jelen az a bizonyos harmadik, akkor beszélünk róla olyat is, amit nem kellene. Észre sem vesszük, és már kicsúszott szánkon a bíráló megjegyzés. Elfeledkezünk arról, hogy mi is hibákkal küzdő emberek vagyunk, és nincs jogunk ítélkezni mások indítékai felett. Ezért írja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek: semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.

Olvastam egy királyról, aki egy nap azzal a kérdéssel fordult az egyik udvari bolondjához, hozza el számára azt a dolgot, ami a legjobb és a legértékesebb a világon. Majd a másik udvari bolondjához fordult, tőle pedig ezt kérte, hozd el nekem a világ legrosszabb dolgát. Kis idő múlva visszajöttek a bolondok. Az első, aki a világ legjobb dolgát hozta, tarisznyájából előhúzott egy nyelvet. Ekkor a másik mosolyogva vette elő batyujából a világ legrosszabb dolgát, szintén egy nyelvet. Milyen igazuk volt, mert valóban így van. Ezt Jakab apostol is megerősíti levele 3. fejezetében. Mindannyian sokszor vétkezünk. Aki viszont a beszédében nem vétkezik, az már tökéletes. Hiszen ha a beszédén tud uralkodni, akkor az egész lényét és uralma alatt tartja. A lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek akaratunknak, és így a ló egész testét irányítani tudjuk. Vagy gondoljatok a hajókra. Lehetnek bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, az irányításukhoz elég egy kis kormány. Arra fordulnak, amerre a kormányos akarja. Ugyanígy van a nyelv is, bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy hatása van. Gondoljunk arra, milyen nagy erdőt tűzbe boríthat egyetlen lángnyelvecske. Bizony a nyelv is veszélyes, mint a tűz. A gonoszság egész világa. Testrészeink közül a nyelvünk az, amely az egész testünket meg tudja fertőzni. Olyan tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat bennünket. Miért? Mert a nyelv tüzét a pokol lángjai gyújtják meg. Mindenféle vadállatot meg lehet szelídíteni, a madarakat, szárazföldi és tengeri állatokat is. Sőt, az emberek meg is szelídítették ezeket. De a nyelvet senki emberfia nem tudja megszelídíteni, mert az maga a nyughatatlan gonoszság, és tele van halálos méreggel.

nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat, de ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett. Ugyanabból a szájból származik áldás és átok. Nem kellene ennek így lennie. Igen, erőteljesek ezek a hasonlatok, amiket Jakab használ. Az egyik a lovak szájába tett zabla. Ez egy viszonylag kis vas, ügyes csuklóval ellátva, de egy hatalmas testű lovat lehet vele irányítani, amerre csak akarjuk. Az apostol a másik képben a nyelvet a kormányruthoz hasonlítja, amivel a hajót lehetséges, helyes vagy helytelen irányba fordítani. A legjellegzetesebb azonban a nyelvnek a tűzhöz való hasonlítása, elég belőle egyetlen szikra, és beláthatatlan pusztítást tud okozni, mint például az erdőben eldobott égő cigarettacsikk. Lehet, hogy először csak füstölögni kezd a száraz avar, aztán elkezd parázslani, és végül elindul egy kis lángnyelv, majd terjed tovább, és mire valaki észreveszi, már ég az egész erdő. Ilyen a mi beszédünk is. Csak néhány szó, ami sértő és bántó, de később az indulatok lavináját indítja el. De hogyan lehetne megszelídíteni a nyelvet? Ragasszuk be a szánkat, soha ne szóljunk semmit, tegyünk némasági fogadalmat? Nem, hanem lássuk be, hogy a nyelvet is irányítja valami, még a nyelvnél is kisebb dolog, a gondolat, mely megerősödik, véleményé formálódik, aztán egy váratlan pillanatban kimondjuk. Nem véletlenül mondja Pál apostol, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Naponta kérnünk kell Istent, segítsen, hogy gondolataink tiszták, nemesek legyenek. Fékezze meg nyelvünket, mielőtt megszólalnánk, hogy mindig csak építő dolgot mondjunk. Imádkozzuk Dávid szavaival azt, amit a 141. Zsoltárban olvashatunk. Tégy, Uram, závárt az én szájamra, őriztessed az én ajkaim nyílását. Egy másik fordításban ez így szól. Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak, és meg tudjam fékezni nyelvemet. Gyakran előfordul, hogy jobb lett volna, ha meg sem szólalnánk, és jobban vigyáznánk beszédünkre, mert Jézus is azt mondta, az ítélet napján minden meggondolatlanul kimondott kártékony szavatokról számot kell majd adnotok. A saját szavaitok alapján fognak felmenteni vagy elítélni benneteket. Félelmetes belegondolnunk abba, hogy amikor megjelenik az igaz bíró, nem csak a tetteinket ítéli majd el, hanem a szavainkat is. Létezik egy bölcs afrikai szokás, amikor valaki rosszat tesz vagy fájdalmat okoz a törzs egy másik tagjának, akkor a bűnöst kiállítják a falu közepére, és a törzsből mindenki körbeveszi. De ahelyett, hogy nyilvános büntetésben részesítenék, két napig folyamatosan sorolják neki mindazokat a jó dolgokat, amiket valaha is tett. Hogy miért? Mert hisznek abban, hogy minden ember szeretetre, békére és boldogságra vágyik. Csak előfordul, hogy néha hibázunk. Mivel a rossz cselekedeteket segélykiáltásként értelmezik, a törzs összejön, hogy segítsenek társuknak újra megtalálni önmagát, és ez valóban eléri célját, mert sikerül az illetőnek megváltoznia. Megható ez a viselkedés a vétkessel szemben. Vajon mi hogyan reagálnánk hasonló körülmények között? Sajnos a gyakorlatban az ellenkezője tapasztalható. Elmarasztalunk, szeretetlenül ítélkezünk, megszólunk, kipellengérezünk valakit, ha nekünk nem tetsző módon járt el. Mennyire más volna ez egymáshoz való viszonyunk, ha a másik emberről csak jót mondanánk és feltételeznénk, úgy, ahogy az afrikai törzs tagjai teszik.

Jézus a hegyi beszédében így figyelmeztett: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Urunk ezzel azt fejezte ki, ne higgyük, hogy jobbak vagyunk másoknál, és ne akarjunk fölöttük bíráskodni, mivel nem ismerjük cselekedeteik indító okát. Ha olyan szeretet lesz a szívünkben, mint amilyen az Úr Jézusban van, akkor mások eljárását jó indulattól fogjuk megítélni, és inkább igyekszünk jó tulajdonságaikra emlékeztetni. A vádolás és az elítélés helyett segíteni, menteni akarjuk, és jusson eszünkbe, hogy életünk útján mi gyakran tévedtünk mi is. A Bibliában nagyon sok megszívlelendő tanács van a beszédre vonatkozóan, melyek bátorító ígéreteket tartalmaznak számunkra, és jó lenne megfogadnunk. Különösen Salamon írásaiban olvashatunk hasznos útmutatásokat, a példabeszédek könyvéből idézem ezeket: aki vigyáz arra, hogy mit mond, megőrzi, megtartja életét a bajtól. Aki pedig meggondolatlanul beszél, a saját magát sodorja bajba. Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot, a sértő, kemény beszéd pedig felszítja. A gonosz gondolatokat gyűlöli az örökkévaló, de a kedves szavakat szereti. A bölcs megválogatja a szavait, az értelmes higgadtan viselkedik. Aki Isten beszédére figyel és megfogadja azt, annak jó dolga lesz. És aki az örökkévalóban bízik, milyen áldott! A kedves beszéd, mint a tiszta méz, édes a léleknek, egészség a testnek. Bár mindig tudnánk ügyelni beszédünkre, és a javaslatok alapján járnánk el a mindennapokban, figyelnénk Isten szavára, és megfogadnánk azt.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten diadalra vezet. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád tekintünk. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 12. vers. A bibliai hősök gyakran találkoztak esélytelen és lehetetlen helyzetekkel. Gondolj csak Mózesre, aki a fáraó elé járult, vagy Dávidra, aki kiállt Góliát ellen. Jósefátnak 3 hadsereggel kellett szembenéznie, és ezek egyesült erővel törtek népe elpusztítására. Ezt mondta ekkor Istennek: tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád tekintünk. Figyeld meg, mit válaszolt neki Isten. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztek állnotok, és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 15. verstől a 17. versig. Isten soha nem ad olyan feladatot, amelyhez ne lenne szükséged az ő erejére, bölcsességére, forrásaira, és olykor csodás beavatkozására is. Ki parancsolta meg a tanítványoknak, hogy szálljanak csónakba és evezzenek át a galileai tenger túlpartjára? Jézus. És mi történt? Miután engedelmeskedtek szavának, életük egyik legrettenetesebb viharába kerültek. Ám amikor látták, ahogyan Jézus lecsendesíti a vihart, új szintre emelkedett a hitük. Ez pedig felkészítette őket arra, hogy később még nagyobb dolgokat tehessenek Istenért. Ez tehet ma Isten üzenete számodra. Állj vesztek, és figyeld, hogyan szabadít meg az Úr. Ne félj, hanem vonulj fel, mert veled lesz Istened.

használhatóbbá, fogyaszthatóbbá tegyük a kereszténységet, és természetesen megpróbálunk valahogy kompromisszumokat kötni, hogy ne érezze a világ olyan kizárólagosnak azt a tanítást, amit mi képviselünk, nehogy valami rossz véleménnyel legyenek rólunk. És hogyha a történelembe visszamegyünk, ez mindig újra és újra a kereszténység megzápulásához, megromlásához vezetett. Nem arról szól a mi üzenetünk, hogy mi különbek vagyunk bárkinél, hanem arról szól, hogy megtaláltuk az utat. Tessék nézni, amikor János tanítványai oda mennek, és Jézusról kezdenek neki panaszkodni, akkor János nem áll be a sorba, hanem azt mondja, ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el, akié a mennyasszony, az a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. És sokan azt mondhatják, de hát János nagy ige hirdető volt. Később maga Jézus mondja, hogy soha nem született embertől nagyobb, mint János. De János nem attól volt nagy ige hirdető, hogy az ő emberi nagyságát engedve előre mindenféle módszerekkel a maga oldalára tudta állítani a hallgatóságát. Ma nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ez az. Ha valaki be tud vetni mindenféle modern és még annál is modernebb eszközöket, és nagyon-nagyon sok lájkot, követőt mondhat magáénak mindenféle virtuális csatornákon, akkor ő már valaki. János azt mondta, én azért küldettem el, hogy Jézusról beszéljek. Hát ő a lényeg, nem én. És később, egy néhány perccel később, valószínűleg a tanítványai hüledezve hallgatták János állásfoglalását. Mert ez így hangzott. Akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket, az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tetszett ezt hallani? Aki hisz a fiúnak, és hisz a fiúban, annak van örök élete. Ma egy olyan világot élünk, amikor arról győzködjük egymást, hogy igazában az a lényeges, hogy valaki higgyen valamiben. És most már a keleti vallások egy jelentős része is szép csendesen kezd begyűrűzni a kereszténységbe. Nagyon sokan döntenek amellett, akik korábban keresztény háttérben születtek, hogy valami más vallásnál megpróbálják megkeresni a megnyugvást, megpróbálják megkeresni a megoldást, hiszen minden út az Istenhez vezet, a lényeg az, hogy valamelyik útra rátaláljunk. Na de hát ezt a filozófia állítja. És ráadásul ez a New Age-nek, korunk új vallásának a tanítása, mert az Úr Jézus a leghatározottabban állította, hogy nincs más út rajta kívül. És nem csak ő mondta ezt. Amikor János azt mondta, az atya szereti a fiút, és mindent a kezébe adott, akkor a minden tetszik tudni azt jelenti, hogy minden. Az kizár bármiféle más lehetőséget. Mit jelent, hogy mindent a kezébe adott? Kezébe adta a bűnbocsánatot. Kezébe adta a döntést a bűnösök fölött. Kezébe adta a mennyek országának a kulcsait. Kezébe adta a végső ítéletet. És kezébe adta a végső szabadítást. Ez az örömüzenet. Nem az az örömüzenet, hogy nem vagyunk bűnösök, vagy hazok lennénk, Isten túlnéz ezen, elnézi, hanem az az örömüzenet, hogy Isten, amikor még bűnösök voltunk, úgy döntött, hogy ide küldi az ő egyszülött fiát, hogy aki ő benne hisz, ne vesszen el, hanem örök élete lehessen. Mi, amikor más utat keresünk, zsákutcába tévedünk, mert ezen kívül minden más út, tévedés, félrevezetés, lehet, hogy nem szándékos félrevezetés, de mégis feleslegesen eltékozolt életút. Isten adott megoldást, ez az örömüzenet. Nem cserélhetjük le az örömüzenetét Istennek valami más megoldásra. Azon gondolkoztam, hogy milyen sokan felejtik el, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ők nem találnak valami utat, és nem kitalálnak egy másikat, hanem megmondják, hogy rátaláltak Krisztus.

0: egy asszony bizonyságtételét hallgattam néhány órával ezelőtt. Elmondta, hogy fiatalasszonyként úgy házasodott össze a férjével, hogy semmit nem tudtak, se ő, se a férje Istenről. Ettől még templomban esküdtek, mert abban az időben, amikor ők megesküdtek, ez volt a szokás. Ettől még időről időre elmentek templomba, mert ez volt a szokás. De semmit az ég adta világon nem jelentett a számukra mindaz, amit ott hallottak. Nem is gondolták, hogy kellene, hogy jelentsen. Mentek haza, és élték az életüket úgy, ahogy. Aztán egyszer temetés volt azon a településen, ahol ők éltek. És amikor meghallotta az asszony a zenét, ő maga se tudott rá magyarázatot adni, kapkodni kezdte magára a ruháját, és rohant ki a temetőbe. Pedig nem is volt rokona az illető, akit éppen temettek. De úgy érezte, hogy ő neki most ott kell lenni. És az ige hirdető arról kezdett beszélni, hogy miért van reménység még a temetőben is. És arra kezdte figyelmeztetni a hallgatóságát, hogy csak egy lépés van köztem és a halál között, ahogy az Isten igéje mondja. És amikor ő ezeken elkezdett ott gondolkozni, keserves sírásra fakadt. Persze a temetőben ez nem tűnt föl senkinek, hiszen a temetőben sokan sírják el magukat. De ő úgy érezte, hogy jobb lenne, ha megnyílna itt alatta a föld. Ő egy bűnös ember, ő elveszett, elkárhozott, és úgy ment hazafelé, hogy azt magyarázta magának, hogy és nincs is semmiféle reménysége, ő nem állhat a férje elé, nem mondhatja a férjének, hogy mostanában ő másütt akarja élni az életét, ő hívő akar lenni, nekik megvan a rendes vallásuk. Aztán megtörtént a csoda. Mert valahol a férje ige hirdetést hallgatott. Na, az is egy temetés volt, csak annak az előkészítője. Meglátogattak egy elhunyt rokon, ott voltak a ravatalánál, és ott bizonyságtétel hangzott. És mikor hazafelé mentek, a férj odafordult a feleségehez, és azt mondta, láttam, hogy sírtál. Okunk van nekünk sírni mind a kettőnknek. Mi elveszett, elkárhozott emberek vagyunk mind a ketten. És azzal folytatta, keressük meg azt, ahol Isten igéjével találkozhatunk, mert különben elvesztünk. Isten kegyelme az, hogy mind a ketten rátaláltak Krisztusra. Nem valamilyen útra, nem valamilyen vallásra, nem valamilyen felekezetre, Krisztusra. Mert akié a fiú, azé az élet. És akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tudják, rendkívül fontos kérdés, hogy ismerem-e azt a Krisztust, akinek az Atya mindent a hatalmába adott, az én személyes életemet is, a végső döntést az örök életemről, vagy az örök kárhozatomról. Önök ismerik már, kedves nézőim, kedves hallgatóim. Tudták azt mondani, hogy igen, igaz, hiszek a fiúban, és ezért örök életem van, és ezért nem megyek ítéletre, ezért átmentem a halálból az életbe. Lehet azt mondani, ó nem, hagyjanak engem ezzel békén. Erről is beszél ez az ige. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet. Isten haragja marad rajta. De van szabadító. És nem kell bármit is módosítani az Isten evangéliumán. Mert ez az evangélium az, hogy Krisztus Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Imádkozzunk. Kedves Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy a te evangéliumod örök. És köszönjük, hogy nem kell azt mondanunk, hogy egyetlen út sincs az Istenhez, mert mi bűnös elveszettek vagyunk, az Isten meg szent. Hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy más utak keresgélése helyett elfogadja a szívünk, a lelkünk, a szellemünk, hogy te vagy az, akit az Isten küldött. Te vagy a világ üdvözítője. Amen.
1: Mécses.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Szoftim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyve 16-18-tól 21-9-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. Mózes 5. könyve 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni. Figyelmeztet Szerdó Szervin újpesti rabbi a Szoftim heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők őrködtek a szabályok betartásán. Nem fő foglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három emberből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőnként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a fölmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvassuk a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a rómaiakhoz írt levélbe, és ott a 8. fejezet 35. versétől a 39. versig terjedően a következőképpen. Ki választan el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban.

0: Mennyei édesatyánk, olyan nagy kegyelem, hogy nincs, ami elválasszon minket a te szeretetettől, ha megismertük az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat. Személyes megváltóként és tanítványai lettünk, és követjük őt. Akkor nem kell attól félnünk, hogy akár nyomorúság, akár szorongattatás, akár veszedelem, akár fegyver, akár jelenvalók, akár elkövetkezendők, még akár mennyei fejedelemségek vagy hatalmasságok sem tudnak elszakítani tőled. És köszönjük, hogy ez nem a mi erőnk, hanem a te hatalmas karod, a te örökkévaló szereteted. És segíts, hogy miközben a te igédet nyitjuk meg, úgy gondolkozzunk és úgy beszéljünk róla, mint akik a tieid, és erről teszünk hitvallást. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg az imádságunkat. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is tisztelettel köszöntjük, akik rádión keresztül hétről hétre itt vannak közöttünk, velünk. Köszönjük a bátorítást, a támogatást. Elérkeztünk a 7. Biblia tanulmányunkhoz, a szeretethez. A szeretet, amit oly sokszor említünk a hétköznapi életben, amely sokkal több, mint szavak, szépen megfogalmazott mondatainak összessége. Ott növekszik a kereszténység, ahol a szeretet megalapozódik Istenben. Több százszor használja az Új Szövetség, és maga Pál apostol is a szeretet kifejezést, amire több görög kifejezés található az Új Szövetségi Szentírásban. A szeretet Isten jelleme, a szeretet a Szent Háromságnak az összetartó kohéziója, és a szeretet az, amely megszólított bennünket is, és Krisztus követésére hívott el bennünket. A szeretet nélkülözhetetlen. Korintusi első levél 13. fejezet első 3 verse. Székely Marika mit mond számunkra?
2: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból.
1: Köszönöm szépen. Tehát ez a szeretet himnuszának bevezető gondolatai. Parancsolj, Anikó.
3: Hát ahogy most a szereteten kezdtem el gondolkodni, eszembe jutott egy történet, amit már elég rég olvastam, de nagyon mélyen belém vésődött. A 12.-13. században, mondom, nem néztem most pontosan utána, tehát ezért nem mondok pontos adatot, egy fejedelem valahol Olaszországban kitalálta, hogy ő szeretné felfedezni az ősi nyelvet, hogyha a csecsemők nem hallanak nyelvet, akkor milyen nyelven fognak megszólalni. Ez egy úgymond kutatás volt, és ehhez gyermekeket, csecsemőket szedett össze, és gondozókra bízta őket, elég nagy számút, és mindent megkaptak, mindent, leszámítva, hogy nem lehetett hozzájuk beszélni. És hát azért nem is nagyon népszerűsítik ezt a kutatást, mert nagyon tragikus lett a végeredmény. Egy-két éven belül nemhogy megszólaltak volna a gyermekek úgymond az ősi nyelven, mert volt egy ilyen feltételezés, hogy van valami olyan alapnyelv, amit akkor is tudunk, ha nem tanuljuk az anyanyelvünket, meg nem halljuk. Hát meghaltak ezek a gyermekek, mert hogy nem kaptak szeretetet, nem kaptak gondoskodást, nem kapták az anyai szónak azt a anyanyelven túli tartalmát, ami a szeretetről szól. És hát ez egy nagyon tanulságos kutatás lett, de egész más értelemben, miszerint szeretet nélkül nem lehet élni. Tehát nem az ősi nyelvet találtuk meg, vagy találta meg, hanem azt, hogy ha nem kap egy gyermek megfelelő szeretetet, akkor nem fog fejlődni. Hogy sokkal közelebb jöjjek, azok a gyermekek, akik nem családban nőnek föl a mai nap is, hanem most már egyre kevésbé, de még mindig vannak nevelőotthonok, stb. Sokkal visszamaradottabbak szellemi képességben, érzelmi intelligenciába, mint azok, akik szerető családban nőnek. Tehát a szeretet az Isten ajándéka, Isten helyezte el ebbe a világba, a szeretet tőle van, ő a szeretet forrása, de szeretet nélkül nem lehet élni. Nagyon sivár minden szempontból, tehát mondom, mentális képességben is visszamaradottak azok a társaikhoz viszonyítva, akik nem kapnak megfelelő szeretetet. És én úgy gondolom, hogy ezt nekünk keresztényeknek, akik ismerjük Istent, a szeretet forrását, nagyon komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen, mert a szeretet gyógyít, a szeretet épít, sőt, még beteg embereket fölsegít az, hogyha tudják, hogy szeretik őket, és szerető környezet veszi körül őket. Én úgy gondolom, hogy ez kéne ránk jellemzőnek lenni, és erről kéne, hogy megismerjen minket a világ, ahogy Antiókiában, azt mondták meg Jeruzsálemben a keresztényekről, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ez legyen a jellemző most is, ez az én szívem vágya.
1: Köszönjük szépen, Laci bácsi.
4: Való igaz, hogy nagyon fontos, hogy a szeretetet szavakban is kifejezzük. Időnként nem árt a házastársunknak mondani, hogy szeretjük. Az én feleségem nekem sokkal többször mondta, mint amennyi szerény neki, de ezt csak zárójelbe mondtam. Szóval nagyon fontos a szeretet szavakban való kifejezése, de ennél sokkal fontosabbak a tettek. Az, hogy mit vagyok hajlandó megtenni a másikért önzetlenül, mert a szeretet és az önzetlenség az összetartozik. Ha már méricskéli az ember azt, amit tesz a másikért, az már valójában nem szeretett. És a Biblia valójában csak a cselekvő szeretetet ismeri el. Aki csak szavakban szeret, az a Biblia szerint nem szeret. Nem véletlenül mondta Jézus Krisztus, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az ő akaratát.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Nekem az aranyige jutott eszembe, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát feltétel nélkül csak idézőjelbe hinni kell benne. És Krisztus szeretete mindenki iránt ott van. Senkit sem utasít el, aki hozzá akar menni. A mi szeretetünk az meg milyen? Hát az sokszor megbicsaklik, eltűnik, pedig nekünk tanulni kéne az Istennek a feltétel nélküli szeretetét. És Isten szeretete ugyanúgy örök, ahogy kegyelme is. És az utolsó időbe mit mond a szeretetről? Hogy sokakban meghidegül. Na most egy ilyen hideg szeretettől az ember nem oda bújik, hanem eltávozik, eltaszítja szinte magától. Nem akarunk egy ilyen valakihez tartozni, mert ahogy Anikó, te is mondtad, szeretet, az igazi szeretet nélkül nem lehet élni, és aki ezt a hideg szeretetet árasztja, az nem egy élő szeretet, az egy halott szeretet.
1: Köszönjük szépen, Tibor, aztán...
0: És ugye nem felejtjük el, hogy a Korintusi első levél 13. fejezete az a 12 és a 14 közé esik. És a 12. fejezet is a lelki ajándékokról szól, meg majd a 14. fejezet is azoknak a felhasználásáról szól. És ehhez képest olyan, mintha Pál azt mondaná, Korintusban valószínűleg Gellert kapott valami, mert mindenki azt nézegeti, hogy miféle ajándékokkal él, és milyen kívánás van benne a különböző lelki ajándékok iránt. Na de hát hol a gyümölcs? És hogyha valaki elolvassa a Galácia levélből a lélek gyümölcse listáját az 5. fejezetből, ott mindjárt a szeretettel kezdődik, az első nagy gerezdet így írja le a lélek gyümölcséből az apostol. És ez azért nagyon fontos, mert mi hajlamosak vagyunk levenni a napirendről azt a kérdést, hogy mi módon teszünk dolgokat, és arra akarjuk irányítani a figyelmet, hogy na de milyen jó a prédikáció, jaj, de milyen jó a diakóniai szolgálat, jaj, de ez is, meg az is, meg am, és ez mind kiváló, ha ott van mögötte, hogy egy gyümölcs is megterem. És még valami, egyszer egy édesanyával beszéltem, aki azt mondta, hogy hát ő annyira szereti a gyerekét, és az az orvos, amit fölírt neki gyógyszert, ő megkóstolta keserű, hát nem is adta be neki, hát nem ízlett a gyereknek. Na most tessék végig gondolni, hogy vajon mennyire szerette ezt a gyermeket. Nem lehet, hogy éppenséggel kárára volt a gyereknek ez a szeretet, nem pedig hasznára. Úgyhogy gondoljuk végig, hogy a Bibliánkban megfogalmazott szeretet képe, fogalma mennyire esik egybe azokkal a dolgokkal, amiket mi gondolunk a szeretetről. Mert félek tőle, hogy néha távol van, és éppen ezért nem nagyon tudjuk hova tenni a Bibliának a szeretet fogalmát se.
1: Köszönjük. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy aki rosszul szeret, testvére annak, aki tönkre tesz. Szigeti István?
5: Ami a Laci gondolatait, én abban toldanám még meg, hogy azt hangsúlyozna, hogy a szeretet nem annyira érzelem, nem érzelem. Mi szoktuk azt mondani, hogy érzelem, nem érzelem, hanem ugye, ahogy Laci is mondta, egy hozzáállás, egy cselekedet, egy gyakorlat, gyakorlat. És ahogy Adakon mondta, ez abban mutatkozik meg, hogy milyen az életünk. Tehát meglássák rajtatok, hogy ti Isten gyermekei vagyunk, tehát az életünkben, a tetteinkben, szavainkban. És ha jobb figyelmesen olvastuk a felolvasott 3 verszakot, abban az van, hogy ha ezek nincsenek meg, akkor semmit sem ér ez a szeretet. Ez csak annak mondjuk, hogy finoman fogalmazzam.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A hétfő és a keddit közösen vesszük át, tehát összevonjuk, amit a szeretet tesz, és amit a szeretet nem tesz. A Korintusi első levél 13. fejezet 4. versétől 7. verséig. Kulcsár Anikó.
3: A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
1: Köszönöm szépen. Tehát 2 csoportot láttunk a felsorolásnál, a szeretet, ami nem, és ami igen. Nagyon érdekes, hogy ami igen, ott pontosan 7-es a felsorolás, 7 külön gondolatot nevez meg, ami nem, az 8. Számomra azt mondja, hogy a szeretetnél nem csak kifejezni kell, hanem valamitől tartózkodni. És lehet, hogy több dologtól kell tartózkodni, mint amit kifejezni. Kommentárok azt mondják, hogy azért fogalmazza meg Pál apostol a szeretet himnuszában ezeket a negatív tagadásokat, mert a korintusi gyülekezetben ezek voltak, és ezeket szerette volna az igén keresztül vésni, faragni és átalakítani. Kinek milyen gondolata van, Gyula?
6: Mindnyájan tudjuk, hogy ez a korintusi gyülekezetnek írodik ez a lecke, ez az intés, fegyelem, mert olyan helyzet alakult ki, amilyen, és Pál nagyon zseniálisan válaszol erre a kihívásokra, és ne felejtsük itt megint, hogy a léleknek a munkája hihetetlen, hisz nincs emberi bölcsesség, hogy annyi mindent kitalálnák, én csak magamban indulok ki, amit Pál gyönyörűen levezet, hogy miről szól a szeretet, és miről szól a testvéri közösség. Nem a világról szól, hanem a gyülekezetről, a gyülekezeti belüli feszültségekről, mindenről. És milyen zseniálisan, tapintatosan, kulturáltan, nem indulatosan, és lehetne sorolni a jelzőket, oldja meg Pál, és hát nyilván Pál mögött ott van az isteni bölcsesség, mert emberi ész nem tudná így megmagyarázni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele.
1: Igen, igen, köszönöm szépen. Tokics Marika.
7: A zsidó gondolkodásban a szeretet szorosan kapcsolódik a szövetségkötéshez is, és nagyon érdekes, hogy a Szentírás megmutatja számunkra, hogy több szeretett típus is van. Például Istennek a hatalmas szeretete a népe iránt, mert a Zsoltárok könyve mondja is, hogy örökkévaló a te szereteted. És aztán ott van a fele barát iránti szeretet, amiről az Úr Jézus is beszélt, és ott van a szeretet a családban, a házasságban is.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Nem szeretnék ünneprontó lenni véletlenül se, de javasolnék mindenkinek egy biblia tanulmányt. Tessének pontszerűen kiírni ezeket a dolgokat a szeretetről, és aztán a korintusi levélből Pál apostolnak a szavait, amit a gyülekezettel kapcsolatban írt, tessenek mellé tenni. Elképesztő dolgokra fogunk rájönni, például arra, hogy Pál apostol egyáltalán nem ismerte a korintusi első és második levelet. Különösen abban a szempontból, ahogy mi fetisizálni szoktuk a szeretet himnuszát. Ha azt nézzük, ami a bibliai tanítás, akkor tökéletesen fog pászolni a dolog, de ugye nem viselkedik bántóan, nem rója föl a rosszat. Hát akkor nem emlegetheti föl, hogy valaki atyafi létére úgy él, ahogy még a pogányok se. Hát ez önmagában borzalmas. Nem emlegetheti föl a korintusiaknak a személyes támadásokat, amiket akár Pál apostol ellen indítottak, de nem csak Pál apostol ellen, hanem mondjuk Apollós ellen is. De hát fölemlegeti miért? Hát azért, mert a szeretet nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. És ezt azért mondtam csak el, mert mi hajlamosak vagyunk egy-egy szakaszt kiemelni az összefüggéseiből, és valami olyan pódiumra, pádimentumra emelni, amihova aztán egyikünk se ér föl, de viszont egymást remekül lehet regulázni ezekkel a dolgokkal, és nem fog egybeesni az Isten igényének a tanításával. És nagyon fontos lenne nekünk, hogy a szeretet úgy nyilvánuljon meg a gyülekezetbe, hogy azzal elkísérjük egymást a keskeny úton egész a célig, mert különben az válik a botránkozás kövévé, ami a segítség lenne a számunkra. Úgyhogy lelkünk ellensége nagymester ezekben a dolgokban, és remélem, hogy egy ilyen kis összeolvasás sokat fog segíteni. De ha valaki nem szeretné a korintusi levélet tenni, tessék tenni akár a Máté evangéliumával, az Úr Jézussal összefüggésben, ugyanarra az eredményre fogunk jutni, mint Pállal kapcsolatban.
1: Köszönjük szépen. Marika, Székely Marika.
2: Ugye Isten hosszantűr értünk, jóságos, együtt örül, mindent elbír. Tulajdonképpen ez a szeretet himnusza körbeírja az isteni szeretetet, hogy nekünk hogyan kell viselkedni a másik ember felé. És ha szeretet van benned, akkor nem csak azokkal teszel jót, vagy azokat szereted, akik téged is megbecsülnek, vagy jót cselekednek. Tehát ez a szeretet, ez Isten jellemvonása, ami meg azt mondja, hogy ne, vagy nem tartozik a szeretethez, hát az meg a mai világunkra is jellemző. Mert nem irigykedik. Hát irigység nincs a mi világunkban. Nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Hát ugye milyen okocs vagyok, és lenézek mindenkit. És lehetne itt végig sorolni, és ezek a tulajdonságok, ezek beleívódtak a világi mentalitásba, és ha valóságos, isteni szeretethez akarjuk a mi szeretetünket hasonlítani, akkor nem szabad, hogy ezek a nemek meglátszanak bennünk. megcselekedeteit.
1: Köszönjük szépen. Tehát a szeretet nem vezet listát arról, hogy mivel bántottak meg a testvérek az elmúlt hétvégén a gyülekezetbe, hanem túlteszi magát, és a szeretet jó példát mond, és a szeretet próbálja felemelni a másikat. Nem lenyomni, hanem felemelni. István, és utána Anikó.
5: Csak azt szeretném megemlíteni, hogy ezek tulajdonképpen párra jellemző, ezek az ellentét párok. Tehát amit tesz a szeretet, és amit nem tesz, az kizárja egymást. Például ez az, hogy irigykedéssel indul, amit nem tesz a szeretet, és amit tesz pedig a hosszú tűréssel. Tehát ez ellentétes egymással. És szerintem a Pálnak ez egy nagyon fontos gondolata a számomra, hogy az irigység tulajdonképpen a megoszláshoz vezet. És ez ellen emelte fel a gyülekezeti megosztatottság, megosztlás ellen, hogy ez rombol, ez szakít, pártokat hoz, hogy elválaszt, az egységet nem teszi lehetővé. Ez egy nagyon fontos gondolat a páli levelekbe.
1: Anikó, köszönjük.
3: Én szeretném hangsúlyozni tulajdonképpen, hogy az élet minden területére igaz az, hogy akkor tudunk pontosan eligazodni, hogyha megmondjuk, hogy mit kell tenni valahol, és mit nem szabad. Eszembe jut például, nem olyan régen voltunk Csepkőbarlangban az unokákkal. Előtte, amielőtt elindul a túra, pontosan elmondják, hogy mit kell tenni, és mit nem szabad. Például nem szabad simogatni a cseppköveket, mert akkor tönkre mennek. Tehát ez egy, tudom, hogy nagyon kis egyszerű példa, de így van ez egy laboratóriumban, mielőtt hozzákezdődik a kísérlet, le van írva, hogy ezt kell csinálni, azt nem szabad. És ez segít eligazodni az életben. Most sajnos, pontosan a szeretet címszó alatt, nagyon sokszor azt mondjuk, például van ilyen nevelési irányzat, hogy nem szabad tiltani a gyereknek, meg nem szabad azt mondani, hogy nem, ne tedd, mert hogy ezzel csak dacot fogok benne generálni, hanem mindig csak a pozitív oldalról kell megközelíteni, és mindig biztatni kell, dicsérni, stb. Ez nem helyes, tehát a szeretet, tehát így eltorzítjuk, és ez nem a biblikus szeretet, ez egy eltorzított, már bocsánat, majom szeretet, elnézést, van egy ilyen kifejezésünk. Ha eltorzítjuk a szeretetet egy ilyen hamis képre, akkor nem segítjük azt, akit ezzel a szeretettel veszünk körül abban, hogy eligazodjon az életben, és jó irányba menjen. Hanem tudnia kell, hogy ez a szeretet, ha ezt teszed, akkor helyes úton jársz, viszont ha ezt fedezed föl magadban, akkor nem helyes úton jársz. Tehát ez nagy segítség abban, hogy, és a saját életünket is, ez segít saját magunknak is, hogy vizsgáljuk, hogy a krisztusi szeretet lakik bennünk. Tehát az jellemző rám, hogy türelmes vagyok, hogy hosszú tűrő, vagy az jellemző rám, hogy hát szeretet címsz alatt irigykedem, nem tudom, hogy kell, de ne. Tehát azért időnként tudunk butaságokat mondani, tehát saját magamnak is segít eligazodni, hogy akkor most helyes úton járok-e. És én úgy gondolom, hogy ezek az útjelző táblák, ami akár itt az 1 Korintus 13-ban van, az egy önvizsgálat tartásánál is nagyon sokat segíthet.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
0: És azt hiszem, hogy a szeretet az nem elvárás nélküli, vagy nem mindegy szeretet. Van egy ismerősöm, aki elmondta múltkor döbbenten, hogy hát azt mondták sokan, még tanár kollégák is, hogy nem kéne a gyerekeket kínozni, a zenét tanuló gyerekeket a kotta alvasással, mert az túl nehéz. És szeretettel kell elfogadni, hogy ez nehéz, és hát nem kell ezt erőltetni. Aztán egy másik ismerősöm azt mondta, hogy egyetemi tanárként egyetemre jelentkezőtől, aki már nem is az alapszakra jelentkezett, hát nem tudott különbséget tenni a nátrium és a nitrogén vegyele között. És hát az volt az érv, hogy hát de azért engedékenynek kell lenni. Szerintem van, ahol lehet engedékenynek lenni, és van, ahol nem. Tehát, ha valaki nem tud számolni, az lehetőleg ne legyen statikus, mert ránk omlik a félvilág. És hogyha valaki nem tud kottát olvasni, semmi probléma nincs, kottolvasás nélkül remekül végig lehet egy egész életet élni, de ne üljön zenekarba, mert akkor vége lesz a közös muzsikálásnak is. És én azt hiszem, hogy éppen ez rendkívül fontos. A szeretet segít elérni eredményeket, de nem fogja az eredménytelenséget jóvá hagyni, valamiféle félreértelmezett szeretetből. Már csak annak az igének alapján sem, amit az előbb idéztél.
1: Köszönöm szépen. Nekem pedig úgy jött át ez a bizonyos aktív cselekvés és nem aktív, hogy ez olyan, mint egy törvény. Mert a törvényben is vannak, amikor előírják a magatartási, viselkedési szabályt, és van, amikor ha valaki ezt nem gyakorolja, akkor büntetni fogják. Ugye? Például segítségnyújtás elmulasztása. Tehát ott aktívan kell, és itt is a szeretetnél, hogy van, amit tennünk kell, és van, amit nem szabad tennünk, olyan, mint egy törvény, mint egy római törvény, vagy görög törvény. Gyorsan hozzáteszem, hogy a görögök találták fel a jogot, a rómaiak csak átvették, és tovább finomították, és tökéletesítették. László.
4: A felolvasott igében volt egy olyan mondat, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal. Na most én elég sokat gondolkodtam rajta, hogy mit kell érteni itt igazság alatt. Milyen igazságnak örül a szeretet? És tulajdonképpen mind a két fajta igazság ide vonható. Az egyik a mindennapi életben használt igazságfogalom, amikor ugye a tények megfelelnek a valóságnak, de akkor tudok együtt örülni vele, hogyha hajlandó vagyok kiállni is mellette. Mert az nem öröm, hogyha egyébként az igazság melletti kiállás az nekem fájdalmat okozni, és akkor inkább behúzom a fülemet meg az egyebeket. De a másik, ugye a Biblia azt tanítja, hogy Isten igazsága Jézus Krisztus. Sőt, Krisztus saját maga jelentette ki, hogy én vagyok az igazság. Tehát amikor a szöveg azt mondja, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal, akkor ez azt jelenti, hogy azzal a krisztusi, annak a krisztusi magatartásnak kell örülni, abban kell örömet találni, ahogy Krisztus élt, ahogy nekünk példát adott. Mert ha ebben az életben tudok örömet találni, akkor gyakorlatilag elmondhatom, hogy örülök az igazságnak.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Én azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen milyen végkimenetele lehet ennek a szeretetnek. Elképzelhető emberi szempontból az, hogy azt mondom, hogy ilyen ember a világon nincs, aki ezt a hét jelen tulajdonsággal bír. De van egy jó hírem, amit rossz hírnek is lehet nevezni, hogy volt valaki, Jézus Krisztus, aki mind a hét tulajdonságnak megfelelt. Tehát nem reménytelen a helyzet, törekednünk kell arra, hogy a hétből egyre több tulajdonságnak feleljük meg. Ez tulajdonképpen ez a küldetésünk célja. A kedvenc igény tartozik ide, hogy meglássák rajtatok, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Tehát magatartásunkban, viselkedésünkben, hozzáállásunkban lehessen ezeket felfedezni, ezeket az elemeket.
1: Gyula?
6: Az a szeretet, amit itt tanulunk, az azt jelenti számomra, hogy csak a szeretet viszi győzelemre az életünket, nincs más lehetőségünk meg egyáltalán.
1: Bor?
0: Laci bácsi indított el a gondolataimat, ez az együtt örül az igazsággal. Évekkel ezelőtt egy biblia órán valaki megjegyezte, hogy hát azért az Úr Jézus elvetette a súlykot rendesen, mikor bevonult Jeruzsálembe, és megtisztította a templomot azzal az ostorfogással, meg egyebekkel, mert ez nagyon-nagyon messze esik a szeretettől. És az jutott eszembe, hogy mi is történt ott? Ha itt megállna a történeti beszámoló, akkor lehet, hogy egy csomó kérdés lehetne bennem. Bennem egyébként nincs, mert úgy gondolom, hogy az Úr Jézus tudta, mit csinál. Na de azt írja a Szentírás, hogy utána, amikor ez megtörtént, vakok, sánták, bénák, egész serege ment oda az Úr Jézus, hogy mindnyájukat meggyógyította. És mit is jelent ez? Helyet csinált az Úr Jézus szeretetből, hogy az történjék az imádságházában, ami kell az élő Istennel való találkozás és helyreállás. Vajon a szeretet nem ezt kellett, hogy tegye? tessenek ezen elgondolkozni.
1: Köszönöm, egy gyors reakció.
3: Pál apostol szavaival nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
1: És itt a nagy kérdés, hogy nem az az igazság, amit én igazságnak tartok, hanem az az igazság, ami engem is formál, ami magával ránt. Nem a kis belső egomból fakadó gondolatok, összetett mondatok lesz az igazság, hanem az igazság az mindig valahogy az Istenhez visz. Az igazság az mindig a bűntől az Istenhez fordítja a tekintetünket. Kép Jézusról a következő gondolatsor, János első levele, 4. fejezet, 7. versétől a 12. verséig, Varga Gyöngyike.
8: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.
1: Köszönöm szépen. Hihetetlen gazdag Pál apostol gondolkodása, és számomra mindig az a csodálatos, hogy az adott helyzetbe tudja a legcsodálatosabban kidomborítani azt az üzenetet, amely képes megváltoztatni egy gyülekezeti közösség helytelen gondolkodását, és elindítja a jó irányába. Kinek milyen észrevétele van ezzel kapcsolatban? Tehát azt látjuk, hogy a kép Jézusról egy olyan kép, amely inspirál bennünket, amely a jóra inspirál bennünket. Székely Marika?
2: Ugye Jézus példa a szeretetből, hogy ő milyennek is kéne lenni, és benne teljessé vált. Mi csak részlegesen tudjuk teljesíteni. És Jézus fölvállalta a keresztet már a teremtés előtt is. Meg akarta mutatni, hogy milyen az Atya szeretete, hogy mennyire fontosak vagyunk számára. És mi jellemző rá? Jézus és az Atya egy. Így, ha Jézusra vonatkozik ez a szeretetnek a jellemvonása, akkor ez ugyanúgy az Atyára is vonatkozik. A szeretet ugye Istentől van, és ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad. Most ki az, aki nem így akarja beállítani Istent? Hát a sátán. Másnak akarja jellemezni az Istent, hogy könyörtelen, igazságtalan, és olyan dolgokat tesz, hogy az nem elfogadható. És Krisztus példát mutatott nekünk, hogy ahogy ő szerette az Atyát, úgy kéne nekünk is embertársainkat, és ahogy Jézus szerette az embereket, úgy kéne nekünk is viszonyulni az embertársainkhoz.
1: Köszönöm szépen, Anikó, és menjünk tovább.
3: És Isten és Jézus szeretete is példa arra, hogy a szeretet nem pusztán érzelem, hanem döntés. Jézus nem érzelmi felindulásból ment a Golgotára, hanem azért, mert engedelmes akart lenni az Atyának, és azért, mert nem volt más megoldás arra, hogy nekünk váltságot szerezzen, hogy kifizesse a bűneink büntetését. Tehát ő döntött az engedelmesség, és döntött az alázat, az áldozat mellett, és sokszor a mi szeretetünknek is döntésnek kell lenni.
1: Köszönöm szépen, István.
5: Csak egy mondatot, hogy felvetődött bennem, hogy van egy módszertani útmutató is, mert az az alapvető kérdés tulajdonképpen, hogy hogyan fejezi ki magát a szeretet. És nagyon, nagyon találó, és nagyon praktikus, és tetszett nekem ez a megközelítés, hogy hosszasan kell néznünk Jézusra, és akkor így észreveszünk minden pozitív tulajdonságot benne. Tehát megint a kapcsolatnak a lényeg, hogy van egy etalon, egy példaképünk, aki ezt mind bemutatta, és ha rátekintünk, nem a külső körülményekre, akkor lehet ebben a szeretet gyakorlatban előre lépnünk.
1: Köszönöm szépen. Hit, remény, szeretet. Korintusi első levél, 13. fejezet, 8. versétől a 13. verséig. Tokics Marika.
7: A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.
1: Köszönjük szépen, Rózsika. Honnan hoztad a összefoglalást?
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, a 668. oldalról. A szeretetnek van két alaptulajdonsága, türelmes és jóságos. Az én központú ember türelmetlen, csak azt szeret, aki a másikban értéket lát, és nem a maga gondolatait, értékrendjét akarja a másik.

0: a kérkedést, a felfuvalkodottságot, a bántó viselkedést, amikor a másik sérelmére tisztességtelenül akarom a magam ügyét célba segíteni. A csak a maga hasznát kereső ember megfeledkezik arról, hogy minden dolgunkban része van a fele barátnak. A szeretet az indulati bűnöket is kizárja az életünkből, mert csak az szeret igazán, aki nem gerjed haragra, és nem rója fel a rosszat. Az igazi szeretet próbálja az öröm. Csak akkor tudok igazán szeretni, ha fáj a hamisság, és együtt tudok örülni az igazsággal. A szeretet bemutatását négy olyan tulajdonsággal fejezi be Pál, ami úgy kezdődik, hogy minden. Ez az elfedezni tudás, vagyis a rossz egészséges elfelejtése. A szeretet tönkre megy, ha mindig a feledés tengerében keresgélünk a másikról valamilyen felejtésre méltó rosszat. A hit a másikban nem más, mint a bizalom. Jót csak azt tud igazán tenni, akiben bíznak. A reménység az Isten hitünk alapja. Bízunk a jó győzelmében, még akkor is, ha ez nem mindig látszik. Erre csak a szeretet tanít meg. Végül a 11. tulajdonsága a szeretetnek, hogy mindent eltűr. A szeretet az ember túlélő képessége. Rövid távon lehet, hogy a rossznak és a gonosznak van látszólag igaza, de aki szeretni tud, az mindvégig álhatatos tud maradni, és ezért üdvözül.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az összefoglalást, a gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, hiszen folytatjuk jövő héten Krisztus feltámadásának ereje gondolatsorával. Most pedig méltó az Úr, hogy egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a tanítást a korintusi első levélből, a szeretet himnuszát, amely a mi legbensőbb egyéniségünkig megy, és átalakítja gondolkodásunkat, hiszen nagyon sokszor a szeretet nélkül szeretnénk a szeretet hangján szólni. Add, hogy ne hivatkozás legyen az életünkben a szeretet kifejezés, hanem egy olyan alap, egy olyan mérték, amire mindig tudunk hivatkozni. Ez pedig tőled jövő szeretet legyen. Áld meg életünket, közösségünket, Biblia tanulmányunkat. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét, Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságot. Szemerei János elnök püspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak, örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát, talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk föl együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz, megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista Művészeti Alkotó Hét 2026. A Baptista Alkotó Hetet ebben az évben, ezen a héten újra Pécset rendezték meg a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mikes Balázs tartott. Ő a festményprédikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután elvonultak alkotni. A festők festettek, az írók írtak, esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munka eredményeit. Végül tegnap pénteken közzétették azokat az alkotásokat, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ezek gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó részvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A Székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

21 év házasság után a feleségem arra kért, hogy vigyek el egy másik nőt egy vacsorára, és utána esetleg egy mozira. Majd hozzátette. Szeretlek, de tudom, hogy ez a másik nő is szeret, és jó lesne neki, ha egy kis időt együtt töltenétek. És ez a bizonyos másik nő, akivel a feleségem kért, hogy randizzak, nem volt más, mint az édesanyám, aki már 19 éve özvegy volt. Viszont a munkám és a három gyerek miatt ritkábban tudtam látogatni. Jóformán csak a nagyon jeles alkalmakkor. Még aznap este felhívtam, hogy menjünk el egy vacsorára, meg esetleg egy moziba utána. Mi történt? Jól vagy? Minden rendben? Kérdezte aggódva. Talán nem is csodálom. Viszonylag későn este hívtam, és ez a meghívás eléggé váratlan is volt, mivel ilyen randink soha nem is volt még. Semmi baj nem történt, csak gondoltam, jó lenne egyet vacsorázni, beszélgetni. Válaszoltam. Csak te és én. Majd egy kis csönd után rávágta, hogy nagyon szeretném. Ez nem is kérdés. Azon a pénteken, ahogy érte mentem, hogy felvegyem a házánál, egy kicsit ideges voltam. Bár láttam rajta, hogy ő is elég izgatott a randi miatt. Az ajtóban várt, már a kabátját is magára vette. Még fodrásznál is volt előtte, a haja szépen begöndörítve, és azt a ruhát viselte, amit a legutolsó házassági évfordulójukon vett fel. Úgy mosolygott, mint egy angyal. Mondtam a barátnőknek, hogy randink lesz, teljesen oda voltak, szólt egyből, ahogy beült az autóba. Alig várják, hogy meséljek, mi volt a találkánkon. Elmentünk egy hangulatos kis étterembe, úgy belém karolt, mintha csak a first lady lett volna. Éreztem, hogy milyen büszkén állt az oldalamon, mint ahogy egy igazi anyának kell. Miután leültünk, elkezdtem felolvasni a menüt, mivel nem igazán látta tisztán az apró betűket. Ahogy olvastam, nagyjából a felénél felnéztem, és láttam, milyen ámulattal bámul engem, egy kedves mosolyal az arcán. Régebben mindig én olvastam fel a menüt neked, amikor kicsi voltál, mondta, majd a tekintetében látszódott is, hogy elmerengett ezeken a régi szép időkön. Nagyon kellemes, jó kis beszélgetés volt. Lényegében átbeszéltük, kinek mik a jelenlegi dolgai, élményei, stb. Tehát jól elnyúlt, sőt, olyannyira, hogy le is késtük a mozit is. Később, ahogy megérkeztünk a házhoz, ezt mondta. Mit szólsz egy következő alkalomhoz? De csak is, ha megengedett, hogy a vendégem légy, kisfiam. Mondtam, legyen, semmi gond. Milyen volt a randi? Kérdezte a feleségem, mikor hazaértem. Nagyon jó. Sokkal jobb, mint amint elképzeltem, válaszoltam neki lelkesen. Pár nappal később édesanyám meghalt egy hirtelen szívrohamban. Nem tudtam semmit tenni. Teljesen váratlan volt. Így elbúcsúzni se volt lehetőségem. Nem sokkal rá pedig jött egy boríték egy előre kifizetett számlával, rajta az étterem neve, ahol a közös randink volt, benne egy cetlivel. Előre kifizettem a számlát, mert nem voltam benne biztos,
hogy már ott lehetek. Két főre. Egyik a tiéd, a másik pedig a feleségedé. Soha nem fogod megtudni, milyen fontos volt nekem az az este. Szeretlek, fiam. Most már tudom, hogy milyen fontos, hogy kimondjuk, szeretlek. És azt a másikat akkor szeressük, amikor lehet, amikor velünk van. Semmi más az életben nincs olyan fontos, mint a családunk. Szánjunk rá elég időt, és ezt akkor tegyük, amikor még lehet. Ne akkor, amikor már esetleg késő.

kicsit több békesség, jóság, szelídség, kevesebb erőszak, gyűlölet, irigység, kicsit több igazság úton, útfélen, kicsit több segítség bajban, veszélyben, kicsit több mi és kevesebb én, kicsit több erő, szeretet, remény, és sokkal több virág az élet útjára, mert a sírokra már úgyis hiába.

A hangya megszomjazott erősen, és elment a forráshoz, hogy szomját eloltsa. De mikor a forrás széléről a víz fölé hajolt, elszédült, és befordult a vízbe. A kút mellett volt egy fa, melynek ágai a víz fölé hajoltak, és az egyik ágán galamb ült. Látta a galamb, hogy a hangya kínlódik a vízben, megsajnálta, és ledobott hozzá egy ágacskát. A hangya mindjárt föl is kapaszkodott az egyik levélre, megpihent rajta. Eközben a kúthoz érkezett egy madarász. Meglátja a galambot a fán, s mindjárt előszedett valami hosszú vesszőt, lépet ragasztott a végébe, és lassan-lassan a faágai közé tolta, hogy megfogja a galambot. De a hangya meglátta a madarász szándékát, hamar oda szaladt hozzá, fölmászott a lábán, és jót csípett rajta. A madarász a lábához kapott, és lejtette a lépes rudat. Most a galamb is meghallotta a rúd zörgését, és meglátta a madarászt. Sebesen elröpül a fáról, és így megmenekült a haláltól. A mese értelme. Ez arra tanít, hogy az ember mindenkivel tegyen jót. Mert a jó tétel soha sincsen jutalom nélkül. És ne néz arra, hogy akivel jót cselekedtél, az kicsiny, együgyű vagy szegény. Mert annak is hatalma lehet egyszer, hogy a jó cselekedetet jóval hálálja meg. Arra is tanít ez a mese, hogy a jót gonosszal ne fizessük, mert ebb természetűek azok, akik gonosszal fizetnek a jóért. Ha a kutya vízbe esik, és utána nyúlsz, hogy kimentsd, még megharapja a kezedet.

Ismeretlen költő. Tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember. A lélek drága gyöngye ez, melyet a testtől senki nem nyer. Csupán csak Isten adja ezt. Szeretni tudni kincs a mennyből. Ezt tesz gazdaggá igazán. Mellette oly kicsinyre törpül minden művészet, tudomány. A gőg, kevésség meg nem érti, hogy ez valóban létezik. De ha egy szívben elkezd égni, az érzi édes, szent tüzit. Szeretni Istent, embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöd nyújtani másnak, dicsérni Isten szüntelen, és átkorolni gyöngétséggel ellent barátod boldogan. Szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Ő felvette bűnöd magára, és érted, önként szenvedett. Ó szív, kívánj egy drága kincsből, s ha kell, forrását megleled. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel eleget.

0: Prohászka Ottokár. Egy a szükséges igazán, hogy maradjunk tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül észszerű, következetes és erőteljes eljárás. Aki a lelket, tehát belső önmagát elhanyagolja, az a meghasonlást hordozza magában. Sorsa az elsötétedés, az elkeseredés, az üresség. De ez nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni. Maradjunk pályánkon, és ne veszítsük el az egy szükségest szemeink elől semmiféle dolgunkban, hogy maradjunk tiszta, szép, nemes, Isten szerető lélek.
1: Egy gyermek üzenete szüleihez.

ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre te hiába vágytál. Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.

add nekem az idődet. Kérdezd meg, mi történt az iskolában. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj afelől, hogyan oldom meg a feladataimat. Taníts engem a jóra. Mondd el, mi a rossz.

vitassuk meg terveinket. Bátoríts választásaimban. Dicsérj, ha megérdemlem. Terelj jó útra, ha tévedtem. Higgy nekem, bíz bennem.

irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz. Távol tartom magam az alkoholtól és a drogtól. Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait, és figyelmeztes a droghasználat veszélyeire.

Szeress, és hagyd, hogy szeresselek. Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem. Bocsáss meg nekem. Fejezd ki megértésedet tévedésemkor.

ad értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre. Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt. Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez. Büntess meg, ha rosszat teszek. Ismerd el, ha jót cselekszem.

ne parancsolj nekem. Kérj tőlem. Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem. Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal.

Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim. Tiszteld bánatomat, fájdalmamat. Mondd sokszor, hogy szeretsz engem.

erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is. Mindenek előtt tanítsatok a szeretetre, a hitre, az emberek, az országunk tiszteletére.

0: segítsétek a gyerekeket.
1: Egy kisgyermek minden reggel 2 zsebkendőt vitt magával. Megkérdezték tőle, hogy miért teszi. Az egyiket azért viszem, mert abba fújom ki az orromat, a másikat pedig azért, hogy fölszárítsam vele a síró társaim könnyét. Vajon nálad van 2 zsebkendő?
2: A napsugár nem kérdezi, hogy mennyit ér a fénye. A napsugár nem kérdezi, hogy mit kap majd cserébe. A napsugár nem mérlegel, csak tündökölve árad. Simogat és átölel, de nem kér érte árat. Szeress úgy, mint a nap, feltétel nélkül. Úgy, mint a nap, ami szívedből épül. Úgy, mint a nap, fényből születve. Úgy, mint a nap, áldást teremtve. Minden ember fénysugár, a mindenségnek része. Azt hiszi, hogy porszem, pedig a mindennek a része. Minden ember fénysugár, egy a végtelennel. Minden ember fénysugár, de ebben hinni nem mer.

0: Ismeretlen költő verse, most más madár dalol, Turmezei Erzsébet fordítása. Mióta Krisztus velem jár, elhallgatott a fekete madár, mely minden év után azt sírta, kár! Végig az úton, tűnő éveken, azóta más madár dalol nekem, erőm újul a csengő éneken. Ha hervad a százvirágú tavasz, arról dalol, hogy Jézus ugyanaz, akár virág nyit, akár tél havaz. Ha évek után évek tűnnek el, és egyre sebesebben szállnak el, az örök ifjúságról énekel. Arról, hogy mindig új a kegyelem, és mindig egy, aki jár velem, fénylő nappalon, sötét éjjelen. A célról, amint hívogatva int, s minden lépéssel közelebb megint, melyért könny küzdelem megérte mind. Előttem száll és énekel nekem, énekeit vele zümmöghetem, amint megyek át tűnő éveken. Újulva hallgatom új dalait, amint reájuk sorra megtanít a csodaszárnyú szent madár, a hit.
1: Erdélyi József, Néma imák. Legszebbek a néma imák. Imádkozik minden virág, kék imát mond a kék katánk, kék virága, kék mi atyánk. Gyalogutak, dűlők fele kék katánggal van most tele, mélyült keréknyomok között mi jó kék mi atyánk köszönt. Ki itt jársz, légy jó emberünk, s néma imát mondj mi velünk. Tekints némán az égre fel, egy pillantást megérdemel. Minden tövön száz kék katáng mondja némán, hogy mi atyánk. S hervad, hamar és boldogan benne, mert új élet fogan. Mert küllőkkel bár töretünk, kocsikenőcs a kenetünk, míg az égre felnézhetünk, örök élet az életünk.
2: Aranyosi Ervin, a szívek szabója. Élt egy szabómester, szíveket foltozott. Hozzá a sok ember sok-sok munkát hozott. Mert a szép szívüket sok sérelem érte, s bár a szabó bérét vastagon megkérte, ki sem látszott sajnos a temérdek munkából, s a szabó műhelytől egy nap se volt távol. Nagyon unta pedig e monoton munkát, mindig csak ugyanaz. Hidd el, te is unnád. Kíváncsi lett tehát, a szívet mi bántja? Mi okozza vesztét? Miért romlik el pántja? Hová lesz belőle a sok tiszta érzés? Miért ül ki színére megszakadás, vérzés? Miért változik meg mesés dobbanása, s amikor kiürül a csend koppanása, miért okoz fájdalmat, úgy, hogy belé szakad? Ez a sok fájdalom vajon miből fakad? Egy napon úgy döntött, utána jár végre, miért fáj a sok szív, miért hullik vére. Letette a munkát, bezárta a boltot, s indult, hogy megnézze. A szív miért nem boldog? Álruhába járta végig a világot. Feljegyezte sorban, amit útján látott. Sok magányos szívvel hozta össze sorsa, amiből hiányzott a szeretet morzsa. A hit, a bizalom elfogyott belőlük, szeretetlenséget láthatott csak tőlük. Haraggal és dűvel, méreggel bélelték. Nem csoda, párjukat sehogyan sem lelték. Irigység és önzés, félsz uralta őket. Látott férfiakat, hitet vesztett nőket, a szívük mélyéről a szeretet hiányzott. Szomorúság, bánat méteje virágzott. Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek, bezárták szívüket, s mind maguknak éltek. Kedves ölelésben sohasem volt részük, elromlott motorjuk, legfontosabb részük. És a szabó tudta, szükségük van másra, nem csak szívcserére vagy kijavításra. A sok embert inkább tanítani kéne, a szeretet tudása mindükre ráférne. Nem aludt éjszaka, s mit hozott a reggel? Körülvette magát sok-sok kisgyerekkel, árva kis lelkeket fogadott magához, és eképpen kezdett újra a dolgához. Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek, aki akkor boldog, ha ráfigyelnek. Hitte, hogy a jó szív csak azon fog múlni, képes-e gazdája a gyermektől tanulni. Mert a kis gyerekek tiszta szívvel élnek, szeretetet adnak, ölelést cserélnek, mosollyal, hálával gyógyítják a szívet. Tőlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet. És ők nem csak adnak, szeretetet várnak. Otthonban és szívben meleget csinálnak. Örömmel lelkedet szép fehérre festik, és meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá estig. Mert ha az emberek megtanulnak adni, és begyógyult szívük képes befogadni, mikor egész évben van örömajándék, s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék, akkor szívszabóra soha nem lesz szükség. Szeretettel telve a szép szívek büszkék. Végre a jósággal telik meg világunk, mikor egész évben csupa jót kívánok.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a név kezeskedik. A mai ige János evangéliuma 14-13, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az atyát a fiúért. Gondolatok az ígéről. Nem minden hívő tanult még meg Krisztus nevében imádkozni. Az imádságnál pedig nagyon fontos, hogy ne csak Krisztus érdeméért kérjünk valamit, hanem az ő nevében, mint egy tőle nyert felhatalmazással is kérjünk dolgokat. Bizonyára nem fogunk hiába valóságokat kérni, ha Krisztus nevében könyörgünk, mert ezzel gonoszul káromolnánk áldott nevét. Csak úgy merjük oda tenni imánk végére a nevét, ha igaz ügyért könyörgünk. Ilyenkor viszont bizonyosak lehetünk, hogy Isten meghallgat minket. Imáink akkor élik el leginkább céljukat, ha általuk az Atya megdicsőítetik a fiúban. Így dicsőül meg igazsága, hűsége, hatalma és kegyelme. A Krisztus nevében mondott imádság meghallgattatása kifejezi az Atya Krisztus iránti szeretetét és azt a nagy tisztességet, amellyel fiát felruházta. Krisztus és az Atya dicsősége olyan szorosan összefonódik, hogy míg a kegyelem az egyiket dicsőíti, a másikat is magasztalja. A folyót bővízű forrása teszi híressé, a forrást pedig a folyó miatt becsülik, amely belőle fakad. Ha imádságaink beteljesülése szégyent hozna az Úrra, nem imádkoznánk. Mivel azonban imáink őt dicsőítik meg, szüntelenül imádkozunk annak drága nevében, akiben Isten és az ő népe gyönyörködik, és akivel közösségünk lehet. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-ig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, délelőtti Isten tiszteletünket a 287-es énekünkkel kezdjük meg. Hadd bízzam benned, élő örök Isten. A 287-es ének mind a három verszakát énekeljük.

Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, amikor most ismét megálltunk előtted, közösségben kérjük, hogy a mai napon különleges áldást adj mireánk. Tudjuk azt, hogy minden szombat nagyon áldásos számunkra. Érezzük, hogy ki tudjuk pihenni magunkat. Fel tudunk frissülni lelkileg, akkor is, hogyha a munkás héten nagyon elfáradunk. De most, amikor ezen a szombaton, ezen a délelőtt arra akarsz tanítani bennünket, hogy a Szentlélek ajándékait hogyan kell felhasználjuk, hogyan tudjuk a lelkünket úgy felerősíteni, hogy amikor a munkánkat végezzük, amikor az ígét hirdetjük, akkor annak sokkal nagyobb hatása legyen az emberekre. Olyan, mint amikor Jézus beszélt hozzájuk, és amikor azt mondták, hogy ő egyáltalán nem úgy beszél, nem azzal a karizmával, nem azzal a lelkülettel, amivel a főpapok, az írástudók, a farizeusok beszéltek. Köszönjük, hogy a mai napon erre tanítasz bennünket, hogy mindannyiunknak adtál elég ajándékot arra, hogy képességeinket ki tudjuk terjeszteni, fel tudjuk ezzel használni, de tudjuk azt, hogy a Szentlélek támogatása nélkül ezeket nem tudjuk megtenni. És kérünk ezért, hogy tanácsoljál ma bennünket, hogy minden szolgálatban, minden munkában, amelyet reánk bíztál, úgy tudjunk munkálkodni, úgy tudjunk dolgozni, hogy annak hatása itt a Földön érezhető legyen. Mi számunkra is, és azok számára is, akiknek az igét, az igazságot, az evangéliumot hirdetjük. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük azt, hogy ismét együtt fordulhattunk hozzád, egy akarattal, egy lélekkel ebben a közösségben. Az Úr Jézus nevében, az ő ígéretére hivatkozva kérjük ezt tőled. Amen.

Ízenhúr, add tovább. Ha van valamid, ami jó, ami barátaiddal megosztható, legyen bár csak egy apróság, hozhatja Isten áldását, add tovább. Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám, de segít megharcolni egy-egy csatát. Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes, egy kép vagy pillantás, mely kellemes, add tovább. Ne feledd a másik fájdalmát. Te kell, hogy segítsd az úton tovább. Egy kedves szó vagy egy mosoly áldás lehet a másikon. Add tovább. Ha tudsz egy kedves történetet, vagy hallottál az utcán jó híreket, vagy jó könyvet rejt a szobád, mely segít elűzni a másik bánatát, add tovább. Ne légy önző a szívedben, de viselkedj a legnemesebben. Tedd a közösbe kenyeret, hogy társaid is egyenek. Add tovább. Ha Isten meghallgatta imád, s az égből áldást küldött le rád, ne tartsd meg csak magadnak, míg mások sírnak, jajgatnak. Add tovább.

0: az ige hirdetéshez az alapgondolatot a Korintus első leveléből, a 12. részből, és ottan a 4. a 7. versekig terjedő részt olvasom. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Szentlélek a Szent Háromság nagy ismeretlenje. Nem azért, mintha a Bibliában nagyon kevésszer szerepelne, hanem azért, mert ami egész életünkben, az emberiség életében, és erről szól a Biblia, a megváltási tervben, a Szent Háromság együtt vesz részt. Nem csak a teremtésben, ahogy szoktuk mondani, a mélység színén ott lebegett a lélek, kézműves a Fiúisten volt, és az Atya volt a tervező, hanem mindenben. Az Atya létrehívta a mi életünket azért, mert szeretett. És ezért az emberiség életének az alapja a szeretet. A Fiú visszaszerezte a mi emberségünket, amit a bűn tönkretett, hiszen a megváltás az újjászületés lehetősége, hogy újra ember lehetek. A Szentlélek pedig az a harmadik isteni személy, aki ezt a munkát bennünk elvégzi. Nagyon sokszor a kereszténységnek az a baja, hogy úgy gondoljuk, hogy a kereszténység egy olyan ideológiai rendszer, ami szerint meg kell idomítani magunkat, és be kell tartani ezeket és ezeket a szabályokat, így és így kell folytatni a mi életünket, és ez tökéletesen elég, hogyha emberi erőfeszítéssel mi jók akarunk lenni. És az emberiség élete, de a mi egyéni életünk is nem más, mint ennek a jó szándéknak az újra és újra tapasztalt csődje. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a bennünk munkálkodó Istennek a titkával, tehát a Szentlélek Isten munkájával tisztában legyünk. A kinyilatkoztatás lényegében erről a hármas munkáról beszél, és sajnos viszonylag keveset szoktunk beszélni arról, hogy mi az a munka, amit bennünk végez Isten lelke. El szoktuk mondani, hogy a természetben milyen nagyszerű dolgokat visz véghez az Isten, beszélünk a teremtésről, vitatkozunk az evolúció munkahipotézisével, és teljesen joggal. Nagyon sokat beszélünk Jézus Krisztusról, a megváltásról, és nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. De a megváltás, Jézus megváltása és a teremtő Isten szeretete csak a Szentlélek munkálkodása nyomán lesz a mi belső életünk valóságává. Márpedig az üdvösségünkhöz pontosan erre van szükség. Az üdvösség története lényegében nem csak a világegyetem történetében zajlik, ott is természetesen, hanem az üdvösség története az én életemben is zajlik. Én rólam is elgondolt Isten a világ megalapítása óta egy megváltási tervet, és az én életem, az én megváltásomnak a döntő nagy kérdése az, hogy ez a terv életbe lép-e bennem, megváltozik-e az életem, úgy szoktuk ezt egyszerűbben mondani, újjászülettem-e, és ez az újjászületett ember növekszik-e bennem, úgy, ahogy a Pál mondja, hogy növekszik bennem a Krisztus. Éppen ezért az Új Szövetség, amikor a Szentlélek bennünk való munkájáról beszél, két fogalmat használ. Az egyik, az a lélek gyümölcse. Ez a gyümölcs hasonlat Jézustól jön, majd részletesen megvizsgáljuk, és az első keresztények ezzel, a lélek gyümölcse kifejezéssel fejezték ki azt a lényeges munkát, amit az Isten lelke elvégez az ember szívében. Lényegében ez az első és legfontosabb dolog. Igen ám, csak a lélek gyümölcse, amiről úgy is tudjuk, és ezt is részletesen majd megnézzük, a Galata 5.22-ből, hogy a lélek gyümölcse az micsoda, ugye ez a szeretet, És azt is tudjuk, hogy miért épp a szeretet. Hát azért, mert erre teremtette Isten a világot. Szeretetből teremtette Isten a világot. Ha lélek gyümölcse a szeretet, akkor ennek a gyümölcsözése hogy történik meg? Mert a legnagyobb bajunk az, hogy a szeretetet mi csak holmi érzelemnek vesszük, hogy én szeretek valakit, vagy nem. Szeretem a mákos tésztát, nem szeretem a mákos tésztát. Így szoktuk a mindennapi életbe használni. Pedig a szeretet itt, ebben az összefüggésben, a Biblia összefüggésében, és nem véletlen, hogy a görög Biblia egy nagyon ritkán használt szóval jelzi az Isten szeretetét, azért, hogy megkülönböztesse minden más szeretettől, ez az agapé, ezt a szót ugye bizonyára mindenki ismeri. Ez azért van, mert ez a szeretet több, mint érzés. Éppen ezért ennek a szeretetnek az igazi megnyilvánulási formája pedig nem más, mint az, amit úgy hívunk, hogy lelki ajándékok, vagy úgy is hívunk, hogy kegyelmi ajándékok. Mind a kettő arra figyelmeztet, hogy ez nem magunktól van, nem mi izzadjuk ki, mint ahogy a csigabiga kizzadja a maga házát, hanem ez egy felülről jövő ajándék, ami arra való, hogy a szeretet gyakorlattá legyen közöttünk. A Szentlélek az az isteni személy, aki ezt az egész folyamatot, hogy én a szeretettel belső közösségbe legyek, és a másik oldalon pedig, hogy ez a szeretet gyakorlatban munkálkodjon, ezt különböző lelki ajándékokkal valósággá teszi azoknak az életében, akik Istent szeretik, és Jézus Krisztus útján járnak. Ennek a megismerése nagyon fontos. Mi nagyon sokat beszélünk lelki ajándékokról, és nem beszélünk mellette a lélek gyümölcséről, holott a lélek gyümölcsének a megnyilvánulási formái a lelki ajándékok. Beszélünk a virágról, csak a gyökérről nem beszélünk. Beszélünk a termésről, de nem beszélünk a gyökérről. És ez nagy baj. Kettőről együtt kell gondolkodnunk. És hogyha még ehhez hozzáteszünk egy harmadik jézusi példát, ami szorosan összefügg ezzel a talentumokról, akkor a talentumokkal kapcsolatban azért vannak helytelen elképzeléseink, mert azt gondoljuk, hogy a talentumok azok lelki képességek, amiket az ember önmagába hordoz, holott a talentumokról szóló példázat úgy szól, hogy van egy gazda, aki kiossza. És a talentum az nem a szolgáé, a szolga csak kapta. Ezt a hármas összefüggést kell egy kicsit pontosabban megnéznünk. Ezért forduljunk a Korintusi levélhez, ahonnan az alapigét olvastuk az előbb, és nézzük meg egy kicsikét ezt az egész problémát a korintusi gyülekezet akkori helyzetének a fényében. A korintusi első levél, mindig azt szoktam mondani a diákjaimnak, olyan, mint az állatorvosi ló. Ez a kép, ez onnan jön, hogy megjelent egy Hutyra Ferenc nevezetű, nagyon híres állatorvosnak egy könyve a lóbetegségekről. Ennek a tankönyvnek az elejére egy ló volt rajzolva, egy derék, és erre a lóra minden betegséget, amit egy ló elkaphat, az berajzolta, hogy milyen elváltozásokat okoz ez, és ez a betegség a ló életébe. Ha ezt a lovat nézzük, ilyen ló soha se létezik. Miért? Azért, mert egy betegségtől is a derék paripa kimúlt volna, nem hogy ennyi betegség. Valóban úgy van, hogy az első korintusi levél is ilyen állatorvosi ló, azért, mert benne mindaz a betegség, ami egy gyülekezet életébe előfordulhat, megíratott. A korintusiak mind átestek ezen a betegségen. És nagyon érdekes, hogy az apostol nem azt csinálja, amit mi csinálnánk ilyen helyzetben. Ilyen helyzetben az ember általában arra hajlamos, hogy leszídja a gyülekezetet, hogy te nektek semmi közöttök sincs a Krisztushoz, hanem úgy kezdődik, hogy Pál a Korintusba élő szenteknek ír. Mert a szent az nem bűntelent jelent a Bibliában. A szent az azt jelenti, hogy Isten céljára elkülönített emberek közössége volt a gyülekezet, mint ahogy ma is az. De hogyha valaki arra gondol, hogy a gyülekezet bűntelen, akármelyik gyülekezet, vagy tökéletes, vagy már csak egy hajszál választ el a tökéletességtől, akkor ajánlom a korintusi első levelet olvasni. Mi baj van ebben a gyülekezetben? Elsősorban van pártoskodás, van négy darab párt, kiváló pártvezérekkel. Pálé, Sílásé, Apollósé, csupa nagy név. Még Jézus Krisztus párt is van. És ez a pártoskodás szétzilálja a gyülekezetet. És most azt várnánk, hogy az apostol majd azt vitatja, hogy kinek van igaza, a Jézus pártnak, a Pál pártnak, vagy a Sílás pártnak, vagy melyiknek van igaza. És az apostol nem ezt teszi. Aztán ebből a pártoskodásból jön az is, hogy olyan bűnök vannak a gyülekezetben, ami a világban sincs. Ez megint természetes következmény, mert a pártoskodásnál mindig nagyszerűen otthon érzi magát a bűn. Tudni, hogyha valakire az egyik párt rámondja azt, hogy te, és teljesen jogosan ilyen és ilyen vagy, akkor nem a bűnt szokták elhagyni az emberek, hanem pártot cserélnek. És ennek az a következménye, hogy az egész gyülekezeten belül meglazul az Istenhez való hűség, fegyelme. Aztán ebben a gyülekezetben például az Isten tisztelettel is komoly bajok vannak. Arról olvasunk, hogy az úrvacsora rendje is felbomolt. A legszentebb Isten tisztelet volt már az őskeresztények idejében is az úrvacsora. Azután ebből az következik, hogy a tanításban is óriási bajok vannak. Például a legalapvetőbb tanítást, amit az első keresztények hirdettek, a feltámadást, vannak, akik nem hiszik. És Pálnak olyan élesen kell fogalmazni, ha Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a hitetek, és hiába való a mi prédikálásunk. Minden baj ebben a gyülekezetben megvan. És nagyon érdekes, hogy Pál nem egyszerűen ezeket a hibákat korholja, mert akkor olyan orvoshoz hasonlítana, aki a tüneteket el akarja mulasztani, de a betegséget nem. Pál Isten szent lelkének a hatására, és ez egy nagyon fontos dolog, a gyökérhez nyúl. És ez a gyökér nem más, mint a Szentlélekkel való belső kapcsolatunk. Egy gyülekezetben baj van, akkor nem az a baj, hogy ez ilyen, ez olyan, ez ezt csinálta, meg ezt csinálta, ez rosszul tanít. Nem ez az igazi baj. A Szentlélekkel való közösségünk ment tönkre. Valahol Isten lelkének a közösségét kell helyreállítani. És Pál éppen ezért az első korintusi levél tengelyébe azt az ige szakaszt teszi, amit 12, 13. és 14. fejezetben van. Nagyon érdekes, ha az első verset ennek az egész szakasznak a bevezetőit nézzük, akkor úgy kezdődik, hogy a lelki ajándékokra nézve, pedig testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Első pillanatra úgy tűnik, hogy most ez valami új tanítási apróság, pedig Pál éppen itt tér a lényegre. Hogy állunk a lelki ajándékok? És ez a gyökere mindennek. A lelki ajándék a gyülekezet életében a lehetőség. És a mai kereszténységnek nem az a baja, hogy ilyen-olyan-amolyan gyengeségei, gyarlóságai vannak. A baj ott van, hogy a Szentlélek milyen lehetőségeket nyit a mi életünkben, és ezekkel élünk-e, vagy sem. De mindig azt szoktuk mondani, hogy mi magunkat majd erre alkalmassá tesszük. És Pál nem erről beszél, nem valamivé kell tennünk magunkat, hanem Isten munkáját kell elfogadnunk, Isten munkáját kell tudatosítanunk, és Isten munkájába kell állnunk. Mind a három lépés fontos. Elfogadni, tudatosítani, munkába állni. Nagyon érdekes, hogy folytatja tovább az apostol. Azt mondja, tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. És arra emlékeztet itt a gyülekezetet, hogy még a pogány embert is, az Isten nélkül élő embert is valami belső dolog indítja. Mennyivel inkább van ez Isten népe életében? Sokszor ezt a belső indítást mi nem veszük észre, hanem a belső indítás helyét elfoglalják a belső indulataink. Nem hiába mondjam Pál apostol, az az indulat legyen bennetek, az az indíték legyen bennetek, a fronein szó szerepel itt a görögben, ami indítékot jelent, ami volt a Krisztus Jézusban. Nem hiába mondja, mert minket is különböző indulatok indítanak. És miközben sóhajtozunk, mert kivetítjük magunkból a rosszat, elkezdjük foglalkozni a másik ember rosszabbik énjével, és azt látjuk, lényegében a sátán céltér. Miért? ha én a sátánnal foglalkozom a másik ember életében, mert ott van, valós, van itt valaki, vagy van olyan valaki, aki a Földön el tudja mondani, hogy az ő életében nem dolgozik a sátán? Nagyon boldog lennék, hogyha volna ilyen, de én még ilyet nem láttam. De én, ha mindig a sátán munkájával foglalkozom a te életedben, te meg az én életemben, akkor előbb vagy utóbb a sátánnal kerülünk kapcsolatba. Mi a megoldás? Van olyan ember közöttünk, vagy egész életben, ahol járunk, akinek az életében Jézus Krisztus nem akar munkát végezni? Vagy nincs ott annak a másik ember életében is a megváltási terv, hiszen a Biblia írja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme a hetednapot ünneplő adventistáknak. Ezt írja a Biblia? Nem, minden embernek. Hát akkor miért nem azt keresem, hogy hol van az Isten üdvözítő kegyelme az ő életében? Hol munkálkodik a Szentlélek? És pontosan ebből a hibakeresésből leszünk vakok. És elfelejtjük azt, hogy a pogány voltunkban is tulajdonképpen az indítékaink, ezek a belső megmagyarázhatatlan indulatok indítottak bennünket, és aztán nagyon érdekesen folytatja, azt mondja, ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki itt Isten lelke által szól, és senki sem mondja, hogy Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Csak a Szentlélek az, aki ennek a belső indítékoknak a gondviselője. A Szentlélek munkáját kellene keresnünk a másik ember életében. Nem csak a hívőtársamnak, hanem minden embernek az életében. Miért? Ti miért vagytok itt? Nem úgy volt, hogy egyszer hallottatok egy prédikációt, és nem a prédikátort hallottátok, hanem a szívetekben megszólalt az Isten szent lelke, nem? És akkor döntöttetek. Ez így volt mindnyájatoknál. Mi nem ezt keressük? Mi nem ez az indíték van bennünk? Miért? Talán azért nem, mert úgy látjuk, hogy a másik az nem úgy él, mint én. Ez egy nagyon érdekes valami. Mi szeretnénk az egységet, csak az egységet összetévesszük valamivel. Tudjátok mivel? Az egyformasággal. Mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek úgy kellene üdvözülni, ahogy nekem, vagy ahogy én elgondolom magamról, mert én se úgy üdvözölök, ahogy én elgondolom. És ennek az a következménye, hogy szeretnénk, ha mindenki egy kaftapára készült ember lenne, úgy, ahogy én elgondolom. És elfelejtjük azt, hogy a természetnek az az alapvető tulajdonsága, hogy benne nincs két egyforma. Láttatok már két egyforma ember teljesen? Hasonlók vannak, de két egyforma nincs. Láttatok már két egyforma falevelet a fán? Láttatok két egyforma szár rózsát? De hogyha szétnézek a természetbe, ha már természeti példákat mondtam, akkor van egy nagyon érdekes dolog. Ezt úgy lehet mondani, hogy a különbözőségek harmóniája, és most mondtam ki a bűvös szót. A különbözőségek harmóniája. És pontosan ez az, amit nem akarunk meglátni, hogy a másik más, mint én, de itt nincs vége a mondatnak, csak vessző van, én értem más, mint én. Ebben a fejezetben aztán ott a test hasonlata, mi lenne a testtel, mondja a Pál, hogy a csupa fül lenne, csupa szem lenne, csupa orr lenne, csupa száj lenne, és nem pedig a testnek van egy orra, füle, szeme, szája, stb. A más az egyért. Ez a Szentlélek munkájának az alapja. És innen lehet megérteni mindent. Nem az egyformaság, nem úgy, hogy ahogy én elgondolom, gondoljátok el, erről szól a Pál példája, hogy mi lenne, hogyha mindenki úgy gondolkodna, mint a gyomor, vagy úgy gondolkodna, mint a fül, vagy úgy gondolkodna, mint a kéz. Akkor nem lenne test, hanem a kéz az a testért van, a szem is, a testért és a fül is a testért különbözőképpen, de mind egyért. Ez a Szentlélek munkának az alapja. Ezért mondja azt, figyeljük meg, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten az, aki mindezt véghez viszi mindenekben ugyanaz. Mind a három versben van különbség és ugyanaz. Különbség van a lelki ajándékokban, különbség van a szolgálatokban, és különbség van az erőben is, amit Istentől kapunk. De ugyanaz a lélek, ugyanaz a Jézus Krisztus Úr, és ugyanaz az Atya, Isten, aki cselekszik. Isten az a különbözőségek harmóniájára teremtette az embert az Isten képére és hasonlatosságára. Azt lehet mondani, hogy ez a Szent Háromság titka belerejtve az emberbe. Egy Istenünk van, és három személyes arca van. És ez az egy Isten, ez a hármasság, ez mégis egy. Ezt nagyon nehéz logikailag felfogni nem is lehet, a Szent Háromságot nem lehet megérteni, mert a véges nem tudja megérteni a végtelent, ez így van. De a mi életünkben tapasztaljuk, nem? A másik mássága az értem más. Istentől úgy kapok, hogy a másik másféle, és én azt, ami nekem nincs, csak abban a másfélében van, azt tőle kapom, hogy ő is kapja azt a mást, ami benne nincs, amit én is az Istentől kaptam. Ez a kapcsolatrendszer az, ami a gyülekezetet egy testté teszi. És ennek a kapcsolatrendszernek a felfedezése lényegében alapja mindennek, ami a korintusi levélben van. Alapja annak, hogy különböző pártok akkor megszűnnek, mert értelmetlenek lesznek, akkor rögtön kiderül, hogy ha a lélekkel kapcsolatban vagyok, hogy mik azok a cégéres bűnök, amiket le kell győznöm ahhoz, hogy a lélek akadálytalanul tudjon működni közöttünk, és nem csak bennünk, hanem közöttünk. Azután ezt tanít meg a helyes tanításra, a helyes istentiszteletre. Ez az, ami a gyülekezetet gyülekezetté teszi. És ezt nem úgy kell tenni, hogy hozok létre egy bizottságot, amelyik a lelki ajándékokat kezdi vizsgálni. Hallottam már ilyen morbid ötletet, hogy állítsunk fel lelki ajándékokat vizsgáló bizottságot. Ez nem bizottság kell. Istennel való élő kapcsolat kell, és én természetesen elkezdek a lehetőségeimnek megfelelően, amit az Isten teremt, szolgálni. És én természetesen élni kezdek a másikért ezzel a lehetőséggel, mert a másik is él, értem, azokkal a lehetőségekkel, amit ő is Istentől kapott. Ahogy említettem, és ez egy nagyon érdekes tanulmány, Máté Evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől, lényegében a hegyi beszéd egyik csúcspontján hangzik el az a nagyon fontos igazságszakasz, amelyik erről beszél. Úgy kezdi Jézus, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól. Na kik ezek a hamis proféták? Mindjárt elmondja. Akik juhorkő ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szedtek és szöllőt, vagy bogáncskorról fügét. Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, a rosszfa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kiváltogatteti és tűzre vetteti. És még egyszer megismétli az alapelvet. Tehát gyümölcseiről ismeritek meg őket. Miért fontos ez az utolsó időkben? Tovább folytatja Jézus, mert idáig szoktuk csak olvasni. Figyeljük meg! Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, vagyis gyümölcsözik. Sokan mondják nekem majd a manapun, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztük-e ki az ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát, és akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Lényegében ezek az uram-uram keresztények, ezek karizmatikus zsenik. Figyeljétek meg, maga Jézus mondja róla, hogy profétálnak. Aztán azt is mondja, hogy ördögöket űznek. Aztán azt is mondja, hogy sok hatalmas dolgot cselekszenek. És ezt a karizmatikus zsenialitást Isten nevébe végzik. És akkor mi a baj? A baj ott van, hogy a karizma önmagában semmit nem ér, ha nem a gyümölcsből nő ki. Nem a gyümölcsnek a megvalósulása. Na mi a lélek gyümölcse akkor? Idéztem már Galata 5.22-23-at, hogy a lélek gyümölcse, nem azt mondja gyümölcsei, mert a léleknek egy gyümölcse van, ez a szeretet. Na itt nem hagyja abba, És elkezdje a szeretetnek az ezer arca közül 8 arcot felsorol. És ezek a szeretet próbái. Azt mondja, a lélek gyümölcse a szeretet, és akkor mindjárt elmondja, hogy szeretet lehet öröm, békesség, béketűrés vagy türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség vagy önmegtartóztatás, így is lehetne mondani. És azt mondja, hogy ilyenek ellen nincs törvény. Miért? Mert ez a szeretet betöltése, nem? Törvény betöltése a szeretet, ezek ellen nincsen törvény. Ez az, ami az Uram Uram keresztényekből hiányzik. Nem az mutatja meg az Uram Uram keresztényeket, hogy nem tudnak sok hatalmas dolgot cselekedni, vagy nem profétálnak-e olyan mélyen, hogy szinte a csontunkba vág. Ettől még hamis proféták. Ettől még Uram Uram keresztények. Mert Jézus arra tanított, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket, nem a szavukról, nem a tanításukról, nem erről vagy arról. A gyümölcseiről ismeritek meg őket. Ha a lélek gyümölcse nincsen bennem, akkor Uram, Uram, keresztény vagyok. És ez egy félelmes dolog. Félelmes dolog azért, mert mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mesterségesen majd rendbe lehet hozni a mi lelki életünket, meg a gyülekezet életét, az egyház életét, a világ életét, és mindenre van megfellebbezhetetlen missziói munkatervünk, amihez imádságban majd megkérjük a Szent Lelket, hogy a mi terveinket vitelezze ki. Tehát mi vagyunk a tervezőmérnök, a segédmunkás majd az Isten Szent Lelke lesz. És tévedünk. És közben nem fedezzük fel azt, hogy Istennek megvan a terve, csak te kell lesz hozzá. A te életedben is ott van az Isten, mert azt akarja, hogy ha te az igét követed, akkor a szeretet ott lesz benned, és a te hited, hogy mondja Pál, szeretet által munkálkodó hit lesz. Nem elhívés, hanem szeretet által munkálkodó hit. Ezért mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt, és ennek a cselekedetnek pedig az ezer arcát a szeretet fogja össze. Ez az a szeretet kötele, amit mindent összefog Pál szerint szintén. És ezen a ponton lesz izgalmas a lelki ajándék. Nagyon érdekes, a lelki ajándékról ma nagyon sokat beszélnek, így, hogy karizma, ugye görög szót mondják, általában minden karizmatikus mozgalom erről beszél. És ezeknek sajnos az a tulajdonságuk, hogy mindegyik fennhangon mondja, hogy bír a lélekkel, csak a lélek nem bír velük. És ebbe a vétekbe mi is beleesünk. Nagyon sokszor. Azért, mert elfelejtjük, hogy a karizma, hogy Jézus itt tanította az Uram Uram keresztényekről, az önmagában nem ér semmit. Figyeljük meg, hogy erről Pál is beszél éppen ebben a szakaszban, a híres nevezetes 13. fejezet, ugye van, aki nem tudja, hogy 1 Korintus 13 miről szól ez a szeretet himnusza. Figyeljétek meg, hogy mondja ezt Pál. De azt mondja, embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint az engő vagy pengő cimbalom. Jön a második. Ha profétálok is. Profétálni is tudok. Ha minden titkot ismerek, ez is a lelki ajándék. És minden bölcsesség birtokában vagyok már a negyedik. És teljes hitem van azután. Úgyhogy hegyeket mozdíthatok el. Szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, már hetedik. És szeretet nincsen bennem, semmit nem ér. Tehát a lelki ajándékoknak van egy mércéje. Ez a mérce a lélek gyümölcse. Miért a mérce? Azért, mert ebből a szeretetből nő ki a lelki ajándék. Az egy talentumos szolga is kapott talentumot, nem? Egy talentumot. Tudjátok, mennyi volt egy talentum akkor? 34,8 kg arany. Azért ez már valami volt akkor is, nem? És ez az egy talentumos szolga egy nagyon rendes ember volt, nem engedem bántani. Ez nem tékozló fiú volt, hogy elmert, ihaj, csuhaj, van egy talentumom, elverem. Ez az egy talentumos szolga gondosan megőrizte ezt. Korban a leggondosabb megőrzés az elásás volt. Mi volt ezzel az egy talentumos szolgával a baj? Haszontalan volt a másik ember életében, nem? Nem volt az Isten képviselője, az Úr képviselője. És figyeljétek meg, ez rögtön kijön, amikor a számunkérés van. Odaállít az egy talentumos szolga, kiszidolozva az egy talentumát, és mit mond az Úrnak? Úgy is tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy. Úgy is tudtam, hogy te ott is akarsz vetni, ahol nem, ott is akarsz aratni, ahol nem vetettél. Ezért hát elástam. És az egy talentumos szolgának ez volt a bűne. Kapott az Istentől szeretetet, és ez a szeretet rövidzárlatos lett benne. Te is, én is kaptam szeretetet az Istentől, azért vagy itt, nem? Tehát ha magadban nézel, akkor 1000 tapasztalatod van, kicsi, nagy, talán el sem ered mondani a másiknak, mert olyan kicsi, mert olyan intim. Ez a talentum. De felfedezem-e azt, hogy ez a talentum lelki

a gumbluk azba, hogy én ilyen lelkajándékú ember vagyok, ide figyeljetek, én a tanítás ajándékát kaptam, vagy én a lelkek megítélésének az ajándékát kaptam, vagy én gyógyítani tudok úgy, mint a csodagyógyítók. Ilyen nincs. Ajándék az haszonra adatik. És ez a haszon, ez a másik emberben van elrejtve. Nagyon érdekes, hogy ezt elmondja az Efézusi levélben Pál, ahol felsorolja a lelki ajándékokat. Az 5. fejezetben olvassuk, és a 12. vers azt mondja, hogy, tehát miért adta az ajándékot, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. A lelki ajándékoknak egy célja van. Felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Felfedezzük magunkba, hogy Krisztus testének építésére kaptunk ajándékot? Mert ez a Szentlélek munkának a lényege. A Szentlélek nem az érzéseinkben munkálkodik ott is, nem a tudatunkban munkálkodik ott is. A Szentlélek az ő ajándékaink keresztül, ami kezünkön, lábunkon keresztül akar úgy dolgozni, hogy a másik emberért itt élő emberek legyünk. Vajon hogy van ez a mi életünkben? És ez egy alapvető és nagyon fontos kérdés. Hogy van ez a mi életünkben, és hogy is vagyunk mi Krisztus teste? Mert a Krisztus várásunknak ebben van a lényege. Uram, Uram, keresztény akarok lenni, vagy nem? Értelmetlen a talentum, értelmetlenek a kegyelmi ajándékok, értelmetlen a szeretetről beszélni, mint lélek gyümölcséről, hogyha én a Krisztussal való kapcsolatban a gyűlöletet akarom megélni, az, hogy a másikban gyűlölöm, persze csak a rosszat, a sátán munkáját. Hogyan várhatom Jézust? A teszt nagyon egyszerű. Szeretett himnuszából elolvashatjuk ezt a tesztet, és elolvassuk, akkor ez nagyon-nagyon sokat mond. Ugye ezt kívülről tudjuk mindnyájan. 13. fejezetnek a 4. versétől felsorol 14 tulajdonságot. Csak elmondom. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. 9 negatív tulajdonság. Nem. Nézd bele naponta a tükörbe. Igen vagy nem? És aztán úgy folytatja, ha nem, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Itt van az, amiről a bevezetőbe beszéltem. Nem örül a hamisságnak, nem azt keresi, hogy mit csinált a másik rosszul, és az a sátán, és a sátán így, és a sátán úgy. Nem a sátán munkára érzékeny, hanem együtt örül az igazsággal. És ennek az lesz a következménye, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Az összesen 14. Ez jellemzi a mi életünket? A lélek gyümölcse a szeretet. Jézus szerint gyümölcseiről ismeritek meg? Ismeretlen még bennünk Jézus? Hogy van ez? Én szeretném, hogyha ezen gondolkodnánk. Adja az Úr, hogy ez legyen a mi lelki tükrünk. És ezt a 14 tulajdonságot naponta kérdezd meg magadtól. Segítsen ehhez mindnyájunkat az Isten az ő kegyelméből. Amen. Felséges Istenünk, te néked köszönjük meg a te szeretetedet. Megköszönjük a te lelkedet, aki bennünk dolgozik. Bocsáss meg a mi vakságunkat, hogy sokszor nem látjuk azokat az alkalmakat, amiket te teremtsz. Köszönjük azt, hogy mi nekünk nem az elveszendők között van a helyünk. Te szóltál hozzánk, és elindultunk az úton. De kérünk téged, add, hogy a gyökereket, a lényeget jól lássuk. Áld meg a gyülekezetet, áld meg a gyengéket, áld meg azokat, akik sok-sok kísértésnek vannak kitéve, próbálnak, és add, hogy mi úgy tudjuk helyreigazítani őket a szelídség lelkével, hogy magunkra is vigyázzunk, hogy a lélek gyümölcse teremjen. Köszönjük az alkalmat, a lehetőséget. Jézusért, fiadért, hallgass meg imánkat. Amen.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Szoptim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyve 16-18-tól 21-9-ig. Ígei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. Mózes 5. könyve 16-18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni. Figyelmeztet Szerdó Szervin újpesti rabbi a Szoptim heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők őrködtek a szabályok betartásán. Nem fő foglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három emberből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőnként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a fölmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Az egyház elnöksége és Baka András levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét, Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságot. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak, örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző, vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk föl együttműködésünket az önáltal felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz, megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát.
1: kulturális programajánló.
2: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgona művész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget. Október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó részvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-ig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. 10 nap történelem, zene és fesztivál. Megkezdődött tegnap a Székesfehérvári Királyi Napok. A Székesfehérvári Királyi Napok az idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva rendezhessük ezt az összművészeti kulturális fesztivált, idézte föl a kezdeteket Cserpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, Nagyboldogasszony főbúcsúra. Ma szombaton és holnap vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak, megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott vászi segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét udvari György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden, augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak ürülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szán nekik. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Frissült idő érkezett, de így is marad a hőség. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő. A hét végén is egy gyönge hidegfront hatására elszórtan kialakulhatnak záporok. Országszerte megszűnik a perzselő forróság, ám jelentős lehűlés nem várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Beethoven kórus műveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Beethoven kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: 10 nap történelem, zene és fesztivál. Megkezdődött tegnap a Székesfehérvári Királyi Napok. A Székesfehérvári Királyi Napok az idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva rendezhessük ezt az összművészeti, kulturális fesztivált, idézte föl a kezdeteket Serpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden, augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutára azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak ürülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a Gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szán nekik. Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Ma szombaton és holnap vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak. Megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét udvari György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Az Agapé kerekasztalnál Barát Éva orvos, Bojki László brácsa művész, lelki gondozó, Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus, és Varga Kapisztrán, ferences szerzetes teológus beszélget az életről, a boldogságról és a lelki béke megszerzéséről Bodó Mária műsorvezetővel. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.

0: Vajon megéljük az életet, vagy engedjük, hogy a mindennapok átrohanjanak rajtunk? Mi a jól megélt élet titka? Hogyan találhatjuk meg a valódi boldogságot és a lelki békét a nehézségek közepette is? Az Agapi asztalánál ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Ma esti vendégeink Borát Éva, orvos, mentálhigiénés szakember, aki többek között pszichoszomatikus betegséggel küzdő embereknek nyújt segítséget. A súlyos betegség küzdelmével saját életében is szembe kellett néznie, és ma már vallja, a nehéz helyzetekre lehetőségként, sőt áldásként is tekinthetünk. Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorál pszichológus, egy keresztény szakemberekből álló lelki központ vezetője. Szerinte sokszor esünk abba a tévedésbe, hogy az határoz meg minket, amit megszerzünk. Holott az az igazán jó élet, amikor azok vagyunk, akiknek Isten megalkotott. Varga Kapisztrán, ferences szerzetes, teológus, az Esztergomi Ferences Gimnázium lelki igazgató helyettese, a Szapiencia Hittudományi Főiskola tanszékvezetője. Vallja, hogyha az ember Isten szeretetében él, a nehézségek közepette is mély, belső békét élhet meg. És érkezett még hozzánk Bojki László, zenész, a Budapesti Fesztivál zenekar Brácsa művésze, a Bojki Brothers énekese, a színpadon túl pedig lelki gondozó és igehirdető. Úgy véli, az ember folyamatosan sóvárog a boldogság után, és ezt mindenfélével próbálja csillapítani. De az igazi boldogságot csak Isten közelében élhetjük meg.
1: Ma este az Agapi asztalánál nem kisebb témáról beszélgetnénk, mint magáról az életről. Hogy hogyan érdemes jól élni az életet, hogyan éljük jól az életünket. És elsőként én arra lennék kíváncsi, hogyha azt halljátok, hogy megélni az életet, akkor milyen élethelyzetek, életképek jutnak eszetekbe saját életetekből, ahol azt éreztétek, hogy hát igen, ez az élet. Most így élem az életet.
2: Nekem jön a 14 éves évi, akkor egy nagyon nagy változás történik az életemben. Addig a versenysport van első helyen, aztán ott abban pont van egy befejezés, és bekerülök a pasaréti ifjúsági csoportba, meg hirtelen elkezdek járni reggelenként szentmisére, hallgatom ott a ferenceseket, hogy ahogy mondják a zsolosmát, és egy teljesen új világba becsöppenek. És amikor erre gondolok, én abban a 4 évben azt élem meg, hogy az ott valami nagyon teljes, nagyon tökéletes, nagyon nagy belső szabadsággal vagyok jelen, nagyon új, mert előtte nem ez történt, és hogy egy olyan 4 év, olyan tapasztalat, amihez aztán jóval később ide visszatérek, mert érzékelem, hogy itt valami teljesség történik.
1: Hát akkor átadjuk a szót a ferences atyának.
3: Szerintem gondolkodtam én is, hogy én nekem meg olyan tapasztaltam, amikor valamire azt mondta, hogy visszatekintek, és valahogy visszatekintve, nem biztos, hogy akkor abban a szituációban mindig úgy éreztem, lehet egy nehéz, vagy egy küzdelmes dolog, de amiben mégis azt mondtam, hogy na, ez vagyok én. És hogy ez egy jól elvégzett munka, feladat, azután való megpihenés, egy siker, öröm, megkülönböztetném a kettőt. Néha olyan örömök, amiket csak látok, hogy valakinek az életében beteljesedik, és tudom, hogy mondjuk ott voltam az elején. És akkor jó irányba megy. Tehát, hogy egy ilyen én bennem ezek azok, amik felidéződnek, mert elég sok emberrel találkoztam, vagy foglalkoztam az életem során. Itt mindig izgalmas az, hogy na, mi lesz ő velük, mi lesz az ő életükből, mi bontakozik ki. És amikor azt látom, hogy igen, jó, rendben van, akkor azt mondom, hogy hát ez jó, jó volt akkor, és most is jó.
4: Nekem az alap probléma, az az, hogy ahogy mondani szokás, hogy az életet csak odafelé lehet élni, de csak visszafelé lehet megérteni. És azt figyeltem meg, hogy közben nem tudom megítélni. az, hogy ezek most azok a nagyon nagy élmények, vagy ezek sima hétköznapok, mert utólag sokszor, ami olyannak tűnik, hogy hát úgy csak úgy lement, kiderül, hogy ott nagyon-nagyon fontos dolgok történtek, és néha úgy érzem, tűzijáték van, és nagy élmények, de nem volt igazi súlya. Tehát a Mózes kéri Istent, hogy mutasd meg az utat, meg mutasd meg a dicsőséged, és akkor azt mondja neki Isten, hogy megláthatsz engem hátulról. És én nekem ez az élményem, hogy csak hátulról látom meg mindig. Igazán azt, hogy tehát mikor már elmúlt, akkor látom meg, mi mennyit ért.
5: Bennem így az élet kapcsán két kép villant be. Nagyon egyszerű képek, tehát semmi különleges. Az egyik, amikor még annak idején lefektettem a gyerekeket, és mind elaludtak, és szuszogott az öt gyerek, én megszedtem össze a játékokat, a ruhákat, pakolgattam, és valahol úgy átjárt az az érzés, az az élmény, hogy de jó nekünk. Csak ennyi, de jó nekünk. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon erős életélményként van bennem. Akkor is, hogy nappal nem mindig volt jaj, de jó, amikor mindegyik szanasz szét volt, de ezekben a pillanatokban, amikor szedtem össze utánuk a házat, és okot voltak körülöttem, az nekem egy ilyen nagyon nagy életélmény volt. És a másik az, amikor kinnülök a kertembe, és csak csendben nézek. Semmi nem történik. Csak egyszerűen jó. Úgy jó ott lenni a teremtett világban, mint Isten teremtménye.
6: És azon gondolkodtam egy közben, hogy mi az, amit így ezekből a megosztásokból rögtön le tudunk szűrni, hogy talán a megállás, hogy nem szabad azt, hogy engedjük, hogy csak sodorjon az élet, hanem így meg kell állni, reflektálni. Mi az, ami így összegződött?
2: Ez a tenni és a lenninek a jó egyensúlya bennem. És mostanában az fogalmazódik, hogy ahhoz, hogy én tudjak tenni, először nagyon fontos, hogy ott a lenniben megszülessenek dolgok bennem. És nekem a lenni állapot az egy, azt tudom mondani, hogy ennek sok-sok forrása lehet, tehát akár, hogy az erdőben sétálok, vagy a Balatonon a hintába kiülök, hogy például nekem az úszás is egy ilyen, hogy úszom, és ezben a lenni állapotban vagyok, vagy leülök az imazsámolyomra, vagy elmegyek egy szent misére, tehát nagyon sok arca van, és amikor úgy érzékelem azt, hogy itt az Isten is kopogtat, és annyit szeretném mondani, és jó lenne, ha megállnék, és hogy csak rá figyelnék, akkor most már azt mondom, hogy hú, na én is stop, állj, és figyelj oda, hogy ő most téged merre hív, mit szeretne.
6: És közben, hogyha itt a jó életről gondolkodunk, a jól megélt életről, azért vannak bennünk ilyen sztereotípiák, hogy hát milyen is a jó élet?
5: Mindenképpen van, tehát azért ami a Csabból is folyik, hogy ha elérem, ami idealizálva lett előttem, akkor jó életem lesz. Tehát ezek lehetnek anyagi dolgok, tehát onnantól kezdve, hogy kocsi, ház és konyhabútor, kinek mi, egészen odáig, hogy karrier és siker és név és hatalom és pénz, tehát vagy akár az, hogy család, férj, feleség, gyerekek, tehát úgy vannak képek, amiket elképzelünk magunknak, hogy ha ez megvan, akkor jó lesz. És az az érdekes, hogy ezek soha nem hozzák azt, hogy jó. Tehát amit megszerzek, azok nem hozza, az általában nem azt az élményt hozza, hogy jó életem van. Inkább az, hogy ezt is megszereztem, de jó, de csak ez, itt utára mindig vesző van. Tehát ez maga nem az élet. És talán ez az egyik legnagyobb eltévedés ezen a területen, amikor életnek nevezzük azt, amit megszereztünk. Mert innentől kezdve elkezdjük elhinni, hogy az életem az, ami vagyok. És ez tárgyasítása az embernek. Mert igazából ami számít, aki vagyok. Ez lenne az igazi ember, akit Isten megalkotott képmására a saját lelkével.
6: Kapisztrán atyám, utoljára karácsonykor voltál itt nálunk. Fél évvel ezelőtt, akkor a karácsonyi ünnepi adásban ültél itt az Agapi asztalánál. És fél év telt el, de hát mondhatjuk azt, hogy nagyon nagy utat jártál be azóta. Közvetlenül karácsony után kórházba kerültél egy nagyon súlyos szepszis következtében, és talán mondhatom azt mindannyiunk nevében, hogy hálát adunk azért, hogy ismét itt vagy közöttünk. Megkérnélek, hogy kicsit
1: vázold fel, hogy mi volt az az út, amit te bejártál, és hogy változott az, hogy miként tekintesz az életre, vagy most miként tekintesz az életre?
3: Valószínűleg, hogy én is úgy voltam, mint mindenki más, hogy nem szeret beteg lenni, nem szeret ilyen krízisbe kerülni, és hogy valahogy úgy jöttem ki ebből, mintha túléltem, szó szerint egyébként. De több mint egy hónapot voltam intenzíven kórházban, nem intenzív osztályon, de. És akkor hát járni alig bírtam, menni alig bírtam, teljesen kiestem a munkámból, kellett újra tanulni, mozogni, lefogytam, egy csomó dolog történt még így velem, és hogy valóban például az megfogalmazódott bennem, hogy miben kell változtatnom. Nagyon érdekes, hogy volt a betegségemnek egy olyan fázisa, amikor nem igen tudtam arra reagálni, reflektálni, és hogy vagyok, úgy léteztem. Hozták a reggelit, vizit, tudom, gyógyszerek, vizsgálatot, nem tudom én micsoda, meg csak úgy létezés. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy kiderült, hogy rengetegen imádkoznak értem. Nagyon-nagyon sokan, amit nagyon hálásan köszönök is. Volt olyan időszak, amikor azt nem tudtam megtenni, hogy a lábamat odébb tegyem az ágyban. Majd mindjárt. És elgondolkodtam rajta, hogy ez egy olyan állapot, amikor nem tud az ember igent mondani az életére sem. A Viktor Emmanuel Frankl-nak a könyve, hogy mégis mond igent az életre. És hogy az éli túl, akinek van miért igent mondani. Nekem van miért igent mondanom, de a testem volt olyan mérhetetlenül gyenge, hogy hát most meggyógyulni, hát gyógyul, egyáltalán a gyógyulás. Hát nem tudok róla, nem tudok tenni érte semmit, egy gyógyszer hat vagy nem hat. És akkor azok, akik imádkoztak értem, azok mondtak igent az életemre, az én életemre, így tartottak, hogy az ő imádság, mert amikor imádkozok valakit, akkor azt mondom, hogy az igent mondok az Úristennek, az illetőnek az életére, őre. És én valahogy azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, és amikor újra ki tudtam mondani, hogy igen, akarom, meg akarok élni, meg szeretnék ebben. Na, az a gyógyulásnak a kezdete volt, ami egy szintén hosszú út, úgyhogy valami ilyesmiről tudnék beszámolni, ahhoz, hogy azt mondom, hogy igen, az, ami történt velem, amit átéltem, az egy más látásmódot adott. Nem kell arra gondolni, hogy hú, milyen nagy megvilágosodások, meg nem, nincsenek ilyen élmények. Szenvedés van, küzdelem van, beleereszkedés nyakig, meg még tovább, és akkor csak éppen, hogy kilátszol belőle, és egyszer csak azt látod, hogy hát nem lennék itt, ha az Úristen nem akarna. És egy ennyien nem mondtak volna igent az életedben. Akkor én is.
1: Évi, neked is volt egy, hát nem hasonló, de olyan élethelyzeted, ugye 20 évvel ezelőtt, ahol súlyos betegséggel kellett szembenézned, azóta 3 havonta jársz, ugye, kontrollokra, vizsgálatokra, hogy minden rendben van-e. Ez változtatott az életszemléleteden? Vagy miként változtatott prioritásokon? Mert ez egy hosszú, 20 éves folyamat.
2: Igen. Ahogy meséltél, Kapisztrán atya, így nekem is volt igen egy ilyen fél évem, és ezzel abszolút hozzád kapcsolódik, hogy amikor testileg van ez a nagyon erős szenvedés, akkor ott egy túlélés funkcióban vagyok, és én is azt éltem ott meg, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy nem értek semmit, egyet felajánlok, hogy hűséges maradok hozzád, és értem is, nagyon sokan imádkoztak, ők tartották, olyan szép volt, hogy így tartottad, olyan, mint egy ilyen fészek, mint egy ilyen háló, hogy amíg én ott valahogy evickélek, ők tartanak, ők visznek tovább, és azt mondtam, hogy jó, akkor itt most nekem döntenem kell, hogy én merre megyek. Hogy arra megyek, hogy ebbe belesüppedek, hogy az önsajnálat felé megyek, vagy arra, hogy azt mondom, hogy jó uram, nem értem, de te mit mondasz, te merre vinnél engem. És ahogy az Istenhez így visszafordultam, és amivel így kezdtem, hogy én akkor ott azért sokat kellett feküdnöm, ott voltam sokat úgy, hogy előjöttek a nagy kérdések, és visszamentem ez a 14 éves koromhoz, 14-18, hogy mi volt ott abban annyira rendkívül, és arra jöttem rá, hogy ott igazából én amellett döntöttem, hogy én arra megyek, amerre Krisztus hív, radikálisan én erre szeretnék menni. Illés prófétának a mai olvasmányban van egy mondata, és ez is így előhozta bennem, hogy meddig sántikáltok kétfelé, és hogy ott azt mondtam, hogy nem sántikálni, vicegni szeretnék, hanem arra menni, és azért volt abban akkora erő, és ez a helyzet ezt így elém hozta. És ahogy így visszanéztem a kettő közötti időszakomra, nekem azt mondtam, hogy új válaszokat kell adni, és hogy akarok-e élni. Én azt mondtam, hogy én uram, én igen, én nagyon akarok élni, és te mit szeretnél, és az jött, hogy én is az élet Isten vagyok. Én is azt akarom, hogy élj, csak nagyon figyelj rám. És akkor igazából így indultam, és ott, ahogy az Istenben alakult az én életem, úgy alakultak a kapcsolataim is. És például fontosság is olyan, tehát rendkívül sok gyümölcse van, de akkor hoztam egy ilyen döntést, hogy ami nekem az elméletben a fontossági sorrendben, de én szeretném azt a gyakorlatban is. És akkor ott megfogadtam, hogy az Istennel kapcsolatom az első, a második a család és a gyerekek, és a harmadik a munka, és mindig kopogtatott, amikor nem ezt csináltam. Tehát akkor mondta, én most nem vagy annyira hiteles, mert ezt mondod, és nem ezt csinálod. És akkor én erre kezdtem el törekedni, hogy ez a kettő mutasson így egy irányban. Szóval ez volt az egyik ilyen nagyon fontos dolog. Aztán szerintem a betegség nekem elképesztő módon azt megtanította, hogy éljek a jelenben. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez a jövőbeli értelmetlen szorongás az tényleg teljesen feloldódott.
1: Sokszor ilyen határhelyzetek hozzák azt, hogy gondolkodjunk arról, hogy azt az életet szeretném-e élni, amit élek, hogy valóban megélem-e azt az életet, amit a Jóisten adott erre a földre?
5: Valahol azért automatizmusokból működünk, és észre se vesszük, hogy mondanám azt, hogy a mókuskerékre szállunk fel, vagy a futópadra, de igazából csak valami pályára, ami megy előttünk, egy ilyen automata járda, hogy ráállunk, futunk vele együtt, és észre se vesszük, hogy elfutunk a saját életünk mellett, mert automatizmusokból működünk. És pontosan azért én azt gondolom, hogy az egy kegyelem, amikor az Isten megengedi azt, hogy megállítson minket. Nem szeretünk így ránézni, tehát hogy a szenvedésekben, a veszteségekben, a próbatételekben nem az van bennünk, hogy új, de jó, hogy ez van. Senki nem kívánja. Úgy, ahogy az előbb a Laci mondta, de amikor visszatekintünk, és elgondolkozunk rajta, elmerengünk, elmélázunk egy kicsit, eltűnödünk, hogy mi történt ott, akkor nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor megtapasztalhatjuk azt, és látjuk azt, hogy ha az nem lett volna, tehát hogy az nem lett volna, akkor én mennék tovább ugyanazon az automatizmuson, ugyanazon a pályán, és annak a kihívásnak köszönhetem azt, hogy talán megújult az életem, talán megújult a kapcsolatom, megújult a házasságom, megújult az irány, amiben eddig gondolkodtam. Tehát, hogy ezek fura ezt mondani, de néha jót tesznek nekünk a kihívások.
1: Beszéltél egyszer az Agapé asztalánál arról, hogy nem most olyan rég volt az, hogy elvesztetted a húgodat, és utána mégis az élet szeretetéről beszéltél és tettél tanulságot. A te életedben ez a kettő megosztott, hogy ez így hogyan kapcsolódott össze?
5: Hát igen, tehát azokban az években én nagyon rövid időn belül nagyon sok közeli hozzátartozómat elvesztettem, tehát hogy 3 éven belül édesanyám, bátyám, nagybátyáim, és végül a húgom. És ez már nagyon sok volt. És a húgom nekem a legjobb barátnőm is volt, tehát ott állni a halálos ágya mellett is, és látni az ő távozását, nagyon megrendítő volt. Különben az ilyen az egy szent pillanat is. Tehát egy szent pillanat is, amikor az ember valahol, én úgy éltem meg, hogy egy kicsit Istennel is találkoztam. Tehát abban valami nagyon nagy mélység volt, ami azt mondta, hogy ez az élet, és az élet, amit megélek, és ugye a hívő ember számára van egy élet utána is, de nem mindegy, hogy az, amit ezen a földön kaptam, azt hogy élem meg. És úgy arra gondoltam akkor ott, forgott bennem, hogy a húgom annyira józan egészséges életet élt. Annyira ott állt az emberek mellett, odafigyelt a családjára, egy olyan példaértékű élet volt az ő élete nekem. És ő mégis meghalt. És akkor oda néztem az én életem, és az volt, mert az én életem nem ilyen példaértékű. Tehát annyi hiszem van benne, hogy az hihetetlen. És én mégis élek. És én ezt felelősségként éltem meg. Hogyha én felelősség rátekintek arra, hogy én kaptam ezt az életemet, és nem értem, hogy miért, ez az Isten kegyelme, amikor azt mondja, hogy csak, én tudom, és az elég. Tehát ez az egyik legnagyobb kegyelem szó, hogy csak. Mert én úgy döntöttem, mert én vagyok az Isten. Akkor bennem felerősödött az a vágy, hogy szeretném az életemet úgy megélni, hogy az valóságosan élet legyen. Az legyek, akinek ő megalkotott. És hogy másokat is arra tudjak segíteni, motiválni, hogy megéljék azt az identitást, azt az életet, amire ő megalkotta őket. Mert tulajdonképpen ez az igazából jó élet az, amikor az vagyok, akinek alkotott az Isten. Ez egy csodálatos dolog. És annyira távol vagyunk attól, hogy azok legyünk, akinek ő megalkotott.
1: Ez a jó élet titka? Vagy most itt Emőke elmondott, megtalálni azt, hogy mire hívott Isten, és hogy ezt beteljesíteni?
4: Szerintem igen. Tehát az, hogy úgy is mondhatom, hogy önazonos vagyok, meg úgy is, hogy azért vagyok önazonos, mert arra lettem teremtve. De hát azt is szoktuk mondani, hogyha látunk valakit, aki nagyon jó sportol, vagy nagyon jó zenél, vagy bármit szenvedéllyel úgy csinál, hogy teljesen önazonos, hát ez erre lett teremtve ez a gyerek. Hát ez és mindannyian valamire lettünk teremtve. És nekem azok az élmények, tehát kétféle élmény erősít ebben, meg azt a belső szenvedélyes vágyat, hogy mindig abban legyek, amire lettem teremtve. Az egyik, amikor ez sikerül, mert az úgy érzem, tehát azok olyan pillanatok, amikor az a boldogság. Tehát, hogy ott vagyok, ahol lennem kell, azt teszem, amit tennem kell. Erre lettem teremtve. Azonos vagyok önmagammal. Ez egy csodálatos dolog. Ez az egyik, a másik meg, amikor ez nem sikerül. Miért? Mert nagyon megerősíti a vágyat. Márpedig egy csomószor nem sikerül. A tékozló fiú, mikor ott van a disznók vájújánál. Ugye, mit akart? Boldog akart lenni. Ő is csak boldog akart lenni. Mert a boldog Isten teremtette őt is, csak volt egy nagyon hülye elképzelése arra, hogy lehet boldog. Úgy, hogyha átlépi az apját, átlép mindent, és ő majd kitalálja, hogy. Ez olyan emberi, tehát ez annyiszor megszületik.
1: Akkor lesz jó életem.
4: Akkor lesz jó életem, hogyha a boldogságom előtt nem fekszik keresztbe az apám, aki nem képes meghalni. Ezért kénytelen vagyok elkérni az örökséget. Szóval ez egy nagyon pofátlan dolog. De hogy volt, mert ő boldog akart lenni. És amikor mielőtt hazamegy, azt mondja a szöveg, hogy magába szállt. Hol volt addig? Milyen jó szó? Hogy visszatér önmagához. Hol volt addig? Szerte széjjel mindenhol. És engem, tehát a sebek, a bűnök, a gyarlóságok, amik bennem is megteremnek, a rossz gondolatok, hogy mitől leszek boldog, és kiderül, hogy nem volt igaz. Nem, tehát a céltévesztés tulajdonképpen, a bűnnek az eredeti jelentése, ez, hogy céltévesztés. Ilyenkor hatványozottan erősödik meg bennem, hogy de jó magamba szállni, és de jó hazatérni. De jó hazatérni, és megint ott vagyok, ahol lennem kell. Ugye a tékozló fiúnál, ott az atya közelében, ott lenni. Tehát, hogy nem csak a nem csak a fennkölt dolgok erősítenek engem, meg a pozitív, hanem ezek, és ezek, hála Istennek a rendszer így van megalkotva, hogy ezek a repedések, ezek fontosak. Tehát a kegyelem üdvözít minket. Nem a saját szentségünk. Akkor nem tudnánk ezt. De ezek a repedések, ezek, ami mindannyiunk életében vannak, és nem is kell ezt titkolni, mert pont ilyenkor jön elő az a mély sóvárgás, hogy átérzem, milyen szomjasnak lenni, milyen éhesnek lenni, és vágyakozni megint arra, hogy ott legyek, ahova tartozom. És ne a disznók vájúja mellett, amiről azt hittem, hogy az a mennyország.
1: Ahogy készültem erre az adásra, hogy gondolkodunk itt közösen a jó életről, a jól megélt életről, így az jutott eszembe, hogy az elmúlt 4,5 év alatt 182 agapi adásunk volt, ez most a 182. És hát mondhatjuk azt, hogy 181 adáson keresztül különböző élethelyzeteket néztünk meg, és hogy megnéztük azt, hogy bizonyos élethelyzetekben hogy is éljünk jól, hogy hogyan küzdjünk meg a stresszel, a nehézségekkel, hogyan legyen jó a házasságunk, hogyan neveljük jól a gyerekünket, és hát talán nem árulok el titkot, hogy a végső válasz mindig az volt, hogy Istennel együtt lehetséges. Mindig ez a végső válasz, ha a jó élet titkát keressük, hogy Istennel együtt lehetséges.
3: Még egy kicsit kapcsolódnék, amit Laci is, meg Emőke is mondhatok, meg ehhez a kérdéshez is. Nagyon érdekes dolog, hogy Szent Ferenc, a rendalapítónk a regulájában előírja, hogy kell betegnek lenni. Hogy kell betegnek lenni. De ez ugyanolyan abszurd, mint hogy azt mondod, úgy köszönünk el egy beteg, hogy gyógyuljál. Hát persze. De tudom, hogy megpróbálok, de nem tudom, hogy kell. De, és azt mondja, hogy írja, hogy a testvérek hogyan gondoskodjanak a betegekről, és a beteg testvér pedig egy-két intermeted, és azt mondja, hogy és ne törje magát túlságosan gyógyszerek meg egyebek után, hanem olyan akarjon lenni, akár betegen, akár egészségesen, mint ami ennek az Isten akarja. Ez az, amiről beszéltetek itt. Mindig úgy szoktam ezt illusztrálni, hogy van egy kép, egy őskép, amiből származik a mi képünk, akinek a képe más, és hogyha ez egybeesik, egybevág, az a boldogságunk. Ha elcsúszik mellette, az a céltévesztett vágy, a hamartia, a bűnnek a fogalma. És hogy az az érdekes, amit kevesen gondolunk, és ezért jó alkalmak például a betegségek erre, hogy szerzetesi fogadalmaimmal, hát ott feküdtem, mint egy darab fa, nem volt én nekem gondom, se a szegénységes se engedelmiség, nem tudom mire. De az, hogy akarok-e olyan lenni, ami ennek az Isten akarja, na ez a feladat, egyébként ez pedig a szerzetességnek is az egyik kiinduló pontja, Isten akaratát keresni, meg az a boldog életnek a kiinduló pontja, hogy olyan akarok lenni, ami ennek megálmodtak, ami ennek megteremtettek, és időről időre nézem, hogy ott hol tartok ehhez, stimmel-e, passzol-e hozzá, mit csinálok. De hogy ez nem szünetel, akkor sem, ha betegek vagyunk, vagy valami nagy csapás ér bennünket, hogy akarok-e olyan lenni. Hát csak így akartam még ezt hozzátenni.
5: Az jutott eszembe, hallgatva ezeket a gondolatokat, hogy Isten minket megalkotott tökéletesnek egy tökéletes paradicsomi állapotba. És a bűn következtében az ember kiüzetett a paradicsomból. És valahol a mi lelkünk nem tudja ezt elfogadni. Tehát nem bírjuk elfogadni azt, hogy kiüzettünk a paradicsomból. Tehát mi egy paradicsomon kívüli állapotban vagyunk, és az ember azóta is visszavágyik oda. Tehát, hogy akár tudja, akár nem, a lelkünk mélyén ott van az a sóvárgás vissza a paradicsom után, vissza az Isten közelsége után, vissza abba az irányba, hogy kinek alkottál meg, mert ha az leszek, akkor jól leszek. És ugye, ha jó életről gondolkozunk, meg az életről, akkor tulajdonképpen a keresztény hívő ember szempontjából az a vissza a paradicsomba. Tulajdonképpen Krisztus pont ezt hozta el nekünk, hogy azt mondta, hogy én helyreállítom az életedet az eredetibe. Én azért vállalom az áldozatot, érted, hogy téged visszaállítsalak. Szent Ágoston mondja azt, hogy nyugtalanul, ami szívünk, míg benned nyugalmat nem talál. az élet, az igazi élet az, amikor benned nyugalmat talál az életem. Benned meg tudok nyugodni. Tehát az, hogy Istenhez vágyódunk-e vissza, hát na, az a fura, hogyha nem. És amikor tökéletesíteni akarjuk az életünket külsőségekkel, eredményekkel, bármivel, akkor mindig ezt a régi tökéletességet keressük a magunk kis ügyetlenkedéseivel, de keressük a tökéletest. Isten pedig azt mondja, hogy ha bennem megnyugszol, megtalálod. Máshogy, mint ahogy elképzelted, máshogy, mint amit felkínálnak, te megtalálod.
1: És az a tévút, hogy keresünk egy paradicsomi állapotot sokszor csak Isten nélkül.
5: És ugye az az érdekesebben, hogy nem akarunk a pokolra kerülni, pedig a pokol az, amikor Istentől távol vagyunk. Tehát az Isten közelsége az a helyreállítás, vissza a paradicsomi állapotba, és maga a pokol az ez. Tehát amikor távol vagyok Istentől, amikor nem látom őt, mert akkor már nem csak őt nem látom, én is elvesztem benne. Akkor már azt se tudom, hogy én ki vagyok, és az egy kapálózás az életért.
1: Ha a jól megélt élet az Istennel közös élet, akkor mit ad ez nekünk? Mit ad nekünk az Istennel közös élet?
2: Amiket itt elmondtunk, tehát olyan nagyon mély szavak jönnek itt, otthonosságot, hogy otthon vagyok, a helyemen vagyok, képmás vagyok, merek a szerint élni, hogy ő mit akar, merek rátekinteni. Jön nekem egy elég friss élmény egy ifjú, vagy egy közösségben, egy ifjú lámpás közösségben szoktam tartani műhelymunkákat, és igazából ez a fiatal csapat arra köteleződik el, hogy 9 hónapon keresztül a fókuszban az van, hogy mi történik Isten és ő közöttük, kik is ők valójában, és én azt mondom különben, hogy igazából az alapidentitásunk az az, ami, ahogy mi Istenben vagyunk, a vele való személyes kapcsolatban. És ennek a kősziklája, a magja, ez a szeretettség. És nagyon tetszett nekem, az utolsó alkalommal kértem, hogy csináljanak egy az egész útról egy színdarabot. És annyira szépen behozta mindenki, hogy az itt és mostban kinek mi a kősziklája. És akkor volt, aki azt mondta, hogy hát nekem a kősziklám az, hogy az Istennel való kapcsolatban én megőrzött vagyok, vagy ajándék vagyok, vagy áldás vagyok, vagy elfogadott vagyok. És gyönyörűen vitték tovább, és hogy hát ha én ebből gondolkozom, és ezek ilyen 18-20 éves fiatal emberek, akkor ha én erre ezt komolyan veszem, és tényleg ez a kősziklám, akkor ebből nekem megszületik az, hogy az Isten engem mire hív, hogy mi az én küldetésem. És akkor ott vagyunk, amit a Viktor Frankl tényleg a tanításában, hogy amikor erre rátalálunk ebből a legmélyebb forrásból, akkor ott lesz, hogy mi az élet értelme.
1: Említetted itt a szeretettséget, és én nagyon szerettem volna egyébként, hogyha még a szeretet gondolatát itt beépítjük a jól megélt élet kérdéséhez. Ugyanis az elmúlt adásokban bármiről beszéltünk, gyerekkori traumák, nehézségek, krízis helyzetek, folyton előjött az a gondolat, hogy vajon kaptam-e szeretetet, tudok-e szeretni, átadom-e a szeretetet, megélem-e a szeretettség állapotát. Hogy a jól megélt élethez a szeretet kérdése szükségszerűen hozzá tartozik? Ez összekapcsolódik?
4: Sőt, az előző kérdésedet összekötném ezzel. Azt kérdezted, hogy mit kapunk mi akkor, hogyha megvan ez a kapcsolat. És nekem eszembe jut, amikor mi kisgyerekek voltunk, 5 fiú, és jött hozzánk egy vendég, akkor az a sokkoló látvány tárult a szem elé, becsöngetett, a vendég, és mi 5-en, mint az orgona sípok ott álltunk, és a következőt kérdeztük, csokon tetszett hozni valamit? És ez egy ilyen sokkoló dolog volt, mert hát most 5 fiúnak mit hoz, rágót, vagy mit? Tehát, meg egyáltalán ez, hogy nem az, hogy de jó, hogy itt vagy, hanem hogy mit hoztál? És az Isten kapcsolatunkban is van mindig egy ilyen üzlet. És hogy ő majd mit ad nekem? Majd ő mit fog nekem adni? És Ő pedig azt mondja, hogy az ajtó előtt állok, zörgetek, és aki kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorázom, tehát hogy én ott leszek. Nem azt, hogy és hozok neked egy új állást, meg egy autót, meg egy nem tudom mit, mert mi egy ilyen üzleti viszonyt akarunk kialakítani. A kegyelem pedig arról szól, hogy nincs üzlet Istennel. Ő azt akarja, és itt jön a szeretet a képbe, hogy amit Emőke ma úgy mondott, hogy ott végignézel azon, hogy a család után elpakoltál, vagy csak ott nézed, hogy hát hogy ezek mi vagyunk, és mi szeretjük egymást. Tehát szerintem, amikor ez a szeretet, ez megnyilvánul már érdek nélkül, ott kezdődik valami. Van erről egy ilyen haszid történet, hogy a rabbihoz elmegy egy asszony, akinek nem lehet gyermeke. És a rabbi azt mondja, leányom, menj el, nem sokára gyermeket fogansz. És akkor a hölgy elmegy boldogan, és jön egy angyal, és azt mondja, rabbi, amiért nem kérdezted meg az urat, hogy mit tégy, ő gyermeket fog szülni, de te elkárhozol. És akkor a rabbi néz, angyal sarkon fordul, és a rabbi elkezd hallelujázba táncolva énekelni. És akkor az angyal visszafordul, rabbi, nem hallottad? El fogsz kárhozni. És azt mondja, dehogy nem, de mostantól már az úr tudja, hogy azért dicsérem őt, mert tényleg szeretem. Már tudja, hogy nem azért, mert én majd üdvözlök. Tehát ez az üzlet nélküliség, az, amiben akkor ott van a szeret, akkor tényleg szeret. És szerintem ez az, ami kiteljesít minket, ember és ember közt is, Isten és ember közt is, a teljesen feltétel nélküli szeretet.
5: A szeretet kapcsán ugye valahol az fogalmazódik meg így bennem, hogy a pszichológiában is látjuk, hogy azok a reziliens emberek, azok a szívós, pszichésen ellenálló emberek, akik nem csak túlélik a szenvedéseket, a nehézségeket, hanem fejlődnek általuk, akik nem csak magukkal foglalkoznak, akik képesek a saját perspektívájukból kitekinteni, és a másokkal is cselekedni, másokat éltetni, mások fele adni. Tulajdonképpen ezek az Isten szeretet gesztusai. Tehát, hogy életet adni csak Istenen keresztül lehet. Az isteni vonást, amit ő belénk ültetett, belénk lehelt, azt azáltal éljük meg, hogy alkotunk, hogy éltetünk, hogy életet adunk. És pszichológiailag tudjuk, hogy az értékteremtés önmagában már csökkenti a szorongást, csökkenti a depressziót, javítja nem csak a kedélyállapotot, hanem a fizikai állapotunkat is. Tehát éltet minket az értékteremtés. És ugye a mai világban az a nagy mondat, jelmondat, hogy élni és élni hagyni. És ez nagyon távol áll a hívő embertől, mert akit Krisztus éltet, akiért Krisztus az életét adta, őt Krisztus nem arra hívta el, hogy figyelj, éljél és hagyjál másokat élni, hanem azt mondja, hogy élj és éltes. És az az érdekes, hogy amikor én élek és éltetek, akkor pontosan ez fog engem is éltetni. Tehát gyönyörű ez a kép, hogy az ő sebei által élünk, gyógyulunk, és amikor a mi sebeinket felkínáljuk Istennek, a mi életünket felkínáljuk, és mások is élnek általa, az ránk visszahat. Ez egy csodálatos körforgás, és pont ettől távolodunk el, amikor mindenáron magunkat akarjuk megvalósítani, hogy valamit bebizonyítsak arról, hogy vagyok, akinek én elképzeltem magamat, azzal szemben, hogy vagyok, akinek az Isten megalkotott.
7: A szeretettel kapcsolatban egyrészt anno sokat olvastam, sok minden megérintett, és most csak az egyik aspekt, nagyon sok arca van szerintem, és hogy a szeretet bennem tud-e elmélyülni, én úgy gondolom, hogy igen, és hogyha most csak arra gondolok, a szeretet himnusznak az első szava, a szeretet türelmes. Én rendkívül sokszor megtapasztaltam az Istennel való kapcsolatom, hogy végtelenül türelmes, és eszembe jut a Jézus és Péternek a párbeszéde, amikor Jézus kérdezi Pétert, hogy Péter, szeretsz engem? És akkor Péter válaszol egyszer, kétszer, egyre feszültebb, és egyszer egy lelki gyakorlaton hallottam egy nagyon szép kommentet ezzel kapcsolatban, hogy itt Jézus Pétert az agapéra hívja, amiről Laci, te is mondtad, ez a feltétel nélküli szeretet, ahol ott van már az akarati tényező is, ahol hogyha épp úgy érzem, szeretek, vagy épp úgy érzem, nem szeretek helyet, hogy figyelj, bármit is teszel, én rád igent mondok. És Péter pedig a filiával válaszol, és nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ott Jézus akkor azt mondja, oké, Péter, akkor figyelj, kezdjük ott, ahol te most itt vagy, akkor induljunk a filiával, és hogy bízom abban, hogy ha te rám figyelsz, meg a velem való kapcsolatban növekszel, akkor szépen ez a szeretet majd alakulni fog és mélyülni fog.
1: Jézus ránk a szeretet parancsát hagyta, vagy azt adta nekünk. És hogyha hisszük azt, hogy Isten azt szeretné, hogy mi boldogok legyünk, és jó életet éljünk, akkor végül is a szeretet parancs is erre indít minket, hogy jó élet útját mutatja meg, hogy szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, szeresd fele barátodat és szeresd önmagadat. Ez szorosan összekapcsolódik ahhoz, amiről most beszélgetünk, a jó élethez?
3: Nagyon szorosan, azért mosolyogtam, mert eszembe jutott egy kórházi történet, ami történt velem. Rengetegen jöttek látogatni. Kellett fékezni, hogy ne. De hát így is voltak, akik úgy belógtak, és akkor az orvosok, hogy nővérkét kiküdték, és nem tudom, micsoda voltak, hogy behosolt, és ezt hoztam neked, és elment. És egyszerre az egyik betegtársa megsokalta, és azt mondja, hogy kicsoda maga? Maga az Isten, hogy magához jár mindenki látogatóba? És azért volt ez döbbenetes, mert a szeretetnek ezeket a megnyilvánulásait látta, vagy tapasztalta, és hogy neki nem sok köze volt templomhoz, Istenhez, meg nem tudom mihez, és azt mondja, de hogy ez hogy van ez? És hogy neki az Isten asszociált. És ez annyira megdöbbentő volt számomra azért is, mert ugye a karácsony időben kerültem be a kórházba, és akkor mi a ebéd vagy a vacsora után imában a legfiatalabb testvér a közösségben mindig elénekli azt a János leveléből, egyik leveléből való mondatot, hogy szeretet az Isten, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. És hogy ez az ember ezt nyilván nem hallotta. De hogy nem tudtam rá mit válaszolni, egyébként csak kumogtattam, meg nem tudom. De hogy rá, ösztönösen érzett rá valamire, a szeretet meg az Isten kapcsolatára.
1: Kapisztrán atya, most így felvillantottad elénk azt, hogy milyen nehéz úton mentél át. És közben itt vagy közöttünk, és így árad belőled a derű. Áruld el a titkot.
3: Nem tudom. Nem tudom, hogy ez hogy van. Tehát azt gondolom, hogy ez az igent mondás az életre, a megmaradás abban annak a bizonytalan periódusban, annak a gyógyulásnak a nem várt módon jövetele. És az a döbbenetes, hogy tud lenni az emberben egy nagyon mély belső béke. Tehát, hogy beszélgettünk ezzel valakivel már, aki hasonlóképpen átment egy ilyen, vagy lebegett egy pár napig, hogy most életben marad, vagy nem. És azt mondja, és tudod, béke volt a legmélyebb, mondom, igen, pontosan tudom, hogy miről beszélsz. Nem volt bennem semmi olyan nyugta, most itt vagyok, és tartanak, és az emberek is. És akkor akarok élni, ilyen akarok, és ennek a következő fázisa az, hogy most azt mondom, hogy ma este én mosdok meg az ágyban, laborban. És akkor majd, hogyha oda kerül a dolog, akkor majd lehet, hogy tudok zuhanyozni is, de most ezt tudom. Ez itt plusz, hogy előre tudtam valamit olyat tenni, ami akkor az akkori helyzetemből nem következett volna. Ez nyilván annak az élet erőnek, örömnek, nem tudom minek a megnyilvánulása volt, ajándék is, meg ha valaki magába tekint, akkor ott van. Szóval nem tudom a titkát én sem.
4: Erről egyébként az jut eszembe, amit most mondtál, atya, hogy ugye a Pál apostol pont börtönből írja azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Tehát az, hogy ez egy parancs, ez egy direktíva, hogy tegyétek, örüljetek. És valahol lehet, hogy az öröm is egy döntés. Mert ő is azt mondja, minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Tehát, hogy ott voltál egy ilyen helyzetben, most itt vagy, és azt mondod, hát nem tudom, vagy nincs egy ilyen recept. De hogy volt egy idős ember, keresztény ember, és akkor cukorbeteg volt, és levágták az egyik lábát, kerekesszékbe került, aztán a másikat. És akkor ott hümmögött mindenki, hogy jaj, testvér, és ő meg mosolyogva a következőt mondta, ugyan már csak irigykedtek, én két lábbal már a mennyben vagyok, mondja ő. Tehát, hogy a perspektívája nem az volt, hogy mi az ő vesztesége, ezt ő átformálta arra, hogy hát igazából előbb-utóbb teljesen a mennybe leszek, és már két lábbal a mennyben vagyok, ti csak irigykedtek. Na most ez nyilván egy kicsit ilyen vicces megfogalmazás, de valószínűleg örömmel élni egy döntés is, az, hogy nem azt nézem, ami nincs, nem arra ácsingózom, ami jaj, de kéne, hanem benne vagyok abban a helyzetben, hálás vagyok, és teljes vagyok Isten jelenlétében. Akkor nem függ attól, hogy most kerekesszékben, vagy a beteg ágyon, vagy sőt, pálnál meg, attól se függ, most akkor túlélem, vagy nem. Azt egyébként nem élte túl azt a börtönt, tehát az már az ő élete vége volt, de azt mondja, hogy

0: nem csak az, hogy azt se tudom, hogy élek-e vagy halok, hanem egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy ebből fel lehet állni, vagy hogy lehet felállni. És azért fontos, hogy ezt valahol azért lássuk, mert amit Isten nekünk ígér, az nem egy földi boldogság, egy földi nagy nyugalom, egy földi paradicsom, bocsánat, de megint ide jövök vissza, hanem igazából Istennek egy ígérete van. Veled vagyok, és veled leszek. Akármint mész keresztül, ott vagyok. És ha én ott vagyok veled, akkor az életed élet lesz. Tehát a hívő ember számára az élet, amit érdemes élni, az az élet, amiben jelen van az az Isten, aki azt mondja, hogy én veled vagyok. Veled voltam, veled vagyok, és veled leszek. És ahogy mindig mondom, itt sincs vége a történetnek, mert a mi szempontunkból van egy folytatás, és egy nap te leszel le velem, és ott már senki és semmi el nem választhat.
1: Emőkéhez kapcsolódva, igen, hogy ez a veled voltam, vagyok, leszek, ez annyira erős, hogy igazából, hogyha ezt én tényleg elhiszem, és ezerint járok, én a betegségemmel kapcsolatban szintén volt egy ilyen nagy fordulópont, amikor ezt a gömöm Pió atyának ezt az idézetét olvastam, hogy Uram, múltamat az irgalmasságodra, jelenemet a szeretetedre, és a jövőmet a gondviselésedre bízom. És hogy arra döbbentem rá, hogy igazából ez nagyon nagy biztonságot ad nekem, hogy mindaz, ami a múltban történt, nagyon fontos, hogy rálássak arra, hogy mi az én felelősségem, de nem menjek bele abba, hogy állandóan a múlt felé tekintek, csak annyira nézzek a múltra, ami a jelenemben megakadályozza azt, hogy itt legyek, és figyeljek az Úrra. És a jövő, az pedig tényleg az ő kezébe teszem 100%-osan, azt mondta, hogy az csak ő tudja, hogy mikor van az a nap és az óra. És ahogy mondtad Kapisztrán ezt, hogy így ez a béke, na hát ez igen, tehát hogy ez a miközben elképesztő sok minden történik kívül, és hogy de nem ott van a fókusz, hanem azon van a fókusz, hogy itt közben nagyon fontos dolog történik, hogyha épp én szenvedek, az Úr akkor is ott van, ha örülök, akkor is ott van, és hogy ott a legmélyén, ott egy bitten nagy béke van, és ő ezt kérő, hogy Évi, gyere, térj ide vissza. Ebből a békéből nézd azt, ami körülötted van.
2: A beszélgetésünk végén arra kérnélek benneteket, hogy egy-egy dolgot akár emeljetek ki, akár tegyetek hozzá, hogy hogyan éljünk olyan életet, hogy az életünk végén ne legyen hiányérzetünk. Egy-egy rövid gondolatot kérnék tőletek.
0: Nekem Brennan Manningnek a mondata jutott eszembe, radikálisan definiáld magad újra, az vagyok, akit az Isten szeret, mert minden más identitás csak egy illúzió. És amikor ebben tudunk élni, akkor élünk és értetünk.
1: És mivel Isten a szeretet, én azt gondolom, hogy amikor valaki bizonytalan abban, hogy én képes vagyok-e szeretni, én teljesen biztos vagyok benne, hogy igen, mert ő mindazzal megajándékoz engem, ami az övé. Max épp valami nagyon nehéz időszakban vagyok, és nehezen kapcsolódom ehhez. De az a képesség ott van bennem.
3: Én azt szeretném, úgy foglalnám össze, hogy aki azt érzi, hogy eltávolodott, vagy úgy érzi, hogy bátorság volt az élet egy szakaszában, hogy majd ő kezébe veszi az életet, annak legyen bátorsága ahhoz is, hogy utána visszajöjjön. Mert annál jobb nincsen.
4: Egy idős férfi járt be a feleségéhez az idős otthonba, mert teljesen demens volt már a felesége, és kérdezték tőle, hogy miért jársz be minden nap, nem ismer meg téged a feleséged már. És azt mondta, hogy ez igaz, de én megismerem őt. Azért járok be. És valahogy én úgy foglalkoznám össze, hogy ne az ajándékot kérjük az élettől, hanem az ajándékozót, a személlyel találkozzunk. Nagyon, nagyon fontos ez a paradicsom gondolat. Isten kérubokat tett le az Édenhez, hogy oda már nem mehetünk az élet fájához, hanem egy másik fát állított a Golgotán, oda menjünk, és ott van a teljesség.
2: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok velünk, és hát akkor éljünk jó életet. Önöknek, kedves nézőink, pedig kollégáim nevében is köszönöm egész

éves kitartó figyelmüket, illetve köszönjük azt a sok kedves, megerősítő üzenetet, amelyet különböző felületeken küldtek nekünk. Az Agapé most nyári szünetre megy, de ne feledjék, minden műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizonyisten YouTube csatornán. Szerdánként pedig ismétlésekkel találkozhatnak a Dunán. Foglaljanak helyet továbbra is az Agapé asztalánál. Isten áldja Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Szoptim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyve 16-18-tól 21-9-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. Mózes 5. könyve 16-18-tól 20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni. Figyelmeztet Szerdó Szervin újpesti rabbi a Szoptim heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők őrködtek a szabályok betartásán. Nem fő foglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három emberből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőnként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a fölmerülő peres ügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Hála mennyei édesatyánknak, hogy hosszú idő óta tartó lehetőséget adott nekünk a rádiós találkozásra, hogy megértsük mennyei atyánk üzenetét, szívünkbe zárjuk, és aszerint éljünk, már ha boldogok akarunk lenni. Nos, tehát szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten mondani valója. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Ezeket azért osztom meg veletek előre, hogy tudjatok gondolkodni rajta. Föllapozni a Bibliátokat, válaszokat keresni rá, önállóan dolgozni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most húsvétot várva arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus urunk, hogy megszabaduljunk bűneink, rossz dolgaink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Ez neki nagyon sok lemondásba került. Ezt az időszakot nagy bőtnek nevezzük. Ezért javaslom, hogy egy-egy lemondással ti is tiszteljétek meg az Urat, és építsetek önuralmat. Le lehet mondani egy-egy kedves időtöltésről egy-két hétig, vagy imádkozzatok azokért, akiket nem szerettek, vagy figyeljetek, hogy ne beszéljetek csúnyán, vagy tegyetek sok-sok szeretetteljes dolgot. Mindenkinek a saját szívére bízom. Na, készen vagytok, kedves harcos társak, mert én igen. Hát akkor kezdhetünk is.

No, akkor idézzük csak föl a múlt heti válaszainkat, persze csak úgy lerövidítve, hiszen ezekkel már a húsvét csodájára készülünk. És akkor ime maradjunk a báránykáknál húsvét jegyében. Az 532., 33. és 31. kérdések ez volt. Keres még három témát a bárányjal kapcsolatban a Bibliából. Hát akkor nézzük. Az 532. kérdése legyen ez a válasz. Lapozzuk fel Mózes első könyvének 21. fejezetét, és egy érdekes dolgot találunk, ahol a bárány ismét a béke jelképe lett. Nos, egy nap megérkezett Ábrahám a filiszteusok földjére, és nem akarta a helybéli pásztorok kutyát használni a rengeteg állat itatásához, ezért ásott magának egy új kutat. De a filiszteusok elvették. Ábrahám mindig is a béke embere volt, és nem harcolt. Tovább ment, és ismét ásott egy kutat. De a helyzet megint ugyanaz lett. Ábrahám így gondolkodott. Ezt a hatalmas nyájat az Úr adta nekem ajándékba. Akkor egészen biztos, hogy nem hagyja őket szomjan veszni. Megyek, tovább keresek, mert tudom, látom és érzem, hogy velem van az Úr, bármihez fogok, az sikeres. És, ha hiszitek, ha nem, ezt a pogányok is észrevették. Mert ha Ábrahám már az első kútnál fegyveresen ellenáll, azt mondhatták volna, hogy jól van, na hát szerencséje volt, tehát talált egy föld alatti forrást, azt annyi. De hogy háromszor egymás után, az már nem az ő, hanem az ő Istenének a dicsősége lett. És hol van itt a bárány? Ábrahám békét kötött a királlyal, és 7 szép bárányt adott neki ajándékba. Ez volt a szövetség mellett a béke ajándéka is. Az 533. kérdésünkre legyen a válasz Mózes első könyvének 22. fejezetéből, amikor Isten egy szörnyen nehéz dolgot kér Ábrahámtól. Ő, az Úr ígérete szerint, 25 éven át várt Izsák születésére, akkor már 100 éves lett. És akkor egyszer csak, úgy 10 év után, Isten megszólítja az édesapát, és ezt mondja neki. Fogd meg a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el a Móriá földjére, a mai Jeruzsálem, és áldozz fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmutatok neked. Hát Ábrahám szíve majd megszakadt, de ezt mondta. Megteszem, mert Isten vissza tudja adni nekem a gyermekemet. És amikor engedelmeskedni akart, akkor nagy hirtelen megjelent neki az Úr angyala, egy bárányt mutatott, és ezt mondta. Ez az áldozati bárány, és nem a fiad. Isten csak próbára tette Ábrahám szívét. Ki van benne az első helyen? Isten, vagy az Isten által neki ajándékba adott ember. Ábrahám atyánk szívében Isten volt az első, és ezért megáldotta őt az Úr minden ígéretével, amit csak mondott neki. A te utódaid által nyer áldást az egész föld, és így is lett Jézusunk személyében, aki Ábrahám leszármazottja lett testi formában. A 531. kérdésünkre legyen a válasz ez a történet. Jézus így szólt föltámadása után Péterhez. Legeltesd az én bárányaimat. Mit jelent ez? Mindnyájunkat Péterre és utódaira bízott Jézus itt a földön. Na de hogy lehet ez, amikor mi nem vagyunk bárányok?
Nos, Jézus nagyon sokszor mondta, hogy a mi kapcsolatunk vele olyan, mint a báránykáknak a pásztorral, aki gondoskodik róluk mindenben, ők ismerik a hangját, csak a saját pásztorukat követik, más nem. Péter apostol továbbadta a tanítást hűségesen. Leveleket írt, missziós utolját, föl is áldozta az életét ezért a megbízatásért. Tehát mi, a mai báránykák is Jézus követhetjük, mert az apostolok mindent elmondtak az utókornak, ami hasznunkra van. A kérdés már csak az, meghalljuk-e, akarjuk-e ezt az életet? Javaslom, hogy a válaszunk igen legyen. És akkor térjünk át az e-heti kérdéseinkre, természetesen ismét a húsvét jegyében. 535., 36. és 37. összevont kérdéseink voltak. Mondjatok három esetet, amikor a bibliai személyek békét kötöttek, mert a béke hatalmas kincs Isten útján. Az 535. kérdése a válasz. A Galata levélben Pál apostol ezt írja. Amikor pedig Péter Antiochiába jött, ahol én is szolgáltam, olyat tett, hogy meg kellett szidnom. Ugyanis az történt, hogy nyugodtan együttevet a pogányokból lett hívőkkel, aztán meg oda jöttek néhányan Jeruzsálemből, akkor meg visszahúzóckodott és elkülönült, mert félt ezektől. Mármint Pál apostol így gondolta. De Péter nem félt, hanem a békesség útját kereste. Nem akart vitába keveredni. A gond ugyanis az volt, hogy mit és hogyan ehetnek. Ebben ugyanis még viták voltak a korai keresztények között, de Péter apostol mást látott helyesnek, és egészen mást Pál. És tudod, hogy mi a szép az egészben? Pál nyilvánosan megszitta ugyan Pétert, de ő nem vágott vissza, hanem a dolgot később megbeszélték és elrendezték. Így jó példát adtak a híveknek, hiszen békével és nem veszekedésre zárták ezt a nézeteltérést. . 536. válaszunk. Aztán volt Pálnak egy másik esete is. Emlékeztek egy kamasz fiúra, aki János Márk volt. Az ő édesanyjáé volt az a ház, ahol Jézus és a tanítványok gyakran megfordultak, és ott tartották az utolsó vacsorát is. Amikor pedig Jézus és a tanítványok kimentek ezután a Gecsemáné kertbe, ahol aztán Jézust elfogták, János is velük ment, hiszen az a kert is az anyukája tulajdona volt, tehát senki se küldhette el. Aztán, amikor Jézust elfogták, minden tanítványa elmenekült. De róla ezt olvassuk. Egy fiatal fiú viszont nem szaladt el, hanem követte Jézust. Amikor észrevették a katonák, őt is üldözébe vették, és már majdnem elfogták, hiszen megragadták a ruháját, de ő kiszakadt belőle, és elrohant. Nos, ennek a fiatalembernek volt a nagybácsikája Barnabás, aki később Pál apostollal járt a missziós utakon, ahol tanították a népnek Jézus beszédét és annak értelmezését. Egy alkalommal, amikor János Márk már idősebb lett, nagybácsikája elvitte magával, hogy tanuljon az úton. Velük volt Pál is, de aztán egyszer csak a fiatal ember úgy érezte, hogy ez most neki még sok, és visszafordult. Na, ekkor Pál apostol nagyon megharagudott rá, mert azt gondolta, hogy megbízhatatlan. Pedig nem az volt, csak még túl fiatal. Később dolgozott János Márka nagybátyjával, Barnabással, és igen dicséretes volt. Aztán, amikor már megérett a munkára, Pál apostol is elismerte szolgálatát,
és béke lett köztük. Ő írta meg a Márk evangéliumát is. Az 537. kérdésre ez a válasz. Most javaslom, hogy nyissuk ki a jelenések könyvét, mert ott nagyon sok utalást találunk a bárányra, illetve azzal kapcsolatban. Ilyet például a bárány könyve, a bárány trónja, a bárány személye. Nos, kezdjük a végén. Ki a bárány? Már tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, aki saját maga elvállalta a földön élt minden ember bűnének büntetését, már ha az ember ezt elfogadja. Ő volt az áldozati bárány, akit keresztre is feszítettek, de föltámadt, és dicső öt sebével ma a mennyek országában él emberi testben. Aztán, mit jelent a bárány könyve? Nos, ez egy följegyzés minden emberről a mennyek országában. Ki, mikor, mit és miért csinált? Mindenkiről, aki csak a földön élt. Ezt úgy is szokta emlegetni a Biblia, hogy az élet könyve. Mert akinek a neve ebbe be van írva, azok a hívő és tiszta lelkű emberek, akik majd öröklik a mennyek országát. Akiknek a neve oda nincs beírva, az azt jelenti, hogy egész földi életében Jézus Krisztus ellensége volt. Nem azt tette, amit az Úr kért, hanem mindig csak azt, amit ő akart. Őket kemény büntetés várja az örökké valóságban. Aztán ott van a bárány trónja. Ez Jézus Krisztus trónja a mennyek országában. Nos, sok ilyen kép van még a Bibliában. Keresd meg, és értelmezd. Ígérem, nagyon izgalmas lesz. Most pedig jöjjön a következő három kérdés a következő hétre. 538. Kicsoda nekünk Jézus? 539. Miért halt meg a kereszten Jézus helyettünk? 540. Van-e a húsvéti történetnek mai hatása? És akkor, mivel most a nagy hét következik, a húsvéti történetek napjai, emlékezzünk meg ennek lényegéről Cseri Kálmán híres református lelkipásztor szavaival. Figyeljük és jegyezzük meg. Jó lenne, ha a húsvét lényegéhez így is közelebb juthatnánk. Gyerekek, a húsvét lényegét ti is megérthetitek. Nem kell azt gondolni, hogy az csak a felnőttek dolga. Hát akkor hallgassuk. Kicsoda nekünk Jézus? Egy ember? Egy jobb sorsra érdemes fiatal ember, akinek pompás gondolatai voltak, de sajnos ideje korán kivégezték? Vagy egy nagy proféta, ahogy némely pogány vallás is vallja róla? Vagy pedig az Isten fia, aki nem maradhatott a halálban, mert ő Isten öröktől fogva él mindörökké? És ha még emlékszünk a tanultakra, nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Számíthatok rá. Ő az, aki megígérte. Helyet készít nekem is a mennyben. Egy ilyen nyomorultnak, mindazok ellenére, amiket cselekedtem, amivel megbántottam őt, és ígéri, velem van minden napon a világ végezetéig. De hogyan tart számot engem a sok milliárd élő és már holt ember között? Úgy, hogy fontosak vagyunk neki mindnyájan. Ő az Isten fia, akihez érdemes imádkozni, mert él és hallja. Sőt, ő maga mondta, szüntelenül esedezik értünk az atyánál. Ha senki nem lenne ezen a világon, aki a mindenható Isten előtt hordozza a sorsunkat, Jézus Krisztus az.
szeretetben él, és néki adatot minden hatalom menjen és földön. Tulajdonképpen azt kéne mondanunk, hogy szégyellje magát, aki ezek után fél, aggodalmaskodik, kétségbe esik, elcsüked. És mégis fogunk félni, és aggodalmaskodunk, és megtámad minket a csüggedés, és elveszítjük a reményünket, de a húsvét fénye újra és újra erre, a diadalmas Krisztusra irányítja a figyelmünket, és gyermeki félelmeinkből, aggodásainkból, csüggedéseinkből is újra és újra hozzá kiálthatunk, és áthatjuk őt, hogy meghallgat. Eközben eljutunk oda, hogy nem csak énekeljük, hanem valóság lesz a szívünkben. Örvendezzünk, vigadunk, mert Krisztus lett a vigaszunk. De olyan szépen mutatja ez a húsvéti történet és a kérdés a lényeget. Értjük már? Nos, aki elakad a felszínen, nem jut el a lényegé. Aki azt gondolja, hogy ő megoldja ezt az ember feletti rejtét, annak örök titok marad az, ami pedig kijelentetett nekünk, és egyértelmű igazság azok számára, akik hisznek Jézusban. De aki keresi, kutatja a húsvét mondani valóját, olyan kedves lesz az Úrnak, mint János apostol az üres sírnál. Először nem mondott neki semmit a látvány, de visszament, még egyszer. És közben a Szentlélek dolgozni kezdett a lelkében, az ige eszébe jutott, és elhitte az ígéretet. Van feltámadás. Isten szava igaz. És itt most ezt kell komolyan vennünk. Akkor, ha nem is látok, hiszek. Nem azt mondta Jézus Tamásnak, most, hogy láttál engem, hiszel? Azok a boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek bennem. És ezt már én teszem hozzá, gyerekek, boldogok vagytok, mert még nem látjátok az Úr Jézus, de a szívetekben már ott él.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig tudunk együtt maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor. Na, pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30, vagyis 12 óra után 00:30. Áldott húsvét ünnepeket kívánunk. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Tudtátok, hogy létezik kőszív? A szívnek van egy működőképes külső védelmi burka. Ez a burok bizonyos körülmények között begyulladhat, és ennek a szívburok gyulladásnak van egy sajátos formája, amelynek következtében a szívburok két rétege egymáson elcsúszik. Hegesedés, megvastagodás miatt akadályozottá válik, ami a szív pumpa funkciójának romlásához és sajnos szívelégtelenséghez vezethet. Ebben az esetben a gyulladás kezelése nehézkes, és általában bekövetkezik a szívburok elmeszesedése, merevvé válása, mint egy héj, és így a szív képtelen eleget tenni a rendeltetésének. A Biblia arra tanít, hogy lelki szempontból is létezik kőszív. Ezékiel munkásságának idején ilyen helyzetben volt a zsidó nép. De hogy jutott ebbe az állapotba? Isten látomásban kinyilatkoztatta a prófétának az okokat, és megmutatta, hogy mi történik. Izrael házának összes bálványát felfestették a templom falára, körös körül, az imádkozók pedig azt hajtogatják, hogy nem lát bennünket az Úr. Ezen felül Isten kijelenti, hogy nem tartották meg a parancsolatait, hanem a körülöttük élő pogányok szokásait elsajátították. Éppen ezért a szívük megkövesedett.

Szoros a kapcsolat a testi és erkölcsi természet között. Lehetetlenség, hogy a szív fenntartsa az Isten iránti megszentelődést, amíg kielégítjük túlzott étvágyunkat. A testi szokásoknak rengeteg közük van az életünk minőségéhez. Ha nem vagyunk mértékletesek evésben, ivásban, akkor szellemi és testi szempontból nem leszünk egészségesek, és nem leszünk képesek őszintén kutatni az írásokat, hogy megtudjuk, mit is tanít az ige. A természet törvényeinek folyamatos megszegése nem más, mint Isten törvényeinek folyamatos megrontása. A mindenütt látott szenvedés és gyötrelem, a világot most elárasztó torzulás kórházzá teszi azt, ahhoz képest, ami lehetne, és amit Isten szeretett volna. A jelen nemzedéknek gyenge a lelki, erkölcsi és testi ereje. Minden nyomorúság azért halmozódott fel nemzedékről nemzedékre, mert a bukott ember megszegi Isten törvényeit. Az emberiséget sújtó betegségek legnagyobb része rossz szokásoknak vagy a szándékos tudatlanságnak a következménye, mert semmibe veszi azt a világosságot, melyet Isten adott.

Ezt a kérdéskört Pál apostol is érinti a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezetében, majd a Korintus beliekhez írott 1. levél 10. és 6. fejezetében is. Így ír az apostol. Akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mindent az Isten dicsőségére műveljetek, mert a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma.

ha valamiért mégis megkövesedett a szívünk, Isten megoldást ígér, ezért őszintén járuljunk hozzá, hogy elvégezze a szívátültetést. A siker biztos, de nekünk akarnunk kell.

egy szívet adok majd nékik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nékik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák, és teljesítsék. Ezékiel próféta könyve, 11. fejezet, 19. és 20. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Értékes és különleges vagy. Ennek az adásnak a címe nagyon sok gondolatot ébreszthet bennünk, hiszen igen sokan kisebb rendűségi érzéssel küzdenek, amikor azt látják, hogy mások milyen szépek, tehetségesek, nagyszerű képességekkel rendelkeznek, ezért visszahúzódnak, félszegek lesznek, és negatív gondolatok kerítik hatalmukba. Sajnos sokszor azokat, akik előnytelen külsővel születtek, és látszólag nincsen különleges, a maga egyedi mi voltában kivételes, rendkívüli, nem mindennapi képességeik lenézik. Székely János is ezt látva keserűen jegyzi meg. Olyan nagyképűen, magabiztosan szoktunk ítélni. Megvan a véleményünk. Ez ilyen, az olyan. Pedig dehogy tudjuk, milyen a másik ember. Egy másik életből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát. De hogy mi is történt egy másik ember életében, a születésétől kezdve mostanáig, hogy mitől lett ilyenné, milyen terheket hordoz, mennyi érték és szépség van benne, csak talán nem volt, aki előcsalogassa, észrevegye. Sokszor alig sejtjük. Mindnyájan vágyunk arra, hogy értékeljenek, szeressenek és megértsenek bennünket. Mindenki egyedi, hiszen soha nem létezett még olyan ember a Földön, mint te és én, és soha nem is lesz ilyen még egyszer. Ezért fontos, hogy a másik emberben mindig lássuk meg az értékeket, a jó és szép tulajdonságokat, és ha szükséges, bátorítsuk és ismerjük el szavakkal is. Értékes és különleges vagy a szememben, de vajon mi szabhatja meg egy ember értékét és különlegességét? Ágoston egyházatja például így határozza meg. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Hasonló Müller Péter megfogalmazása is. Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti, vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte. Gondolom, kedves hallgatóink közül is sokan ismerik Max Lucado értékes vagy szívet melengető meséjét, amely Éliről, a fafaragó mesterről szól. Miről is szól ez a bájos történet? Éli mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók csöpnyi falujára. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak, mindannyian Éli fafaragó mester keze alól kerültek ki. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája, némelyek magasak, mások pedig alacsonyak voltak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele arany csillagmatricával, és egy másik doboza szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint fényes csillagokat, vagy szürke pontokat ragaszgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, azaz akik simára csiszoltak és szépen festettek, csillagot kaptak. A különleges képességgel rendelkezők szintén. De akik kevesebbre voltak képesek, vagy akikről néhány helyen lepattogzott a festék, bizony csak szürke pontra számíthattak. Némely foltmanónak az egész testét fénylő csillagok borították, másoknak pedig csak szürke pontjai voltak. Ilyen volt Pancinello, aki lassan az utcára sem mert kimenni, mert már minden ok nélkül ráragasztották. Egyszer, amikor mégis kimerészkedett házikójából, találkozott egy olyan manó kislánnyal, akin sem fénylő csillag,
Sem szürke pont nem volt, mivel nem maradtak meg rajta. Pancsinelló csodálkozva érdeklődött, hogyan lehetséges ez. Ekkor a Manócska elmagyarázta, hogy minden nap meglátogatja Éli mestert a hegyen, és elbeszélget vele. Menj fel hozzá te is a hegyre, tanácsolta a Manó kislány, és elszaladt. Pancsinelló elhatározta, hogy elmegy ő is Élihez, ezért felkapaszkodott a hegytetőre, és belépett a hatalmas műhelybe. Elcsodálkozott, ámulva nézett széjjel, mert minden olyan óriási volt. Amint így félénken nézelődött, és már távozni készült, ezt hallotta. Pancsinelló! Szólította meg nevén a mester. Majd lehajolt, és felemelte maga mellé, megsimogatta a fejét, és kedvesen így szólt hozzá. Örülök, hogy eljöttél. Minden nap vártalak. Én nem foglalkozom azzal, mit gondolnak rólad a foltmanók. Ne feledd! Csak az számít, amit én gondolok rólad. Enyém vagy, ezért értékes és különleges vagy nekem. Ha bízol az én szeretetemben, akkor gyere el minden nap hozzám, hogy emlékeztesselek arra, milyen értékes és különleges vagy számomra, mert én alkottalak. Pancsinelló meglepetten hallgatta el kedves szavakat. Szívét boldogság és öröm járta át, és amint magára nézett, azt látta, hogy néhány szürke pont eltűnt róla. Legszívesebben mindig Éli mester közelében tartózkodott volna ezután. Ez a mese rólunk szól. Akik a foltmanókhoz hasonlóan olyan könnyen ítélkezünk mások felett, és szeretetlenül bíráljuk azokat, akiknek a külsője nem megnyerő, vagy kevésbé tehetséges, és ezért nem tartjuk értékesnek vagy különlegesnek. De ne feledjük el, hogy Isten szemében minden emberi élet értékes, különleges, becses és megismételhetetlen csoda, mivel ő alkotott és váltott meg minket. Vajon ki mérheti fel és határozhatja meg egyetlen lény értékét? Ha szeretnénk tudni, mennyit érünk és miért vagyunk különlegesek a menny előtt, akkor gondoljuk végig azt, amit Jézus Krisztus, ami szeretett üdvözítünk, értünk vállalt. Nézzünk a szenvedő, vércseppeket verejtékező, értünk imádkozó megváltónkra. Tekintsünk a megkorbácsolt, keresztre feszített testére, a tövis koronától megsebzett fejére, az átszúrt oldalára, az átszegzett kezére és lábára. Az Úr Jézus egyetlen bűnös emberért is feláldozta volna életét, mert szeret minket, értékesek, becsesek és különlegesek vagyunk a szemében. Péter apostol első levelének első fejezetében a 18. és 19. versben a következőket írja ezzel kapcsolatban. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Az egyszerű fordítású Bibliában pedig így olvashatjuk ugyanezt a szakaszt. Isten kiszabadított benneteket a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüst pénzzel fizetett értetek, amely elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Isten kimondhatatlanul nagy áldozatot hozott érettünk, ezért azzal fejezzük ki köszönetünket és hálánkat iránta, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből. Köszönjük meg néki, hogy végtelenül értékesnek, különlegesnek tart minket, és ezért kész volt még életét is feláldozni, hogy minket megmentsen. Törekedjünk arra, hogy megbecsüljük a körülöttünk élőket, és soha ne ítélkezzünk mások felett, ha nem ütik meg az általunk elképzelt mércét, hanem mindenkiben értéket lássunk. Vegyük észre, ami különlegesen jó és szép bennük, mert Isten is így látja őket.

megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Ézsaiás próféta könyve, 42. fejezet, 6. vers.

Kis időbe telt, míg rájöttél, hogy hol is vagy. A hegyi kerékpár túra közben néhány kilométerrel lemaradtál a többiektől. Felértél a szirtre, ahol eszeveszetten kiáltozni kezdtél, még a sisakodat is elhajítottad. De nem sokára letértél az ösvényről. A szirtfal szélének közelében próbáltál maradni, miközben kerülgetted a nagyobb köveket és bokrokat. Az út felénél azonban elakadt a biciklid első kereke. Átrepültél a kormányon, és arccal nekicsapódtál egy fának. Igazából ez a fa mentette meg az életedet, különben lezuhantál volna a szirtről. Amint sikerült összeszedned magad, megpróbáltál felállni, de a lábaddal sem volt minden rendben. Újból felemelkedtél, de ismét a földre rogytál. Ráadásul a látásod is sérült, és az arcod is feldagadt. Így nem lesz könnyű megtalálnod a hazavezető utat. A kerékpár tönkrement, járni nem tudsz, és még ráadásul esteledik is. Egyáltalán nem jók a kilátásaid.

Milyen segítséget ígért Isten a megsebzett embernek? Ha bódultan fekszel a vadon közepén, akkor nem a biztonságos kerékpározásról szóló útmutatásokra van szükséged. Még azok a tájékoztatók sem segítenek, amelyek elmagyarázzák, hogyan kell leereszkedni a hegyről, vagy hogyan kell kerékpározni a keskeny, kanyargós ösvényen. Ilyenkor inkább orvosra és mentőhelikopterre van szükséged. Valakire, aki megmentheti az életedet. Az Ótestamentumban Isten népe és az emberiség többi része is számos esetben bukott orra. Lelkileg megsebesültek, és a lelki sötétség fogjaivá váltak. Isten azonban segítséget ígért nekik, de nem újabb szabályok vagy szertartások formájában, hanem a megváltó személyében.

Isten a megváltó elküldésével ígért gyógyulást a megsebzetteknek. Azt ígérte, hogy visszaadja a vakok látását, az embereket kiszabadítja a bűntudatból és a bűnrabságából, pontosan úgy, ahogy hajdanán megszabadította népét az egyiptomi szolgaságból. A megváltó azonban nem csak Izraelt, a népet jött megsegíteni, hanem az egész emberiséget,

0: pogányokat. Isten lemondhatott volna az emberről. Végeredményben saját kezével alkotta őt. Ezzel szemben megtett minden tőle telhetőt a megmentésünk érdekében. Nem akart lemondani rólunk. Végső erőfeszítésében elküldte a megváltót, hogy megmentsen és visszavezessen bennünket önmagához.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András levélváltása. Az Evangélikus Egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét, Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságot. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak, örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk föl együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz, megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művészeti alkotóhét 2026. A Baptista alkotóhetet ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett rendezték meg a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mikes Balázs tartott. Ő a festményprédikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután elvonultak alkotni. A festők festettek, az írók írtak, esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munka eredményeit. Végül tegnap pénteken közzétették azokat az alkotásokat, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ezek gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó részvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szent misék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő, változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk: Merre tovább, adventisták? Beszélgető társaim Gyetvai Gellért, adventista teológus, kommunikáció szakon végzett bölcsész, szociológus, a társadalomtudományok doktora, a hetednapos adventista egyház advent kiadójának igazgatója, az adventista teológiai főiskola adjunktusa, kiemelt kutatási területek a roma integráció, illetve a megváltozott munkaképességek foglalkoztatási és szociális kérdései. Tokics Imre, adventista lelkész, a hittudományok, a zsidó vallástudományok, valamint az állam és jogtudományok doktora, egyetemi tanár, az adventista teológiai főiskola tudományos tanácsának elnöke és az Ószövetségi Tanszék vezetője. Sok-sok könyve közül kiemelkedik a Jeremiás proféta című, melyet 83 különböző nyelvre fordítottak le. Beszélgetésünk címe Szigeti Jenő könyvének címe. Ki is volt Szigeti Jenő, akivel még nem is olyan régen ebben a műsorban beszélgethettem, az adventizmus mely irányzatához, árnyalatához sorolható?
1: Szigeti Jenő egy polihisztor volt, adventista lelkészi családban nőtt fel, aztán sok problémája volt a lelkészi hivatás megkezdéséig. Mindig azt mondták a kortársai, hogy kiváló tudós, de lelkész sosem lesz belőle. Hát rácáfolt erre, hatalmas polihisztori tevékenységet végzett. Én azt hiszem, pontosan meg sem állapítható, hogy hány könyvet írt, mert ahány statisztikát nézek, ott mindegyik eltér, jóval százon fölül van. Nem beszélve a publikációs tevékenysége, és generációk nőttek föl a keze alatt. Én is az iskolapadban ismertem meg annak idején Szigeti Jenőt, Gellért is.
2: Én is ott
1: ismertem. Generációk nőttek föl az ő keze alatt, nem csak Magyarországon, hanem Európa más részeiben is. És írt egy könyvet, hogy Merre tovább, adventisták.
0: Így van.
1: És ennek a könyvnek az érdekessége, hogy tegnap este kaptam egy e-mailt, hát egy szigetről, egy földközi tengeri szigetről, és ott megkeresett valaki, hogy hallott erről a könyvről, és ennek a könyvnek egy fejezetét e-bookban, angol nyelven szeretné publikálni, és hogy én, mint szerkesztő, meg adventista teológiai főiskolának, a tudományos tanácsának az elnöke, hozzájárulok-e ehhez, úgyhogy nagyon érdekes, hogy most már nemzetközi partokat is mos ez a hullám, amit ő keltett. Igen.
0: Gellért, hogy emlékezel rá?
2: Én a legelső találkozásom vele a főiskolához kötődik. Hát ha azt mondom, hogy ennyire nyitott és barátságos embert keveset találtam életemben, akkor szerintem nem túlzok. Úgyhogy
0: én is így voltam
2: nyugodtan
0: vele.
2: Mondhatom, hogy mi az első pillanattól kezdve. Tehát én nagyon könnyen ráhangolódtam, és őneki volt egy ilyen végtelen képessége, hogy mindenki nagyon könnyen ráhangolódott. Úgyhogy én nekem, amikor rágondolok, akkor egyrészt eszembe jut ez a polihisztori lét. A másik az, hogy szerettem.
0: Igen.
2: Szerettem, tényleg. Tehát, hogy én nagyon, hát jól tudod, te is mindannyian jól ismertük, egy nagyon szerethető és nyitott ember volt. Mondjuk el azt is, hogy nem mindenki olyan nyitott például az adventisták közül, más felekezetek felé. Na most ő volt az az ember, aki
1: a híd
2: egy szokatlan nyitottsággal tudott például mindenféle felekezet felé
0: olyannyira, én itt a Szolar Rádióban ismertem meg, többször beszélgettünk, műsor keretében is, aztán úgy személyesen is. Ha én nem tudom róla, hogy ő adventista lelkész teológus, akkor fogalmam sincs, hogy melyik felekezethez tartozik. Nyugodtan elfogadhattam volna katolikusnak, és evangélikusnak, és így tovább.
2: Igen,
0: nem tudom, te is így látni?
2: Igen.
0: Igen.
2: De valószínűleg péntek este derült volna ki, hogy ő adventista.
0: Igen, így
2: a szombat miatt.
1: Igen. Én csak annyit, hogy hosszú évtizedeken keresztül dolgoztam vele, még annó a Kontakt Rádióban és a hatos csatorna műsorában, vallás és kultúra műsorban, és ő mindig, és ő mindig szakértőként jelent meg, és különböző professzorokat, tudósokat, lelkipásztorokat hívtunk meg, és én nagyon sokszor megdöbbentem azon a fantasztikus és mély tudáson, amit egy-egy speciális kérdésen, és nem feltétlen teológiai kérdésen, lehet a szociológia kérdés, lehet a társadalomtudomány, vagy akár jogi kérdés. Szóval engem mindig meghökkentett az a, az a fantasztikus, mély tudás és ismeret, ami benne ott lappangott, és ő mindig kevesebbet mutatott meg magából, mint amennyi benne volt. Tehát mindig csak a jéghegy csúcsát láttunk, de nagyon sokszor kiemelkedett a jéghegy alsó része is. Szóval számomra az én tevékenység, tudományos tevékenységem számára Szigeti Jenő egy fantasztikus nagy lökést adott, és példakép, hogy írtózatos szorgalommal havonta több könyvet elolvasott, és ezt kijegyzetelte. Hát a naptára az olyan volt.
2: Tanultam azt egyébként, igen? Hogy hetente legalább 100 oldalt el kell olvasni ennek, aki karban akarja tartani a tudását. Ezt tőle
1: igen,
2: tanultam.
1: Igen, és ez így is van.
0: És mint adventista, tőled idézek, Imre, írod róla, hogy taktoborzás helyett közösségfejlesztés, és az ima élet és spiritualitás fellendítése a legfontosabb. Az egyházi közösség legnagyobb veszélyének és ellenségének írod a fundamentalista gondolkodás tekintette, és a gyülekezeten belül is szorgalmazta a vallásszabadságot. Ezt azért érdemes kommentálni.
1: Gyakorlatilag minden szervezet vigyáz a maga határaira, de ez a határ nem az a biblikus határ, amit megszokunk a Szentírásból, akár az Új Szövetség oldalairól, hanem az, amit a szervezet saját maga állít fel. És ez a biblikus határ és a szervezeti határ az nem esik egybe. Az mindig szűkebb, a Biblia az mindig bővebb, akár vallásszabadság vonatkozásában. A szervezet az korlátozni akar, az újabb és újabb korlátokat állít fel, hogy védje a maga belső értékrendszerét, és pont ezzel válik talán értéktelenné, mert a szabadság helyett, mert Isten a szabadság, és az Új Szövetség ebben a vonatkozásban tanít bennünket. És ez az, amit Szigeti Jenő felfedezett, és megtalált, és próbált állandóan ezeket a határokat egymáshoz közelíteni.
0: Vezetője is volt az adventista egyháznak, pontosabban az egyiknek.
1: Igen.
0: Mert is
1: igen.
0: Ugye az Egyesült Államokban 5-6 egymással versengő adventista egyház, a versengés most a legjobb értelemben használnám.
2: Igen, tehát talán inkább, tehát ez különben minden egyháznál megvan, hogy a fő testet, vagy az elsődleges testet elhagyják csoportok. Tehát inkább így, tehát azért mondom, hogy mert hogy a versengés azért talán nem annyira egyenrangú ez így.
0: Igen.
2: Ez a versengés.
0: Igen, így van. Így van.
1: Meg hát de az... egy biztos, hogy talán csak annyit István, hogy körülbelül még egyszer annyian vallják magukat adventistának, mint amennyien a hivatalos nemzetközi adventista egyháznak a tagságához tartoznak. Tehát kikerültek, és ők továbbra is adventistának tartják magukat, noha nem közvetlen tagsággal nem bírnak. Sokkal szélesebb. Talán azt mondanám, hogy az adventizmus egy mozgalom és egy egyháznak a meccés vonala.
0: Igen, igen.
2: Igen, és ebben teljesen jól mondtad egyébként, hogy tehát ő gyakorlatilag a hivatalos név az a hetednapi adventista egyház.
0: Igen.
2: És annak volt, igen, az elnöke. Azt hiszem két cikluson
1: keresztül, és harmadik ciklusban is csont nélkül megválasztották volna, de akkor már azt mondta, hogy ő átvezette a rendszerváltás nehéz időszakában az egyház hajóját, a különböző zúgókon, meg különböző nehéz helyzeteken, és azt mondta, hogy én most már a tudománynak akarok élni, és tökéletes, akkor nem értettem, de később, néhány évvel később megértettem, hogy jót választott.
2: Igen, egyébként ez egy nagyon fontos momentum, mert aki ismerte, és mi például jól ismertük mind a hárman, hogy ő nem szerette az adminisztrációt, nem az, az az evangélium ember volt, akinek az evangélium és a tudás volt az elsődleges, és ez egy ilyen szükséges rossz volt,
1: a tudomány, a
2: hogy néha olyasmit is kell csinálni, mint az egyház vezetése. Ez nem azt jelenti, hogy rosszul csinálta egyébként, de ez azt jelenti, hogy ő nem szerette, amennyire én visszaemlékszem.
1: Az az igazság, hogy kiváló adminisztrátor volt, de mindig azon sóhajtozott, hogy amíg ő adminisztrál, abban néhány órában a cikkeit tudná tovább gördíteni.
0: Most már tőle idézek, és hát szorosabban a beszélgetésünk címéhez, a Merre tovább adventisták címhez. Azt írja valahol, ami az élő egyházat megbénítja, identitásvesztés, bürokratikus elnehezedés, szektársadás. Pozitív tengelyek, nyitottság, kisközösség, szerveződés. Most azért érdekes számomra, ugye, mint aki egy ilyen óriási nagyegyháznak, a katolikus egyháznak a tagja, persze, mint vallásszociológus, én is másképp nézem ezt a nagyot és a kicsit, de kicsikével egy tömegegyház. Ehhez képest úgynevezett nálunk kis egyházak máshol nagyok, épp a baptisták, adventisták is van, ahol nagy egyházak közé tartoznak. Az úgynevezett neoprotestáns kis egyházak, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, olyan gyülekezeteik legtöbbje, olyan, hogy személyesen ismerik egymást, mint mondjuk a katolikuson egyházban belül szó sincs erről, mondjuk egy plébánián, akár egy vasárnapi misén sem. Ezzel szemben a katolikus egyházon belüli lelkiségi mozgalmok kisközösségei azok, ahol ez a hasonlóság van éppen az adventista közösségekhez. Ehhez képest meglepett engem, ugyanez baptistáknál volt, egyik baptista közösséget látogattam meg, mint vallásszociológus, és valahogy beszélgettünk, és valahogy azt mondják, hogy hát túl sokan vagyunk. Egy Isten tiszteleten is már 115-en múltkor. És ezért kis közösséget szervezünk. És akkor láttam, hallottam meg a gyakorlatban a Szigeti Jenőnek az igazát.
1: Igen.
0: Amikor ő a kisközösségre helyezi a hangsúlyt, egy olyan egyházban, ahol eleve a gyülekezetek, hát azt lehet mondani, hogy személyes kapcsolatokra épülő kisebb, igen, közösségek.
2: Annyira egyébként, hogy az egyháznak kb. 120 gyülekezete van, most nem emlékszem a pontos
1: számot. Magyarországon.
2: 125-re emlékszem a szórványokkal együtt. Igen. Tehát 125 mondjuk kisközösségünk van, és annak a 60-65%-a, most nem emlékszem pontosan, erre 50 fő alatti. Tehát igen.
0: Igen.
2: És tudod, miért érdekes egyébként most, amikor ezeket elmondtad, tehát egy könyvről beszélünk, az nem tudom, nem emlékszem, hogy elhangzott-e, de tulajdonképpen van egy könyv, amit ilyen címmel írt,
0: igen, a Sziget Jelő. Igen, mutattam rá.
2: És ezt a könyvet, ezt ő sokkal korábban írta. Ennek jelentős része, ennek az anyagnak, ami benne van, ez akár 10 évvel ezelőtti anyag, amit írt. És azért érdekes ez, mert azok a problémák, amikre most ez a felsorolásom rámutatott, ez alig létezett 10 évvel ezelőtt. Tehát igazából most döbbenek rá, hogy amit te most felolvastál Szigeti Jenőtő idézetet.
1: Mennyire aktuális?
2: Most vált aktuálissá, tehát ő látott valamit 10 évvel ezelőtt, amit igazából most kezdünk igazán látni a közösségekben. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy most szembesülni. Én ezt a könyvet olvastam, én voltam az előkészítője, az egyik előkészítőjének a kiadványnak, és tényleg, hogy mennyire 10 évvel ezelőtt ő látta azt, pedig akkor már nem is foglalkozott olyan erőteljesen az egyházzal, mint szervezette, hiszen rég nyugdíjas volt, tanított, Miskolcon tanított, a mi főiskolánkon tanított, az adventista főiskolán is hasonló. De lehet, hogy pont ez a kicsit kívülről látás adta meg neki azt a lehetőséget, hogy hamarabb észrevegye valamit, ez amit biztos. Lehet, hogy mi csak most érzékelünk,
0: igen,
2: igazán.
1: Mint tudósról úgy tudok beszélni, hogy zseni volt, és mint Isten emberéről úgy tudok beszélni, hogy annyira a lélekkel együtt járt, hogy megelőzte a korát. És a nagy emberek, most katolikus része, 23. János, megelőzte a korát, összehívja a második vatikáni zsinatot. És számtalan ilyen van, akár baptista, akár más vallás vonatkozásában is. Előre látják, hogy mi lesz 10-20 év múlva. És ez valami fantasztikus. Mi csak azt tudjuk mondani, hogy zsenialitás, de valószínű, hogy az Isten lelkének közelsége is adja ezt a látást számukra. A kis közösségekről meg hadd mondjak azt, hogy nemrég jártam Angliába, és ott volt egy gyülekezet, kb. 500 fős, és majd 2000 fővel rendelkezik, és nem egy mega church-öt hoztak létre, hanem óránként más gyülekezeti programok vannak. És gyakorlatilag három gyülekezetet hoztak létre, három különböző lelkésszel, ugyanabban a helyiségben. Az egyik 9:30-11, a másik 11:30-12, tehát hogy valahogy a kis közösségnek az érzetét, a látszatát, a jelentőségét megtartsák. Mert ugye egy 2000 fős gyülekezetnél már nincs ilyen. Aztán még beszélhetnénk akár az 5000 fős gyülekezetekről. De egy bizonyos pont fölött nem éri meg, mert a mennyiség a minőség rovására megy.
0: Akkor a hallgató kedvéért, és össze is hasonlíthatják, nemrégen a baptizmusról beszélgettem egy baptista lelkész barátunkkal, és hát ugye, hogy összehasonlíthassák a kedves hallgatók, hogyan született meg Magyarországon az adventizmus?
1: Gyakorlatilag nyugatról jöttek úgynevezett misszionárusok ebben az időszakban, Németországból. És gyakorlatilag
2: ott volt egy ilyen misszióközpont.
1: Hünergárt és a többiek, és Erdélyen keresztül az első adventista gyülekezet Erdélyben.
2: Érdekes. Majd akkor még ide tartozott.
0: Igen, persze.
1: A másik pedig a mostani magyar területeken pedig Békés Csabán. És gyakorlatilag teljes nazarénusi háttérből, aki abban az időben ugye nagy problémákban voltak a modernizmus, hogy most a nők süthetik a hajukat, nem süthetik, és ebben a tétovázásban megjelentek az adventista misszionáriusok, és gombamót kezdtek szaporodni. Sajnos azóta nem szaporodik gombamót, csak egy új gyülekezetet létrehozunk, és egyet megszüntetünk. Szóval, hogy mondjam, egy bizonyos pontnál...
0: Mi volt az oka, mondjuk a nazarénusokhoz képest, akik máig a legarchaikusabb felekezet.
1: Talán pontosan a szabadságot érezték meg az adventista közösségekben, és nagyon érdekes, hogy jött létre. Hát ezek paraszt emberek voltak, és amikor bejártak a fagyok, akkor azt mondták, na elmegyünk, megnézzük azt az evangelizátort, és felültek egy szekérre, és elmentek Németországba. És bekopogtatott 10 ember a lelkésznek az ajtaján. A lelkész azt mondta, gyertek be, hát ennyi ágyam nincs, de valahogy el leszünk. És ott voltak nála néhány napig, és akkor úgy jöttek haza. Ez a lelkész nem csak a szószéken lelkész, az otthonába is fogadott.
0: Megpróbálták.
1: És gyakorlatilag hazajöttek, és így alakult. Így jött létre a Békés Csabai adventista első gyülekezet.
2: Illetve hadd beszéljek egy picit haza, mert hogy az 1800-as évek végén a könyvekkel indult, meg az irattokkal, úgynevezett iratmisszióval indult.
0: Igen.
2: És nagyon érdekes, hogy azt nem tudom, te tudod-e, hogy az első, tehát a 1892-ben jelent meg a Jézushoz vezető út, ami gyakorlatilag a világon az egyik legnagyobb számban valaha megjelent keresztény írott, és 1895-ben, tehát mindössze 3 évvel később már megjelent Magyarországon, mégpedig egy református lelkész
0: fordításában. Egy igazi bestseller kellett, hogy
2: és
0: legyen.
2: Egy igazi bestseller, és az kezdett el terjedni. Egyébként azóta is egy igazi bestseller, tehát a szó szerint azóta is millió számra kell el. Magyarországon is a legnagyobb példányban kiadott könyv, már a keresztény íratok között az egyik legnagyobb példányban kiadott. De, és érdekes, hogy egy református lelkész. És ez a református lelkész két nagy nagybecskereki református lelkész volt. Volt egy lap, amiben megjelent erről egy írása. 1895. decemberében írt, akkor még keménytelek voltak, hogy ez, hogy ezt Isten ihlette ezt a könyvet, és hogy ha valakinek nincs pénze, akkor vagy ő küld, vagy adja el a kabátját azért, hogy megvehesse.
0: Gyönyörű.
2: Miközben...
1: Mert azt mondta, hogy fázva túl lehet élni, de egy könyv nélkül az örök életet nem lehet megszerezni.
2: Úgy, hogy igazából nem is adventistákon keresztül.
0: Igen, nagyon érdekes.
1: És nagyon érdekes, hogy még a nyomtatása is, tehát az anyagi vonatkozásában is a saját pénzét fektette bele.
0: Hát innen folytassuk egy kis zenehallgatás után.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Gyetvai Gellérttel és Tokics Imrével, Merre tovább adventisták címmel. Nagy örömömre ennek a könyvnek a bevezetőjét egy kiváló szociológus kollégám, Hankis Elemérnek munkatársa Manin Robert írta, és hát az különösen jó hallás szociológus számára egy szociológus által bevezetett könyv. Ő azt írja, hogy idézem most Manin Robertet, szakít, mármint Szigeti Jenő, az adventista egyház sokáig domináns profécia értelmezési módszerével, és egy spirituálisan érettebb, pásztoribb, és biblikusan megalapozottabb alternatívát vázol föl. Hát ez nagyon érdekes, mert azért a profécia és az adventizmus valahogy összetartozik.
1: Nagyon is.
0: Aki ezzel a hagyományos profétizmussal szakít, akkor annak sok baja is lehetett az egyházában, ez valamilyen új, vagány újítás, vagy pedig, mondj, innen folytassátok ti.
2: Mert ha végigolvasod, akkor kiderül, hogy nem pontosan erről van szó, hogy egy újfajta profécia értelmezést, inkább arról volt szó, és illetve arról van szó a könyvben. Tehát azért minden, és az elején föl is tetted az kérdés, hogy vajon melyik irányzathoz tartozik. És a profécia értelmezésnek van egy többféle irányzata, és bizonyos köröknél uralkodóvá vált ez a túlságosan, nem is tudom, hogy mondjam.
1: Dogmatikus, ez a, ilyen, merev, igen, tehát konzervatív.
2: Egy profétát kétféleképpen lehet értelmezni, vagy többféleképpen lehet értelmezni. A két véglet az, hogy akár a Biblia fölé emeljük, tehát szélsőségesen őt tartjuk az iránymutatónak, és hát van a másik, amelyik meg abszolút esetleg semmiben veszi, és ő ezek ellen küzdött gyakorlatilag a szigetén. Tehát igazából ő inkább megpróbálta helyre tenni ezeket, igen, a dolgokat. Tehát, mert hogy volt az a szélsőség, és különösen egyébként a könyvben az ellen küzd a szélsőséges. Tehát például azt, amikor egy proféciát mindenáron úgy próbál valaki, ez csak a jövőről szól. És neki volt egy nagyon fontos proféciai megközelítése, erre nagyon, ez úgy bevésődött nekem, hogy a profécia az mindig a jelenről szól.
0: Hát igen.
2: Mert Isten a jelenre ad igazából, és nem a jövőt akarja, nem azt jelenti, hogy nem beszél a jövőről Isten. De valójában a proféciának akkor értelmezzük helyesen a proféciát, ha a saját jelenünkre próbáljuk érteni, de nem szélsőségesen.
1: Mert most kell megváltoznunk, most, nem majd mert, amikor.
2: Mert nekünk szól, és nem 20 év múlva fog szólni. Akkor is szól, de akkor már lehet, hogy nem azt mondja, és nem nekünk, hanem valaki másnak. Tehát ez volt igazából, amit a Szigeti Jenő ebben a könyvben megírt, hogy tulajdonképpen, ha egyszerűen akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy kerüljük a szélsőségeket. Ne akarjuk a prófétát többnek látni, mint aki, kevesebbnek se, és végképp ne akarjuk szélsőségesen a hitünket csak hozzá rögzíteni, mert az viszont egy nagyon rossz út.
1: Illetve még az adventista profécia magyarázatok Magyarországon egyfajta politika értelmezésbe csapott át. Amikor jött a kommunizmus, akkor nyilván a proféciák ez ellen, az istentelen politikai rendszer ellen. Amikor a kommunizmus emberibb formát öltött a 60-as, 70-es években, 80-as évek elején, akkor a profécia magyarázat is kezdett egy kicsit szelidülni ebből kifolyólag. És Szigeti Jenőbek az volt a zsenialitás, hogy kiemelte ebből a politikai kovászból, megtisztította az igét, és nem elsőrenden politikai villámokat eresztett a profécia, hanem a népeket elkészítette az Istennel való találkozás lehetőségére. És ez volt a zsenialitás, hogy ki tudott nőni abból a kulimájzból, ami saját korát jellemezte.
2: Igen, ez nagyon fontos volt, amit most Imre mondott, hogy ne használják furkósbotként az emberek agyonverésére.
1: Igen.
2: Most, ha nagyon nyersen,
1: vagy politikai eszközökre.
2: Vagy politikai. Tehát annyira emlékszem, hogy amikor például jött az Európai Uniós csatlakozás, hogy jó példa volt arra, amit pont, jó példa arra, amit az Imre az előbb említett, hogy nagyon sokan ebből meg akarták jósolni, hogy nem fogunk csatni. Nem lesz Európai Unió, mert hogy a Dánieli állóképben nincs már érveltek.
1: Hát nem is lesz, mert ahova a magyarok belépnek, az előbb-utóbb tönkre megy.
2: Hát ami a lényeg, hogy ő azt szerette volna, hogy ezek a szélsőségek kerüljenek ki a proféciát.
0: Méghozzá az érdekes, hogy amikor került a szélsőségeket, nem lett belőle langyos középút.
1: Igen, igen.
0: Én legalábbis így láttam,
1: igen.
0: És szerintem a Mani Robi is, őt is ez ragadta meg. Akkor azt lehet azt kérdezném, hogy a hazai adventizmusban, aminek azért ugye több irányzata és egyháza is van, mennyire jellemző a Szigeti Jenő felfogása szerinti profétizmus?
1: Én azt hiszem, hogy abban az egyházban, amiben mi működünk, tehát a Magyar Unió, a hetednapi adventista egyház Magyar Uniója, nem beszélünk itt a kerakról, mert ott ilyen mély ismereteim nincsenek. Én azt hiszem, hogy az ő szemlélete az megerősödött, kikristályosodott. Nyilván az is folyamatos formálódásban van, ahogy az élet változik, úgy az örök ige, de ennek a magyarázata is mindig hozzáigazodik. Én azt hiszem, hogy ő azért ezt létrehozta, kialakította, és halála után is ez a szemlélet él, ma működik, fennáll, fejlődik.
0: Nagyon markáns állítása Szigeti Jenőnek, hogy az új protestáns egyházak kialakulása a történelmi egyházak hiánybetegségét tükrözi, hozzáteszem, a II. Vatikáni zsinat után ezt átvette a katolikus egyház, tehát elfogadta ezt a kritikát, és teljes mértékben átvette, és immár a különböző protestáns egyházakról nem mint aféle eretnekekről beszélt, hanem hát akik, hát hogy is mondjam...
1: A koncentrikus körök távolabb esély részéről.
0: Tükörről, amiben magunkat jó, ha megnézzük alaposan. Most Szigeti Jenőt idézem, az induló szabadegyház mozgalmak nem új vallási szervezeteket akartak létrehozni, hanem a régi puritán pietista erkölcsi értéket akarták élni. És ezzel útját állni a kereszténység rohamos szekularizációjának. Mennyire igaz ez? Hiszen ha mondjuk a háború utáni években akár adventistákat, akár baptistákat, akár metodistákat, nem is beszélve a nazarénusokról, de még a pünkösdiekre is jellemző volt, egy a katolikusok, de még a törzsökes reformátusokhoz képest is egy nagy mértékű puritánság. Ugye ők, akik nem jártak színházba, moziba, nem fogyasztottak alkoholt, de még talán kávét sem, nem talán, biztosan nem. Erre vannak tapasztalataim. Az öltözködésük föltűnően szolid volt, nem annyira, mint a nazarénusok, ahogy szinte egyenruhát hordtak faluhelyen, de azért nagyon szolid, és ez azért lényegesen változott. Személyes életemben van tapasztalatom, nem régen még tanítottam veletek együtt az adventista főiskolán, ahol hát mindig nagyon kedvesen, nagyon otthon éreztem magam, de nagyon kedvesen gyümölcsteával kínáltak. Ugye hát én ott ilyen 6-8 órás előadásaim
1: maratoni előadásokat voltak, tartottál.
0: És azért mondjuk itt a, ezt mondjuk a kávéval köti össze az ember racionálisan, de hát ugye, hát semmi, megköszöntem a gyümölcsteát, és vittem magammal termoszban kávét. Ám de... Néhány év elteltével az intézeti tanulmányi osztály vezető akit hát régi jó barátként köszöntöttük egymást, megkérdezte, hogy milyen fajta kávét szeretnék. Mert hogy 10 féle közül lehet választani. És akkor elkezdtünk vele beszélgetni, hogy akkor hogy is van ez. Otthon is isznak kávét, és mondta, hogy bevallják itt elsősorban a más felekezetű kedves vendégek kedvébe akartak járni. Az oktatók a többsége ide ebbe a kategóriába tartozott, és azt is elmondta, hogy azért közülük jó néhányan a vendégeiket otthon már kávéval kínálták, és jó néhányan, hát ezt most, hogy is mondjam, ebben a tekintetben szabadabban gondolkodnak. Na most itt az orrom előtt játszódott le egy nagyon régi hagyomány, hiszen én 4 évig benne éltem a hagyományba, és gyümölcsteát ittam, és a következő 3-4 évben, körülbelül 7-8 évig tanítottam Pécelen, a főiskolán, pedig kedvemre válogathattam a különböző kávék közül. Hogy látjátok ez itt? Milyen fajta változások vannak az adventista életmódban? Itt nagyon jó a kérdés, hogy merre tovább adventista. Mennyire feltétele adventistának lenni? Kérdést adott válasznak, hogy hogy öltözöm, hogy mit szabad és nem szabad látogatnom, olvasnom, megnéznem, gyakorolnom, enne mindó.
2: Ez ma már valóban egy változó kérdés. Tehát azért 30 évvel ezelőtt például könnyen lehetett még probléma a gyülekezetben abból, ha valaki egy hölgy nadrágba megy. Aha. Miközben a női nadrág alapvető, és egyébként ezt is a Szigetienőtől tanultuk, hogy a nadrágot azt a férfiak a nőktől vették el a lovaglás miatt.
0: Hát
2: tehát,
0: igen.
2: Hogy ez egy érdekes
0: van,
2: helyzet volt.
0: Hiszen sok helyen
2: tehát, ami a lényeg, hogy változik. Tehát igen, teljesen jól érzékeltet, hogy van egy ilyen típusú változás. Azért, tehát alapvetően minden puritán típusú gondolkodásnak a lényege, igen, az a visszatérni a gyökerekhez és megőrizni ezeket a dolgokat.
0: Hát igen.
2: Azonban te is jól tudod, hogy a történelemben sosem volt olyan, hogy ez, illetve talán egy-két helyen, mint az amisoknak hasonlók,
0: akik igen.
2: ilyen szélsőségesen próbálnak ragaszkodni bizonyos rendszerekhez, de alapvetően azért az ilyen típusú viselkedést, attitűdöt is mindig érinti az adott kor. És bár 30 évvel ezelőtt igen, alapvető volt, hogy ne igyon kávét. Nem volt feltétele egyébként, tehát nem az, hogy valakit nem lehet adventista, mert nem iszik. De hogy mondjam,
0: nem
2: de nem nézték jó szemmel azt, aki iszik kávét,
0: igen.
2: Hiszen ennek nagyon egyszerű oka van. Az evangélium szerves részének tudjuk a testünk gondozását is, tehát hogy a testre való vigyázást, hiszen ember például a teremtettségénél fogva is a természetre, aminek része felügyeletet kapott, mégpedig a gondos megőrzésére, és ebből fakad ez az egész. De látnunk kell, és nem lehet letagadni, hogy ez változik. Változik, és igen, az, ami korábban nem létezett, az most már, és most már, ha bemennél a titkárságra, akkor már magad választhatnád ki a kávét, nem kellene oda menni hozzád 4 szem, közben természetes lenne, hogy oda mész, és tudod, mit látnál? Azt, hogy az adventista tanár is iszza a kávét. Tehát, hogy ez egy természetes változás. Ez az öltözékben ugyanez igaz, hogy az öltözékben még mindig egyébként, tehát egyszerűen azért, mert ez bibliai előírás, hogy az legyen szolíd és tiszta. De ma már nem fogsz megkülönböztetni a legtöbb esetben egy adventistát, még akkor sem, ha bemész a főiskolára, és leülsz mondjuk a diákok elé, nem fogod tudni első pillantásra eldönteni, hogy ki adventista, ki nem, miközben lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még ezt simán meg tudtad csinálni.
0: Miközben ez nagyon érdekes.
2: Hát mert hogy ugyanúgy öltöznek ma
0: igen,
2: már.
0: Igen, illetve a különbségek mégis legtöbb esetben, ugye az én 40, néha 50 fős évfolyamokat is tanítottam nálatok, és hát ez bizony, a levelezőknél főleg, a nappaliaknál ott még esetleg enyhe többségben voltak az adventisták, a levelezőknél nagy többségben voltak a nem adventisták, és ott azért, aki, engem ez borzasztóan izgatott, hogy kik, honnan és miért jönnek, hát mint szociológust, és hát erre nem sajnáltam az időt, nagyon-nagyon érdekes volt, és hát tulajdonképpen a szerezzünk könnyen, gyorsan valamilyen diplomát volt a legfőbb motiváció a levelezők között, ugyanaz a baptista főiskolán is, de még az evangélikus egyetemen is előfordult. Ez a motiváció nem is olyan nagyon ritkán, ami nem az ördögtől való természetesen. De aki azt mondja, hogy azért, mert engem a gyülekezet küldött, ez világos, ez egy adventista volt, és itt azért legtöbbször a szóhasználatban, mentalitásban, talán öltözékben is valamiféle különbséget, azért még maradványát ennek igen, lehetett látni. Igen, tehát a legvégül is ti személyesen hogyan látjátok a hazai adventizmus jövőjét? És magatok mivel szeretnétek ebben részt venni?
1: Egy nagy változási időszakban áll az adventizmus. Bizonyos értékek átalakulóban vannak, de bizonyos bibliai értékek pedig hozzáérhetetlen stabilitással rendelkeznek. A kávé pont egy ilyen határeset, ugye? Mert a Bibliában nincs az, hogy ne igyál kávét, de ez ennek lévő egzegéziséből, hogy egyfajta koffein, egyfajta függőség, stb. Az adventista értelmezés, hogy a kávé már nem lehet.
2: Lett belőle egy midrás, mint a zsidóknak.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: És akkor szép lassan azért átalakulóban van, bár gyorsan elmondom, hogy nagyon sok adventista mai napig nem iszik kávét.
0: Mert hogy az egészséges is egyébként.
1: Igen, én sem egyébként iszom kávét, de ezzel én nem kérkedek.
0: Igen, világos.
1: Tehát ez sem. Most iszok vagy nem iszok, az my private opinion, mondja az angol, igen, hogy igen, az én személyes döntésem, véleményem.
0: De egy konferencián sem kávézol együtt?
1: Nem.
0: Amikor nehéz kibújni az a...
1: Öntök vizet, mást, aha, teát, stb. Tehát én ott vagyok velük, igen, csak igen, a kávé helyett talán más van,
0: igen,
1: benne.
0: Igen.
1: De egy biztos, hogy Szigeti Enő által mutatott úton kell tovább menni. Merre tovább adventizmus? Ugyanez a nagy kérdés, merre tovább kereszténység? Merre tovább katolikus egyház, merre tovább baptisták. Szóval, hogy mondjam, hasonló hajóban vagyunk, egy hajóban vagyunk, és egy biztos, hitelveink, szervezetünk, tradícióink elválasztanak, de egy biztos, a célunk az az, hogy Isten dicsőítsük, és Istennek átadjuk az életünket. A modern világ kihívásai között újra kell gondolni azokat az értékrendszereket, amelyet oly nagyon fontosnak tartottunk. Anyáink még bekötötték a fejüket, és kendővel mentek. A mai fiatalok már kendőt sem, már nagyon sokan kopaszok meg, stb. Megváltozott a világ, de a változó világban van egy változatlan evangélium, amihez semmilyen világi hullám nem fér hozzá, hogy ennek milyen megjelenési formája lesz az egyházban. Ez állandóan formálódik. Én mindig arra törekszem, hogy semmilyen extrém, szélsőséges, se ultrakonzervatív, se ultraliberálisak ne legyünk, hanem abban a szabadságban, amelyben hivatkoztunk, abban a szabadságban éljük meg, abban a bibliai keretben, ami hitelveinket, a Bibliából származtatott hitelveinket képezi, abban éljük meg a vallásosságunkat, Istennel való kapcsolatunkat, az imádság, a közösség, a misszió, a bizonyságtevés, a hűségesség, ezek a nagyon fontos mérföldkövek.
2: Egyfajta önértelmezése, újraértelmezése van egyébként folyamatban. És egyébként nem tudom, tudod-e, de hogy ilyen típusú könyvet nem írt soha a Szigeti Enő. Tehát ez benne az érdekes, hogy ez is egy posztomusz anyag, amit aha, igazából, ez nem is egy könyv volt, tehát amikor a felesége a Szigeti Enő halála után először átküldte nekem az anyagot, azzal küldte át, hogy ez egy ilyen össze van, tehát még arra sem maradt ideje, hogy ő nagyjából összerendezze ezt az anyagot, ezt mi kellett, ha elvégezzük. Évekig azért nem is nyúltunk hozzá egyébként, mert hogy most került egy olyan helyzetbe egyáltalán a kereszténység, ahogy az Imre is mondta, és hát nem tudom, a 2021-es adatokra biztos jól emlékszel, hát a KSH, ami nem azt mutatja pontosan, hogy hogy vannak az egyházak, de mégis van egy nagyon jó tendenciális mutató, hogy a klasszikus kisegyházak, tehát a klasszikus nagyegyházak azok nagyon nagy mértékben veszítik a tagságukat. A klasszikus kisegyházak, adventista, baptista, metodista, hasonlók, ők stagnálnak, vagy elkezdtek visszacsúszni létszámban.
0: És előregedni.
2: És előregedni, ez egy nagyon lényeges dolog. Akik viszont akár 200, ha jól emlékszem, akkori számításaimra 260 valahány százalékos növekedésben ez a karizmatikus vonal volt. Ott is egy bizonyos szegmens egyébként, ha megnézed, mert nem mindegyik. Tehát ami a lényeg, hogy tulajdonképpen mi benne vagyunk most egy olyan darálóban, vagy nem is tudom, mi lenne a jó szó, egy olyan helyzetben, ahol igen, újra keressük azt, hogy kik vagyunk, nem mint adventisták, hanem kik vagyunk a mában, ebben a világban. És ebből a szempontból, és Szigeti Jenő erről kevésbé beszél a könyvben, de ő is érezte a saját bőrén, hogy egyre inkább két nagyon fontos tábor a hagyományos értékeket, még inkább, ahogy az elején mondta, a fundamentalista tábor, és hát magunk között liberálisnak hívott újítók, vagy akik már a kávéból nem csinálnak problémát, igen, meg az öltözködésből. És igazából jelenleg az egyház az olyan helyzetben van, hogy ez a kettő, nem mondom, hogy küzd, de vívja a maga, még egyelőre azt gondolom, elég felszínes csatáját, de és nagyon érdekes, hogy ha megnézed a könyvet, és a Szigeti Jenő akkori néhány évvel ezelőtti állásfoglalását, akkor a Szigeti Jenő sem foglal állást, hanem ő úgy képviseli azt, hogy mi lesz veled a dentisták, hogy ad egy javaslatot, hogy szerinte ez lenne jó, de nem dönti el tulajdonképpen, igen, hogy
1: nem erőlteti
2: rá, hogy melyik az az irány, amit bemenni kéne. Egyben biztosak vagyunk, hogy most ő is, tehát én az írásából határozottan erre a következtetésre jutottam akkor, amikor ezt készítettük elő, hogy jelenleg nem biztos, hogy tudjuk a válaszokat a mában felvetődő kérdésekre. A hitünket meg akarjuk tartani, mert úgy érezzük, hogy ebben nincs mit változtatni. A Bibliában nincs, Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka, de az, hogy ezt hogy éljük meg, igazából, mert mindig két része van ennek a dolognak, a változásnak. Maga a kereszténység tulajdonképpen két dologba áll. Az egyik az a hit, amit igyekszik hinni, képviselni, és az, hogy éli meg.
0: Hogy kapcsolódik az idők jeleihez,
2: meg hogy kapcsolódik a társadalomhoz. És ma mind a kettőben vannak viták, mégpedig olyanok, amik 20 évvel ezelőtt nem voltak. Vagy nem voltak ilyen élesek, inkább így mondanám, mert ilyen viták mindig voltak. De most van kijeleződőben egy ilyen, de nem csak nálunk egyébként, hanem ezt jól tudod, hogy a kisegyházakban, főleg látva a KSH számokat, meg amit érzünk a bőrünkön, például az erőregedés, a létszámcsökkenések, egy gyülekezetet alapítunk, egy megszűnik. Tehát, hogy azért ezek szokatlan dolgok számunkra is. Szigeti Jenő egyfajta választ próbált erre adni, de nem azt mondta, hogy ez az egyetlen válasz. Amit viszont fontosan kihangsúlyozott, az, hogy nem tehetünk úgy, mint az amisok, nem így mondja, de nem válhatunk amisokká. Tehát, hogy az egyház jövője nem abban van, hogy amissá válik. Most ezt
1: hogy múzeális értékeket hordozni.
2: Hogy elkezdünk a 18. vagy a 19. század szerint élni, csak azért, mert fundamentalistán kell gondolkodnunk, hanem ő azt mondta, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon komoly iránymutató volt, hogy a hitünket kell megélni, a proféta hitünket, de a mában. És ebben ő nagyon fontos úttörő volt, hogy ma, és ez nem azt jelenti, hogy úgy kell, épp ezért nem úgy kell megélni, hogy 30

Az Egyházfórum világnézet rovata. Szent bolondozás, Kamarás István jegyzete. A világ sok részén az őrültség a szentség jele volt, és néhol máig az. A szent bolondok egy része valódi őrült volt, másik része csak hivatalból bolond. Fontos tényezői a taoizmusnak, a zen buddhizmusnak, ott vannak a vándor sanyasik között, jelen vannak Afrika és Amerika eredeti vallásaiban, megjelennek a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlámban is. A prototípusok között ott van a mesztelenül táncoló Dávid király, a fekáliát evő Ezékiel, Jézus esetében nincs közvetlen utazás a szent bolondságra, azonban Berger szerint a jeruzsálemi bevonulás, a tövis koronás Jézus és a bolondok vagyunk Krisztusért, 1 Korintus 4:10 már közel jár az igazi bolondsághoz. A Krisztusért bolondságnak hosszú tradíciója van mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben. Megtestesítői, köztük számos szent viselkedése, mai szemmel nézve már-már obszénnak tűnik. Gesztusaikkal, mesterkélt gyerekségükkel elutasították a profán társadalmi szerepeket és a velük járó biztonságot. A hitetlen számára a bolond, tragikus, legfeljebb tragikomikus figura, a hívő számára viszont dicsőségesen igazolt. A kelet-ázsiai és görög istenek nevetnek. A nyugat-ázsia monoteisztikus vallásai, judaizmus, kereszténység, iszlám nem jeleskednek a vidámságban, állapítja meg Berger Gisé szomorkásan. A kereszténység szent szövegeiben és a keresztény teológiában nincsen jelen a humor. Ennek ellenére Berger vitatja János Krizosztom állítását, mely szerint Jézus sosem nevetett, bizonyosabban, hogy például a kánai mennyegzőn igen jól szórakozott. Arról is meg van győződve, hogy Jézus szent bolondsága ellenére a szent komolyság uralja az evangéliumokat, Szent Pál leveleit, ahol csak a bolondság metaforán keresztül jelenik meg a komikum, a patrisztika és a középkori teológia műveit. Pedig a Krisztusért vállalt bolondságnak hosszú tradíciója van, mind a keleti, mind a nyugati kereszténységben. Emézai, Szent Simeon, Teofil és Mária arisztokratikus családból származtak, és bár el voltak jegyezve egymásnak, Krisztus bolondjai lettek, és a szíriai metropoliszok utcáin kóboroltak. Teofilus úgy öltözött, mint egy bolond, Mária pedig, mint egy prostituált. Viselkedésük a kortársak számára is bizarr és obszén, lassanként azonban elismerik egy szokatlan fajtájú kegyesség kifejeződésének. Szent Simeon diót szórt a templomi hívek közé, táncolt prostituáltakkal, berontott a női fürdőbe, kirívóan étkezett bőti napokon. Lassan mégis szentként kezdték tisztelni. Ez nagyon megzavarta őt, s hogy megmaradhasson Krisztus bolondjának, elcsábította annak a boltosnak a feleségét, akinél dolgozott. Megverték, száműzték, ám ez csak megerősítette híveit abban, hogy szentként tiszteljék. Bolond Szent András a 9.-10. században Konstantinápolyban mesztelenül járkált és kutyákkal aludt. Az első fontos orosz szent, Bolond Szent Izsák Zatvornik, a kijevi barlak kolostorban élt. A szent bolondság a 16. századi Novgorodban tetőzött. Áldott Szent Bazil, és mások esetében azonban a szent bolondság politikai kritikával párosult. Ezért aztán hamarosan beszüntették kanonikusan.

vizálásukat. Az Egyházfórum világnézet rovata. Szent bolondozás, Kamarás István jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a név kezeskedik. A mai ige János evangéliuma 14-13, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az atyát a fiúért. Gondolatok az ígéről. Nem minden hívő tanult még meg Krisztus nevében imádkozni. Az imádságnál pedig nagyon fontos, hogy ne csak Krisztus érdeméért kérjünk valamit, hanem az ő nevében, mint egy tőle nyert felhatalmazással is kérjünk dolgokat. Bizonyára nem fogunk hiába valóságokat kérni, ha Krisztus nevében könyörgünk, mert ezzel gonoszul káromolnánk áldott nevét. Csak úgy merjük oda tenni imánk végére a nevét, ha igaz ügyért könyörgünk. Ilyenkor viszont bizonyosak lehetünk, hogy Isten meghallgat minket. Imáink akkor élik el leginkább céljukat, ha általuk az Atya megdicsőítetik a Fiúban. Így dicsőül meg igazsága, hűsége, hatalma és kegyelme. A Krisztus nevében mondott imádság meghallgattatása kifejezi az Atya Krisztus iránti szeretetét és azt a nagy tisztességet, amellyel Fiát felruházta. Krisztus és az Atya dicsősége olyan szorosan összefonódik, hogy míg a kegyelem az egyiket dicsőíti, a másikat is magasztalja. A folyót bővízű forrása teszi híressé, a forrást pedig a folyó miatt becsülik, amely belőle fakad. Ha imádságaink beteljesülése szégyent hozna az Úrra, nem imádkoznánk. Mivel azonban imáink őt dicsőítik meg, szüntelenül imádkozunk annak drága nevében, akiben Isten és az ő népe gyönyörködik, és akivel közösségünk lehet. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-ig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Még van választásod. Misszió egy megrontott világba. A misszió kétütemű. Cselekvést, történést jelentő szó, de hivatást és küldetést is jelent. Hivatást valahonnan, a megromlottból, valakihez, akinél a megoldás van. Ugyanakkor küldetést valahová, a megromlott világba, azokhoz, akikért Isten az ő egyszülött fiát, Jézust adta. Istennek nincs téren és időn kívüli terve az emberrel, mert bennünket a tér és az idő világába teremtett. A misszió Istennek a mindennapi életünkben megnyilvánuló hívása és küldése az emberekhez, azért, hogy az ember ember maradjon. A misszió nem a keresztény ember szabadidős tevékenysége, hanem a másokért élő ember életformája. De ez csak azért igazán, aki nem lélektoborzásnak, hanem többirányú közösségszervezésnek tekinti az elmagányosodott világban. Ezért a kereszténységről nem lehet csupán egyes szám első személyben beszélni, mert a kereszténység többirányú közösség. Ennek építése a misszió. A rombolása pedig a bűn. Ha meg akarjuk érteni a misszió fogalmát, akkor abból a kérdésből kell kiindulnunk, hogy ki is az ember? A különböző kultúrák, világnézeti irányok különböző feleletet adnak erre a kérdésre. Rendszerint analitikusan gondolkodnak. Azt próbálják felfedezni, hogy az ember milyen részekből, összetevőkből áll. Azt kutatják, hogy mi a test és mi a lélek, valamint ezeknek milyen alkatrészei vannak. Ez a gondolkodási mód nem ad maradéktalanul választ kérdésünkre, hiszen nem vagyunk szabványosíthatók. Ahány egyed él a földön, annyi féle. Ahány helyzetbe jut az ember, annyi módon reagál az élet kihívásaira. Sokszor még önmagunk viselkedésén, cselekedetein, reakcióin is meglepődünk. Ezért az embert is olyan kikutathatatlanul bonyolultnak találjuk, mint a világegyetemet.

A Biblia emberképe nem analitikus, nem emberségünk alkatrészeit határozza meg, hanem négy kapcsolat metszőpontjában látja az embert. Beszél az ember Istennel, a másik emberrel, a világgal, valamint önmagával való kapcsolatáról. Az ember léte, élete ennek a négyes kapcsolatrendszernek az egészséges működésétől függ. A bűn ennek a kapcsolatrendszernek a deformálódása, megromlása. A Biblia alapvető tanítása, hogy az anyagi világot Isten teremtette. Ezért áll a Biblia elején a teremtés történet, a megváltás és az örök élet is kiterjed az anyagi világ egészére. Az újjáteremtés nem az anyagi világ megszüntetését jelenti, hanem a bűntől való szabadulást. Ezért Isten elhívó és elküldő kettős parancsát létünk materiális területén is meg kell élnünk. A missziónak nem elhanyagolható célja az, hogy életünk materiális oldalán azért munkálkodjon, hogy helyreálljon az egészséges, jó viszonyunk Isten teremtési rendjével. A misszió nem az élettől, hanem a bűntől akar elmenekíteni. Krisztushoz akar vezetni, hogy az ő küldésével visszatérjünk a világba, a világért, megtanulva tőle egy másféle életet élni. Ennek a bibliai normája a mértékletesség, amit mai kifejezéssel úgy is mondhatunk, hogy sportszerűség. Az ember biológiai létét, mint gyökérbűn, az önzés rontotta meg. Ezért mondja Pál a rómaiakhoz írt levelében, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig.

A materiális világnak is szüksége van a megváltásra. Így a misszió feladata, hogy a keresztény ember tegyen meg mindent a teremtett világ érdekében is. Az ember pusztán materiális, biológiai lényként megérthetetlen. Az ember mindig a másik ember közösségében él. Egymásért vagyunk, egymás mellé rendeltettünk. Életünk célja nem önmagunkban van, hiszen a legdrágább biológiai értékünket, az életet is csak úgy adhatjuk tovább, ha egy más nemű emberrel közösségre lépünk. Életünk értelme ennek a szociális szférának a megteremtése. Akkor vagyunk egészségesek, ha ez a szociális szféra körülölel. Ha vannak barátaink, ha szeretnek, és mi is tudunk valakiket szeretni, tisztelni, becsülni, ha tudunk másokért jót tenni, hogy a közösség helyreálljon az ember és ember között. Ezért, aki csak elméleti hithirdetésnek vagy bizonyos bibliai alapú tanításnak látja a missziót, nagyon téved. Az embereket nem hitre kell agitálni, nem csak materiális javakkal kell ellátni, hanem közösséggé kell építeni. Ahol ez a közösségépítés nem folyamatos, ott nem beszélhetünk egyházról, gyülekezetről. Ez nem valamilyen különleges házi feladata Istennek számunkra, hanem emberiességünk teremtésünk óta hordozott belső parancsa. Aki csak elméleteket fogad el, és nem fedezi fel a másikban a testvért, annak az életében nem jutott célhoz Jézus evangéliuma. A misszió így csupán a hitre agitálás eszköze marad. Egy keresztény meggyőzési technika, aminek az eredménye nem a Krisztusban megújult közösségek szaporodása, hanem csak a statisztikai mutatók félrevezető növekedése. Szüntelen megújulás a szociális szférában és emberi kapcsolatainkban. Hogy üdvözüljünk, olyanokká kell lennünk, akik Krisztusban egymással új közösségben élnek. Ez az új közösség már itt a földön kezd épülni, és az örök életben teljesedik ki.

A misszió másik célja, hogy önmagunkkal is meg kell békülnünk. A bűn személyiségromboló hatalom. Mivel nem csupán az ösztöneink irányítanak, képesek vagyunk arra, hogy szembeforduljunk önmagunkkal, döntsünk, mérlegeljünk. A pszichés természetű betegségek ijesztő méretű terjedése is erre figyelmeztet. A globalizált világ megpróbálja az embert szabványosítani, és ezzel tönkre is teszi. Nem válik igazi közösségi lényé, aki azért más, mint a többiek, hogy a társait kiegészítse, hanem elmagányosodik és elmagányosít. A globalizáció jól kezelhető, könnyen manipulálható egyedek ki akar tenni bennünket, és elhiteti, hogy az egység alapja az, ha mindenki öntörvényűen a másiktól függetlenül él. Elhiteti, hogy akkor vagyunk boldogok, ha a másik minimum 3 lépés távolságra van tőlünk, és nincs semmi közünk egymáshoz. Így jön létre David Reisman magányos tömege. Jean-Paul Sartre, a nagy egzisztencialista filozófus, író írta le ezt a félelmetes mondatot. A pokol a másik ember. Ez az individualizálódó ember zsákutcája. A Bibliára épülő keresztény választ viszont Gabriel Marcel, a keresztény egzisztencializmus nagy filozófusa, így fogalmazta meg. A mennyország a másik ember. A missziónak az a célja, hogy ezt felismerjük. Nem véletlen, hogy a Biblia az Istennel való kapcsolatunk könyve, hiszen az eddig felsorolt 3 terület harmóniája erre épül. A bűn, élettagadás. A Biblia egyértelműen tanítja, hogy az embernek és a világnak nem önmagától van élete, hanem Isten az élet forrása. Ha valaki a Teremtőnek hátat fordít, megszakítja vele a kapcsolatot, akkor az élettel fordul szembe, hiszen a mi mennyei atyánk az, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. De aki megszakítja az Istennel való kapcsolatát, annak a fele baráttal is megtörik a kapcsolata, aminek viszont az a következménye, hogy az ember elmagányosodik, és az élet értelme megkérdőjeleződik benne. Élni csak valakiért lehet. Ha a karrier, a pénz, a rang vagy az elismerés lesz a cél, biztos, hogy társtalanul és végső soron értelmetlenül éljük le az életünket. Isten teremthetne helyettem elromlott életű bűnös helyett mást. De nekem van szükségem Istenre, hogy azzá legyek, akinek gondolt. Ehhez a lét értelmét, a szeretet törvényét meg kell tanulnom. Azért mondja a Biblia, mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Egyedül nem lehet szeretni. Csak Isten szeretetét lehet visszatükrözni. Nem a tükör világít, hanem a rávetülő fényt veri vissza. Úgy mi is csak Isten szeretetének postásai vagyunk. Tovább adjuk azt, amit tőle kaptunk, és ez a misszió hajtómotorja.

A misszió a harmónia keresés tudománya emberlétünk négy területe között. Ha eredményesen célhoz ér, mint pünköstkor Péter prédikációja nyomán, az emberek a jeruzsálemi ősgyülekezethez hasonlóan négy dologban lesznek foglalatosak. Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Az apostolok tanítása az az új értékrend volt, amit Krisztustól kaptak. Az az erkölcsi útmutató, aminek segítségével a keresztény emberek megtalálták helyüket a világban. A mai keresztény missziónak is az a célja, hogy az apostoli tanítás alapján egy új gondolkodási módot építsen az emberben. A szolgáló szeretetet, amit csak Jézustól lehet megtanulni. Misszióról csak ott beszélhetünk, ahol az az indulat van bennünk, ami ő benne volt. Ez a Krisztustól tanult új életforma emberi kapcsolatainkat is átalakítja. A megváltó keresztjét megérteni csak az képes, aki nem uralkodni, hanem használni akar. Aki képes mások építésére és áldására élni. Amikor Zebedeus fiainak édesanyja Jézustól rangot kért gyermekeinek, és emiatt a többi tíz haragudni kezdett a két testvérre, így tanította Jézus az apostolokat. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mind ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

0: A keresztény közösségépítés nem globalizálás egyformává tevés, hanem az egymásért élés törvényszerűségének elsajátítása. Én azért különbözöm a másiktól, mert más a szolgálatom, rendeltetésem a közösségben. Ezért kaptam más talentumot, lelki ajándékot Istentől. Nem vagyok értékesebb a másiknál, sem magasabb rangú, vagy többet érő. Úgy is mondhatjuk, hogy érte vagyok más azért, hogy szolgálni, használni tudjak neki. Ez a közösség organikus szemléleti módja. A keresztény közösség tehát nem organizáció, hanem organizmus, test, amiben minden tag úgy szolgálja másikat, hogy más-más feladatot lát el. A testben is, ami egyforma, az a használhatatlan sejtek burjánzása, amely nem növekedést, hanem rákos daganatot jelent. Aki csak mennyiségi mutatók alapján látja az egyház fejlődését, ezt a rákos folyamatot idézi elő. A fejlődés helyett a felhígulást munkálja. Igazi keresztény közösség nem csak a lelkek mélyén létezik, hanem a materiális világunkra is kihat. Az első keresztények nem csak egyformát énekeltek és imádkoztak Isten tiszteleteiken, nem csak a tanításuk volt egybehangzó, hanem egymást segítő életközösségben éltek. A materiális javakat is közösen használták fel a legfontosabbnak felismert feladat teljesítésére. Nem becsülték le azt a kicsit, amiük volt, hanem Isten ajándékának tekintették, és arra használták, hogy az ő ügyét támogassák vele. Számukra a tulajdon nem a világi javaiból a saját részükre kiszakított rész volt, hanem Istentől nekik ajándékozott eszköz, talentum, amivel a másik ember javát szolgálták. A Biblia nem a mindenható magántulajdon elvét hirdeti, hanem sáfárságot, ami szolgálatot jelent mindazzal, amit Isten ránk bízott. A misszió ráébreszt bennünket arra, hogy a ránk bízott szellemi, erkölcsi, anyagi javakkal miképpen tudunk másokért tenni. A misszió nem a rendelkezésünkre álló pénzeszközök függvénye. Aki így kalkulál és így gondolkozik, az nem Isten küldte követ, hanem klerikális ügyekben szaladgáló menedzser. Ettől a csapdától ment meg az imádság, ami a jeruzsálemi ősgyülekezet életét betöltötte. A misszió nem a mindent elhívő, alárendelt pozícióban álló laikus tagok toborzása. Akik Krisztusban felismerték az életük értelmét, azok az ő törvénye szerint szolgálnak kapott javaikkal. A krisztusi szolgálatrendjét nem a hasznos felsőbb utasítások biztosítják, hanem Urunk akaratának, tervének szüntelen keresése az imádság eszközével. Amíg imáinkkal a magunk elképzelésének szolgálatába akarjuk állítani Istent, addig ő csendben vár, mert nem szegődik el világrengető missziói terveink segédmunkásának. A meghallgatott imádság által viszont az életünk megváltozik. A változás kezdete, hogy más lesz az értékrendünk. Megváltozik az emberekhez való viszonyunk, és új kis közösségek kezdenek épülni. Amit kaptunk Istentől, többé nem rangjelző státusz szimbólum lesz, hanem olyan talentum, amivel Isten előtt az ítéletkor jó lelkiismerettel el tudunk számolni. Ekkor leszünk igazán az imádság emberei. Ekkor kerülünk Istennel naponkénti beszélgető közösségbe. így lesz a misszióból. Az egész embert materiálisan, intellektuálisan, szociálisan és spirituálisan átölelő közösség.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vácról jelentkezem, egy gyönyörű családi házból, ahol Csuka Tamásnyi Margit nénivel beszélgetek. Ez nem biztos, hogy annyira sokat mond így elsőre bárkinek is, de ha annyit mondok, hogy Váci börtön, Margit néni, akkor már akik keresztény körökben mozogtak, vagy éltek, vagy élnek, azért van sejtésük. Hát Margit nénivel beszélgetek. Kedves Margit néni, nagyon köszönöm, hogy vállalkoztál arra, hogy beszélgessünk, de nem szeretnék a dolgok közepébe vágni, nem csak a Váci börtönről szeretnél, ha beszélgetnénk.
3: Jó, mert arról elég sokat nyilatkoztam már, ugye, újságban, rádióban, tévében, úgyhogy... De örülök neki, hogy jöttél, és gondolkodtam rajta, de azt mondtam, hogy persze, az evangéliumról, Új Jézusról szívesen beszélek, nyugdíjasként is.
2: Mi pedig nagy-nagy örömmel várjuk. Kezdjük talán ott, ahol minden ember élete indul. Milyen családba helyezett Isten, hiszen valahol azért megalapozódott ez az élet?
3: Nagyon is. Nagyon is.
2: Mesélnél egy picit?
3: Hogy ne, én pesti vagyok, Pesten születtem, és szüleim áldott hívő emberekként gyülekezetbe jártak, gondnok volt az apu, az anyu énekarvezető.
2: Tehát a gyülekezetben nőttél föl.
3: Igen, úgy ismerkedtek meg, hogy a anyu intett a tenornak, hogy nem jól énekel, és akkor na szóval szép idők voltak ezek. Nagyon két leány gyermeket vállaltak, és a húgom is Pesten lakik még. A szüleim mindig példa voltak a ház számomra, a legnehezebb 50-es években is, amikor mesélték, hogy mit lehet és mit nem.
2: Igen, hát azért akkor gondnoknak meg énekkarvezetőnek azért nem volt éppen dicséretes dolog.
3: És emellett lenni. Édesanyám mindig előre jutott a karrierbe, tehát technikumból főiskolára, főiskoláról egyetemre. Édesapám szintén építési minisztériumban volt, és bizony néha kapták a megjegyzést, hogy hova járnak, mit csinálnak. Kikérte édesapám a jellemzést, és akkor át kéne nevelni egyébként egy nagyon becsületes tahanoista, de ideológiailag át kéne.
2: Nem megbízható ideológia.
3: És még olyan sztori is volt, hogy kérték, hogy hát tépjen be a pártba. És mondta édesapám, hogy hát nem nagyon, de hát még erről beszélünk, majd mondták neki. Másnap ment édesapám, igen, úgy nézem, hogy be fogok lépni a pártba. Hogy mi? Hát az Úristen mondta nekem, már elkezdett az Istenről beszélni, aztán így abban maradt a dolog, és nem lépett be a pártba, de annyira belekeverte már akkor az Úristent, hogy megkérdeztem az Úristent, meg ő ezt javasolta, meg minden, úgyhogy végül...
2: Békén hagyták.
3: Békén hagyták, és hát áldott. Építészmérnök volt, ő tervezett több templomot is, itt Pesten is, a Rákoskeresztúrit, akkor vidéken, külföldön, magyar visken, többfele, úgyhogy áldott életet éltek, és hát az ő hívő példájuk engem inspirált, hatott.
2: Igen, iskolában ez nem jelentett neked háttért, hiszen feltételezem, hogy azért tudták, hogy milyen családi háttérből származol.
3: Nem, hál' Istennek nem. Ott a Barcsai utcában, Madács gimnáziumban érettségiztem, és ott összeszedték, hát a jó tanuló voltam, a kitűnő tanulókat, hogy ott majd egy elit iskolát csinálnak. Hát azt hiszem hat lelkész lett abból a garnitúrából, a Madács gimnáziumból. Nem volt igazán hátrány, de hát előny se tudták rá. Még egy kicsit az egyik osztálytársam, úgy emlékszem a mai napig, hogy megkérdezte, hogy na mi van veled, meg tértél? Igen, mert 16 évesen volt egy olyan döntésem, hogy akkor végignézi az ember az életet, ide is hívják, oda is hívják, és hol jobb, és azt mondtam, az úr közelében legjobb, és akkor döntöttem így.
2: Volt valami rendkívüli esemény, ami erre késztetett, vagy egyszerűen elkezdtél, mint kisfelnőtt, vagy már nem is annyira kisfelnőtt gondolkodni.
3: Igen. Volt nagybátyán egy református parókiát újítottunk fel, ifjúsági csapattal, külföldiekkel, magyarokkal, és a teológusok tartották esténként az áhítatot, a református teológusok, és az egyik este, ha jól emlékszem, kedveste volt, nem is a lényeg, hanem akkor úgy megérintette az Isten a szívemet, hogy hát nekem is ezt az utat kell választanom, hát nekem is szükségem van erre a megtérésre, még a gyerekkorom óta ott vagyok a gyülekezetben akkor is, és tudom, hogy akkor jól döntöttem, mentem hazafelé a szállásunkra, és a szép csillagos ég fölöttem, és mondom, uram, hát kell ennél szebb, meg jobb döntés, meg minden, és akkor érettség után meg olyan egyértelmű volt, hogy bár nem volt lelkész a családban nekünk, hogy akkor megyek a teológiára.
2: Hogy fogadták a család szüleit?
3: Tulajdonképpen örömmel. A napi ígét is mutattam, hogy veled van az úr, amíg elvégzed az úrházának minden szolgálatát, ugye, és akkor anyukám még alá is húzta a mindennapi kenyerünkbe, azt hiszem, a mai napig ott van, és úgy elfogadták, hát hogy nem fogadták volna elhívő emberek, úgyhogy...
2: Iskolában úgyhogy... tanárok nem volt ilyen?
3: Nem volt igazán, ők tudták, hogy kicsit más vagyok, mint a többiek, és örültek neki. Szerintem a szüleim, igen, nem tudom, volt egy pár lelkész jelentkezés onnan abból a gémiből, helyén kezeltek szerintem. Mai napig vannak olyan osztálytársaim, akik ott végeztek, olyan nem is évfolyamtársaim, hanem ismerősök, akik lelkészek lettek, és hát nyugdíjban vannak ők is, meg már én is, egész furcsa kimondani, de öt éve nyugdíjban vagyok. Hát nincs nyugdíj az Istené, persze azért utógondozást csinálok, tartom a kapcsolatot, akikkel Isten indít, de valahogy mindig az jut eszembe, amikor Gyököcsi Bandi bácsi írta, hogy egy asszony az Isten előtt magyarázkodik, hogy én mindig ott voltam a templomba. És az Úristen azt mondja neki, de én a családba kerestelek. Úgyhogy vannak olyan időszakok, amikor az embernek szüksége van arra, hogy a családba szolgáljon, és ezt átélem, örömmel átélem. De egy olyan hosszú életút van mögöttem. Életfogytos a börtönbe, és ilyesmi, hogy na, ott tartottunk, hogy akkor érettségi után teológiára mentem.
2: Igen. És a nyugdíjas évekről annyit, hogy én még nem láttam olyan nyugdíjast, aki is igazán szorgált életében, hogy az nyugdíjas tudott lenni. De tényleg most ugorjunk még vissza a teológiai évekre. Hogy emlékszel vissza? Csak tanulás volt, vagy annál több?
3: Kerestem a hívő testvérekkel a kapcsolatot. Ott is énekelgettünk, összejöttünk. De hát én akkor elsős voltam, a férjem már 5 éves. Úgyhogy neki nem sok ideje volt az udvarlásra, hanem rögtön üzengetett az egyik osztálytársammal, hogy ő nagyon respektál, mint leányt. Hát mondom, figyeld majd, ha Elemérnek hívták, én megmondom, él még ő is. Elemér valamit akarattam, és majd idejön. Oda jött. Ez volt, hát akkor most lesz 50 éve.
2: Szívből gratulálok. Ez egy nagyon szép kerek évforduló. Ez ilyen szerelem volt első látásra, vagy Isten vezetése, vagy valami közös szolgálat?
3: Hát nagyon jó képű volt a Tamás, én is csinos hiány voltam még akkor, úgyhogy ő nem is nagyon udvarolt, még másnak azt mondják, úgyhogy én voltam az első életében, gondoltam, hogy na és akkor hát így megfelelő idő nem sok által rendelkezésünkre, mert őt kihelyezték parókiára. Én 3. éven kértem, hogy összeházasodhatunk, és akkor legyen a parókián, aki mégis kiszolgálja őt, meg ilyesmi. És akkor ezt engedélyezték, és úgy hívták ezt, hogy ex-misszió, és akkor ex-missziósként végeztem már, hogy befejeztem a teológiát kint. A Pillisvörösvár volt az első szolgálati helyünk, ott voltunk 3 évig, Érdliget volt a következő szolgálati helyünk, ott 5 évet szolgáltunk, és azóta Vácon vagyunk tulajdonképpen. Váci felsővárosi gyülekezetben 20 évet, itt is már vagy 20 éve, az alsóvárosiban az új templom megépült, ott talán láttátok, ha bejöttetek a úton. Úgyhogy egy nagyon gazdag élet van mögöttünk, van mire emlékezni, így nyugdíjasként is.
2: És ha jól tudom, azért ezek az érdi, meg itt a Váciról már szóba is került, hogy hát itt gyülekezett alakítások is, vagy alakulások is voltak.
3: Volt
2: Parkváros.
3: Igen, volt egy pár, tehát Érdigeten is jól éreztük magunkat, de akkor rögtön ott volt a parkvárosi filia, és akkor ott is, mikor eljöttünk onnan a témulva, akkor már volt egy kis imaház, amit így kötöttünk egy eltartási szerződést egy idős házaspárral, és akkor már úgy adtuk át, hogy ott 40 székkel be volt rendezve, és aztán ott épült templom is, meg szépen elindítottuk. Igen, de hát mindenütt, Érdligeten is, édesapám tervezte a parókiát, mint kiderült, a Csákány Istvánék után mentünk mi oda, őről is hallottál biztos, és akkor ott is volt szolgálat, mindenütt megtalált minket a szolgálat, Solymára is jártunk át, Kisörösvárról még szolgálni, ott is már templom épült azóta, tehát voltak mindig ilyen dolgok. Most meg itt Vácon, ugye én a börtönbe élet folytos, de a férjem megbízott, nagy álma volt, hogy ne csak Kisvácon a történelmileg kitiltott területen legyen templom a református gyülekezetnek, hanem itt a városba is, és akkor így lett az alsóvárosi imaház először missziói egyházközségként, végül megépült a templom, és most már úgy néz ki, hogy majd az utódnak fogjuk átadni.
2: Margit, én ezt olyan magától értetődő természetességgel mondtad, hogy hát itt is indult a misszió, ott is templom épült. Azért nagyon sok gyülekezet, nem örömömre, de nem fejlődött ezekben az években, hanem visszafejlődött. Legyünk őszinték, hát, előregettek.
3: Mindig azt mondtuk, hogy nem mi tesszük ezt, hanem az Isten lelke is. Ha száminket ebbe a szolgálatba, akkor az jó dolog, akkor azt tegyük és csináljuk. Ez olyan természetes. Mikor imádkoztunk előbb, akkor is azt kértem, hogy Uram, csak arra segíts, hogy ne dicsekedjek, hanem dicsőítsek.
2: Van valami titok? Van valami titok? Vagy volt? Vagy hát, csak eszköznek kell lenni?
3: Úrnak tartsuk az Úr Jézus Krisztus, és az ő szolgálatában legyünk, és ne a magunk dicsőségére álljunk fel a szószékre, meg csináljuk a dolgokat, szóval ez fontos. Ezt fontosnak tartottuk mindig, most is fontosnak tartom. Mikor már így nyugdíjasként csak visszaemlékszek, meg segítek esetleg, akinek kell, vagy lelki gondozó telefonon, vagy személyesen.
2: Azért ezek között a lelki munkák között Isten azért gyermekeket is ajándékozott nektek.
3: Hogyne, Eszter az első, lányunk 46 éves, lelkész lett, református lelkésző is. A középső lányunk a Váci kórházban dolgozik már most jó 20 évek óta laborosként. A kisebb lányunk meg igazi lázadó kamaszként nekiállt a nagyvilágnak, és csodálatos hanggal áldotta meg őt az Úristen. Kint New Yorkba élt 20 évet, tanult is kint énekelni, és hát amikor már úgy beérett a hangja is, a karrierje is, akkor az Úristen másként döntött, és egy elég súlyos betegséggel látogatta meg őt, amit ott megműtöttek, és mondták, hogy jön haza, mert ez így súlyos betegség. És most ez 5 éve volt, és még mit tudom, mindig közöttünk, hál' Istennek, örülünk neki, amit kapott az Úristentől, ő nehezebben, mi megpróbálunk hittel elfogadni. 3 lányunk van, és a középső lányunktól van 2 unoka. Lelkész lányunk nem ment férhez, egyedül él. A legkisebb lányunk meg szintén készült a karrierére, és végül itt van közöttünk az országban újra. Itt nem messze lakik tőlünk, 20 perccel elszaladok hozzá gyakran. Az is lehet, hogy itt fog velünk lakni, majd most már nem sokára, meglátjuk. Mindig az Úrra bízzuk a dolgokat, hogy adja, és ha nem értjük, akkor is azt mondjuk, hogy ámen, Uram, te tudod, hogy mit hozol ki ebből, biztos, hogy jót. Mert hiszen annyi ígéretünk van, itt mindig ki van rakva minden igen, meg minden, hogy mindig ígér az Úristen, hogy a nehéz helyzetben is velünk van, nem az, hogy nem hoz nehéz helyzeteket, vagy próbatételeket, hanem, hogy velünk van.
2: Margit néni, ezt ilyen könnyű kimondani? Hát, bocsánat,
3: lehet,
2: a durva kérdés.
3: Lehet, hogy megszokás volt, mert sokszor kimondtam már, de nem, ezt nehéz kimondani, de tudom, hogy ez így működik. Így működik, és nem működik másként. Néha, amikor el vagyok kenődve, csak bepakolok, kipakolok itt a költözésbe, egy hónapja lakunk ebbe a házba, akkor egy ígér a kezembe, egy kedves levél, amit már 20 éve kaptam, és jaj, ezt nem dobom ki, ez erősít az Úr. Napvégékkel. Internet is, nem nagyon szeretek internetezni, de hasznos dolog, amikor bekapcsolok egy Pintér Béla éneket, és azt mondja, hogy hazamegy a vándor. Hú, mondtam még, hát így egy kicsit furcsán hangzik, hogy az én temetésem van, ez legyen, hazamegy a vándor. Nagyon szép ének, meg egyetlen szeretjük, a gyerekek is szeretik hallgatni a Pintér Bélát, a lányom is. Úgyhogy...
2: A gyerekek, még amikor gyerekek voltak, hogy viszonyultak a szolgálathoz? Nem érezték úgy, hogy sok lelkész gyerek lázad, hogy hát a szüleink mindenhol vannak, csak velünk nincsenek?
3: De ahogy nem, hát a legkisebb lányom volt 5 éves talán, mikor azt mondta, hogy minek vagyunk mi pap gyerekek, azt mondja, mindig ott kell lenni a templomban. No, nem kell, ez egy klassz lehetőség, hogy ez megköszönjük az Úristennek, hogy egész héten velünk volt. Persze voltak lázadások, és a két nagy nem volt olyan lázadó típus, a legkisebb az rátett egy lapáttal, hogy igazán lázadó típus, ugye meg se állt Amerikáig. És de ott is, hál' Istennek, vele volt az Úr. Ott volt közelben, amikor a két torony összeomlott, és volt, hogy talán metrótűzből mentették ki tűzoltók, meg ilyesmi, és mindig vele volt az Úr, és megtartotta, hát most adta ezt a próbatételt neki, amit megint hát őtőre fogadunk el.
2: Azért valami a lányokban is munkálkodott, hát persze Isten szent lelke, hiszen valahogy csak lelkész lett az Eszter nevű leányzó.
3: Persze, persze, ő nagyon gondolkodott rajta, hogy lelkész. Ez Pesten kezdte, az ott annyira nem érezte magát, de Sárospatakon teljesen kiteljesedett az ő élete, szolgálata, és ott a 6. évet már egy öreg otthonba töltötte, egy református öreg otthonba, és ott szeretett be igazán ebbe az öregekhez való szolgálatba. Tehát ő itt Vácon 4 öreg otthonnak a mentálhigiénés állásba lelkészett, tulajdonképpen lelki gondoz, meg mindent csinál, a kerbelenkáz, és minden is szereti az öregeket, hál' Istennek, ezt mondom. Az mi életünk meg így alakult, hogy én a börtön előtt mentem el nap, mint nap, és akkor majd elő is mesélek, úgyhogy kerültünk oda, igen.
2: Hát kíváncsian várjuk.
3: És meg a férjem meg így alakult, hogy ő meg a honvédségnél, úgyhogy nem egy szokványos lelkészi szolgálat, egyikünk se, hogy ott ülünk a templomban, és várjuk a híveket, hanem a honvédség, börtön, és öreg otthon. Úgyhogy így adta az Úr. Hál' Istennek, hogy adta.
2: Ezt, ha őszinték vagyunk, egyik se könnyű terület. Igen. Se az idősek. Igen. Nagyon aranyosak az idősek, és Isten áldott emberei, de azért, bocsánat, nagyon sokan már egy kicsit rigolyásak, és sok-sok problémával küzdködnek. Tehát sok türelem kell hozzájuk. A börtön, hát arról majd te jobban tudsz mesélni, úgy gondolom. És hát gondolom a hadsereg, a honvédség sem a leányálom rész.
3: Nem könnyű, igen.
2: Ezt Margit néni, hogy győzi meg az embert Isten, hogy, bocsánat, nőlétére, lányos anyukaként
3: börtönbe menjen,
2: férfi börtönbe, mert még hogyha női börtönbe.
3: Adott volt, megint azt mondom, adott volt. Amit az Úristen elhoz az ember életébe, azt el kell fogadni.
2: De mi az, hogy adott volt?
3: Hát úgy, hogy 200 méterrel laktunk a börtöntől, ott mentem el biciklivel, busszal, mit tudom, a börtönnel is. Abban a nehéz időkben azt mondtuk, hogy de jó lenne itt is bent szolgálni. Ennek ez nem magunktól találtuk egyébként ki, az Isten szent lelke indított, de az aposom annak idején szintén lelkész volt, és bejárt, mesélt róla. Ha tudtam volna, hogy még börtönlelkészettek, akkor még többet hallgattam volna, de mesél dolgokat, hogy ünnepeken bejártak, kalácsot csináltak, az asszonyok is bevitték a börtönbe, ilyesmi, és akkor elkezdtünk próbálkozni, hogy bejárjunk. Volt 2 presbiterünk is annak idején, aki bent tanított dolgozók iskolájába.
2: És akkor ilyen továbbképzés van.
3: 8 általános meg mit tudom, szóval bent tanítottak. És akkor megkérdeztük, hogy akkor elképzelhető, hogy akkor mi is bejárjunk. A rövid válasz ez volt, hogy hát kövessünk el valamit, és akkor rengeteg időnk és lehetőségünk lesz a rabokkal foglalkozni.
2: Bentlakásosként.
3: Ennyire nem kajtott minket a missziói lelkület, de egy pár év múlva elérkezett az idő, amikor beengedték a lelkészeket és laikusokat a börtönbe, ugye ez a rendszerváltozás idején volt, És akkor elsőként rögtön mentünk be. Talán a felekezetek közül is elsőként, utánuk evangélikusok, katolikusok is jöttek be szolgálni, és én akkor úgy éreztem, hogy ez valami közöm lehet ehhez a dologhoz. Nem, hogy féltem volna, hanem.
2: Pont ezt szeretném kérdezni, hogy nem volt benned valamilyen tartás az ismeretlentől a... Hát azért, bocsánat, ezek mégiscsak nehéz fiúk, tehát nem jó szántukból kerültek ők oda. Nem volt benne tartás?
3: Tamással úgy együtt jártunk eleinte be, ugye missziósként, és nem volt. Ez nehéz így visszaemlékezni rá, hogy mi volt az első, mikor féltem, nem féltem. Nem, szóval nem volt. Mikor már ott szolgáltam főállásba, még akkor is volt olyan, hogy valakik úgy próbálkoztak, hogy bevágták mögöttem a vasajtót, hát ha megijedek, vagy hát a klaustrofóbiás vagyok, vagy valami, és nem. Hát tudtam, hogy ha oda küld az Isten, akkor biztos nem kell félnem semmitől, és nem is féltem. Természetesen az egészséges távoltartást mindig megtartottam, sőt, elég szigorú voltam, mikor egyszer az ifjúsági csoportunkat bevittük betlehemezni a börtönbe, akkor azt mondták a fiatalok, hogy nem ismerünk Margit nénire. Hát mondom, itt muszáj, ha 100 embert idehoznak nekem is, ne tiszteletre határozottnak lennem, és nem sajnálni őket egy pillanatnyilag nem. Hát én engem azért küldött el az Úristen, hogy elmondjam azt, hogy miért vannak ott. Megkérdezem, hogy miért vannak ott. Jössz valaki, én konfirmáltam. Hát nem jó ember, akkor mit keres itt? Még konfirmált is, és járt itt arra, meg mit tesz, próbálják szépíteni dolgokat, én meg elég keményen megmondom, hogy itt az Úristen Bibliában elmondja, hogy merre, hány óra, mit kell csinálni, milyen úton kell járni, és ha az bejön, akkor nem kerül börtönbe. És ezen sokan rájönnek, hál' Istennek. Az első rendi feladatomnak azt tartottam már, amikor főállásra voltam bent, hogy legyen Biblia mindenkinek. Innen, onnan, amonnan kunyeráltam össze a Bibliákat, némelyiket megsodorták és elszívták. Volt olyan, hogy azt mondta az egyik, hogy Margit, én megmondom őszintén, ezek a kis Gedeon Bibliák voltak bent, hogy hát vagy 4-5 Bibliát elszívtam, de a 6-ra megtértem. Akkor szólt az Úristen. Vagy volt olyan, hogy lehajolt egy ige verset, meglátott a elszívott cigaretta végén, és akkor azon megtért. Szóval egyetlen fontos dolgom volt ott nekem, akár missziósként, akár főállásról elkészként, hogy elmondjam, hogy az Úristen milyen, mire teremtette, és milyen utat szánt az embernek. És ha ezen az úton van, akkor nem kell ide visszajönni a börtönbe. Bizony volt, aki 6-szor jött vissza, mire megtért.
2: Akik börtönbe szolgálatot végeznek, meg hát ilyen különböző nehéz élethelyzetben levőkkel foglalkoznak, tehát drogosok, alkoholisták, stb. Nagyon sokszor mondják azt, hogy nem nagyon akarják elfogadni azt sokan, hogy ők hibásak, hogy bűnösek, hanem mindig tudnának másra mutogatni. Te hogy tapasztaltad ezt?
3: Hát van ilyen, persze van ilyen, hogy már családban ezt látják, hogy visszaemlékszek egy beszélgetésre, hogy az én édesapám egy erős ember volt, fölvett engem a vállára. Ez olyan szépen hangzik idáig. És ez betett a fürdőszoba ablakon. Tehát beküldte a gyereket, mert ezt, ha elkapják is, csak nem verik agyon, betörni és összeszedni az értékeket. Tehát nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen környezetben nőttek föl, vagy az állami gondozásra fogják, de nem lehet igazán arra fogni. Mindig elmondtam, hogy van az embernek szabad akarata, és ha meg tudja, hogy melyik a helyes út, akkor azon kell maradni. És ha nem azon marad, akkor ne csodálkozzon. Szóval én eléggé lezserül beszéltem velük. Tehát ahogy ők értik, ahogy ők hallják.
2: Természetesen.

0: fél órás istentiszteleten, sokszor egy órát énekeltünk, imádkoztunk, ima közösség, szóval olyan áldott alkalmak voltak azok ott bent, hogy szóval hihetetlen egy börtönben, hogy ilyen lehet, és hogy valaki ott jól érezze magát, és lássa az Isten munkáját.
1: Innen fogjuk folytatni, mert közel fél óránk elszaladt, de maradjanak velünk. Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgetek, és már egy picit bekukkantottunk a börtönbe, de azért én úgy gondolom, hogy sok történet van még Margit néni tarsolyában, úgyhogy ha lehet, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 10 nap történelem, zene és fesztivál. Megkezdődött tegnap a Székesfehérvári Királyi Napok. A Székesfehérvári Királyi Napok az idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva rendezhessük ezt az összművészeti, kulturális fesztivált, idézte föl a kezdeteket Cserpalkovics András polgármester.

0: Spányi Antal megyéspüspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden, augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutánra azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak ülülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szán neki. Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, Nagyboldogasszony főbúcsúra. Ma szombaton és holnap vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak, megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét udvari György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Ma szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő változó irányú szélben, és már 30-35 fokunk van. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgetek, a Váci Börtön Margit nénijével. Ez csak így azonosításnak, hogy mindenki tudja. Az előző fél órát ott hagytuk abba, a beszélgetés fonalát ott hagytuk abba, hogy hát ez a börtön misszió azért elindult. Margit néni, azon túl, hogy Isten vezetett oda, volt valami speciális képességed szerinted, hogy te alkalmas voltál erre a feladatra? Rugalmasság, vagy empátia?
3: Empátia. Valaki mondta nekem, barátnőm mondta nekem, hogy te nagy szíved van. Hát igen, szóval, de hát nagy szívem belefér az Úr Jézus, és akkor... Volt, szóval missziósként jó volt bejárni egy héten egyszer, kétszer, de mondani, hogy na majd emberek, egy hét múlva folytatjuk, majd ezt megbeszéljük, erre nincs idő, szóval ez már egész más volt. Jó volt, szerettem, csináltam, de valahogy éreztem, hogy több közöm lesz ehhez. És akkor, mikor elindult a tábori lelkészi szolgálat, akkor a férjemet megkérték, hogy a börtön lelkészi szolgálatnál is nézzen körül, az is induljon el. Akkor ő sokat segített ebbe, fölhívta azokat, akik már régen bejártak missziósként. Ő megkérdezte, hogy akarnak-e főállások lenni, és akkor kaptak katolikusok és reformátusok és mindenki lehetőséget a bejárásra, és akkor így. Engem is megkérdezett a férjem, hogy akarok-e bejárni a börtönbe, és mondtam, hogy szívesen.
2: Mi indított? Mi volt az, ami úgy átbillentett, hogy akkor biztos, hogy ez az én területem? Volt ilyen?
3: Volt. Egy párszor elmeséltem már így újságban is, még minden, hogy mentem temetni egy kis motorral. Egy kis babettával, ha jól emlékszem, egy ilyen kis zöld színű babettával, és jött egy cementes autó egészen odáig, hogy engem elcsapott. Egy kereszteződésben nagyon gyorsan jött, meg minden, meg hát lehet én is figyelmetlen voltam, és repültem vagy 5 métert szemtanúk szerint. És hát az angyalok kezébe estem, mert egy-két plezúrral, ilyesmivel megúsztam, szörnyűködtek ott az emberek, hogy... No, hozzanak egy széket, hát ha olyan leülök, meg mint a motoromat kivasolta, én meg előre repültem, és hát megúsztam, hogy jó, itt az összeket várni, azt mondom, homlokom, de szóval ilyen apró dolgokkal megúsztam, mondta is bent egy ápoló, hogy most ne csináljon magáról sztárfotót, vagy ilyesmi, mert voltam egy kék plezúros. Na, ez, hogy itt megmentett engem az Úristenettől, a szörnyű balesettől, egy cementessel, megpakolt cementessel,
2: bárki meghalhatott volna.
3: És akkor azt mondtam, hogy... És akkor ott egy hívő főnövér fölém hajolt, azt mondta, hogy hát igen, nem vitt haza még az Úristen, mert neked még dolgod van itt. És mondtam, hogy igen, igen. És rá pontosan egy hétre, szinte órára egy hétre, pontosan méterre ugyanazon a helyen egy trabantos hölgyet elütött szintén egy cementes. A hölgy kirepült a trabantból, és szörnyet volt. És akkor, uram, megtartottad az életemet, akkor csak még van dolgom itt ebben az életben, azért már gyerekeim nagyok, meg mit tudom én, hát még akkor tartottam én hittant, kórházi istentiszteletet, voltam önkormányzati képviselő, Vöröskeresztes, segítettem a város szegényeinek, ruhát hoztam, szóval sok mindenben így benne voltam, de hát megállt börtön misszióba, de ha mondom, akkor ez még nekem folytatni kell, úgy néz ki. És akkor ezt úgy éreztem, hogy abszolút egy ilyen megtartatás erre a börtönmisszió szolgálatra, és akkor kezdődött el a 15 éves börtönkarrierem, szoktam mondani viccesen, hogy életfogytos börtönkarrierem. Tehát akkor vagy 10 évig missziósként bejártam is, vagy jó 15 évig főállásba.
2: Mi egy főállású börtönlelkész feladata? Hogy néznek ki a mindennapjai? Az olyan szürke hétköznapok, hogy így nevezzem.
3: Hát nincs két egyforma nap, de be kellett menni 8-ra. Vannak, amikor valaki 7-re, mondtam, hát én 8-ra, mert akkor hol Vácról jöttem, hol Pestről, mert akkor éppen a honvédségnél szolgált a férjem. Úgyhogy én 8-ra bementem, és bizony, hogy néha 5-6-ig bent voltam. És ez alatt volt mit csinálni. Szóval zárkákba bekopogni és beszélgetni, irodám, sokáig irodám nem volt, akkor nevelőknél ültem, minden, az akkor lett szép irodám. Az oázis volt, tényleg ott tudtunk urvacsorázni, imád közösséget tartani bibliakörösökkel. Nagyon sok lehetőség van azt szolgálni. Még volt idő több éven át, hogy tartottam reggeli áhítatot hétfő reggelenként a dolgozóknak. És akkor ott összejöttünk és imádkoztunk. Felekezeti különbség nélkül. Ott a börtönben ott nem lehet itt felekezetet hirdetni. Ott az Úristent kell hirdetni, meg az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust kell hirdetni. Összetálkoztam egyszer egy évfolyam társammal, és kérdezte, hogy hol szolgálsz. Hát mondom, a Váci börtönbe. És ja, nincs gyülekezeted? De mondom, van gyülekezetem, mert az Úristen oda tett, és ott plantált, és adott nekem gyülekezetet, és ebben nekem nem sok érdemem van, hanem az övé minden, hogy eljutottak oda emberek. Bibliakört alakítottak, ugye a kántoromnak, a Boros Lajosnak a nevét mindenki ismeri szintén az országban, könyvet is írt a szolgálatairól. Ő egy áldott emberke volt bent, megtanult bent szintetizátorozni, motorja volt a Bibliakörnek, és minden szolgálatban segítőtársam volt, és imatársam, de sokat imádkoztunk abban az irodában. Ezért, azért, mindenért, mindent végig imádkoztunk, hogy az Isten tisztelt rendben legyen. Néha olyan volt, hogy azt mondta Lajos, hogy én jövő héten már nem jövök erre az Isten tiszteletre, mert akkor pont olyan emberkék jöttek, akik zajongtak, rosszalkodtak. Természetesen jövő héten ott volt, és imádkoztunk, és úgy megáldott minket az Isten, hogy valami áldott csönd volt, 100 emberrel is csönd volt, és szólhatott az evangélium, és megrendültek emberek, hogy mi ez a börtönbe itt, ez a csönd, meg itt ájtatoskodnak ezek az emberek itt, meg a bűnükről mesélnek, hát, meg a megtérésükről mesélnek, és sokakat ez úgy megrendített, hogy ott maradtak, és ott ragadtak, és megtértek. És énekkart csináltunk, kórus csináltunk, és énekeltünk, és szolgálatokat csináltunk a kápolnában, sokan bejöttek, megcsodálni a börtön bibliakört, és mondtam, hogy ne minket csodáljanak, hanem az Úristent. Hát az Isten csodája volt az ott, amit ott nap mint nap átéltem, hogy összetörtek emberek, és zokogva térdelt egy ember, több ember is ugye az irodámba, és megérintette őt az Isten lelke. Nem én. Jöttek itt újságok, hogy hány embert érített meg a Margit néni, mondom, én egyet se. De az Úristen az ő kegyelmével sokakat elhívott ott abban az időben. Ez egy áldott időszak volt.
2: Most kénytelen vagyok egy picit mesélni a hallgatóknak, mert nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem videókamera van nálam. Állítólag, és egyet is értek vele, a szem a lélek tükre. Hát most kár, hogy nem látják a hallgatók Margit néni szemét, mert sugárzik a boldogságtól, és hát ha nem tudnám, hogy a börtönről mesél, vagy nem hallanám akkor, és csak a szemét látnám, akkor azt gondolnám, hogy nem tudom én, valami extra gyönyörű helyről, ahol nem is tudom.
3: Tesszőszigetekről, igen.
2: Igen, tehát valami, mindenki képzeljen el valami csodálatos dolgot magának, és hát arról mesél Margit néni. Ilyen csodálatos hely ez a börtön?
3: Ez a Tesszősziget azért jutott eszembe, mert egy emberke mindig hátsó sorba ült, de ott volt, és egyszer úgy érezte, hogy neki is ki kell állni, és elmondani, hogy én milliókért nyaraltam a Szesőszigeteken, és nem éreztem azt, amit itt érzek most, ezt a békesség, ezt a nyugalmat, azt az örömet, és megtérte is. Szóval ezért ez nem függ helytől, nem függ. A börtönben is az Úristen, sőt, a börtönben sötét hely, ha meggyújtunk egy kis mécsest, akkor az jobban világít. Én hiszem, hogy a pincében meggyújtunk egy gyufát, akkor az, hát ott a Krisztusnak a világossága világít. És ezt hittel el kell fogadni, és félreállni, és nincs más dolgom, mint hogy félreállni, Bibliát adni a kezükbe, és elmondani, hogy ember rossz úton járt idáig. Igen. Hát én a gyerekeimért mentem, mert az Úristen nem fog nekem ezért kolbászt, meg tudom én, innivalót tenni az asztalra. Azt mondom, látja, most kineveli a gyerekeit, ott a 4 gyereke otthon, és maga meg itt van, és várja, hogy csomagot küldjenek be a kintről még a gyerekei. Az állam eltartja a gyerekeit. Egyszer jött hozzám egy emberke, hogy Margit néni segítsen rajtam. Mindig azt mondtam, hogy van egy rossz hírem, én nem tudok magán segíteni, de ismerem azt, aki tud. De hát segítsen rajtam, mert már megjött otthon a családi pótlék, és még nem küldik a csomagot. No hát, amit tőlem kapott ez az jó ember, azt lehet, hogy mai napig nem felejti el. Ember, mondom, hát az állam eltartja a gyerekeit maga helyett, és akkor még maga csomagot vár, és hát kapott is sokszor, igen, csomagot. Úgyhogy elég kemény beszélgetések voltak, de hál' Istennek nem. Szóval volt idő, amikor egyszer mamának hívtak. Akkor is már elég őszhajom volt, már 20 éve, 30 éve, és vagy elfogadták, hogy anyuk helyett anyuk vagyok, de kemény dolgokat mondtam nekik sokszor. Mert hát az Úristen sokszor kemény dolgokat vág a fejünkhöz, és tudja, hogy ha rossz úton járunk, annak csak rossz vége lehet. Jó úton járunk, annak pedig áldott vége lehet.
2: Igen, amikor egyszer én is voltam bent, Vácon, voltam más börtönben is már az életem során, látogatóként, de nekem az volt az érzésem, és hazafele arról beszélgettünk a családdal is, hogy hát Margit nénit pótmama, jól érzékeltük?
3: Igen, volt ilyesmi, akkor igen, nem kimondottan így lelkészként voltam én ott is, és hanem persze sok mindent. Volt olyan, hogy valakit ott hagyott a felesége, és akkor hát megbeszéltem a Pesten, hogy találkozunk, és tegyük rendbe ezt a dolgot. Az ember már jó úton van, megtér, most a gyerekeiknek szükségük van arra, hogyha kiszabadul, akkor itt várja őt a kapuba, és újra egy boldog család legyenek, és járjanak gyülekezetbe, és próbáltam mondani, hogy milyen jó együtt élni az Istenben, és akkor úgy néz ki, hogy az sikerült. Van, nem mindig sikerült, mindig kérdezik, hogy volt-e sok csalódásom. Hát, ha össze akarom számolni, 2-3 csalódásom volt. Nem több, mert néha láttam, hogy ez az ember nem nagyon akarja az Úristen befogadni, de volt egy-kettő, akik tényleg úgy nézett ki, hogy rendben van, és akkor csak megint megtalálták a régi barátok, és megint mentek a kocsit föltörni, és aztán megint ott volt az emberke. Mondtam, hogy ne fordítson nekem hátat, mondom, hátulról is megismerem, mondom, amit keres megint itt jó ember, amikor elindította az Úr egy jó úton. És akkor magyarázkodás. Nem magyarázkodni kell, hanem az Úristennek magyarázkodjon, és neki meg nem kell magyarázkodni, hanem letenni a bűnöket, és újra kezdeni az életet.
2: Aki akár már kisgyerekkora óta ebben a bűnös közegben élt, nagyon sokan azt mondják, hogy nincs lehetőség változásra. Mármint a statisztikák se túl biztatóak, ha őszinték vagyunk. A visszaesés, a rossz életkezdetből mi lesz, akár az állami gondozásból? Mik a statisztikák, ha már persze a statisztikában én se hiszek, de azért mégiscsak valamit jelez?
3: Nagyon rosszak a statisztikák, hogy mondjam így finoman. 60-70%-ra is teszik a visszaesőknek az arányát, ami nagyon rossz is. De ha a fele vagy a tizede esik vissza, az is nagyon rossz. Hát sajnos a börtönben megtesznek mindent, hogy tanuljanak, járjanak könyvtárba, de mégis, ha valaki nem velülről változik meg, akkor lehet, hogy kitanul, és lesz egy fehér galéros bűnöző belőle. Szóval az Úristen a szívünket vizsgálja, és azt akarja megváltoztatni. És akinél kimarad, az megint jön vissza a börtönbe. Ezt én ott megtapasztaltam nem egyszer, meg nem kétszer, és ezért tartottam fontosnak, hogy mindenkinek elmondjam, hogy nem ide-vissza.
2: Egy csúnya magyar közmondást fogok idézni, bocsánat, a kutyából nem lesz szalonna. Ezt azért elég sokszor, lehet, hogy nem annyira nyilvánosan, meg hivatalos helyen, de hangoztatjuk.
3: Igen, és akkor is Siklós József, alkoholmissziónak az áldott emlékű atyától. Emlékszem, hogy így fogalmazta sokszor, így írta le bizonyságtételebb is, hogy Isten az a különös hentes mester, aki előszeretettel készít a kutyából szalonnát. És a mennyország tele van kutyából készült szalonnákkal.
2: Te mit tapasztalsz? Azok, akik úgymond igazán Isten fele fordulnak, és a szívük is megváltozik. Tényleg megváltozik? Tehát ez csak ilyen bocsánat, hogy el lehet menni akkor bibliaórára, most egy kicsit ilyen csúnya leszek, tehát hogy van egy olyan foglalkozás, ahova elmehetek szabadon, akár találkozhatok másokkal is, kicsit eljátszom magam, és aztán élem az életemet, vagy pedig tényleg életváltozások vannak.
3: Sokan ember reménykedtek, hogy hát Isten tiszteletre, Margit néni írjon fel az Isten tiszteletre, mert ott a sógorom, és hát végre találkozhatok vele meg minden, de amikor többen rászóltak arra, hogy itt nem üzletelünk, itt nem üzlet, akkor úgy meglepődtek, hogy itt mi van, és vagy elmaradtak, vagy ott maradtak. Úgyhogy volt lehetőség választani, de nem engedtük, hogy ott legyen üzletelés, meg minden, és tudom, mert nem bántok más börtönöket, de volt, hogy máshol szolgáltam, első sor még figyelt, második sor már üzletelt, harmadik sor randevúzott, nem tudom, szóval minden van, és ezt mi nem nagyon tűrtük. Hát az Isten szent lelke nem tűrőz ilyesmit, hogyha az Isten ott van az ő jelenlétével, az ő áldásával, meg akar szabadítani embereket, akkor mi arról beszéljünk, hogy mennyibe kerül az a cipő, amit éppen küldtek be, és én eladnék. Tehát ne adj ilyenekbe. Sőt, én magam is beszóltam viccesen, hogy mennyiért adja a cipőt, amikor láttam, hogy ott már cserélgetik a cipőt, hogy ilyesmit. Szóval itt látták, hogy itt komolyba megy a dolog. Amikor egy órát itt csak éneklünk, akkor többiek azt mondták, hogy te itt ne beszélgess, mert mi itt éneklünk. Szóval a többiek rászóltak. Jól alakul egy dolog, és is ennek hála, ez a mai napig megy, tehát egy nagyon áldott hívő lelkész kollégám vett át az Isten tiszteletet, meg a börtönlelkészi szolgálatot is, tehát a parancsnok kérte még, hogy maradjak, és még fél évet, egy évet, három évet, szóval még három évet én rádolgoztam.
2: Ráhúztam.
3: És akkor mondtam a parancsnok úrnak, hogy mondom, most már a Böl Salamon is azt mondta, hogy mindennek rendelt ideje van. De miért akar elmenni? Hát nem, mert Böl Salamon is azt mondta, Úristen lelke által, hogy mindennek rendelt ideje van. És de mondom, nagyon rendes az utódom. Tudom, mondja a parancsnok. Hát mondom, honnan tudja, amikor nem is ismeri. Rendetlennek át se adná. Nagyon jó fej volt, hogy szerettem, a három parancsnok alatt szolgáltam én egyébként, de mindegyikkel így megvoltam, hál' Istennek. Ragaszkodtam a hitéleti dolgokhoz, és úgyhogy tényleg így bejött, úgyhogy nagyon rendes most már 5 éve a szolgálat, az szintén az evangéliumot tartja a szem előtt, és a lényeget tartja a szem előtt. És változnak az emberek, de az Úristen nem változik, és most is ott keres embereket a Isten tiszteleten, a Biblia körön. Egyszer-kétszer járok is be, ha úgy kell, ha ő nem ér rá, akkor ugye bejössz persze szívesen, de például, ha jól emlékszem, még én nem voltam. Jó, ebben karantén sok minden vele számított, de viszont azért igyekszem keresni a kapcsolatot azokkal, akik járnak gyülekezetbe, megmaradtak, meg azokkal is, akik nem járnak gyülekezetbe, és nem nagyon akarnak az Úristen útján járni, egy kicsit rákopintani. Nagyon nem szerettem a Facebookot, de fönn vagyok a Facebookon azért, mert hogy lássam, hogy mit tesznek föl, gyülekezeti dolgokat, igéket, vagy autót, vagy nőket. Szóval ezért így egy kicsit tudom ellenőrizni őket. Meg régen mi tartottunk itt a pólóm is a régi csibész találkozókat, és akkor mindenki elmondta, hogy igen, hogy van jár család, ami újság. Most ez egy kicsit így háttérbe szorult, de örülök, hogy a családba tudok szolgálni itthon, meg gyülekezetben, meg mindenfele, ahol az Úristen ad lehetőséget, ott lehet, még egy strandmedence szélén is lehet bizonságot tenni az Úr Jézusról, nincs a szelyhez kötve, templomhoz kötve, meg szószékhez kötve.
2: Az előbb említetted a börtönparancsnokokat, hogy többel is együtt szolgáltatok, vagy dolgoztatok, nem tudom, melyik a helyes kifejezés. Hogy állt a hivatalos vezetés, vagy az őrök, hogy álltak ehhez a szolgálathoz, vagy hozzá? Támogatóak voltak?
3: Hát mondhatni, vagy elviseltek. Néha kaptam egy kis cukkot, de egyik őr például, úgy emlékszem vissza, hogy Margit néni, látom ezek a bibliakörösök, én összeszedem őket, de lesz nekik csempemosás. úgyhogy úgy figyelték, hogy kik járnak, akkor esetleg az EFA, hogy hát maguk a fogva tartottak is, nem vették azt olyan szívesen, hogy na most a zárkából 2-3 ember bibliaórára elmegy. Majd biztos beszélnek őszintén a dolgokról, ami itt zajlik a zárkába. Voltak itt meg is boxoltak, mikor visszajött Isten tiszteletről, vagy a levesébe köptek vele. Szóval voltak ilyen dolgok, hogy azért nem...
2: Igen, a többiek azért a igen. Közösségnek van ott egy... Hát visszahúzó ereje
3: igen,
2: vagy?
3: Igen, igen, de hát az Úristen lecig erősebb volt. Jártak, hál' Istennek, most is járnak Isten tisztelete, és nem csak azért, hogy ott kikapcsolódjanak, vagy jól érezzék magukat, hanem hogy igazán az Isten közelében jól érezzék magukat. Én azt tapasztaltam gyerekkoromot, hogy az Isten közelében jó, békesség, öröm van, szeretet van, hát akkor miért akarnék másokat is oda tuszkolni, oda imádkozni, oda könyörögni az ő közelébe. Bibliával, meg sok minden más alkalommal, lehetőséggel.
2: Beszéljünk egy kicsit amikor szabadulnak ezek az emberkék. Ez egy kritikus időszak. Tudunk nekik segíteni?
3: Nagyon. Igen, valami megkaptam én már valakitől, hogy egy személyes szociális intézmény vagyok, mert azért próbálok, hogy szóljon idejében, ne akkor mondja, amikor már hónap szabadulok, mert akkor legfeljebb egy imádságot elmondunk, még itt a szabaduló imádságot elmondom a börtönből, de szóljon idejében, mert akkor vannak olyan lehetőségek, ha nem is sok, de van egy pár egyházi fenntartású befogadó otthon, ahol hányat vittem el a kis Twingo-mal hajnalban, megálltam, amikor kiszabadultak, és akkor egyenest oda mentünk, akár Dunakeszire, Szabó Józsiékhez, akár baptista gyülekezet, szóval felekezet nélküli. Volt is egy álmunk, hogy ezt Úristen még nem adta meg, hogy legyen egy befogadóházunk saját, de nem a magunk dicsőségére kell, nem is szabad elszeparálni őket, mikor kijönnek a börtönből, és akkor rögtön egy másik börtönben legyenek, szóval azt nehezen viselték, sokan nem is viselték jól igazán. Volt, akik évekig kibírtak, volt, aki másnap elment onnan, mert hát itt dolgozni kell, meg nem tudom én. Szóval nem könnyű az integrálódás. Ezt hivatalosan is elismerik, hogy nem jó a raszocializáció, a reintegráció, de az Úristen ezeket a csodákat is meg tudja oldani, hogy egymásnak kínálnak állásokat. Ha gyülekezetben van, mondom, ember menjen a gyülekezetbe, a magához legközelebbi gyülekezetbe, és üljön le, ne tartsa a markát, ne kérjen, hanem az Úristen, és akkor majd meg fogják szólítani, megkérdezi, hogy mit keresít, és segítenek, hányat fogadtak be, úgyhogy így hívő, asztalos.
2: Margit, ha már a gyülekezeteket kezdted el, a gyülekezetek és a társadalom is, de először maradjunk a saját berkeinken belül, befogadóak vagyunk, mint gyülekezetek? Felekezettől függetlenül, nem egyházat akarok mondani.
3: Nem igazán. Vannak felekezetek, akik jobban, vannak, akik kevésbé. Csak a sajátomról tudok beszélni, hogy mikor eljöttek gyülekezetbe, szabadultak, akkor a fiatalok mondták, hogy Margit néni, azok sitkósok ott fönt. Tehát még ők is...
2: Félünk?
3: Hát lehet. És egészséges félelem kell, hogy legyen. Tehát Isten nyugasztalja azt a evangélikus börtönlelkész kollégámat, missziós volt csak, aki beengedte a gyilkosát. Aki beengedte a gyilkosát. Tehát nem szabad valakit a kerítésig engedek be, és volt, hogy 5-6 emberrel a konyhában együtt imádkoztunk, mielőtt indultunk szolgálatra, mert sok szolgálatot. Szabadultakkal, börtönből kijöttekkel mentünk szolgálni, és akkor eleinte imádkoztunk.
2: Hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy ez most valóban egy újjászületett testvér, vagy hát egy olyan, keresem a helyem?
3: Hát nehéz receptet adni erre, mert az Isten lelke szerintem, én nem mondok ilyeneket, hogy a lelkek megítélésének ajándékát kaptam az Úristentől, segítséget kapom, hogy megérezzem, hogy akikkel együtt imádkoztam éveken át, azok azért ezt komolyan gondolják. És akkor még mindig lehet letérés az útról, de akkor már sokkal biztosabb. Ha van egy gyülekezete, és annyi jó helyet tudok, ahol már gyülekezetbe befogadták, és megnősült, és gyermekek születtek, és szóval annyira...
2: Tehát vannak pozitív példák.
3: Vannak pozitív példák, és ez erősít, nem a negatív szomorít el, vagy retent el. Vannak, igen, azokat helyre teszem, mert tudom, hogy az ördög erős úr itt ennek a világnak az ura, de van egy, aki legyőzte a kereszten őt.
2: Aki erősebb fegyveres.
3: Aki erősebb harcos, és ő harcol mindnyájunkért. Egyen-egyenként, és én ennek csak a csata sorába állhatok, ha még az utolsó helyen is, de köszönöm, hogy Uram, használsz, hogy csata sorba állítasz szolgálni. A többiekkel imádkozni a többi börtönmissziósért, a többi börtönlelkészért nem könnyű feladat, én tudom, de áld az Isten, amikor megengedi látni a csodákat, hogy egy ember tényleg csak így tud megtérni, hogyha igazán kipakol mindent. Egyik Peti nevű mondta, hogy hát este ajánlotta, ugye Boros Lajos is ajánlotta, hogy én is úgy tértem meg, hogy magamra húztam a pokrócot, hallottam a bizonyságtételt, és akkor kezdtem sorolni a bűneimet az Úristennek. Ez a Peti azt mondta, hogy Hát én elkezdtem sorolni a bűneimet, még hajnal volt, amikor eszembe jutatta az Isten, hogy egy kiskutyát egyszer megégettem, és meggyújtottam, és az elszaladt égve, de az Úristen meggyújtotta az én szívemet is, és én nem szaladtam el, és meg vagyok. Szóval sok-sok áldott emlékem van a börtönről, ellentétben azokkal, akik kilépnek a kapun, és köpnek egyet, hogy, és aztán meg visszatérnek oda, ha nem döntenek jól. Aki jól dönt, az az Úristen mellett dönt. Én mindig azt mondom, mindig ezt forszíroztam. Legyen egy jó döntés az életében, és akkor annak minden áldott következményét adja az Úristen. Adja. Én ezt azt gyerekkorom óta tapasztalom, és most már mindjárt 70 éves vagyok, és még mindig azt mondom, hogy adja az Úr. A próbatételeket is adja. De azt mondja, hogy tűzbe, vízbe, velünk van. Hát nem azt mondja, hogy megkimérlek minden piros szőnyeget, teritek a lábad elé, és majd ott szépen lépkedhetsz, hanem. Sőt, az Úr Jézus így azt mondja, hogy fölveszlek a vállamra, ha nehéz, és hordozlak. Én ezt tapasztalom nap, mint nap. Ha ránézek egy ígére, ha megnézek valamit az interneten, ha hallok egy jó hírt megtérésről, olvasok valamit az újságból, akkor mind-mind, Uram, köszönöm, hálát adok. Ha megyek kocsival, és esetleg rádiót bekapcsolok, vagy valami, akkor is fantasztikus. És egyszer éppen úgy volt, hogy még akkor nem szabadult a kántorom a Voroslav, és de mentünk kiszolgálni, és én felvettem, és hát mondom, hogy bekapcsoljuk a rádiót. Hát azt mondja, nem tudom, egész nap a rádiót hallgatom bent, bekapcsoljuk-e. Bekapcsoltuk, és szólt az egyik evangéli rádió, és Lajos meg én beszéltünk. Na mondom, akkor meg öröndeztetett az Úristen, hogy nem hiába dolgozunk, mások is hallgatják. Ad az Isten ilyen örömöket az életbe, és ezeket el kell fogadni tőle, és akkor nem számít az, hogy jaj, most ki beteg, itt beteg, ott beteg, itt fáj, ott fáj, hanem azt, hogy Uram, azért csak megy a te ügyed előre, és látjuk, hogy az utolsó idők minden jele itt van már, hát hogy ne kéne, akkor dolgozunk és szolgálunk. Családba, unokák fele, mindenfele. Ahova küld. Ahova nem küld, oda jobb, ha nem megyünk.
2: Most megint elszaladt egy fél óránk, a zene után folytatjuk.

0: nem rejtem el bűnömet.
1: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Nagy öröm a számomra is, hogy Csuka Tamásné Margit nénivel beszélgethetek, hiszen mindig áldás az, és ezt a szót használom tudatosan, hogyha az ember egy hívő testvérével találkozik, és Isten nagyságos dolgairól beszélgethet. Hiszen ott van Isten igéjében, hogy egymás hite által épülünk. És hát építse egyik testvér a másikat. Hát mi most ezt szeretnénk tenni egymással is, de a hallgatókkal is. Az előző fél órában egy olyan félmondat hangzott el, hogy Isten nem ígérte azt, hogy nehézségektől mentes lesz az életünk, és vörös szőnyeget ad. Hát Margit néni, azért voltak nehézségek is. Például, most én egy furcsát fogok kérdezni. Említetted, hogy volt itt szociális bizottság, meg mit tudom én, népjólét, vagy én nem tudom én mi minden, meg vöröskeresztes munka a városban. Nem lett volna szebb valami, hát valamilyen kicsit olyan, nem is tudom, előkelőbb munkát végezni, már bocsánat, nem leszólom a börtönmissziót, de hát azért a börtön, bocsánat, most egy kicsit naturalisztikus leszek azért, hát nem a legszebb hely, nem virágok vannak, és vörös szőnyeg, és nem parfümillat. Hát nem érezted soha, hogy hát annyi munkám van nekem, hát miért ezt csinálom, hát miért nem azt csinálom, hát ott is Isten szőlőjében munkálkodom. Hát nem szebb dolog, mit tudom én, mondjuk idősekhez bemenni, és ott bibliaórát tartani, vagy én nem tudom, tehát bármi, vagy gyerekek, hát a hittanosok, a gyerekek nagyon aranyosak.
2: Igazad van, én éveken át csináltam hittant,
1: hát olyan aranyosak a gyerekek. Iskolába.
2: Szerettem is őket, akkor még elég jó kezelhetők voltak, a mai fiatalokat nem biztos, hogy már bevállalná. De szerettem is őket, kórház istentiszteletet tartottam, öreg otthon istentiszteleteket tartottam, tehát
1: én nem lett volna jobb megmaradni abban?
2: Ritkában szolgáltam szószéken, de ott is, és szerettek is a hívek hallgatni, biztos én rövidebben is beszéltem, meg egy kicsit olyan lezserebbül. Az Eszter lányomat nagyon becsülöm, mert mind a kettőnktől örökölt valamit nagyon szépen, szamatosan, szépen prédikál. De ugyanakkor mégis olyan napi dolgokat
1: emberközeli.
2: Emberközeli, és akkor azért is szeretik. Most vasárnap is Balassagyarmatra hívták őt helyettesíteni, tehát szereti őzés szolgálni is, de ő meg az öregek között találta meg a helyét. Én itt találtam meg a helyem, egy pillanatig nem jutott eszembe, hogy most én, mit tudom én, följebb kéne, hogy menjek. Persze, hát szólítottak engem a férjem után tábornok asszonynak, meg a főtiszteletű püspökné asszonynak, meg ilyesmi, de valahogy nem, ez nem vonzott annyira. Az vonzott, hogy tudok segíteni. Két ciklusban voltam önkormányzati képviselő, szociális bizottság vezető, segítettük a segélyezetteket, holland kamionok álltak meg időnként a házunk előtt, és osztottuk a ruhákat a szegényeknek. Erdélybe, Vajdaságba küldtünk, mentünk vinni dolgot. Én ezeket szerettem, és örömmel tettem, és ez nem esett nehezemre, sőt, a mai napig a húgommal mindig mondjuk, hogy te már megint van készítve egy csomag, ennek, annak kell, tudod ki, ennek ez kell, az kell, most elmegyek Szabó Józsékhoz, meg kell egy mankó valakinek, kell egy ágy valakinek, tudom, és akkor meg tolókocsi, meg ilyesmi, és öröm adni. Hát most, ha ezt átéli az ember az ige fényébe, akkor ez nem érzi veszteségnek. És én nem is éreztem sose ezt veszteségnek. Örömmel adtam, mert hát Úristen mindent adott nekem, életet, üdvösséget, szabadítót, hát mindent elfogadtam tőle, akkor én mi az, hogy nem adok? Hát,
1: kell nem adni. Gondoltad soha azt, hogy hát azért a börtönnél szebb parókia is létezik ezen a földkerekségen?
2: Nem, én örültem neki, hogy ott van egy szép irodám, olyan szép irodám volt, hogy 20-an elfértünk legalább, és akkor egyszerre szem Duna TV-t csináltam, most nem akarok itt reklámot csinálni, egy olyan interjút, hogy megnézte, hogy úrvacsorázunk. Szóval olyan áldott oázisa volt az a börtönnek az az iroda, és olyan szép sok emlék fűz oda engem, hogy hát csak hálát tudok adni az Úristennek, hogy persze, elfelejti az ember, ha valaki lenézi, vagy cukkolja, vagy ilyesmi. Az egészséges bizalmatlanságnak azért kint ugye meg kell lenni, mert tudom, én aztán igazán hallottam sztorikat, olyan dolgokat, amiket a bíró se hallott, És helyén kell kezelni a dolgokat, az biztos. Tehát ez kell bölcsességet kapjon nap mint nap az ember az Úristentől. De a csodákra ránézni, és abból épülni, erősödni, az privilégium, és ez kiváltság az Istentől, hogy ilyeneket én ott megélhettem.
1: A család hogy fogadta ezt a te speciális szolgálatodat? Lányok, unokák?
2: Hát, viccesen volt, amikor jöttek erdélyi vendégek, és kérdezték a gyerekek, hogy anyukát, hát börtönben van. Szóval voltak ilyen sztorik garmadával, hogy börtönben vagyok. De elfogadták, hogy én ott. Sőt, hát ha jöttek, és akkor látták, hogy hát ez egy tényleg egy rendes ember, megváltozott ember lett. Így megismerték őket, szerették őket, befogadták őket is. El voltak. Tele vagyok ilyen humoros sztorikkal is, hogy jöttem még missziósként haza a börtönből vasárnap délután. Egy ismerős bácsi jött velem szemmel láthatólag a kocsmából, és akkor kezdi csókon tisztelt, és azt mondja, hogy mit csinál, merre járt? Most jövök a börtönből. Öregnek megnyúlt a képer, legyintett egyet maga elé, és azt mondtam, hogy én meg összekevertem a tiszteltes asszonnyal. Voltak ilyen sztorik garmadával, de hát ezeket összekérni. Valaki mondta, hogy írja meg könyvbe. Mindent nem lehet leírni könyvbe. Én nem vagyok ilyen betűmániás, pedig hát az igét nap mint ha kell, hogy olvassam, de valahogy én szerettem az élőben dolgokat megélni, és ne könyvből csinálja az embert, meg nem memoárokat írjak, meg emlékezzek, meg mit nem beszélgessek, és ha valaki fölhív telefonon, és éppen kamionon szünetet kaptak, mert kamionon, vagy 3-4-5 ember tudok, aki hál' Istennek itt nem talált munkát, de kamionozik kint, és becsülettel csinálja. Tehát úgy örülök azoknak a bizonságtételeknek, amikor fölhívnak, és mondják, hogy becsülettel, van munkám, becsülettel csináltam, gyülekezem.
1: Keresik
2: van.
1: A kapcsolatot?
2: Igen, tulajdonképpen. Ha nem ők, akkor esetleg én nyomok egy lájkot rá, hogy na, mit csinál, hogy van. Vagy hívom őket ugye, találkozóra, most ígértem nekik, hogy összetartunk egyet, remélem, hogy a vírus nem szól közben, de jó lenne, mert tavaly tartottunk egyet, ami nagyon jó sikerült. Meg egyáltalán mindegyik jó sikerül, akár 10-en vagyunk ott, akár 20-an, vagy ilyesmi, és mindenki elmondja, hogy van gyülekezetem, van munkám, ilyesmi, és akkor próbálnak egymásnak segíteni is. Hogy na gyere, akkor hozzánk dolgozni tudok, föl tudlak venni. Van egy testvérpár, aki után 10-20 emberrel dolgozik, és külföldi munkákat is vállalnak, és becsülettel csinálják.
1: A társadalom hogy áll? Tehát nem a keresztény társadalom, hanem úgy általában a társadalom ehhez a munkához, szolgálathoz. Voltak itt díjak is, vagy díj, megbecsülés, de úgy általában pozitívan állnak hozzá, vagy inkább ilyen kicsit úgy legyintve?
2: Kicsit kételkedően. Megmondom őszintén, nekem igen, van egy pár fióknyi ilyen kitüttetés, meg olyan oklevelem, de nem ez a lényeg, hanem hogy higgyenek abba, hogy csak az Úristen tudja megváltoztatni az embereket. Sok jó szándék van börtön részéről, társadalom részéről, reintegráció, sokat költenek is ilyen dolgokra is. És valahogy néha azt mondják, hogy hát hinni a templomba kell, meg ilyesmi, szóval nem, valahogy nem veszik egész komolyan. Hiszik, látják, hogy van haszna,
1: és az eredményekre se reagálnak?
2: Hát félnek, hogy esetleg az nem él, vagy visszaesett. Igen, van, mondom, hogy 2-3 csalódáson van, akik visszaestek, és nem azokra nézek, hanem az Úristenre, meg a lehetőségre, hogy a többiek meg megmaradtak, és vannak jó szolgálataink, amikor bentről is, kintről is összeszedem a csapatot, és megyünk szolgálni. Éppen emlékszem, egy kecskeméti szolgálatunk, azt valaki mindig fölteszi, látom, hogy föl van téve az internetre. Ők olyanok, akik szabadultak, meg olyanok, akik bent a börtönbe aláírták, hogy vállalják a nevüket, arcukat, meg ilyesmi, és akkor ők elmondják, hogy igen, van szabadító, ezért van szabadulás. És börtönből szabadulni az egy dolog, de bűnös életemből megváltottnak lenni, az a még jobb dolog. És így aztán a Boros Lajos kántoromról is volt már szó, akik most második gyermeküket várják, hál' Istennek, és így áldott hívő feleséget kaptak, itt voltak éppen szombaton, és jó dolog ilyeneknek örvendezni, de több helyen voltunk már, ahol meghívást kaptunk, hogy menjünk gyülekezetbe, és mondjuk el, hogy van szabadulás, nem kell félni a szabadultaktól. De alapjáraton azért mindig mondom, az egészséges bizalmatlanság az legyen meg, de az Úristen csodáit azt örömmel el kell fogadni.
1: Egy furcsát fogok kérdezni, és nem is tudom, hogy van rá válasz vagy sem. A börtönben könnyebb Istenről bizonyságot tenni, és a szabadító Jézus Krisztusról, vagy úgymond a kint, a világban, a polgári életben, a jó emberek között?
2: Ez jó kérdés, föltették többször már. És akkor mindig azt mondtam, hogy mindenütt ugyanúgy kell. Mindenütt ugyanúgy kell hirdetni a szabadulást. Van, aki bentről, a börtönből esetleg sok évről szabadul, akár kint megszabadul a sokféle kinti nyomorúságtól, mert a kint talán még több lehetőség van az elcsábulásra, ilyen-olyan, amolyan dolgokba, tehát ugyanazt kell, lehet, hogy nem ugyanúgy, de ugyanazt kell képviselnem a szószéken, és ugyanazt kell képviselnem benne a börtönbe, a szabadítót, az Úr Jézus Krisztust, ennyi. Szóval ez a válasz rá, nincs más válasz igazán. Tehát ha elfogadják, ha nem, nekem mondani kell, és ebben néha...
1: Nem féltél az elutasítástól?
2: Hát, ő dolga. Nekem az a dolgom, hogy mondjam, nem? Hát ezt a Bibliában világosan le van írva, hogy nekem az a dolgom, hogy mondjam. Inkább akkor az esik rosszul, amikor nem mondtam. Fú, már megint plegykáltam valakiről, aztán az Isten meg kimaradt a dolga. Egyszer egy őr mondta nekem. Beszélgettünk, sokszor megálltam velük beszélgetni, poénkodni, humorizálni, minden, egy kicsit fellazítani az ő nehéz napjukat is, és akkor azt mondta az egyik, hogy Margit néni, miért kell mindenbe belekeverni az Istent?
1: Pont ezt akartam kérdezni, nem mondták, hogy egy kicsit ilyen szűklátókörű vagy?
2: Mit mondtam? Nem az én eszemből, hanem az Úr Jézus segítségével. Ember, mondom, fordítva ülünk a lovon, az Isten mindenbe benne van, és rendre mi hagyjuk ki őt, nem az, hogy belekeverjük, hanem kihagyjuk az Isten. Isten mindenbe benne van, mondom, csak észre kell venni. Nem szól semmit rá, hogy jó, hát neki ez a mániája, hogy Isten mindenben benne van, mondom, vegye észre, hogy Isten mindenben benne van, csak ami kihagyjuk, és akkor utána meg sírunk, hogy jaj, de rossz nekünk. Hát Isten nélkül csak rossz. Itt a földön is, és milyen lesz majd Isten nélkül az örökké valóságban? Hát az maga a kárhozat, az maga a pokol. Nem kell itt nekünk patás ördögökről, meg forró szurokatlanokról regélni. A közelébe jó. Ha az Isten ezt respektálja, és azt mondja, hogy te közelembe akarsz maradni, akkor leszel közelembe mindig. Ha az ellenkező, hogy elutasítás, igen, kapunk elutasítást, akkor hát Isten nélkül meg mi van? Hát mit mond Jézus? Sírás, fogcsigorgatás, és hát ez csak rossz. Hát Isten nélkül meg azt veszük észre, hogy háború, nyilkosság, minden nyomorúság, és akkor mégis valaki úgy akarja, hogy jó lesz ott a pokolban, jobb lesz a társaság, meg jobb lesz a klíma, meg mit tudom. Hát ő tudja, még nem volt ott, de nem szeretném visszakívánkozni, mint a gazdag ember a példázatban, Lázár, meg a gazdag példázatában. Szörnyű teher egy az emberen, és engem sokszor az vádol, amikor hát már megint nem beszéltem. Megint kihagytam azt Úristent. A mai napig vádol egy olyan, hogy olvastam a Bibliát a vonaton. Közben velem szemben egy olyan szomorú fiatalember ült, és nézelődött, és kellett volna beszélnem, és rám is nézett, ez olvas minden, hát miért nem szólítottam meg, és szinte mai napig ott van, hogy hát reméljük, ad az Isten még lehetőséget, hogy más, én elmulasztottam, majd más esetleg megszólítja, és elmondja, hogy mitől, megkérdezi, hogy miért van szomorú.
1: Van egy olyan mondás, hogy változnak az idők, és vele változunk mi is. Említetted, hogy 5 éve vagy nyugdíjba?
2: Igen.
1: De azért, ha jól érzékelem, annyira nyugdíjas nem vagy.
2: Persze, sok mindent átértékeltem, és el tudtam engedni, hogy jó, most én azért is gondolkodtam rajta, hogy elvállaljam ezt a riportot, tehát annyi riportot mondtam meg, annyit beszéltem a börtönről, de nem a börtönről kell beszélni, az Úristen kegyelméről, szeretetéről, szabadításáról, tehát igenis, persze kell vállalni, de hát jóval kevesebb most talán a szolgálatom. Így kétkezi munkával, igen. Most például egész nap pakolok, rámolok, hogy berendezzem a családnak a új fészkünket, a parókiát egy hónapja ott hagytuk, és most már igazán talán nyugdíjas életünk lesz, de hát ezt nem nagyon tudom
1: Mit jelent
2: elhinni.
1: az, hogy igazán
2: Nem,
1: nyugdíjas
2: hát
1: élet?
2: nem, hát most is a férjem vasán prédikált az új templomba, és ha szeptemberben lesz a utódunk, akkor szerintem azon gondolkodik, hogy na azért biztos majd fognak hívni szolgálni, és örülünk a szolgálatnak. De a szolgálatnak 101 formája van, tehát most nem biztos, hogy csak az, hogy fölmegyek a szószékre és prédikálok, vagy behívnak a börtönbe, hanem van sok szolgálati lehetőség.
1: Nagyon sok nyugdíjas idősödő, vagy már idős emberke, hát majdhogy nem depressziós lesz, vagy magába zuhan ez a én már nem kellek senkinek, én már nem vagyok jó semmire. Ez törvényszerű, hogy bekövetkezzen?
2: Persze, néha nekem is elkap, de akkor mindig mondom, hogy jaj, bocsáss meg, uram, már megint ilyen gondolatokat táplálok, hogy hogy ne kell lenni senkinek, megyek a beteg lányomhoz, megyek a unokákhoz, hívom őket telefonon, mit tudom én, szóval nem, van, én nem félek attól, hogy most én magányos leszek, hogy valami. Mindig van az embernek munkája, és ez örül, és ha nincs, mert fáj a lába, akkor fölteszi, elnyúlik egy kicsit, pihen egyet, olvas egyet, internetezik egyet, hogy valami, szóval van ezer lehetőség. Én sajnálom azokat az öreket, akik így nem találják meg a helyüket. Még az Eszterrel szoktunk beszélgetni, Eszter lányommal, az öreg otthonban is sokan van depressziósak, hogy ő is úgy van, hogy kimozdítja őket, kiviszi a kertbe egy foglalkozásra. Rá kell érni, hogy szép ez az élet.
1: Könnyebb a mai emberkékkel, vagy nehezebb, mint mondjuk, amikor kezdted a szolgálatot?
2: Hát
1: milyen
2: lehet,
1: a lelki beállítottságunk?
2: Lehet, hogy nehezebb. Ugyanúgy keresik az Istent, ugyanígy keresik a pótlékot, ugyanúgy, ahogy a Pascal mondta, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és azt csak Isten tudja kitölteni, és próbálják ezzel is, azzal is kitölteni. Hát olyan lehetőségek vannak, hogy hát semmilyen lehetőségek vannak kitölteni ezt az űrt. Tényleg nem akarom most sorolni, csak az kábítószer, meg alkohol, meg mit tudom én.
1: Hát az internet is ad egy-két dolgot, igen.
2: Igen, a mai fiatalok is már nem is tudnak anélkül meglenni. Kérdezem is tőlük, hogy te mi lenne, ha nem kikapcsolnák az internetet, vagy mit nyomkodnátok ott egész napra. Talán nehezebb. De érzik ők is az Isten alakú űrt bennük, és el kell mondani nekik, hogy ezt csak Isten tudja kitölteni. És próbálják ezer dologgal kitölteni. Tehát több a lehetőség kitölteni, igen.
1: De tudunk élni a lehetőségekkel?
2: Hát kellene. Kellene. Nem tudunk igazán élni. Jobban kellene. Talán Nietzsche mondta, hogy szebben kéne énekelniük a keresztényeknek, hogy higgyek az ő istenükben, azt hiszem, őt is idézem, vagy nem tudom, kit idézek, de mintha ő mondta volna, és akkor ez nem a mi énekünkről szól, hanem az életünket is figyelve.
1: Keserűek vagyunk, mint keresztények?
2: Igen, lehet, igen. Mondták is bent, hát ott templomban fekete kendő és öregasszonyok így összetett kézzel mennek a templomba, és szomorúak. Hát azt kéne ezt az örömet sugározni, amit a Krisztus feltámadása jelent a számunkra, amit a Isten közelsége jelent a számunkra. Nem sikerül mindig.
1: De miért?
2: Hát minket is.
1: Nem ismerjük,
2: minket
1: nem
2: is
1: ismerjük Isten?
2: De az ördög is tudja, hogy kit hol kell megpróbálni, kicsit megforgatni, kicsit megpiszkálni, hogy na, milyen a te Istened, ezt a problémát adja, ezt a nehézséget adja, ezt a betegséget adja. Azt is el kell fogadni az Úristentől, és akkor annyi. Akkor már nem fáj annyira, hogy most kell megint orvoshoz mennem, akkor kell megint imádkozni, hogy uram, adja mai napra, hogy ne fájjon úgy a lábam, és el tudjam végezni, amit már terveztem. Szóval vannak ilyen dolgok is. És ez se ejt kétségbe engem. És
1: tehát a problémákra
2: egyáltalán
1: koncentrálunk?
2: Nem,
1: Isten
2: igen,
1: helyett?
2: Túlságosan a problémákra koncentrálunk, és úgy ilyen lelki beszélgetések mindjárt előjön. Az hagyján, de az én betegségem, az hagyján, az én. Nem, ez rémes. És beleesünk mi is ebbe, hogy panaszkodunk, hogy jaj, itt fáj, meg ott, hát kérdezgetik is. És akkor nem ezt kéne mondani, hanem az, hogy az Isten megtartott, tegnap is adott erőt, hogy elvégezzem a feladatomat, tegnap is adott szolgálatot. Szóval többet kéne bizonságot tennünk, és ebben én is abszolút hiányát érzem a magam részéről is. Lehet, hogy bent sokkal többet tudtam bizonságot tenni, mint most így kint a mindennapi életben, esetleg a boltban egy kedvetlen pénztáros nővel kapcsolatban, vagy ilyesmi. Szóval ad az Isten most is ezer lehetőséget, ahogy mondtam, egy strandmedence szélén is lehet az Istenről beszélgetni, egy szabadság közben, és kérdezik, hogy mikor megyünk szabadságra. Szabadságra? Hát jó, a szabadságot élvezek most így kinézek a kertbe, megsimatom a kutyust, tudom, szóval mindig annak a kis örömeket el kell fogadni az Úristentől, és ezek úgy állnak össze nagy örömeké, hogy ihaj.
1: Jó pár éve, ha jól értem, ti Váci lakosok vagytok. Van felelősségetek magáért a városért? Tehát úgy nem börtön, nem parókia, hanem úgy eznek
2: van,
1: a terep.
2: Bár szokták mondani, hogy a lelkész ne politizáljon, hát, de tulajdonképpen politika az, ha azt mondom, hogy olyan emberekre kell szavazni, akik szeretik az országukat, és akkor nem kell pártpolitizálni, nem kell ilyen-olyan tanácsokat adni, hanem egyszerűen odaélni az, hogy jó, azért a városért dolgozik, ott van, hogy munkálkodjatok a város jólétén, mert ez a ti jólétetek is. Hát én ilyen alapon lettem Vöröskeresztet titkár, ilyen alapon lettem önkormányzati képviselő. Két ciklusba kérték, hogy tovább is legyek, de azt mondtam, ebből a politizálásból azért ez elég volt így, mert ez így nem jött be annyira, de bizony 8 éven át igyekeztem a várost segíteni, szolgálni, mint hogy a mai napig. Hát csak azzal, hogy a templomot építettünk, meg gyülekezetet plántálunk, missziói egyházközség, most lehet, hogy már majd önálló egyházközség lesz, meg ilyen, hogy persze, kell szolgálnunk, kell a város jólétért dolgoznunk, az biztos, hogy milyen formában, esetleg az, hogy elsöpröm az utcát magam előtt, meg a havat, hogy ne essen a hasra valaki, szóval ilyen apróságokon múlik az egész.
1: És azt mindenki tenni.
2: És mindenki tenni, akkor nem lenne annyi lábtörés télen, úgyhogy van mi szolgálnunk, de nem szabad lenézni a mosogatórony szolgálatot.

0: És készen kell lennünk?
1: És készen kell lennünk. Tehát, hogy jön, és mikor jön. Mert megmondta a Nostradamus is, hogy nem tudom, mikor jön. Nem, mondom, a Biblia azt mondja, hogy várjuk az Úr Jézust, és lehet, hogy holnap jön, és lehet, hogy 100 év múlva jön, de én szerény véleményem szerint már én 100 év
0: Igen, hát
1: ennek a
0: felfokozott
1: földnek.
0: várakozás van szerintem
1: Igen,
0: az emberekben is, még akik
1: igen.
0: nem mondják ki, azok is
1: Igen,
0: érzik, hogy valamit.
1: érzik. Hát nem csak hívő emberek, hanem hitetlen közgazdászok mondják, hogy a 24 órának az utolsó perceibe, vagy másodperceibe tart ez a föld, és még mindig nem eszmélünk, még mindig nem vigyázunk eléggé rá, amit az Úristen megáldott és mondta is. Vigyázzatok rá, nem vigyázunk, minden a gazdaság, a politika, minden, és most kaptuk ezt a nehéz vírust is, nem tudjuk még, hogy mivel, meddig tart, mivel fejlődik, azt látjuk, hogy nagyon, nagyon szedi az áldozatokat, és azokért is kell aggódni, akik elmennek úgy, hogy nem is hallottak az Úr Jézusról.
0: Hát tulajdonképpen már egy picit válaszoltál arra a kérdésre, amit utoljára szerettem volna föltenni, a mi van előre tekintve, hogy gondolkodol a jövőről? Mire készülsz?
1: Hát egyrészt az, hogy Uram, a holnapi napot ad meg nekem, és hagy tudjak, mi lesz holnap a dolgom, abban segítsél, és nem tervezek, hogy jaj, én most 100 évig akarok élni, most én 80 évig akarok, Uram, ameddig, adod az életemet, addig. Addig bocsáss meg, hogy nem használom ki jól az időt, amit még adsz, mert biztos, hogy azért adsz még időt, hogy még akkor van valaki felé szolgálatom, unokám felé, szóval mindenféle szolgálatunk van még, azt meg kell keresni, hogy az Isten miért állított pont oda, miért adott még pont ennyi időt, miért könyörül még rajtam. Hát azért, hogy elmondjam másoknak is, hogy megkönyörül az Úr mindenkin.
0: Ezt nagyon köszönjük, hogy most is megtetted, és szívből reméljük, és az az imádságunk, hogy bárcsak lenne olyan hallgató, aki talán ennek a beszélgetésnek a kapcsán odafordulna Istenhez, és nem kell ahhoz lelkész, nem kell börtönbe jutni, pláne nem kell, hogy Istenhez lehessen fordulni, mert ő ma is kész, és várja azokat, akik keresik őt, mert ő keres minket. Kedves Marit néni, nagyon köszönöm az idődet, a bizonyságtételedet is, és hadd kívánjam a hallgatók nevében is, hogy amit még Isten rátok bíz, így férfeleség, vagy mint személyesen rád bíz, azt az ő dicsőségére el tud végezni.
1: Hát köszönöm, nagyon-nagyon aranyos, hogy jó volt ez a beszélgetés. Remélem, a lényeg nem maradt ki belőle, és ki a lényeg. Hát az Úr Jézus Krisztus az ő szeretetével, az ő áldozatával, és ha ezt szem előtt tartjuk, akkor kevés lesz az az idő majd odát. Sokkal több időnk lesz dicsőíteni őt, magasztalni őt, megköszönni mindazt, amit adott nekünk az életbe, és amit nem adott, és amitől megvédett esetleg, vagy megóvott minden, azt is meg lehet köszönni. Hálás életet kell élnünk, és akkor nem azt veszük észre, hogy mi a bajunk, hanem az, hogy miért kell hálát adni.
0: Hát azt hiszem, ennél szebb végszót nem is mondhatnék. Ezt a hálás életet kívánom hallgatóimnak is, magamnak is, de Margit néninek is továbbra is, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm, Isten áldjon mindenkit.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A tiszta igazságot kövesd. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó

0: időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 39 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 47 perc. A Tórából ezen a héten a Szoptim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése bírákat. Mózes 5. könyve 16-18-tól 21-9-ig. Ígei gondolatok a heti szakaszból. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. Mózes 5. könyve 16, 18-20-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A végzet mindig úton van feléd. Bár a világban sok helyen nem hoznak halálos ítéletet, végzetét senki sem tudja elkerülni. Figyelmeztet Szerdó Szervin újpesti rabbi a Szoptim heti szakasz kapcsán. Az ókori Izraelben parancs alapján mindenütt bírák működtek, felügyelők őrködtek a szabályok betartásán. Nem főfoglalkozásként űzték hivatásukat, a nép bizalma alapján megbízásból működtek. Az adj magadnak kifejezés arra utal, hogy ne származás szerint és ne családi örökségként tevékenykedjenek, szabadon választott és szolgálatukból leváltható személyek voltak. A három emberből álló helyi bíróság tagjainak volt polgári foglalkozásuk, de hétfőnként és csütörtökönként kora reggeltől délig ültek a kapuban, hogy a fölmerülő peresügyekben, vitákban ítéletet hozzanak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget. Október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de több órás napsütés lehet. Déli szél és 30-38 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

Near, my God, to thee. Közelebb, Uram, hozzád. Ismert nevén, hadd menjek, Istenem, mindig feléd. Még ha nem is látjuk vagy érezzük őt, az Úr soha nem hagy el minket. Ahogy éljük mindennapjainkat, ne feledjük el segítségül hívni az ő nevét, és hálát adni neki. A Near My God to Thee gyönyörű szövege megfogalmazza, ahogy az Isten az embert önmagához hívja, és azt is, ahogyan az ember tökéletesen közeledhet az Úrhoz. A csodálatos himnusz mögött álló történetet hallgatva megértjük, hogy miért van szükségünk Istenre életünk minden órájában, minden percében.

Flower Adams 1805. február 22-én született az angliai Harlow kis falujában. Elég gyakran kellett számára kedves emberektől búcsúznia, és soha nem fogadta el igazán az egyedüllét gondolatát. Az első fájdalmas búcsú életében akkor következett be, amikor édesanyja meghalt. Ekkor Sarah még csak 5 éves volt. Újabb nehéz elválás volt számára 32 éves korában, amikor a londoni Richmond színházban Lady Macbethet játszotta. De megromlott egészsége miatt fel kellett hagynia a színészettel, ezért búcsút intett a színház és a színészet iránti szeretetének is. Később arra készülhetett, hogy még a nővérétől is örökre búcsút kell vennie, mert ő is megbetegedett.

Ahogy a magány gondolatai vették körül, Sarah kezdte elveszíteni hitét. Miért tűnik Isten olyan távolinak? Tette fel a kérdést. Sarah és nővére Eliza az unitárius egyházban nevelkedett. Azt mondják, Sarah gyorsan írt, és a szerkesztők kevés változtatnivalót találtak írásaiban. Himnuszai mind Istent dicsőítették. Nővérével a londoni South Place-i unitárius templom tagjaiként egyik vasárnap William Johnson Fox lelkésszel beszélgettek. Tiszteletes elmondta, hogy milyen nehezen talál egy himnuszt a következő vasárnapi prédikációjának témájához, amely Mózes első könyve 28. fejezetében Jákob Bételben átélt tapasztalata volt. A Szentírás Jákob álmának történetét a következőképpen írja le. Elindult Jákob Berszabából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, melynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, és utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alatt volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek. Nővére Eliza a tiszteletes kérését hallva biztatta húgát. Sarah, ez egy kiváló téma egy új énekhez. Miért nem írod meg a saját himnuszodat Jákob álmáról? Sarah a következő hetet imádsággal és a Szentírás tanulmányozásával töltötte, és élénken próbálta elképzelni, amint Jákob a kőpárnán alszik, az angyalokról és a távolban lakó Isten közelségéről álmodik. A következő vasárnap pedig a gyülekezet már az általa írt új himnuszt énekelhette.

közelebb Istenem hozzád, vagy közelebb hozzád. Ez a kifejezés 16-szor hangzik el, és ez a szerző égető hiányérzetét fejezi ki. Benne van az élet és a halál is, mert mindkettő létezésében Isten közelségébe vágyik, sürgetni szeretné a pillanatot, melyet Isten jelenlétében tölthet el. Az ének több magyar fordítása született, és számos felekezet énekes könyvében megtalálható.

Például az evangélikusok, adventisták által énekelt változat így szól. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, fájdalmak útjain mindig feléd. Ó, sok keresztje van, de ez az én utam, mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. Ha este száreám, csöndes helyen, álomra hajtanám fáradt fejem. Nem lesz hol nyughatom, kő lesz a vánkosom, de álomszárnyakon szállok feléd. Szívemtől trónodig, mély szent csoda, mennyeig rádicsok fényes sora. A szent angyal sereg mind nékem integet. Ó, Uram, hadd menjek én is feléd. Az álomos éj után kél újra fény, új hittel a követ megáldom én. Templommá szentelem, hogy fájdalmas szívem, Uram, hozzád vigyem, mindig feléd. Csillagvilágokat elhagyva már, elfáradt lelkem is hazatalál. Hozzád, ha eljutok, lábadhoz roskadok, ott majd megnyughatom örökre én.

A dalt mind a mai napig éneklik, népszerű a zarándoklatokon, temetési szertartásokon és egyéb fontos alkalmakon. Az Egyesült Királyságban a dalt rendszerint John Backus Dyke 1861-ben írt Holbury című himnuszának dallamára éneklik.

a Titanic hattyú dala. A dal a Titanic óceánjáróhoz annyiban kapcsolódik, hogy néhány túlélő szerint a hajó vonószenekara ezt a himnuszt játszotta a hajó süllyedése közben. A tragédia egyik túlélője, Violet Jessop 1934-ben ezt mondta a szerencsétlenségre emlékezve. Hallottam, ahogy ezt a himnuszt játsszák. De ezt a legtöbben cáfolták. Herman Fink, a londoni Palace Theater zenei igazgatója, aki beszélt a Titanic túlélőivel, később viszont ezt írta. Vészhelyzet esetén a hajózenekartól azt várják, hogy az utasok megnyugtatására játszanak. Miután a Titanic nekiütközött a jéghegynek, a zenekar könnyű zenét kezdett játszani, vidám dalokat, tánczenét, bármit, ami megakadályozhatta a pánik kitörését az utasok között. A túlélők közül sokan azt mondták, hogy a hajó zenekarának vezetője Wallace Hartley vezetésével a végsőkig játszottak. A zenekarból egyikük sem élte túl a süllyedést, de hősies kitartásukról egy akkori újság így számolt be. A zenekar szerepe a Titanic fedélzetén az utolsó félelmetes percekben a legnemesebb tettek közé fog tartozni a tengerészet hőstetteinek évkönyvében. James Cameron 1997-es Titanic című filmjében is a Near My God to Thee dallama hallható.

Az bizonyos, hogy ezt az éneket énekelte az amerikai Valencia óceánjáró legénysége és utasai az utolsó útjuk végén, amikor 1906-ban a hajó elsüllyedt a kanadai Vancouver partjainál. Elképzelhető, hogy ez az esemény a forrása a Titanichoz kapcsolódó legendának. Még egy érdekesség. A CNN TV társaság társalapítója Ted Turner a csatorna 1980-as indulásakor ígéretet tett. Nem jelentkezünk ki adásunkkal addig, amíg a világ véget nem ér. Mi élőben fogunk közvetíteni. És amikor eljön a világ vége, a Near My God to Thee című himnuszt fogjuk játszani önöknek, mielőtt adásunkat lekapcsoljuk. A CNN adatbázisában az úgynevezett Doomsday utolsó ítélet videóját ezzel a felirattal tárolják. Sugárzásra fenntartva a világ végéig. Nos, a videó 2015-ben mégis nyilvánosságra került az interneten. Ezzel kapcsolatban a csatorna kommentárja is önmagáért beszél. Reméljük, hogy nem fogjuk látni ezt a videót a jövőben. De ha mégis így történik, ez legyen az utolsó, amelyet önök a mi televíziónkban látnak.

térjünk vissza a himnusz szerzője, Sara életéhez. Miközben hűségesen ápolta nővérét, Elizát, aki tuberkulózisban szenvedett, és 1846-ban meg is halt, ekkora már Saránál is kialakult a betegség. Fiatalon, 43 éves korában, 1848. augusztus 14-én halt meg, és a Harlowi templomba temették el. Van egy maradandó evangéliumi igazság ebben a csodálatos himnuszban. Mindeddig sokaknak jelentett már vigaszt ennek a nagyszerű himnusznak a szövege, akiknek élete válságba került. Megannyian énekelték és imádkozták már ezt az éneket a fájdalmak óráiban. De minden lépés, amit megteszünk, még a nehéz és fájdalmas búcsúk is, csak közelebb visznek minket Istenhez. A himnusz szerzőjének, Sara Flower Adamsnek az élete is erről az igazságról tesz tanúbizonyságot.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot S. Stephen Raikumar írta Tamil Nadu-ból, Indiából. Elveszett és megtaláltatott. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliumának 15. fejezetének 7. verse. Néhány tyúkot tartunk, és egy nap észrevettük, hogy az egyik kis csibénk eltűnt. Milyen elszomorodtunk miatta, és minden erőfeszítésünk ellenére sem találtuk sehol. Találgattunk, hova mehetett. Aztán egy hét múlva éppen a templomba tartottunk, amikor a feleségem meglátta az elveszett csibét az autónk felé közeledni. Félreálltunk, elkaptuk és betettük egy dobozba, ami nálunk volt. Már nem maradt idő hazavinni, így a csibe velünk jött, és az autóban maradt az Isten tisztelet alatt. Az az öröm, amit családunk az elveszett csibe megtalálásakor érzett, Isten boldogságára emlékeztetett, amit akkor érez, amikor az elveszettek hazatalálnak. Lukács evangéliumának 15. fejezetében Jézus 3 példázattal tanít minket az elveszettek felkutatásának és a közösségbe való visszatérésüknek a fontosságáról. A példázatokban a juh elkoborol, az ezüstpénz, a drachma elvész, a tékozló fiú pedig elpazarolja vagyonát. Ennek ellenére a pásztor átkutatja az erdőt, az asszony felsepri a házat, a megbocsátó apa pedig várja fia visszatérését és öleléssel fogadja, amint megérkezik. Isten szemében mindenki fontos, és senki sem felesleges. Drága Jézusunk, segíts követnünk szereteted és irgalmad példáját, hogy mindenki, aki elveszett, megtalálja a hozzád vezető utat. Amen. Napi gondolat. Fontos vagyok Istennek. Imádkozzunk az elveszett emberekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Dietrich Bonhoeffer, Ki vagyok én? Ki vagyok én? Azt mondják, hogy oly higgadt, derűs. Délcegen lépek ki a cella ajtón, mint kastélyából a vár úr. Ki vagyok én? Azt mondják, hogy oly barátságosan és bátran beszélek őreimmel, mintha parancsnokuk volnék. Ki vagyok én? Azt is mondják, hogy a vész napjait higgadtan, mosolyogva, büszkén viselem, mint ki győzelemhez szokott. Valóban az vagyok, aminek mások tartanak? Vagy csupán az, amit magamról magam tudok? Nyugtalan, sóvárgó, beteg, mint kalitkában a madár. Levegőért kapkodom, mintha torkomat szorongatná valaki. Színekre, virágokra, madárhangra éhezem. Jó szóra, emberek közelségére szomjazom. Haragtól remegek. Az önkény és a legkisebb sérelem miatt. Nagy dolgokra való várakozás hány vet. Tehetetlenül aggódom végtelenül távoli barátokért. Imádságra, gondolkodásra, alkotásra fáradt és üres vagyok. Erőtlen vagyok, s mindentől búcsút venni kész. Ki vagyok én? Ez vagy amaz? Ma ez vagyok, és holnap a másik. Mindkettő egyszerre vagyok. Emberek előtt képmutató, s magam előtt hitvány, érzékenykedő, nyápic. S talán az, ami még bennem van, a vert sereghez hasonlít, amely rendezetlenül hátrál a már kivívott győzelem elől. Ki vagyok én? Gúnyt űz belőlem ez a magányos kérdés. Bárki vagyok is én, te ismersz engemet. A tied vagyok én. Ó Istenem!

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Kezed Isten keze lehet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 27. verse azt mondja, neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Hallgasd meg ezeket a szavakat. Én vagyok a kisfiú, aki odaadja a kedvenc maciát, hogy egy idegent megvigasztaljon. Az anya, aki magához öleli gyermekét és megköszöni Istennek, hogy nem az ő fia halt meg. A tini lány, aki gyászszalagokat vág, hogy karjára kösse. A tűzoltó, aki beteg volt aznap, és más halt meg helyette. Az önkéntes, aki az épületromok között kutat, hát ha talál még túlélőt. A különleges mentő, aki kutyájával holttesteket keres, és meg kell nyugtatnia az állatot, mert az mindenütt csak a halál illatát érzi. Én vagyok az asszony, aki a tragédia ellenére minden nap fel kell, hogy munkába menjen, hiszen a családot etetni kell. Én vagyok az első, aki újra repülőre ül, habár rettegve, de mégiscsak kell lenni egy elsőnek. Ki vagyok én? Csak egy átlag ember. De megteszem, amit tudok. Egy nap Matthew Barnett, a Los Angeles-i Dream Center igazgatója meglátott egy kisfiút, aki a szemetes kukából evett. Miután elvitte őt a Dream Centerbe, megetette és felöltöztette, a kisrác felemelte a fejét, és Matthew szemébe nézve megkérdezte. Mondja, maga Jézus? A Biblia így válaszol erre a kérdésre. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyve 3. fejezet 27. vers. Talán úgy gondolod, nem vagy te különleges ember, de igenis az vagy. Minden alkalommal, amikor szeretettel fordulsz valaki felé, a te kezed Isten kezévé válik. Imádkozz így. Uram, segíts, hogy úgy szerethessek, ahogyan te szeretnél. Hadd lássam meg a jót az emberekben, és hadd higgyem a legjobbat felőlük. Amikor olyan helyzetekkel találkozom, amelyek fájdalmat és szomorúságot okoznak, kérlek, segíts pozitív hozzáállást kialakítanom, és ments meg attól, hogy legyőzötten kijelentsem, itt már semmit sem lehet tenni. Köszönöm Istenem a csodálatos lehetőséget, hogy megoszthatom a hitemet másokkal. Amen.

Botok. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. verse azt mondja: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Abbot Vogon írta: édesapám házában volt egy kis szekrény, ahol több generáció átörökített sétabotjait tartotta. Amikor sétálni ment, mindig kivett egyet, ami épp illett az alkalomhoz. Dávid azt mondta: vesződ és botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyve 23. fejezet 4. vers. Apám sokszor emlékeztetett rá, hogy Isten igéje olyan, mint egy bot, amire támaszkodni lehet. A háború alatt, amikor nagy veszélyben voltunk, a következő igevers volt a támaszunk. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Zsoltárok könyve 112. fejezet 7. vers. Amikor gyermekünk meghalt, és a szívünk teljesen összetört, erre az ígéretre támaszkodtam. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. Zsoltárok könyve 30. fejezet 6. vers. Amikor egy évet kórházban kellett töltenem, mert nagyon beteg voltam, és nem tudtam, hogy hazatérek-e valaha, ez az ige volt a támaszom, és sosem hagyott cserben. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr: békességet is nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás prófita könyve 29. fejezet 11. vers. Amikor kétségeim támadtak, és nem tudtam, melyik utat válasszam, erre a botra támaszkodtam. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. Ézsaiás prófita könyve 30. fejezet 15. vers. Vészhelyzetekben pedig, amikor nem volt gondolkodási idő, ez volt a botom. Aki benne hisz, az nem fut. Nem kapkod, nem menekül. Ézsaiás prófita könyve 28. fejezet 16. vers. Salamon azt mondta: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. Te ma mire támaszkodsz? Imádkozz így: Uram, szívem megtelik örömmel, amikor azokra az időszakokra gondolok, amikor velem voltál. Köszönöm, hogy te gondoskodsz rólam, te vagy őrizőm, menedékem, tanácsadóm, gyógyítóm és barátom. Kérlek, Uram, hogy vegyél körül olyan emberekkel, akik a te kegyelmedet tükrözik felém. A nehéz helyzetekben te légy, Uram, a megmentőm. És amit mindenek felett kérek, Úr Jézus, mutasd meg nekem dicsőségedet.

Kezd el az egyeztetést. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 27. verse azt mondja, hogy keressék az Istent. A tablet-PC-k, okostelefonok, digitális naptárak és más elektronikus eszközök rabszolgahajcsárainká váltak. Kérdezz csak meg magadtól. Szólhat hozzám Isten? Vagy katasztrófával ér fel, ha félbeszakít és figyelmemet kívánja? A legnagyobb Isten élményeket olyankor éljük meg, amikor valami mást terveztünk. Imádkozz, hogy fel tud ismerni Isten hangját, neki tudj engedelmeskedni, ne az előjegyzési naptáradnak. Ha úgy döntesz, hogy inkább a határidő naplódat követed Isten szava helyett, akkor ne lepődj meg, ha fejjel rohansz a falnak, és kénytelen leszel megkérdezni, hol rontottam el? A válasz ez. Nem egyeztettél Istennel. Nézd csak meg Máriát és Mártát, amikor Jézus meglátogatta őket betániai otthonukban. Márta figyelmének középpontjában a főzés állt, hogy megfelelő vacsorát főzhessen Jézusnak, míg Mária Jézus szavain csüngött szenvedélyesen. Mindkettő fontos és szükséges cselekedet, de ha választani kell a kettő között, akkor Istennek mindig az lesz a kedves, aki leül a lábaihoz és áhítattal hallgatja őt. Figyeld csak meg, mit mondtak az Emmausi úton haladó tanítványok, amikor találkoztak a feltámadott Krisztussal. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangélium a 24. fejezet 32. vers. Isten olyan megoldást adhat neked útközben, ami megoldja a munkádban rád váró problémát. El tudja mulasztani a vizsgadrukkot, így nyugodtan tudsz felelni vagy dolgozatot írni. Még azt is megteheti, hogy iránymutatást ad a jövődre, miközben házi munkát végzel otthon. Mindössze annyit kíván, hogy A. Légy érzékeny a hangjára. B. Légy elérhető számára. C. Légy kész a válaszadásra. Ki a hátvéded? Józsué könyve 8. fejezet 18. verse azt mondja, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Isten azt mondta Józsuénak, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué könyve 8. fejezet 18. vers. Csodálatos, milyen bátrak tudunk lenni, amikor tudjuk, hogy valaki fedez hátulról. Ha Isten áll mögötted, akkor célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Ézsaiás prófita könyve 54. fejezet 17. vers. Emlékszel, hogy gyermekkorodban milyen biztonságban érezted magad egy verekedésben, ha tudtad, hogy bátyád vagy nővéred ott áll mögötted? A gond ott kezdődik, hogy sokszor mindenfélét mondunk vagy művelünk, mielőtt megnéztük volna, hogy vajon abban Isten mögöttünk áll-e? Amikor a sátán azt mondja, Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? Apostolok cselekedetei 19. fejezet 15. vers. Akkor biztosnak kell lenned két dologban. A. Hogy rendben van-e Istennel való kapcsolatod. B. Hogy ez az ő harca is, nem csak a tiéd. Jézus mondta, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Máté evangélium a 18. fejezet 18. vers. A két világ között összhangnak kell lennie. Jézus így tanította a tanítványokat imádkozni. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangélium a 6. fejezet 10. vers. Mert ha valami nem történik meg ott, ahol Isten van, ott sem fog megtörténni, ahol te vagy. Isten munkatársaiként csak olyan harcokban szabad részt vennünk, amikért ő is harcol. Ne akarj megmozdítani olyan dolgokat, amelyeket ő nem akar mozdítani, vagy feltámasztani bárkit vagy bármit, kivéve azt a Lázárt, akit ő előhív a sírból. Csak azt akard a földön, amiről ő már kijelentette a mennyben, hogy ez az akarata. Így lehetsz biztos benne, hogy a hátvéded megvan.

Szabadság a lélek által. A Galata 3.1.5-ben ezt olvassuk. Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akinek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Pál apostol nagyon dühös volt a Galáciában élő keresztjének ostobasága miatt. Bár jól indultak a hit útján, megtévesztették és félrevezették őket, és ők ezt nem látták. Megismerték és hittek a megfeszített Krisztusban, aztán mégis a törvény fogságába estek. A Szentlélek megszabadította őket, most mégis gyenge emberi erőfeszítéseikben bíznak, pedig mindnyájan szenvednek is a hitért. Pál megkérdezi tőlük, hogy vajon azért jött-e Isten természet fölötti módon az életükbe, mert a törvényt tanulmányozták, vagy mert hittek az evangéliumban. A Galáciában élő hívőket lenyűgözte, szó szerint elvarázsolta néhány hamis tanító, szinte mintha hipnotizálta volna őket. Mi mással is lehetne megmagyarázni ezt a képtelenséget? Pál nem értelmüket kérdőjelezte meg, hanem a tisztánlátás hiányára világított rá. A galatákat olyan érvek bolondították meg, amelyeket tudniuk kellett volna megcáfolni. Pál olyan világosan és elevenen hirdette a megfeszített Krisztust, mintha a galaták saját szemükkel látták volna őt. De amint elfordították tekintetüket a keresztről és a törvényre néztek, a megváltás nagyon egyszerű alapelveibe is belezavarodtak. Hogy kiigazítsa zavaros gondolkozásukat, Pál az alapok magyarázatához tért vissza. A galáciai hívők, mivel főként nem zsidó származásúak voltak, nem is hallottak azelőtt a törvényről. A megtérésük valóban hitből kezdődött, a törvény megtartásának semmi köze nem volt hozzá. Pál rámutatott, hogy a galaták megkapták a Szent Lelket megtérésükkor, ez bizonyította, hogy Isten elfogadta őket, méghozzá csak is azért, mert elfogadták az evangélium üzenetét. Isten lelke közöttük volt már jóval azelőtt, hogy a judaizmus hirdetői színre léptek. Az apostol rávilágított, hogy mennyire logikátlan elfogadni egy ajándékot, majd utána megpróbálni kiérdemelni. Pedig a galaták ezt próbálták elérni, felcserélve a Krisztusban nyert szabadságot a hagyományok rabszolgaságára. Isten folyamatos áldásai a megtéréssel együtt jártak, az örömhírben való hittel, és nem pedig a törvény megtartásával. A galaták tudták, hogy akkor kapták a Szent Lelket, amikor hittek, és nem akkor, amikor engedelmeskedtek a törvénynek. Az emberek ma is gyakran bizonytalannak érzik magukat a hitükben, mert a hit önmagában túl könnyűnek tűnik számukra. Néhányan még mindig szabályok betartásával próbálnak közelebb kerülni Istenhez. Bár a Biblia tanulmányozás, az imádság és a szolgálat segíthet minket a növekedésben, nem szabad, hogy átvegye a Szentlélek helyét, vagy hogy öncélúvá váljon. A Szentlélek hatalmas erőt ad a keresztjéneknek, hogy képesek legyenek Istenért élni, mégis vannak keresztjének, akik ennél többet akarnak. Folyamatos izgalomban akarnak élni. A mindennapi élet unalmassága miatt arra gondolnak, hogy lelkileg valami nincs rendben. A Szentlélek egyik legnagyobb munkája, hogy álhatatosságra tanít. A galaták gyorsan elfordultak az evangélium igazságától, amint a városba új tanítók érkeztek. Szükségük lett volna az álhatatosság ajándékára a Szentlélektől. Ha a keresztény élet hétköznapinak tűnik, talán arra van szükségünk, hogy a Szentlélek felkavarja az életünket. Minden nap új kihívást kínál, hogy Krisztusért élhessünk. Egyértelmű, hogy semmiféle előírás halmaz vallásos megtartása nem eredményezheti, hogy Krisztus igazsága megjelenjen az életünkben. Csak Jézusba vetett hittel tudunk Krisztusba öltözni.
akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Pál Galácia beliekhez írott levele, 3. fejezet 27. vers. Kegyelemből kaptunk üdvösséget hit által, nem azért, mert vallásoskodva betartjuk a törvény előírásait. A törvény azért kellett, hogy előkészítsen minket Jézus fogadására, aki azért jött, hogy betöltse a törvényt. Pál megmutatja nekünk, hogy a Szentlélek mindenkinek adatott, aki hisz Jézus Krisztusban, és hogy ez a Jézusban való hit az egyetlen út ahhoz, hogy Isten ígéreteinek gyümölcseiből részesülhessünk. Úr Jézus, segíts, hogy álhatatosak lehessünk a lélekben való szabadságban. Ámen. Írta Peter Stanway.

Keres magadnak imatársat. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Néha nehéz magadért imádkozni. Ilyenkor szükséged van valakire, akivel egyetértésben imádkozhattok. Nem olyas valakire, aki elítéli a helyzetedet, vagy aki csak úgy általában imádkozik az egész világért, hanem olyan valakire, aki tudja, hogyan járjon közben Istennél a pénzügyeidért, a gyermekeidért, vagy a házasságodért. Jakabot nemrég végezték ki, Heródes pedig azt tervezte, hogy Pétert is megöleti. Azt gondolhatnánk, hogy ilyen körülmények közt Péter egész éjjel ébren volt és egyfolytában imádkozott, de nem így történt. Péter aludt. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 6. vers. Hűha! Honnan lehet az embernek ilyen hite? Figyelj csak! A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. vers. Bármikor, amikor nyugodtan tudsz aludni a halál torkában, vagy ha különös kegyelmet tapasztalsz az űrzavar közepette, ez rendszerint két dolog miatt lehetséges. A. Megtanultad, hogyan add át Istennek a helyzetet, B. Valaki imádkozik érted. A gyülekezet nem így imádkozott. Uram, ha Péter valóban Isten embere lenne, nem lenne ekkora bajban. Vagy most, hogy Péter börtönben van, ki fog nekünk prédikálni jövő vasárnap? Nem, amíg ők áttörésért imádkoztak, Isten munkálkodott a város másik végében, és küldött egy angyalt, hogy megszabadítsa Pétert. Ez így működik. Úgy érzed, imádságaid nem érik el a kívánt eredményt. Keres valakit, akivel egyetértésben tudsz imádkozni, mert Jézus mondta, ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Máté evangéliuma 18. fejezet 19. vers. Imádkozz így. Atyám, segíts nekem találni valakit, aki mellém áll imádságban, valakit, aki ugyanarra vágyik, mint én, valakit, aki csiszolja lelki életemet és mélyebb kapcsolatra ösztönöz veled. Uram, segíts nekem a mai napon is hinni, hogy ez a mostani és a

0: Imádkozni, de nem várni semmit. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, örömében nem nyitotta ki a kaput. Miután a gyülekezet egész éjjel imádkozott Péter börtönből való szabadulásáért, most hirtelen felbukkant ő maga az ajtóban. Amikor egy Rodé nevű szolgálólány szólt nekik, hogy Péter ott van, ők azt válaszolták. Elment az eszed. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 15. vers. De figyeld csak! Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 16. vers. Három fontos tanulsága van ennek a történetnek. Elsőként, ne csak kérj, hanem számíts is rá, hogy a kérésed teljesül. Isten meg fog lepni, időzítésével. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Ézsaiás próféta könyve 65. fejezet 24. vers. B. Módszereivel. Az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 11. vers. Ne korlátozd le Istent! Másodszor. Légy éber, mert elmulaszthatod az alkalmas időt. Mindannyian imádkoztak, de csak Rodé ment az ajtóhoz Péter kopogtatására. Ha olyan lelkületed van, mint neki, te is reagálsz majd. A. Isteni ösztönt, hetedik érzéket kapsz, és megérzed, hogy valami történni fog. B. Elkezdesz válaszokat keresni, míg a többiek az imádkozásba belemerevedve térdelnek, de igazából nem számítanak semmire. C. Felismered a választ, amikor mások még nem. D. Hajlandó leszel kimenni a tömegből, hogy válaszolj Isten hívására. Harmadszor. Nyisd ki az ajtót. Figyeld csak! Örömében nem nyitotta ki a kaput. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 14. vers. Gyakran történik meg veled, hogy az Isten tiszteletről hazaérve megmozdult valami benned, de mégsem változtál. Megöregedhetsz a padban ülve úgy, hogy hiszel, de sohasem élsz meg tapasztalatot, örülsz, de mégsem veszed át, amit Isten tartogat számodra. A mai ige számodra ez. A. Ne csak kérj, számíts is válaszra. B. Légy éber. C. Nyisd ki az ajtót.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv negyedik részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: a név kezeskedik. A mai ige János evangéliuma 14-13, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az atyát a fiúért. Gondolatok az ígéről. Nem minden hívő tanult még meg Krisztus nevében imádkozni. Az imádságnál pedig nagyon fontos, hogy ne csak Krisztus érdeméért kérjünk valamit, hanem az ő nevében, mint egy

0: Tőle nyert felhatalmazással is kérjünk dolgokat. Bizonyára nem fogunk hiába valóságokat kérni, ha Krisztus nevében könyörgünk, mert ezzel gonoszul káromolnánk áldott nevét. Csak úgy merjük oda tenni imánk végére a nevét, ha igaz ügyért könyörgünk. Ilyenkor viszont bizonyosak lehetünk, hogy Isten meghallgat minket. Imáink akkor élik el leginkább céljukat, ha általuk az Atya megdicsőítetik a Fiúban. Így dicsőül meg igazsága, hűsége, hatalma és kegyelme. A Krisztus nevében mondott imádság meghallgattatása kifejezi az Atya Krisztus iránti szeretetét és azt a nagy tisztességet, amellyel Fiát felruházta. Krisztus és az Atya dicsősége olyan szorosan összefonódik, hogy míg a kegyelem az egyiket dicsőíti, a másikat is magasztalja. A folyót bővízű forrása teszi híressé, a forrást pedig a folyó miatt becsülik, amely belőle fakad. Ha imádságaink beteljesülése szégyent hozna az Úrra, nem imádkoznánk. Mivel azonban imáink őt dicsőítik meg, szüntelenül imádkozunk annak drága nevében, akiben Isten és az ő népe gyönyörködik, és akivel közösségünk lehet. Az egyház elnöksége és Baka András levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét, Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságot. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak, örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk föl együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz, megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista Művészeti Alkotóhét 2026. A Baptista Alkotóhetet ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett rendezték meg a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mikes Balázs tartott. Ő a festményprédikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután elvonultak alkotni. A festők festettek, az írók írtak, esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munka eredményeit. Végül tegnap pénteken közzétették azokat az alkotásokat, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ezek gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre.
1: Kulturális programajánló.
0: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó részvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szent misék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-ig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. 10 nap történelem, zene és fesztivál. Megkezdődött tegnap a Székesfehérvári Királyi Napok. A Székesfehérvári Királyi Napok az idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a Királyi Napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva rendezhessük ezt az összművészeti, kulturális fesztivált, idézte föl a kezdeteket Serpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra, Nagyboldogasszony főbúcsúra. Ma szombaton és holnap vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak, megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjféltől szentmisét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden, augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutánra azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak ürülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szán nekik. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Frissült idő érkezett, de így is marad a hőség. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de több órás napsütés lehet. Déli szél és 30-38 fok valószínű. A hétvégén is egy gyönge hidegfront hatására elszórtan kialakulhatnak záporok. Országszerte megszűnik a perzselő forróság, ám jelentős lehűlés nem várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Másokat szolgálni. Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Albert Schweitzer.

0: A lelki posta adása következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Kocsis Eszterrel, Eszti nénivel fogok beszélgetni. Kedves Eszti néni, hogy indult az életed? Mit kell róla tudni?
2: Én református családban születtem, de olyan családban, hogy nem nevelkedtünk semmi jobban. Nem tudok örömmel visszagondolni a gyerekkori életemre. Elég nehéz volt, és...
1: Ez italt jelentett?
2: Hát komisz volt, édesapám elég komisz, de Isten nélkül éltek ők is, és úgy nevelkedtünk mi is. Öten voltunk testvérek, és én voltam a legnagyobb. És ez így ment, hogy kezdtem nőni. Hát én már kezdtem járni, menni a templomba, mert hát nagy voltam csak azért, és meg is konfirmáltam. És oda jártam a templomba, de a Jóistent nem ismertem, tőle távol voltam. Csak is a vallásom volt, és a vallásunk volt. És egy ilyen élettel kötöttük össze a férjemmel az életünket. Ő is egy ilyen családból nevekedett, pontosan, mint én. És egy hitetlen házasságot kötöttünk, amiben Isten nem hívtuk segítségül egyáltalán. Csak a szívünkre hallgattunk, és így házasságot kötöttünk. És két év múlva már megszületett az első gyerekünk, és azt is elvittük keresztelni, mind amilyen a szokás volt. És így éltük az életünket tovább hitetlenségben. És mivel, hogy nem is hívtuk a Jóisten segítségül, akkor, amikor házasságot kötöttünk, hát a házasságunk is mind jobban gyengült. És elég nehéz volt, és egyszer egy 34 éves koromban otthon voltam egy bünkösdi napon, ünnepnapon, és hallottam, hogy a baptisták mennek temetésre. Szóval temetnek, és mennek a zenével az úton, és oda hallott hozzánk. És én abban semmit tevésbe, mindjárt éreztem, hogy mintha engemet hívna az a zene. Hamar felöltöztem, felkaptam a kis ruhámat, nyár volt, nem kellett nagyon öltözni, és szaladtam, mire oda került a temetés, én is ott voltam már, meg elég, mint a temetőbe. És a temetőbe, mikor kimentünk, nem gondoltam én semmire, csak amikor kimentünk, és szólott az igehirdetés erősen, egy testvér nagy hangú volt, Nagy Károly testvér, ha tetszik rá emlékezni, és az olyan nagy hanggal hirdette az igét, hogy ez mind hasított a szívembe. És ott az igehirdetés alatt én egészen megváltoztam, megváltozott az életem. Az ígének a fényében teljesen megláttam magamat, hogy el vagyok veszve. Arról volt szó, hogy egy lépés van az élet és a halál közt. És én azonnal tudtam, hogy ha én meghalok, a kárdozat az osztály része. Én nem ismertem a Jóistent, én távol voltam tőle. És annyira rám nehezettek ott a bűneim, hogy néztem a földet, hogy hasadna meg. És nyelne el elevenen, hát nem érdemes hazamenjek, nem érdemes így éljem az életemet tovább, és tudtam, hogy ez nem változhatik meg. Mert a férjem elég kemény ember volt, és én nem tehettem volna azt, hogy én most hazamegyek, és mondjam, hogy én mostantól kezdve az Urat szolgálom. Nem is mertem mondani semmit, hanem akkor legelőbb, mikor bementem az életemben, akkor ott legelőbb 34 éves koromban, amikor letérdeltem az Úr előtt, bementem a belső szobámba. Az volt az első imádkozásom. A mi atyákot mondtam mindig, de nem tudtam azt, hogy miért mondom. Nem tudtam azt átgondolni. És akkor legelőbb imádkoztam, és az Úrhoz kiáltottam, és azt mondtam, hogy Uram, én most már látom, hogy el vagyok veszve. Látom, hogy a kárzat vár rám, de Uram, te tudod, hogy én nem születtem hívőnek. Én nem lehetek hívő. Én már is lennék, mondtam az úrnak. Én már is lennék, uram, de az a férjemtől én nem tudok, és nem merek, és úgy szeretem a férjemet, hogy elkározok véle. És láttam is az útat, hogy imádkoztam, hogy lefele visz az útunk, a pokol fele. És akkor ezt elmondtam az úrnak, és kijöttem, és nem volt kinek másnak elmondjam a férjemnek, nem is mertem mondani. Így hordoztam az életemben ezt a nehézséget még egészen. Ez volt júniusban, szeptemberig. De többet nem mentem sehova, templomba se, sehova semért tudtam, hogy eddig is hiába mentem. És tudtam, hogy itt más élet kell. És akkor volt egy nagybátyánk, aki már halálán volt, és gondoltam, ha férjem nem jött templomba, soha úrvacsorát nem vett, soha én is csak akkor, mikor konfirmáltak a testvéreim, mert ez volt a szokás. És ő soha, de nem jött senki, hogy hát jöjjön és ne hagyjon bennünket, vagy beszéljen velünk, vagy emeljen fel bennünket ebből a helyzetből. Nem jött senki, senkinek nem fájt a mi elveszett állapotunk, csak egyedül a Jóistennek. Annak fájt. És gondoltam, oda eljön a férjem, mert Jehova tanúi voltak, de a baptistákon is volt kettő, aki bizonyságot tett erősen, és én ott is csak nagyon zokogtam és sírtam. Sokan voltunk csomóba, de nem sírt senki, csak én az asszonyok közül. Férjek ültek úgy a padon, a koporsó mellett, és a férjem mindig nézett hátra. És féltem, hogy ebből baj lesz, hogy én mit sírok ott, mit kacagtatom ott magamat egyedül. Többik nem sírnak. És akkor vége volt, kijöttünk, és hogy mentünk hazafele, akkor azt mondta a férjem, hogy te miért sírtál úgy? És akkor már gondoltam, hogy már kezd is. Hát mondom, sajnáltam a nagybátyámat, de akkor sem mertem mondani, hogy a bűneimért sírok. És azt mondja, és még miért sírtál? Megint kérdi. De arra már ő felelt. És azt mondta, hogy sírhatunk, mint fiam, mind a ketten. Mert el vagyunk veszve. El vagyunk kározva. Nekünk meg kell térni. Vigyél engem oda, ezutánon Isten ígéit lehet hallani. Ne hagyj el, mert ha elkározok, legyen a te lépked. És akkor gondoltam, hova tudjunk menni. Addig mentem a templomba, de nem szólt az íge, mintha hova menjünk, és akkor Ballán hálad ünnepély volt, és testvérem már hívő volt, és akkor oda elhívtak, hogy kocsink volt, hogy vigyük el őket az imaházba, de mentünk mi is, de már úgy mentünk, hogy már vágytunk valaki után. És akkor elmentünk, és ott hallott az íge, és ott is az az ége volt, hogy aki enged a fiúnak, örök élete van, és aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És akkor férjemet is nagyon megösszetörte, mert mindig olyan ideges volt, és olyan nyughatatlan. És azt mondja, hát ez nekem a bajom, hogy rajta van a Jóistennek a haragja, mert úgy éltem, és úgy éltünk, és mindenki ment haza, ott nem mondta senki, hogy hát maradjon vissza, aki döntött, tehát hálaad ünnepély volt, tehát mindenki adott hálát a török életért, a bűnbocsánatért, az Úr Jézus Krisztusért, az élő reménységért, és én azt gondoltam, hogy ott elpusztulok. Hát nekem ez nincs, egyik se. És nagyon-nagyon sírtunk mind a ketten, ott is kikészültünk. És amikor mentek haza, nem mondta senki, maradjunk vissza, de mi nem tudtunk fel se állni. És akkor oda jött Veres Ernő testvér, meg Annuska, meglátták, hogy mi van velünk, és akkor mondták, hogy na, imádkozzunk, bementünk egy ilyen kis szobába, és ők imádkoztak értünk. És akkor, mikor ők végeztek, akkor a férjem is kitört, amit soha nem hallottam életemben, és akkor látom, hogy ő reszkető, csorog itt level a könnye, és imádkozik, és sír, és zokog, és akkor én is utána. És onnan arról a helyről én már úgy jöttem ki, mint akinek ott maradt a bűném abban a szobában, lehullott rólam a teher, boldogan jöttem onnan ki, és úgy éreztem, úgy néztem szembe, hogy Ballától Kraszna így lehet. és nem is kell nekünk menni, nem kell az autó, én haza tudok repülni, olyan boldog voltam. És örvendek, hálát adok a Jóistennek, hogy ez az öröm, ez a boldogság még ma is a szívemben él. És most már özvegy vagyok, de mondhatom most is, és mondom is, sokszor rám néznek, hogy beszélek így, hogy én mondom, hogy én nagyon boldog vagyok. Mert nem vagyok egyedül. Az Úr velem van, érzem a közelségét, és érzem, hogy szeret, és ő most már az én férjem, én vele társalgok éjjel és nappal. És úgy szeretném, hogyha valaki hallja az én történetemet, gondoljon arra, hogy egy lépés van az élet és a halál közt. Ez mindenkire szól. És ha valaki még nem fogadta el az Úr Jézust, még a nagy kegyelem idő még itt van, még lehetséges, de ki tudja, hogy meddig. Mert tudjuk, hogy elvétetik tőlünk a kegyelem, és most még meg lehet térni, és meg lehet kapni ezt az igazi boldogságot, amit az Úrban lehet megkapni, és amit az Úrral lehet megélni, és én ezért nagyon hálás vagyok. És azért is, hogy nagyon sokszor megtapasztaltam Istennek a közelségét, az én szeretetét betegségből gyógyított meg, szempillantás alatt, mint hogy az ígében van, hogy meggyógyult abban az órában, és én úgy is olvasom, és én úgy is hiszem, hogy ami ott megvan írva, azok mind igazak, mert az én saját életemben tapasztaltam meg, hogy még reggel mentem az orvoshoz, hogy merre menjünk Magyarországra, hova menjünk, mert egy olyan betegség volt, ami halálos. És este meg voltam gyógyulva, elmúlott. És sajnálom az embereket, akik sötétségben vannak, és távol a Jóistentől, és nem kapják az életnek az értelmét, pedig csak ez lenne, az Úrral élni és vele járni.
1: Eszti néni, azt tetszett mondani, hogy hát nem az Úrban házasodtak, de aztán Isten csodája folytán mindketten férjével együtt megtalálták őt. Eszti néni, össze lehet hasonlítani a két életet?
2: Hát amikor megtértünk, én azt mondtam, hogy lesz mennyország. Biztos lesz mennyország. Mert én már akkor a mennyországba kerültem. Abból az életből, ahol voltam. És én hiszem is most is, hogy lesz mennyország, és hogy oda is jutok. Az Úr Jézus Krisztus drága érdemében.
1: Legyen így, és mi is hisszük és valljuk. És köszönöm szépen, hogy ezt megtetszett osztani velünk. És köszönöm. Isten áldja Eszti nénit továbbra is, amíg tartja itt ezen a földön. Köszönöm.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Amikor ez a felvétel készül, már napok óta hőségriadó van. Ráadásul, így ahogy előre nézünk, megy egyre magasabbra a hőmérséklet. És amikor hallgatja az ember, akár az utcán, akár valahol emberek között járva a beszélgetéseket, néha elég egy benzinkút, máskor elég egy gyülekezet, akkor nagyon furcsa megnyilvánulásokat lehet hallani. Tegnap valaki hevenyen káromolta Istent azért, hogy ilyen meleg van, és miért van ilyen idő. És amikor ez történt, egyszer csak belém hasított valami. Tessék csak hallgatni, hogy van ez a jelenések könyvében. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával. És az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Tudják, a fizikai életben is van olyan, hogy jóslófájás. Aki szült gyermeket, az tudja, hogy még mielőtt a gyermek érkezik, és megjönnének azok a bizonyos szülési fájdalmak, előtte már sokszor, némely esetben hónapokkal, máskor hetekkel, napokkal, de megjelennek azok a fájdalmak, amelyek arra utalnak, hogy gyermek fog születni. Én tudom, hogy nagyon sokan a jelenések könyvének ezeket a poharait abszolút jelképesen értelmezik, de nekem az a gyanúm, hogy ahogy megyünk előre a történelemben, ezek a jelképek könnyen történelmi valóságá válhatnak. És tessék csak arra gondolni, hogy mi történik. Amikor én gyermek voltam, ha azt mondták, hogy hőség, az azt jelentette, hogy 30 fok is lehet, kánikulának mondták akkor. Nem mondták, hogy hőségriadó, de azt mondták, hogy a kánikulában mindenki nagyon vigyázzon, mikor ne menjen nagyon a napra, és hogyha a Balaton vize 24-25, pláne 26 fokosra fölmelegedett, akkor sokan azt mondták, hogy hát ez már gyakorlatilag majdnem halászlé, egy kis paprika kéne hozzá, és már lehetne onnan halászlevet szürcsölgetni. Persze ezt az emberek csak amolyan cinikus tréfával mondták, de tessenek most arra gondolni, hogy pillanatnyilag mi van. Pillanatnyilag az van, hogy Svájcnak és Franciaországnak a határán van egy nagyon híres, kanyargós tó, 9 métert esett a vízszint, és a tómederben a sétahajók vesztegelnek szárazon, mert nincs min hajózni. És azt szokták mondani, Magyarország egy abszolút biztonságos hely, ami az élő vizeket illeti, hiszen rengeteg forrásunk van, ott van a nagy Duna, ott van a nagy Tisza, hatalmas vízfelületeink vannak az ország méretéhez képest, nekünk mindig lesz édes vízünk. Soha nem látott mértékben csökkent le a Duna. Én úgy tudom pillanatnyilag, hogy mióta a mérések vannak, ilyen alacsony szintet még nem mértek. Tessék mondani. Az a hőség, ami van. Az, hogy nem csak az autó hőmérője, hanem az árnyékban levő hőmérők sokszor 39-40 fokot mutatnak. Miről beszél nekünk? Nem kellene arra gondolnunk, hogy nem pusztán arról szól, hogy kiég a kukorica, meg megsemmisül a szőlő. Nagyon sok helyen, amikor az ember úton megy, azt látja, hogy az út mentén a fák gyakorlatilag leégtek, leperzselődtek, mint hogyha bepermetezték volna őket valami gyomírtóval. Miről beszél ez nekünk? Azt mondja a Biblia, hogy mielőtt a Krisztus visszajön, efféle jelek fognak bekövetkezni ezen a világon. Ott, ahol a nap sugarai ártására vannak az embereknek. Természetesen a Biblia a maga nyelvén fogalmaz, nem beszélt nekünk arról, hogy a sugárzás ilyen-olyan-amolyan árnyalatai és formái milyen módon teszik tönkre a bőrünket, és nyilván nem mondták azt, hogy az ibolyán túli sugárzás az most olyan mértékű, hogy bőrrákot is okozhat, na de hát ebben élünk. És azt tapasztaljuk, hogy ez egyre csak fokozódik. Az emberi létet veszélyeztető mértékben kezd a hőség eluralkodni. Nem csak az országunkban, egész Európán. És az emberek ilyenkor visszatalálnak Isten nevéhez. Na nem azért, hogy megtérjenek, mint ahogy ezt a Biblia is mondja, hanem azért, hogy átkozzák az Istent. Miért? Tessék csak figyelni ezt a furcsa magyarázatot. Káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött. De nem tértek meg. Magyarul az emberek pontosan tudják, hogy ezek a dolgok egyedül Isten által lennének megváltoztathatók, módosíthatók, helyreállíthatók, belénk van valahogy kódolva, ösztönösen tudjuk, hogy a teremtő az, aki a teremtett világban bármit, bármikor képes helyreállítani. És nem marad más, csak a káromlás, az átkozódás. Miért? Mert nem megtérni akarunk. Nekünk olyan Isten kell, aki kiszolgál bennünket. Vagy ahogy a nagy költőnk Nagy László mondta, nekem a kérés, nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. De most adja, már is adja. És tudják, azon gondolkozom, hogy miért is adná. Hiszen kaptunk figyelmeztetést. Nem egyet és nem kettőt, de mondhatnám nyugodtan úgy, hogy nem százat és nem kétszázat. Újra és újra szól az ige is. Na de, ha Istenhez fordulnánk, akkor a mindennapjainkat is felül kéne vizsgálni. Az életgyakorlatunkat, az egymáshoz való viszonyunkat, egymásnak a tiszteletét, megbecsülését, az egymással való értékrendet, mit ér nekem a másik, akár házasságban, akár gyermek-szülő viszonyban, vagy fordítva, akár unoka, akár az élet egyáltalán, és akkor rengeteg mindenben kiderülhetne, hogy na de hát köze nincs annak, ahogy élünk, ahhoz, amit Isten rendelt. Akkor viszont megtérni kéne. Na de nem akarunk megtérni. Nekünk csak adjon Isten egy élhető világot. És adja meg azt, hogy úgy éljünk benne, ahogy akarunk. Ez a kettő, ez nagyon ellentmondásos. Tetszik tudni miért? Azért, mert amikor Isten megteremtett bennünket, akkor sáfárnak teremtett. Azt mondta az első ember párnak, hogy őrizzék és műveljék azt a területet, amit kaptak. És azóta se változott volna meg az embernek a küldetése. Az egész teremtett világra vonatkozóan őrizd és műveld, és az embertársi kapcsolatokra nézve is ott van az isteni parancsoknak egész sora, ami rendezett kapcsolatokat garantálhatna. Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Nem más helyzetből beszélünk vagy hallgatunk. Nekem is az a kérdésem, elszenvedve ugyanazt a hőséget, tapasztalva ugyanazokat a körülményeket. Vajon hova vezet ez? Vagy ha már jóslófájást emlegettem, mi születik ebből? A Szentírás azt mondja, hogy jön vissza Jézus. És akkor elég kell állni. Készülünk erre, és ezek a forró jóslófájással terhelt napok emlékeztetnek bennünket arra, hogy ez azt jelenti, hogy közel van ő az ajtó előtt? Egyébként így fejezi be a hét pohár után az üzenetet János, íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mesztelenül, és ne lássák szégyeni. Imádkozzunk. Uram, te látod azt, hogy mindazok a dolgok, amik körülvesznek bennünket, mennyire fölzaklatnak, mennyire megterhelnek, fizikailag is, szellemi értelemben is, lelki értelemben is. Nagyon kérünk, Uram, hogy segíts, hogy azok az üzenetek, amelyek a teremtett világból érkeznek hozzánk, ne csak arra ösztönözzenek bennünket, hogy a te nevedet emlegessük, hanem arra sarkaljanak, hogy oda menjünk a te trónod elé, leboruljunk és odaadjuk a szívünket, az életünket, hogy nehogy elveszünk. Amen.
1: Mára elbúcsúzunk. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 15-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 95. fejezet 6. verséből olvasom. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Az Újszövetségi igét Lukács evangéliuma 17. fejezet 16. verséből olvasom. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Ki ne találkozott volna olyan kisgyermekkel, aki a nagyok elől bújócskázva két kezével takarta el az arcát. Persze mindez csak akkor jó móka, ha a kukucs elhangzása után nevetve nézhetünk ismét egymás szemébe. Az ilyesfajta bújócska, a bibliai elbeszélések szerint, már az édenkerti bukás óta szokás Isten és a gyermekei az emberek között. Takargatjuk a belső dolgainkról, a testi és lelki hogylétünkről árulkodó vonásainkat, a szemünk fényét, az összeszorított vagy éppen mosolygó ajkainkat. De tudjuk azt is, hogy az emberség jellemző vonásai közé tartozik, hogy ki kell lépnünk a takarásból. Ilyenkor gyermeki rajongással és várakozással arra számítunk, hogy egymásra találva ismét az Isten arcába nézhetünk. S talán csak ilyenkor tudatosul bennünk teljes súllyal a Zsoltáros szava. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Zsoltárok könyve, 104. fejezet, 29. vers. Sőt, új erővel értjük meg Mózes kijelentését is, amikor az aranyborjú miatt Isten elfordulni készült népétől. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mózes második könyve, 33. fejezet, 15. vers. Amikor a tizedik, valójában egyetlen meggyógyult leprás visszatért az életét megváltó Jézushoz, és arccal a földre borulva öntötte ki elé háláját, már tudta. Arcát ezután mindenkor szégyen és félelem nélkül emelheti fel Urára. Nem fordulnak el többé egymástól. Imádkozzunk. Fordítsa felét orcáját az Úr, és Krisztusában legyen velünk minden napon a világ végezetéig. Fordítsa felénk orcáját az Úr, és Krisztusában találjon ránk, és tartson meg minket üdvösségére. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és Krisztusában emlékezzen meg rólunk életünkben és halálunkban. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és Krisztusában adjon nékünk békességet. Ámen. Az áhítatot Korányi András írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Köszönd meg nekem a problémáidat. Mihelyt az elméd leragad egy problémánál, hozd azt hozzám, hálaadással. Aztán kérd, hogy mutassam meg, hogyan kezelheted az adott helyzetet az én akaratom szerint. Maga az a tény, hogy hálát adsz nekem, felszabadítja az elmédet a negatív beállítottság terhe alól. Ahogy rám irányítod a figyelmedet, a probléma veszít a jelentőségéből, és már nem lesz ereje elgáncsolni téged. Együtt kezelni tudjuk a helyzetet. Vagy úgy, hogy szembeszállunk vele, vagy úgy, hogy félretesszük, és később foglalkozunk vele. Az elmédet háborgató helyzetek közül a legtöbb nem is a mai nap gondja. A holnaptól vetted kölcsön őket. Ilyen esetekben kiemelem a problémát a mai napból, és áthelyezem a jövőbe, ahol el van takarva a szemed elől. A helyébe odadom neked a békességemet, ami szabadon árad az én jelenlétemből.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 6. vers. János evangéliuma, 14. fejezet, 27. vers.

0: Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. Korintoszi első levél 10:10.
1: A nehézségek, szenvedések és terhek alatt könnyen ellenkezést tör ki belőlünk. Minden elégedetlenség a szív zúgolódásának a jele. Paraszkodunk a körülmények és emberek miatt, de magunkat nem vádoljuk. Pedig, ahogy Jeremiás írja a Siralmak 3. fejezet 39. versében, mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért bűnhődik. Némelyek azt nehezményezik, hogy mindenütt lemaradnak, és nincsenek azon a helyen, ami jogosan megilletni őket. Szerencsétlen órában születtem, nekem semmi sem sikerül, sóhajtoznak. A felülről való világosság sok mindent fölfed, amit eddig nem láttunk. Saját bűneinket, sokféle engedetlenségünket. Ilyenkor elcsöndesül a zúgolódás, és elgondolkodunk azon, megérdemeljük-e Teremtőnk kegyelmét. Adódnak olyan helyzetek is, amikor nem látjuk Isten útjait. Nem értjük őt, és ezért kemény szavakkal szólunk ellene. Hiába való az Isten szolgálata. És mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Malakiás próféta könyve 3. fejezet 14. verse. Minden elégedetlen beszéd tulajdonképpen Isten ellen irányul. Aki a sorsa miatt zúgolódik, az Isten útjait kritizálja, és elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel, mint egykor Jób. Hinnünk kell és élnünk azt a tudást, hogy Istennek minden útja jó, és mindent jól cselekszik. De amíg az ember balga, nem tudja, hogy Isten azért aláz meg, hogy megőrizzen minket az áldatlan fölemelkedéstől. Megüresít, hogy igazi tartalommal töltsön be. Eltávolít bennünk sok mindent, hogy tisztaságot adjon. Letépi a bilincseket, hogy vele lehessünk. Aki megérti Isten útjait, az Istennek ad dicsőséget. Vizsgáljuk meg szívünket. Rossz kedvünkkel másokat is befolyásolunk. Békétlenségünkkel mások békességét is elvesszük. Ismerjük föl önfejűségünket. Engedjük, hogy az Úr Jézus a lelkünkbe világítson, és akkor fénye belőlünk is ragyog.

Egyedül te ígérheted, és adhatod meg nekünk az örök életet. Te arra hívsz engem is, hogy lépjek szolgálatodba, és közvetítsem tanításodat mindazok számára, akik jó szándékkal keresik az igazságot és Istent. Segíts, kérlek, a Szentlélek által az áldozatkész, szeretetteljes cselekvésben. Hadd lépjek túl a sokféle elégedetlenségen, hiányérzeten, tegyem le az úgolódást. Kezedbe helyezem minden munkám, eredményem, sikertelenségem, vágyakozásom és örömöm. Segíts fényeddel megfelelően látni és értékelni azokat. Az új Sion hárfa 35. énekével szólva. Megváltom, tartasz minket kezeiddel, szíved reánk irányzod. Bár még minden oldal felől kísértettel küszködünk, nehéz a kereszt kívül, belül, előttünk és mögöttünk. Emeld fáradt erőinket, hogy a gondot letegyük, és világi ügyeinket figyelmünkbe se vegyük. El az emberfélelemmel, s elménk kétkedésével. Szeretet, add, feszítsük meg veled számos bűnünket, és szent eget.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az egyház elnöksége és Baka András levélváltása. Az evangélikus egyház országos elnöksége augusztus 12-én levélben köszöntötte Magyarország új államfőjét, Baka András köztársasági elnök másnap ugyancsak levélben köszönte meg egyházuknak az együttműködésre való nyitottságot. Szemerei János elnökpüspök és Prőle Gergely országos felügyelő az országos presbitérium nevében küldött üzenetükben úgy fogalmaztak, örömmel nyugtázták a Baka András beszédében elhangzottakat. Hozzátették, egyházunk az elmúlt években is igyekezett mérsékelni a magyar társadalmat valóban jellemző vészes megosztottságot, militáns retorikát. Talán ennek is köszönhető, hogy minden nehézségünk ellenére sikerült megőriznünk sokszínűségében is egységes közösségünk hitét, elkötelezettségét, derűjét. Egyúttal azt is jelezték, hogy szívesen ajánljuk föl együttműködésünket az ön által felvázolt célok megvalósítása érdekében. Baka András válaszlevelében kifejezte nagyra becsülését, amiért az evangélikus egyház ebben a nehéz, megosztottságokkal terhelt időszakban is becsületes, tiszta és mértéktartó hangon szólal meg. Köszönettel fogadta az egyháznak az együttműködésre való nyitottságát. Baptista művész

0: Nemzeti Alkotó Hét 2026. A Baptista Alkotó Heted ebben az évben, ezen a héten újra Pécsett rendezték meg a Zsolnai negyedben. A város ezen része egyszerre szépséges és nyomasztó. Reggelente egy rövid előadással indítottak, amit Mikes Balázs tartott. Ő a festményprédikációk ötletgazdája és megvalósítója. A hét témájával kapcsolatban mutatott be festményeket és műalkotásokat. Ezeken a reggeli alkalmakon néha elhangzott egy rövidebb igei buzdítás, és imádkoztak a nap és a hét áldásaiért. Ezután elvonultak alkotni. A festők festettek, az írók írtak, esténként közösen megbeszélték a napi alkotó munka eredményeit. Végül tegnap pénteken közzétették azokat az alkotásokat, amelyeket már meg lehet mutatni a nagyobb nyilvánosságnak. Mindig vannak apró változások a programban, de ezek gerince a hétnek. Idén volt néhány helyi vendégük, akik kíváncsiak voltak erre az eseményre. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó részvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal, a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A Székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombat délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő szeptember 1-e. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható. A déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de több órás napsütés lehet. Déli szél és 30-38 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
3: Az előző beszélgetés szeretnénk folytatni veletek, és több minden motivált arra nézve, hogy megint meghívjunk veleteket az Éted Podcast adásába, és köszönjük, hogy eljöttetek, Júlia és Peti.
4: Mi is köszönjük a meghívást.
3: Két dolgot emelnék ki, ami motivált. Az egyik az, hogy nemrégiben is beszélgettem fiatalokkal, és nagyon érdekes volt számomra a lányok szájából hallani azt, hogy hogyan is látják a fiúkat, vagy ezt az egész tematikát, amit elkezdtünk egy héttel ezelőtt, hogy közeledés, randevú, házasságra való készülődés, az igazinak a kiválasztása. Illetve a visszajelzések alapján is, amik voltak az adásunk kapcsán, úgy láttuk jónak, hogy jó lenne ezt a beszélgetést folytatni, és egy kicsit a női szemmel, női szemügyen keresztül megvizsgálni ezt a tematikát, úgyhogy Júlia, tiéd lesz a reflektorfény a mai adásban, és hozzá szeretnénk néhány kérdést intézni. Természetesen Peti és Márk, tőletek is várok feedbacket, hogy ne engedjük, hogy Júlia túlságosan leuraljon bennünket.
5: Nem szeretnék.
3: Biztos nem fogsz, kíváncsiak vagyunk majd a ti véleményetekre is. És az első kérdésem az lenne, majd elmondom azt is, hogy mit mondtak nekem a lányok, de kíváncsi vagyok, hogy te, mint már nem lány, hanem régbe futott asszony, hogy látod ezt meg, hogyan ismered a nőket, vagy mit látsz bennük, hogy mi a fontos egy lánynak egy fiúban? Mi az, ami kiemelkedő? Mi az, ami megragadja? Nyilván keresztény lány, tehát egy keresztény fiúban. Ezek az alapelveket leszögeztek a múltkor, úgyhogy innen folytassuk.
5: Hát a legfontosabb szerintem, hogy tudja tisztelni, és tudjon felnézni rá. És most van egy kis variáció, hogy...
3: Mármint a nő a férfi.
5: Igen. Hogy kinek mi a fontos, illetve attól is, hogy ki mennyire érett, hogy milyen korban kezdődik el az ismerkedés, vagy milyen korban jön a nő felé az udvarlás. Mert hogyha mondjuk ilyen 17-18 éves, annak mondjuk nagyon érett lányuk, de veszélyes, hogy nagyon a külsőség, nagyon az fog dominálni itt, ami vagány, ami lehet, hogy talán mulandó is, de talán egy kicsit később, vagy amikor egy nő érik, nem feltétlenül korhoz köthető, jobban előtérbe kerülnek az igazán maradandó és fontos dolgok. Tehát talán nem tévedek, hogyha egy érett lánynak nagyon fontos az Istennel való kapcsolat a férfinek. És ez lehet, hogy sablonosnak jön le, de hogyha meglátod egy férfiben Krisztust, hogyha valamit tud tükrözni többet, mint önmagát, akkor az nagyon vonzó tud lenni.
3: Egy azért lánynak ez fontos, vonzó.
5: Igen. Igen. És ezért van az, hogy először azokat a fiúkat látják meg a lányok, akik elő vannak, akik szolgálnak, akik bizonyságot tesznek. Persze ez is egy csapda, mert lehet valaki egy csendesebb személy, aki nem annyira elő van, viszont kisebb csoportban, közösségekben, házi közösségekben mégiscsak meglátszik benne is a Krisztus. És akkor ez attól függ, hogy valaki introvertáltabb vagy extrovertáltabb, hogy mi az, ami számára inkább bejön, de mindenképp ezt meg kell való lássa.
3: Köszönöm.
5: Gondolom.
3: Már megleplek, téged kérdezzek először, hogy te így tudod a lányokról, vagy mi az, amit te láttál?
2: Teljes mértékben.
3: Nagyon jó.
2: Mindenféleképp hallottam, hogy a lányoknak fontos ez, illetve, hogy valami szinten ők sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a belsőre, hogy hogyan viselkedik, hogy milyen érzéseket vált ki a szeméből, annak ellenére, hogy viselkednek a fiúk, akik sokkal inkább a külsőre mennek, és az érzelmekre néha. És ezzel kapcsolatosan, amit te mondtál, hallottam egy olyat, az angolul nagyon jól hangzik, hogy egy fiú hogyan, how he acts and how he reacts. Tehát hogyan viselkedik, versus hogyan reagál bizonyos dolgokra. Mert az egy dolog, hogy a mikrofon előtt elől szépen viselkedik, jól beszél, megtanulja az igeverseket, Károli bibliája van, meg stb. De mikor elmentek mondjuk egy kávéra, és észreveszed, hogy csúnyán viselkedik a pincérre, vagy éppen felhívja az anyukája, és nagyon csúnyán mogorván beszél vele, akkor azok sokkal mérvadóbb jelek, mint az a nem tudom mennyi, milyen sok eltöltött idő elől a szószéken, vagy a mikrofon mögött, vagy bárhol, ahol éppen szolgált. Tehát a lányoknak ez a nehezebb szerintem, hogy hogy megtalálni ezt a, hogy időt adni a fiúknak, hogy nem csak az alapján megítélni őket, amit elől látnak, hanem úgy tényleg mélyebben megismerik a fiúkat. És most, ez igen. Pro-kontra mehet.
5: Most ez tehát nagyon számít, hogy hol ismerkedik egy pár. Mert mondjuk egy közös ifiben, vagy egy közös baráti körben nem kell eljutni odáig, hogy elmenjünk kettesbe kávézni, mert észreveszed például egy társast, amikor játszasz, hogy hogy reagálja le az, hogyha veszít. Uh-huh. Vagy és sport van, ugye az nagyon kijön ott az emberekből. Elmegyünk táborozni, sportvetélkedő, focivetélkedő, ott kijön. Még a legszuperebbekből is egyik másik dolog. Szóval lehet meglátni a kevésbé hivatalos oldalakat is. És én úgy gondolom, hogy egy emberről leri, hogy amikor a szószéken van, vagy a mikrofonnál van, hogy amit mond, az a szubstancia, az mennyire szívből jön, vagy mennyire nem. Nem hiszem, hogy ezeket meg lehet játszani. Illetve úgy gondolom, hogy most, amit elmondtam az előbb, hogy mi fontos egy lánynak, talán azt elmondtam, hogy mi volt fontos nekem is, és sokaknak fontos, de azért az az igazság, hogy nem mindenkinek. Mert ismerek olyanokat is, akiknek az volt a fontos, hogy milyen autója volt a srácnak. És attól érezte magát vagánynak, hogy vezethette a nem tudom hány tízezer eurós Mercedesét. És elmentünk egy ifjúsági konferenciára, és milyen nagy csaj volt, hogy ő a gazdag srác lógott. Tehát azért ez is ott van benne, meg a jóképű srác, vagy a híres, a menő srác. Tehát azért nem minden lány egyforma, ugye nem minden fiú is egyforma. És nyilván, hogy ember a párját megtalálja.
4: Mm-hmm. Úgy gondolom, hogyha egy szóval lehetne összefoglalni, nagyon fontos, hogy hiteles legyen az a fiú. Tehát amit mond, ahhoz tartsa magát, azt próbálja megélni őszintén a hitét, illetve a férfi szemmel talán azt is mondhatnánk, hogy meg kell érjen a lány is. Tehát nem biztos, hogy ezek az értékek, ezek már 16 vagy 17-18 éves korban ott vannak benne, és lehet, hogy ezért van a fiúkban is sokszor csalódás, van olyan eset is, hogy még éretlen az a lány. Lehet, hogy ez a fiú érett, kész lenne rá, de a lány még nincs kiforva benne az igazi értékrend.
5: Igen, teljesen egyetértek. Én is másképp gondolkoztam 18 évesen, mondjuk, mint 25 évesen, amikor megismerkedtünk.
3: Ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy podcastünkben említettük ezt már, és igazán nem akarom magad plagizálni, de az egészséges kapcsolatokhoz kell a vágyon túl az érettség. Tehát az én kislányom is, aki 5 éves vágyik arra, hogy mennyasszony legyen, de nem érett még erre. Tehát ezt kell ennyire őszinte keresztények legyünk, és ezt címzem a lányoknak és fiúknak is, hogy bevalljam azt Istenet, hogy érett vagyok, vagy nem vagyok érett a házasságra, vagy egy egészséges kapcsolat kialakítására a házasság céljából. Nem tökéleteseket keresünk, tapoljam, amikor azt mondta, hogy egy életen át tanuljuk a másiknak a kezelését, meg a házasságban leszünk jó házastársak, tehát nem, de az éretlenség is úgy gondolom, egy hiba lehet, ha így megyek bele egy kapcsolatba. Köszönöm nektek, ez meglepett azért. Nekem a lányoktól mit mondtak, Júlia? Én is meglepődtem. Tehát én is 22-24 éves lányokat kérdeztem meg nemrégiben, és azt mondták nekik, az a nagyon fontos, hogy az a fiú tudjon beszélgetni. Lehessen vele beszélgetni. És akkor kijött az, hogy értelmes dolgokról, lelki dolgokról, Istenről, komoly dolgokra. Tehát ára gyümölözön, amit mondtatok ti, biztonság, komolyság, határozottság, egyenesség, őszintesség, hogy ez nagyon fontos egy lánynak. És ennedik dolog volt az, hogy jól nézzen ki, vagy hogy konditerembe járjon, vagy hogy milyen kocsia legyen. Tehát, hogy ez volt fontos nekik. Ez nagyon érdekes volt számomra. Jó, ezt jó látni azért, ha lányokban, hogy van esélyünk nekünk is, akik nem mondjuk a repülőgépre.
5: Egyébként úgy gondolom, hogy egy olyan fiú, aki jól tud viselkedni, most értsétek ezt jól, eléggé udvarias, eléggé figyelmes, biztonságot áraszt a jelenléte, az sokkal inkább labdába tud rúgni, mint egy nagyon vagánykodó, akiről az rél le, hogy igazából nem értékeli azt a lányt.
3: Nem ad elsőséget az ajtónál, vagy stb. Ti azért figyeltek a részletekre, tehát figyelitek a fiúkat, ugye? Tehát a lányok figyelik a fiúkat, és észreveszik ezeket a finom dolgokat.
5: Mi is tudom, mert nagyon régóta nem élek ebben benne.
2: Már szakmai titkosan.
4: Valószínűleg ez nem is tudatos, tehát ez annyira ösztönösen jön, annyira tudatalatból jön.
3: De tudjátok, ki az a bunkó, meg ki az, aki udvarias, aki komoly, aki ott van, ahol beszél, stb. Tehát ez
5: kiderül, interakciókból kiderül. Uh-huh.

0: Jó, és akkor ott van a következő lépés, hogy, na, a lány hogyan reagáljon mondjuk egy ideál, egy keresztény komoly srácra, aki közeledni, és hol van az egyensúly között, hogy, ne is legyen ilyen sűnyi, aki mindenki taszít magától, és egy fiú sem meri megszólítani, még a legbátrabb Buze Péter se, aki leutazott Marosvásárhelyre, tudjuk az előző podcastből, meg a között, hogy ne legyen túl nyitott vagy könnyűvérű. Tehát a távolságtartás és a nyitottságnak az egyensúlyát egy lány hogy találhatja meg, Júlia, vagy hogy élje ezt meg, ha erre nézve tudná egy néhány tanácsot adni, és aztán nyilván ti is mondjatok egy-két dolgot, akár tapasztalatból, vagy elvárásból, Márk.
1: Hát a lányoknak az a feladatok, hogy reagáljanak, én úgy gondolom. És a reakció az attól függ, hogy mit vált, hogy milyen volt a kérdés. Tehát a válasz ugye attól függ, hogy milyen a kérdés. Hogyha egy fiú úgy próbál udvarolni, hogy érezteti, hogy tetszik neki a lány, de nem mond ki semmit, de mondjuk egy kiránduláskor mondjuk az ő autójába úgy rendezi, hogy vele menjen a lány, vagy többet van ott körülötte, és akkor elvárja, hogy akkor ettől a lány nagyon szaladjon, az úgy gondolom, hogy ez nem volt egy helyes kérdés, és nem is fog egy helyes választ kapni. Tehát nem várhatja el egy fiú egy indirekt kérdésből azt, hogy direkt választ kapjon. Mert sajnos vannak olyanok, hogy próbálkozunk, nem félünk a kosártól, és akkor a kikosarazástól, és akkor így környékezzük meg, és tapogatózunk. És akkor mit mondjon az a szegény lány? Tehát nem tud válaszolni, mert nem volt kérdés. Viszont hogyha egy fiú igenis megimádkozza, és tudja, hogy mit csinál, és előáll, akkor is, hogyha lett téved, de legalább bátor, akkor arra fog kapni egy választ.
0: De kapjon. Ezt is mondjuk ezért, mert bocsánat, lehet van olyan lány, aki meg a direkt közeledése nem a direkt válasz, hanem tehát olyan kétségbe, vagy ködben hagyja a srácot.
2: Igen, és inkább erre lennék kíváncsi, mert nagyon sok fiúismerősöm konkrétan feltette a konkrét kérdéseket, hogy szeretnének megismerni, ígyunk meg egy teát, sütit, stb. És vannak olyan lányok, akik mindenkinek igent mondanak, és vannak olyan lányok, akik mindenkinek nemet mondanak. És hogy hol van meg ebbe az egyensúly, az egészséges egyensúly?
3: Hát lehet, hogy gluténérzékeny is.
1: Úgy gondolom, hogy nagyon számít az is, hogy kit kérdezel meg. Tehát nyilván, hogy most nem fogsz mindenkitől igenlő választ kapni, azért valahol csak ki kell puhatolózni valamilyen módon, hogy igen, meghívjam azt a lányt, hozzámillik-e ez a lány. Ilyenkor nagyon jó az, hogy közösségben vagyunk, hogy barátaink vannak, hogy ifi lelki pásztorunk van, hogy fiúkörünk van, akikkel, vagy lány barátnőm, akikkel meg tudom ezeket imádkozni, és tudnak tanácsolni. Tehát nem biztos, hogy ugye mindenki illik mindenkivel, és akkor egy ilyen légből kapott megkérésre, tehát most az, hogy bátor legyen valaki, az nem arra gondolok, hogy így lecsap, és szia, holnap kávézni akarok veled. Tehát az kell legyen egy dinamikája, úgymond ennek a kapcsolatnak. És ez nem azt jelenti, hogyha az elején csak ismerkedünk, vagy tényleg társaságban együtt vagyunk, hogy nem vagyok direkt, de ennek van egy dinamikája, és az elején ugye észreveszed, hogy a másiknak ugyanaz az érdeklődési köre, észreveszed, hogy szívesen jön ő is abba a csoportba, hogy szívesen jön azzal az autóval, amivel te mész, és akkor felmered tenni neki azt a kérdést következő lépésként, hogy eljössz-e velem egy kávéra, vagy akárhová. Tehát azért csak van egy dinamikája, csak azért mondtam azt, hogy direkt kérdés kell, mert egy idő után, hogyha nincs direkt kérdés, akkor ugye nem is lesz direkt válasz.
3: Illetve itt van két nagy véglet talán. Vannak olyan fiúk, akik csak azért is megharcolnak azért a lányért. Mindegy, hogy a lány nem mutat érzéseket. Ők határozottan mennek tovább. Biztos, hogy hallottunk ilyen történeteket. Én személy szerint nem hittem ebben. Tehát én abban hittem, és most is úgy gondolom, hogy egy lánynak az érzelemvilága annyira értékes és annyira intenzív, hogy ez nagyon sok mindent elmond. Tehát hogyha nem kapod meg azt az érzelmi rezonálást egy hölgytől, akkor ne erőltesd. Én úgy gondolom. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kivételek ez alól, biztos, hogy Isten meg tud áldani nagyon sokféleképpen párkapcsolatokat, de én ezt így tapasztaltam, így éltem meg.
0: Tehát tudj visszavonulni egy idő után.
3: Tudj visszavonulni, legyen annyi alázat benned, hogy a másiktól, a másikat is felszabadítod ezelől a teher alól, hogy követesz tőle valamit, ami belőle lehet, hogy nem fog jönni. Nem vagy az esete. Nem jössz be neki. El kell ezt fogadni.
0: Illetve Péter, te említetted a múltkori beszélgetés, hogy a kudarcokat fel kell dolgozni. A hibáinkat, a bűneinket, amiben félresiklottam, ezt fel kell dolgozni, és ennek van egy ideje, tehát kell egy idő, hogy ezt feldolgozz. Nem az, hogy na, ma kihívtam Juliát, holnap kihívom Angit, holnap után kihívom Bözsikét, és így tovább. Tehát, hogy ezt fel kell dolgoznom, le kell tisztázzam magam, hogy na miért utasított engem vissza Julia? Hol hibáztam, hol gondoltam én róla rosszul? Mit nem vettem észre, amiatt én nem vagyok vele kompatibilis? Hol nem hallgattam Istenre? És ezt, ha letisztáztam, akkor mehet tovább. És fel kell dolgozni a kudarcot, mert tehát emberi hibáinkból kifolyólag, bukottságunkból kifolyólag tévedhetünk. És lehet megkérdezhetem, hogy Juliát jössze velem teázni, holott én Angit kellett megkérdezzem. És Isten megbocsát, megmutatja ezt, dolgozz fel, és menj tovább. Tehát így dolgozz fel a kudarcot, de ne legyél ilyen, aki repül egyikről a másikra. Illetve én Márknak azért egy kicsit átérzem a kérdésére, is ismerek olyan srácokat, akik kaptak egy-két kosarat. Lehet erről majd jól lenne egy podcastet tartani a kosarakról. Hogyan készítsük kosarakat. Hogyan dolgozzuk fel ezt, hogy nehéz egy fiúnak, és én bátorítom őket, hogy állj fel, tehát dolgozz fel, Isten szerint dolgozz fel, és menj tovább. Illetve ez, amit te mondtál, Pető, hogy tudj visszavonulni. Tehát ne légy bunkó, hogy egy feszott lóksz azon a lány, amikor megmondta világosan ezerszer direkt módon, hogy nem is kész.
3: Tiszteld meg azzal, hogy hiszel az érzéseinek valahol. Még valamit említenék itt, ugye a várakozással kapcsolatban. Fiúktól és lányoktól is hallottam már azt, és volt olyan, aki fel is tette nekem a kérdést, hogy hát én nem érdemlek meg egy szeretett kapcsolatot, hogy valaki engem is szeressen. Már idősödő illetőről volt szó. Persze, hogy megérdemel mindenki, nem erről van szó, de ki kell tudni várni. És hadd tegyek fel nektek egy kérdést, ami eszembe jutott a múltkor, ott volt bennem, csak már eltelt az idő, hogy hallottatok ti már arról, hogy az Úr Jézusnak utólagosan ilyen asztalos alkotásokról kiállítást rendeztek, vagy amiket az Úr Jézus faragott, székek, mert hogy úgy tudjuk, hogy az édesapjának a... Ugye nem. Ez nem volt érték, ez nem volt fontos. És Jézus 12 évesen már a papokat tanította, tehát 12 évesen ő már készen állt volna szinte a messiási hivatására, és mégiscsak 30 évesen kezdte el. Jó, most itt sok kérdés felmerül, de azt akarom ezzel aláhúzni, hogy Jézus nem mondta 25 évesen, hogy hát én már kész vagyok, hát mit kell annyit várni. De hány fiú meg hány lány, vagy lehet én is úgy éreztem, vagy úgy gondoltam, hogy mire kell még várni? Hát készen lennék. Miért nem jön még a társam? Lehet, hogy a fiúknak ez könnyebb kérdés, de a lányoknak ugye ez sokkal kiélezettebb, mert ők várnak, és ez a helyes, hogy várjanak.
0: De itt fontos az, hogy az Isten időzítés, és akkor így kész. És akkor Júlia jön is a következő dolog, amivel szembesülünk mi fiúk, meg szembesültünk mi valamikor is. Ezt tényleg teljes empátiával mondom meg, úgy hiszem, Peti, te is úgy jössz itt, hogy átérezzük azoknak a srácoknak a helyzetét, akik még a házasság előtt vannak. Mi örülünk, hogy éve futottunk meg, megtaláltuk azt a lányt, akit Isten nekünk rendelt, és szeret bennünket, hogy mi is szerethetjük ezeket a lányokat. Mindenki a saját feleségét nyilván, hogy... Amikor közeledik egy ilyen komoly srác, hogy dönti el egy lány, vagy hogy döntse, hogy kinek mondjon igent, nem arra a szent igenre gondolok, hanem hogy elmenjen vele sétálni, hogy kimenjenek kávézni egyet, hogy Márk mondja, vagy érted, hogy elhívja úgymond egy randira, egy ismerkedésre, hogy mi alapján döntse ezt el egy lány. Mert olyat is hallottam, hogy hát jó, ha most én elmegyek vele, és akkor mégse ő, akkor most hogy jön ki, hogy 3 hónap múlva még másikkal fogok elmenni teázni. Érted a kérdésben a frusztrációt, hogy közelítse ezt meg egy lány?
1: Hogyha komoly a srác, akkor nem hiszem, hogy olyan sok komoly fiúnak Isten egyszerre mondja, hogy ugyanaz fele a lány fele közeledjen. Tehát, hogy egyik kiüti a másikat. Hát vannak, kell legyen valamilyen meggyőződés, és el kell vezessen egy út ide.
0: De már arra is kell meggyőződés, hogy elmenjen egy egyszerű kávézóba vele, érted? Vagy egy
1: parvai sétára? Szerintem igen. Tehát most nem meggyőződés az az igazi nagy, hogy igen, igent mondok, de egy békesség kell legyen, hogy igen, elmehetek. És ez mindenki másképp kapja. Én, mivel Péterrel nem ismertük egymást, Nekem egy nagyon konkrét igei vezetésem volt, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy Isten miért vezet így, de tudtam, hogy valami fog történni. És amikor megkaptam az üzenetet, és eljött Péter a vásárhelyre, hogy találkozzon velem, akkor én Isten elé álltam, tehát meg volt a ifin, találkoztunk először, eljött egy ifire, és másnap reggel, mielőtt ismét találkoztunk volna, elmentünk közösen szolgálni, cigánymisszió, gyerekmisszió, tehát így ezek voltak így az első randig, együtt mentünk, de többen voltunk együtt, akkor én megkérdeztem Istentől, hogy Uram, ez most erre mondtad, vagy ez volt ez a vezetés, hogy erre értsem? És annyira konkrét igét kaptam, hogy ami azt mondta, hogy igen, lásd meg, hogy mindaz, amit fel is olvasom igazából, nem csak parafrazálom, mert ez nagyon érdekes. Azt az igét kaptam másnap reggel, hogy egyetlen szó sem veszett el mindabból a jóból, amelyet az Úr Izrael házának mondott, mind beteljesedett. Ez most nyilván, hogy nem azt mondta, hogy igen, mehetsz Péterrel sétálni, de viszont egy pár hónapos vezetés előzte meg ezt az egész dolgot, és én tudtam, hogy Isten nekem személyesen ebből az igéből most így szól. És nem tudom leírni azt a békességet, amit kaptam akkor. Tehát egy akkora meggyőződés és békesség volt bennem, hogy onnantól tudtam, hogy igen, nem kell rágörcsöljek, nem kell féljek, ez a fiú, nem ismerem, most láttam először, egy hete írt rám először, de nem fog becsapni, nem fog átverni, ráléphetek erre az útra.
0: Tehát legyen szabadság a lánynak, meg békesség erre.
1: És igen, és lehet, hogy másnak másképp adatik, tehát azért csak ismersz valakit, csak hogyha ismered, hogyha nem ismered, akkor Isten így is tud szólni. Van, Istennek megvan az útja is, nagyon fontos, tehát ezt ne vegyük ki a képletből, hogy számít, hogy nem, ez nem egy spiritualizálás, hogy számít, hogy Isten vezessen ebben a dologban.
0: Így van, ezt aláhúzom maximálisan, csak azt is meg kell említenünk, hogy vannak lányok, akik túl spiritizálják ezt. Tehát ha nem kapok igeverset, mint Júlia, akkor nem fogok menni senkivel teázni. Tehát, hogy ez is hiba, mert említetted te is, hogy téged így vezetett, de lehet, hogy egy másik lányt nem kell ebben vezessen, vagy értsd jól. Tehát, hogy vagy azután kezdődnek az igazi nagy vezetések, amikor elment egyszer vele sétálni a parba, és beszélgetett vele. Tehát én úgy gondolom, most nem befolyásolnak annak, Júlia, hogy egy kicsi nyitottság a lányban kell legyen.
1: Hát nyilván, hogy van nyitottság.
0: Mert ha mindig ilyen süni vagyok, ilyen visszautasító vagyok, meg én megközelíthetetlen vagyok, akkor lehet, hogy az is maradok.
1: Most attól függ, mert van, hogyha valaki azért süni, mert lehet, nem jött el az igazi. Tehát nekem van konkrétan egy barátnőm, aki nagyon sok fiút kikosarazott. És hogyha kintről nézed, vagy úgy ismeretlenül a helyzetet, akkor azt mondja, fú, de válogatós. De én ismerek minden egyes sztorit. És tényleg nem volt egy olyan személy, aki talált volna, akivel passzoltak volna, és nem voltak rosszak azok a fiúk. Kiváló volt egytől egyik, csak nem hozzáillettek. És úgy gondolom, hogy legyél süni. Legyél süni, amíg megjön az időd. Tehát a
0: milyen legyél, bocsánat?
1: Süni, mert a tüskékre beszélted, és úgy gondolom, hogy a süni is ugye akkor áll be abba a pozícióba, amikor jön egy veszély. Nem teszi ki, vagy nem állítja fel azok a tüskéket hiába, csak amikor jön a veszély. De amikor a nem megfelelő közeledés jön, akkor legyen meg a lánynak a méltósága, hogy legyen süni. Ez nem azt jelenti, hogy ez a lány rossz, vagy nem akar, vagy lenéz. Egyszerűen nem felej kell közeledni, és ennyi az egész. Majd lesz valaki, aki majd le tudja venni róla ezeket a tüskéket. Köszönöm. Nem te vagy az.
4: Olyan ő, hogy megáll,

0: Úgy érzem, sikerült provokáljalak, de kíváncsi vagyok itt a két másik kamerállásra, hogy ti hogy látjátok ezt?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha egy lánynak tényleg tetszik az a fiú, oda van érve, valami megfogja abban a fiúban, és az Istentől van, akkor ott a tüskék lehullanak. És nem biztos, hogy meg kell bélyegezni, hogy el kell ítélni egy lányt, vagy büszkének kell tartani azért, mert nagyon jó a kiállása, vagy nagyon jó, értsétek jól, túl szigorú talán a kiállása. Lehet, hogy ő nagyon határozott vonalakat húz, de biztos vagyok benne, hogy aki Istentől a hozzáélő társa, azok a tüskék, azok a vonalak fel fognak oldódni abban a pillanatban, a megfelelő pillanatban.
0: Adja Isten, én egy kicsit félek az ilyen lányoktól.
2: Van, amikor valakinek nincsenek tüskéi, csak ráképzelik a fiúk. Tehát én tudom magamról, hogy rám képzeltek tüskéket, és nem gondolom, hogy volt. Tehát én képzeltem tüskéket Péterre egyébként. Nem ismertem, annyit tudtam, hogy pszichiáter, és én elképzeltem, hogy ő nagyon elérhetetlen, beképzelt, büszke személy, és folyton öltönybe jár egyébként, ez egyik se igaz róla. És volt egy kialakított kép, abból, ami információm volt, kialakítottam magamnak egy elképzelés, és nem volt helyes. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor másikra pakoljuk a tüskéket.
0: És most a lányok mellé állok, hogy én beszélgettem olyan lányok, azt mondta, Lóri, senki ki nem hívott még teázni. Tehát, hogy elképzeljük a tüskéket rajta, és akkor senki nem, mert ő egy sűni, és valójában nem az. Na már, te hogy látod ezt?
3: Én ahogy látom, és kicsit ellentmondanék Júliának, amit te mondtál, nyilván más szemszögből látom a dolgokat, de ennek, amit te mondtál, annak is fennáll az a veszély, hogy csak a borító alapján ítéled meg a könyvet. De ahogy te is mondtad, Péterről elgondoltad egy csomó dolgot, hogy ő ilyen, hogy ő olyan, és lehet, hogy emiatt visszautasítottad volna, hogyha mondjuk egy kicsit kevésbé rámenni, és hogyha nem azt mondja, hogy küldök egy levelet, és én megyek, hanem mondjuk engedélyt kell, vagy nem tudom, finomabban megadja az esélyt a visszautasítást, vagy hasonlóak, akkor lehet, hogy sokkal másképp alakul a sztori, csak azért, mert nem ismered, mert nem adtál neki elég időt ismerni, megismerni őt. És szerintem valamennyi időt rászánhatunk a fiúkra, hogy megismerjük őket. Én is ismerek rengeteg olyan fiút, akiről a lányoknak nagyon rossz véleményük van. És én kell megmondjam nekik, hogy figyelj, nagyon rosszul látod, ez nem így van, mert nagyon kedves fiú, nagyon jó. Az is megtörtént, hogy zavarba van, és azért viselkedik úgy, vagy azért nem mutatja az igazi formáját. De én nyilván, én azt tanácsolnám a lányoknak, hogy legyenek ilyen szempontból is nyitottabbak, és olyan szempontból legyenek merészebbek, hogy tudják megismerni azt a fiút, és hogyha még nincsen igai vezetésük konkrétan arra, hogy milyen legyen, vagy milyen ne legyen, akkor ismerjék meg, és egy konkrét ok alapján tudják őt visszautasítani. Mert olyan példa is van, biztos ti is ismertek, akik sorra utasították vissza a fiúkat, és ahogy te mondtad, utólag lehet, hogy megbánták. Mert kiderültek vagy bizonyos dolgok, vagy másképp látják már a dolgokat. És hogyha, nem tudom, egy kávéra elmész vele, veszed azt a kávét tugó, és ha megunod, akkor fél után elmehetsz. De az is megtörténik, hogy tökre jól fogod érezni magad vele. Nyilván nem mondom, hogy mindenkinek kell engedjél, vagy hogy mindenkire igent mondjál, de kicsit nyitottabbak kell legyenek a lányok is szerintem.
2: Most visszafordítom, és a fiúkat pártolom egy kicsit ezzel, hogy úgy gondolom, hogy túl hamar kezdeményeznek bizonyos lányok fele, és nem értékelik magukat eléggé. És olyan lányok fele kezdeményeznek, akik éretlenségükből mondanak nekik nemet. Tehát lehet, hogy az a lány tényleg 2-3 év múlva egy olyan érett nővé fog érni, aki majd fog tudni különbséget tenni a mulandó és a maradandó dolgok között, de most még nincs odaérve. És szerintem emiatt vannak a kosarak. Én most nem azt értettem az alatt, hogy ugye meggyőződés kell, hogy most nem mész el még csak beszélgetni sem, mert nem lesz semmi probléma az, hogyha most valakivel beszélgetsz. Megvan a hely az ismerkedésnek, odáig is, hogy eljussunk a kávéig, vagy a kapucsinóig. Tehát lehet ismerkedni társaságban, és megvan az útja. És nem gondolom azt, hogy egy érett lány el fog valakit utasítani egy beszélgetésre. Már csak azért is, mert nem akarja másikat megbántani, vagy nem akarja leértékelni. De nem úgy, hogy egyből odahívom a másikat, hanem egy kicsit ismerkedjünk más közegben. Együtt, az ifiben, a stb. Viszont, hogyha te olyan lányokat keresel, akik, mint fiú, akik csak azon a szinten vannak, hogy összesutyorásznak, és nevetgélnek, és kinézik, hogy rajtad most milyen ciki ing van, mert mit tudom én, csak a színszéből vetted, és nem volt pénzed egy akármilyenre, vagy tehát ezeket, akik olyan lányokat keresnek, akik még a külsőségeknél vannak leragadva, akkor ne csodálkozz, hogyha azt mondják, hogy nem jövök ki veled kávézni, mert én elképzeltem, hogy minimum nem tudom, ki fog engem kihívni, és te nem ütöd a szintet. Mert ez a probléma.
1: A barátnőim.
0: Igen.
2: Tehát ez a probléma, hogy nem ütöd a szintet, mert nekem van egy elképzelésem, és te ahhoz képest most én mit tudom én, kit képzeltem el, azt a három fiú közül, akik a sztárok az IFI-ben, meg az Erdélyi Magyar Baptistaságban, és 50 lánynak tetszik, és hogyha nem vagy egy az egyik közül, akkor labdába se rúghat. De hogyha egy picit érik az a lány, és egy picit rájön, hogy mi az igazi fontos dolog, akkor már labdába fogsz nála rúgni.
0: Azt hiszem, azt leszögezhetjük, hogy tudunk sebeket okozni egymásnak. Tehát a férfiak a nőknek, és a nők a férfiaknak. És ha ezt nem jól dolgozzuk fel, akkor eltemetjük magunkat a kudarcainkba. Tehát igenis az a fiú gondolját százszor, hogy kivel akar jobban ismerkedni, kit szeretne kihívni, teázni, kávézni, ugyanúgy a lány is, de legyen bennünk ez, hogy a másikat megsebezhetem. Tehát, hogy úgy közelítsem a másikat, úgy fogadjam a közeledését, hogy tiszta lelkiismerettel, és ne akarom a másikat megsebezni, ugyanakkor hát itt lenne egy keményebb szó, de hát nem mondjam ki. Ne akarom kasztrálni azt a fiút, mert tehát ez is megtörténhet lányok esetében.
2: Nyilván tisztelni kell a másikat, van, tehát ez van. Az elsődleges hozzáállás. Ha nem is tetszik, ha nem is, akkor nem mindegy, hogy hogy mondod ezt.
1: Hát térjünk vissza picit erre, megint az időzítés. Úgy látom, hogy itt az időzítés körül sok minden forog. Ugye volt szó az éretlen lányokról, egy kicsit az éretlen fiúkról is. Tehát sokszor hangzik el az a gondolat, és a múltkori adásban is beszélgettünk arról, hogy az a fiú kell ismerje valamennyire önmagát, kell ismerje az értékrendjét, és kell ismerje, kell tudja azt, hogy mi az elképzelése a házassággal kapcsolatosan, illetve a jövendő feleségével kapcsolatosan is. És míg régebben sokkal hamarabb megérett az embernek a személyisége, ugye egy fiatalember készen állt a házasságra ezelőtt 50-100 évvel, amikor már 18 évesen felhúzott egy vályogházat, és tudott szekeret vezetni, már készen állt a nősülésre jóformán. Ugyanúgy egy lány is egyébként, amikor már
0: ja.
1: Ugye nem volt az élet bonyolult. Most viszont kevesebb a felelősség, sokkal később érkeznek a terhelések és az igazi feladatok, és ezért olyan 25-26 éves kor az, ameddig egy fiúnak a személyisége kikristályosodik. Tehát anélkül, hogy beskatujáznánk bármit, vagy ilyen nagyon merev határokat állítanánk fel, ezt jó szem előtt tartani, hogy meg kell érjen egy bizonyos életkort, meg kell üssön az illető, hogy készen álljon arra a dologra. Illetve, hogy készen álljon arra is, hogy a nemeket hogy dolgozza fel.
0: Nagyon jó.
2: Igen, én is ezt akartam mondani, hogy akkor érett valaki, egy fiú, hogyha el tudja fogadni azt, és ha nemet mondanak neki. Mert innen jönnek a sebek. És innen jön az, hogy egy idő után bezárja az ajtót, és azt mondja, hogy többet soha.
0: Hú, ez nagy mondat, Júlia, de köszönöm, hogy te mondtad ezt ki. Hú, ezt jegyezzük meg, hallgatóim, meg én is.
2: Te már nem kell megjegyezni.
0: Hát de ez hasznos gondolat volt. Még valamire kíváncsi lennék, Júlia, a beszélgetésünk vége fele. Meg ti is majd szóljatok hozzá, srácok. De Sobon, tőled várnám a választ, hogy én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi az, ami érdekelt titeket egy fiam, mi az, amit meg akarsz tudni róla, amikor elkezdődik az ismerkedés, és már közeledtek egymás felé, mi az, amit te meg akarsz tudni róla első körben, amit úgy egy nő kíváncsi a férfiban?
2: Hogy fog kényeztetni? Most lehet, hogy valami nagyon akadémikus választ vártatok, de arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy tud velünk bánni, hogy tudjuk nőként érezni magunkat mellette. És hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor az nagyon jó. Tehát kezdve attól, hogy beszél, hogy nyitja ki az ajtót, hogy attól függ, hogy nekem milyen a személyiségem, lehet, hogy meg kell hallgasson, lehet, sokat kell hallgasson, lehet, sokat kell beszéljen, lehet, poénos kell legyen, érezzem magam jól mellette, és most a kényeztetés
0: alatt... Tehát az érdeke, hogy kezel téged?
2: Igen.
0: Fú, milyen érdekes. Tehát nem is arra kíváncsi, hogy benne mi van, hanem ha én megmutatom magam neked, akkor te azt hogy fogadod, hogy reagálsz erre?
2: Hát úgy fog velem viselkedni, azt szerint, ami benne van.
0: Szép.
2: Ami benne van. És nyilván, hogy ez egy életen át tart, és nyilván, hogy a hormonok azért nagyon befolyásolják az elején. És megint visszatérek itt az isteni képre, hogy meg az látásra, hogy mi, akik hiszünk Istenben, tudjuk azt, hogy ugye a fejlődésünk az nem fejeződött be ott 26 éves korban, hanem rengeteget tud egy ember még fejlődni és csiszolódni. És az a vagány, hogy abban a percben, hogy neked van egy bizonyosságod arról, hogy X vagy Y lesz a társad, kapsz egy látást is a másikról. És látod, hogy igen, mi a potenciál, és mivé fog ez a valaki fejlődni. És ezért szoktam azt mondani, hogy ne a borító szerint ítéljünk, és ne azt mondjuk, hogy milyenek a mai lányok, vagy milyenek a mai fiúk, mennyire éretlenek, mert elképesztő, hogyha azt nézem, hogy az én generációmból azok a személyek, akik annyira éretlennek tűntek abban az időben, hogy hova fejlődtek. Tehát nekem ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik, hogy Isten hogyan tud munkálkodni, és hogyan tudja elvezetni az érettségre az embereket. És látok időseket is, akiket ismerek pár éve, hogy időskorban is mennyit fejlődtek. Tehát ez nem áll le, ez a dolog. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy viszonyul hozzád a másik, hogy mi van benne, hogy formálható legyen, nem általad, elsősorban nem Isten által. Én mindig úgy gondolom, hogy úgy kell elfogadni egy embert, ahogy van, azzal együtt, hogy tudod, hogy formálni fogja Isten. Tehát nem te kell ki gondolod, hogy nem baj ez, és ez nem annyira klapol, de majd én majd átformálom. Hidd el, hogy fog változni, de lehet, hogy jobban, vagy jobb területeken, mint hogy te azt gondolod.

0: vannak olyan ábrányaink, vagy álmaink, vagy képeink, amelyek nem Istentől vannak, és azokat le kell vetkőzni. De hogy Julia is mondta, tehát kell legyen egy látás, kell legyen egy hit. És Isten, ahogy formál az évek során, ameddig még nem érkezik el a társ, amilyen akár igeversek, akár igazságok, akár álmok arról, hogy te hogy képzeled el az Istentől megáldott házasságodat, ezeket gyűjtsd, ezekben mélyülj el, és bízzál abba, hogy Isten meg tudja neked adni. Tehát akkor is, hogyha nem azt látod, vagy lehet a házasságod elején vannak megharcolandó dolgok, de te ragaszkodj ahhoz, amit tényleg Istentől vettél el. Ezzel a hittel, ezzel a látással. Ugye, ha nincs lelki látás, elvadul a nép, de hogyha van lelki látás, akkor kapaszkodj abba, és Isten meg tudja adni, meg tud áldani vele.
1: Ide kívánkozik a kérdésnek a másik oldal, hogy mi az, amit egy lány megmutathat magából ezeken az ismerkedésnek az első szakaszában, amit meg is mertethet magából. Azt értjük, hogy mi az, amit ti látni akartok a fiúból, mi az, amit a lány mutasson meg, mutasson be a srácnak magából, magáról.
2: A természetesség szerintem ez nagyon fontos. Tehát nem kell itt játszmákat játszani, hogy most vigyázzak, meddig, hogyan. Természetesen végül is azt fogod megmutatni magadból, amit a másik kihoz belőled. Ezt csak így nagyon egyszerűen ennyit tudok mondani. Én onnantól, hogy Isten adott békességet és teljes bizonyosságot, onnantól nem volt semmi gát bennem, vagy semmi titok, vagy semmi. Tehát úgy gondolom, hogy kell ismerjen, el kell mondani mindazt, ami így eszedbe jut, hogy a másik lehet szeretni tudni rólad. Most vannak ezek, amiket Péter is említett az előző adásban, hogy akár olyan dolgok, amiket más nem tud, akár egy betegség, akár egy múltbeli dolog. Tehát el kell mondani, ismerjen a másik, ne házasság után derüljenek ki dolgok. De egyébként a reakcióid, hogy szereted a gyerekeket, vagy nem szereted a gyerekeket, vagy kedves vagy az idősekkel, vagy nem vagy kedves az idősekkel, vagy lelkesedsz egy csomag bombonra, vagy nem lelkesedsz. Tehát ez kijön. És meglátja a másik, hogy igazából milyen vagy, hogy egy rideg személy vagy, hogy egy álmodozó személy vagy, hogy egy spontán ember vagy, egy nagyon kiszámított ember vagy. Erre való az egy év a házasságig, gondolom, vagy az ismerkedésig, vagy a lánykérésig, vagy egészen, amíg nincs a szövetség megkötve, addig visszafordítható a kapcsolat. Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni. Nem ez a célunk, hogy visszafordítsuk, de mégis vissza kell fordítani, hogyha valami probléma van. Illetve úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy természetes tudjon lenni a lány, nagyon fontos a biztonságos közeg. Tehát nem fogod egyből meglátni, hogy kicsoda ő, mert lehet, hogy amíg nem lát benned, elköteleződés, addig fél. És ez úgy gondolom, hogy jogos. De viszont, hogyha látja benned az elköteleződés, hogyha ott van az isteni vezetés, ahogy én is említettem ugye a mi sztorinkban, akkor tud egy lány természetes lenni.
3: Így van, ez szerintem is nagyon fontos, hogy a lányok természetesek legyenek, és ilyenkor a fiúk számára is sokszor vonzóbbá válnak, mint mikor megjátszák magukat, mikor próbálnak egy falsképet mutatni. Tehát ez szerintem is teljes mértékben így van.
1: Köszönöm nektek ezt a mai beszélgetést. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a név kezeskedik. A mai ige János evangéliuma 14-13, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az atyát a fiúért. Gondolatok az ígéről. Nem minden hívő tanult még meg Krisztus nevében imádkozni. Az imádságnál pedig nagyon fontos, hogy ne csak Krisztus érdeméért kérjünk valamit, hanem az ő nevében, mint egy tőle nyert felhatalmazással is kérjünk dolgokat. Bizonyára nem fogunk hiába valóságokat kérni, ha Krisztus nevében könyörgünk, mert ezzel gonoszul káromolnánk áldott nevét. Csak úgy merjük oda tenni imánk végére a nevét, ha igaz ügyért könyörgünk. Ilyenkor viszont bizonyosak lehetünk, hogy Isten meghallgat minket. Imáink akkor élik el leginkább céljukat, ha általuk az Atya megdicsőítetik a fiúban. Így dicsőül meg igazsága, hűsége, hatalma és kegyelme. A Krisztus nevében mondott imádság meghallgattatása kifejezi az Atya Krisztus iránti szeretetét és azt a nagy tisztességet, amellyel fiát felruházta. Krisztus és az Atya dicsősége olyan szorosan összefonódik, hogy míg a kegyelem az egyiket dicsőíti, a másikat is magasztalja. A folyót bővízű forrása teszi híressé, a forrást pedig a folyó miatt becsülik, amely belőle fakad. Ha imádságaink beteljesülése szégyent hozna az Úrra, nem imádkoznánk. Mivel azonban imáink őt dicsőítik meg, szüntelenül imádkozunk annak drága nevében,

0: akiben Isten és az ő népe gyönyörködik, és akivel közösségünk lehet. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-ig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de több órás napsütés lehet. Déli szél és 30-38 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, délelőtti Isten tiszteletünket a 287-es énekünkkel kezdjük meg. Hadd bízzam benned, élő örök Isten. A 287-es ének mind a három verszakát énekeljük.

Imádkozzunk! Szerető édesatyánk, amikor most ismét megálltunk előtted, közösségben kérjük, hogy a mai napon különleges áldást adj mireánk. Tudjuk azt, hogy minden szombat nagyon áldásos számunkra. Érezzük, hogy ki tudjuk pihenni magunkat. Fel tudunk frissülni lelkileg, akkor is, hogyha a munkás héten nagyon elfáradunk. De most, amikor ezen a szombaton, ezen a délelőtt arra akarsz tanítani bennünket, hogy a Szentlélek ajándékait hogyan kell felhasználjuk, hogyan tudjuk a lelkünket úgy felerősíteni, hogy amikor a munkánkat végezzük, amikor az ígét hirdetjük, akkor annak sokkal nagyobb hatása legyen az emberekre. Olyan, mint amikor Jézus beszélt hozzájuk, és amikor azt mondták, hogy ő egyáltalán nem úgy beszél, nem azzal a karizmával, nem azzal a lelkülettel, amivel a főpapok, az írástudók, a farizeusok beszéltek. Köszönjük, hogy a mai napon erre tanítasz bennünket, hogy mindannyiunknak adtál elég ajándékot arra, hogy képességeinket ki tudjuk terjeszteni, fel tudjuk ezzel használni, de tudjuk azt, hogy a Szentlélek támogatása nélkül ezeket nem tudjuk megtenni. És kérünk ezért, hogy tanácsoljál ma bennünket, hogy minden szolgálatban, minden munkában, amelyet reánk bíztál, úgy tudjunk munkálkodni, úgy tudjunk dolgozni, hogy annak hatása itt a Földön érezhető legyen. Mi számunkra is, és azok számára is, akiknek az igét, az igazságot, az evangéliumot hirdetjük. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük azt, hogy ismét együtt fordulhattunk hozzád, egy akarattal, egy lélekkel ebben a közösségben. Az Úr Jézus nevében, az ő ígéretére hivatkozva kérjük ezt tőled. Amen.

Ízenhúr, add tovább. Ha van valamid, ami jó, ami barátaiddal megosztható, legyen bár csak egy apróság, hozhatja Isten áldását, add tovább. Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám, de segít megharcolni egy-egy csatát. Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes, egy kép vagy pillantás, mely kellemes. Add tovább. Ne feledd a másik fájdalmát. Te kell, hogy segítsd az úton tovább. Egy kedves szó vagy egy mosoly áldás lehet a másikon. Add tovább. Ha tudsz egy kedves történetet, vagy hallottál az utcán jó híreket, vagy jó könyvet rejt a szobád, mely segít elűzni a másik bánatát, add tovább. Ne légy önző a szívedben, de viselkedj a legnemesebben. Tedd a közösbe kenyeret, hogy társaid is egyenek, add tovább. Ha Isten meghallgatta imád, s az égből áldást küldött le rád. Ne tartsd meg csak magadnak, míg mások sírnak, jajgatnak. Add tovább.

0: Az ige hirdetéshez az alapgondolatot a Korintus első leveléből, a 12. részből, és ottan a 4. a 7. versekig terjedő részt olvasom. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Szentlélek a Szent Háromság nagy ismeretlenje. Nem azért, mintha a Bibliában nagyon kevésszer szerepelne, hanem azért, mert a mi egész életünkben, az emberiség életében, és erről szól a Biblia, a megváltási tervben, a Szent Háromság együtt vesz részt. Nem csak a teremtésben, ahogy szoktuk mondani, a mélység színén ott lebegett a lélek, kézműves a Fiúisten volt, és az Atya volt a tervező, hanem mindenben. Az Atya létrehívta a mi életünket azért, mert szeretett. És ezért az emberiség életének az alapja a szeretet. A Fiú visszaszerezte a mi emberségünket, amit a bűn tönkretett, hiszen a megváltás az újjászületés lehetősége, hogy újra ember lehetek. A Szentlélek pedig az a harmadik isteni személy, aki ezt a munkát bennünk elvégzi. Nagyon sokszor a kereszténységnek az a baja, hogy úgy gondoljuk, hogy a kereszténység egy olyan ideológiai rendszer, ami szerint meg kell idomítani magunkat, és be kell tartani ezeket és ezeket a szabályokat, így és így kell folytatni a mi életünket, és ez tökéletesen elég, hogyha emberi erőfeszítéssel mi jók akarunk lenni. És az emberiség élete, de a mi egyéni életünk is nem más, mint ennek a jó szándéknak az újra és újra tapasztalt csődje. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a bennünk munkálkodó Istennek a titkával, tehát a Szentlélek Isten munkájával tisztában legyünk. A kinyilatkoztatás lényegében erről a hármas munkáról beszél, és sajnos viszonylag keveset szoktunk beszélni arról, hogy mi az a munka, amit bennünk végez Isten lelke. El szoktuk mondani, hogy a természetben milyen nagyszerű dolgokat visz véghez az Isten, beszélünk a teremtésről, vitatkozunk az evolúció munkahipotézisével, és teljesen joggal. Nagyon sokat beszélünk Jézus Krisztusról, a megváltásról, és nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, de a megváltás, Jézus megváltása és a teremtő Isten szeretete csak a Szentlélek munkálkodása nyomán lesz a mi belső életünk valóságává. Márpedig az üdvösségünkhöz pontosan erre van szükség. Az üdvösség története lényegében nem csak a világegyetem történetében zajlik, ott is természetesen, hanem az üdvösség története az én életemben is zajlik. Én rólam is elgondolt Isten a világ megalapítása óta egy megváltási tervet, és az én életem, az én megváltásomnak a döntő nagy kérdése az, hogy ez a terv életbe lép-e bennem, megváltozik-e az életem, úgy szoktuk ezt egyszerűbben mondani, újjászülettem-e, és ez az újjászületett ember növekszik-e bennem, úgy, ahogy a Pál mondja, hogy növekszik bennem a Krisztus. Éppen ezért az Új Szövetség, amikor a Szentlélek bennünk való munkájáról beszél, két fogalmat használ. Az egyik, az a lélek gyümölcse. Ez a gyümölcs hasonlat Jézustól jön, majd részletesen megvizsgáljuk, és az első keresztények ezzel, a lélek gyümölcse kifejezéssel fejezték ki azt a lényeges munkát, amit az Isten lelke elvégez az ember szívében. Lényegében ez az első és legfontosabb dolog. Igen ám, csak a lélek gyümölcse, amiről úgy is tudjuk, és ezt is részletesen majd megnézzük, a Galata 5.22-ből, hogy a lélek gyümölcse az micsoda, hogy ez a szeretet, És azt is tudjuk, hogy miért épp a szeretet. Hát azért, mert erre teremtette Isten a világot. Szeretetből teremtette Isten a világot. Ha a lélek gyümölcse a szeretet, akkor ennek a gyümölcsözése hogy történik meg? Mert a legnagyobb bajunk az, hogy a szeretetet mi csak holmi érzelemnek vesszük, hogy én szeretek valakit, vagy nem. Szeretem a mákos tésztát, nem szeretem a mákos tésztát. Így szoktuk a mindennapi életbe használni. Pedig a szeretet itt, ebben az összefüggésben, a Biblia összefüggésében, és nem véletlen, hogy a görög Biblia egy nagyon ritkán használt szóval jelzi az Isten szeretetét, azért, hogy megkülönböztesse minden más szeretettől, ez az agapé, ezt a szót ugye bizonyára mindenki ismeri. Ez azért van, mert ez a szeretet több, mint érzés. Éppen ezért ennek a szeretetnek az igazi megnyilvánulási formája pedig nem más, mint az, amit úgy hívunk, hogy lelki ajándékok, vagy úgy is hívunk, hogy kegyelmi ajándékok. Mind a kettő arra figyelmeztet, hogy ez nem magunktól van, nem mi izzadjuk ki, mint ahogy a csigabiga kizzadja a maga házát, hanem ez egy felülről jövő ajándék, ami arra való, hogy a szeretet gyakorlattá legyen közöttünk. A Szentlélek az az isteni személy, aki ezt az egész folyamatot, hogy én a szeretettel belső közösségbe legyek, és a másik oldalon pedig, hogy ez a szeretet gyakorlatban munkálkodjon, ezt különböző lelki ajándékokkal valósággá teszi azoknak az életében, akik Istent szeretik, és Jézus Krisztus útján járnak. Ennek a megismerése nagyon fontos. Mi nagyon sokat beszélünk lelki ajándékokról, és nem beszélünk mellette a lélek gyümölcséről. Holott a lélek gyümölcsének a megnyilvánulási formái a lelki ajándékok. Beszélünk a virágról, csak a gyökérről nem beszélünk. Beszélünk a termésről, de nem beszélünk a gyökérről. És ez nagy baj. Kettőről együtt kell gondolkodnunk. És hogyha még ehhez hozzáteszünk egy harmadik jézusi példát, ami szorosan összefügg ezzel a talentumokról, akkor a talentumokkal kapcsolatban azért vannak helytelen elképzeléseink, mert azt gondoljuk, hogy a talentumok azok lelki képességek, amiket az ember önmagába hordoz, holott a talentumokról szóló példázat úgy szól, hogy van egy gazda, aki kiossza. És a talentum az nem a szolgáé, a szolga csak kapta. Ezt a hármas összefüggést kell egy kicsit pontosabban megnéznünk. Ezért forduljunk a Korintusi levélhez, ahonnan az alapigét olvastuk az előbb, és nézzük meg egy kicsikét ezt az egész problémát a korintusi gyülekezet akkori helyzetének a fényében. A korintusi első levél, mindig azt szoktam mondani a diákjaimnak, olyan, mint az állatorvosi ló. Ez a kép, ez onnan jön, hogy megjelent egy Hutyra Ferenc nevezetű, nagyon híres állatorvosnak egy könyve a lóbetegségekről. Ennek a tankönyvnek az elejére egy ló volt rajzolva, egy derék, és erre a lóra minden betegséget, amit egy ló elkaphat, az berajzolta, hogy milyen elváltozásokat okoz ez, és ez a betegség a ló életébe. Ha ezt a lovat nézzük, ilyen ló soha se létezik. Miért? Azért, mert egy betegségtől is a derék paripa kimúlt volna, nem hogy ennyi betegség. Valóban úgy van, hogy az első korintusi levél is ilyen állatorvosi ló, azért, mert benne mindaz a betegség, ami egy gyülekezet életébe előfordulhat, megíratott. A korintusiak mind átestek ezen a betegségen. És nagyon érdekes, hogy az apostol nem azt csinálja, amit mi csinálnánk ilyen helyzetben. Ilyen helyzetben az ember általában arra hajlamos, hogy leszídja a gyülekezetet, hogy de nektek semmi közöttök sincs a Krisztushoz, hanem úgy kezdődik, hogy Pál a Korintusba élő szenteknek ír. Mert a szent az nem bűntelent jelent a Bibliában. A szent az azt jelenti, hogy Isten céljára elkülönített emberek közössége volt a gyülekezet, mint ahogy ma is az. De hogyha valaki arra gondol, hogy a gyülekezet bűntelen, akármelyik gyülekezet, vagy tökéletes, vagy már csak egy hajszál választ el a tökéletességtől, akkor ajánlom a korintusi első levelet olvasni. Mi baj van ebben a gyülekezetben? Elsősorban van pártoskodás, van 4 darab párt, kiváló pártvezérekkel. Pálé, Sílásé, Apollósé, csupa nagy név. Még Jézus Krisztus párt is van. És ez a pártoskodás szétzilálja a gyülekezetet. És most azt várnánk, hogy az apostol majd azt vitatja, hogy kinek van igaza, a Jézus pártnak, a Pál pártnak, vagy a Sílás pártnak, vagy melyiknek van igaza. És az apostol nem ezt teszi. Aztán ebből a pártoskodásból jön az is, hogy olyan bűnök vannak a gyülekezetben, ami a világban sincs. Ez megint természetes következmény, mert a pártoskodásnál mindig nagyszerűen otthon érzi magát a bűn. Tudnék, hogyha valakire az egyik párt rámondja azt, hogy te, és teljesen jogosan ilyen és ilyen vagy, akkor nem a bűnt szokták elhagyni az emberek, hanem pártot cserélnek. És ennek az a következménye, hogy az egész gyülekezeten belül meglazul az Istenhez való hűség fegyelme. Aztán ebben a gyülekezetben például az Isten tisztelettel is komoly bajok vannak. Arról olvasunk, hogy az úrvacsora rendje is felbomolt. A legszentebb Isten tisztelet volt már az őskeresztények idejében is az úrvacsora. Azután ebből az következik, hogy a tanításban is óriási bajok vannak. Például a legalapvetőbb tanítást, amit az első keresztények hirdettek, a feltámadást, vannak, akik nem hiszik. És Pálnak olyan élesen kell fogalmazni, ha Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a hitetek, és hiába való a mi prédikálásunk. Minden baj ebben a gyülekezetben megvan. És nagyon érdekes, hogy Pál nem egyszerűen ezeket a hibákat korholja, mert akkor olyan orvoshoz hasonlítana, aki a tüneteket el akarja mulasztani, de a betegséget nem. Pál Isten szent lelkének a hatására, és ez egy nagyon fontos dolog, a gyökérhez nyúl. És ez a gyökér nem más, mint a Szentlélekkel való belső kapcsolatunk. Egy gyülekezetben baj van, akkor nem az a baj, hogy ez ilyen, ez olyan, ez ezt csinálta, meg ezt csinálta, ez rosszul tanít. Nem ez az igazi baj. A Szentlélekkel való közösségünk ment tönkre. Valahol Isten lelkének a közösségét kell helyreállítani. És Pál éppen ezért az első korintusi levél tengelyébe azt az ige szakaszt teszi, amit 12, 13. és 14. fejezetben van. Nagyon érdekes, ha az első verset ennek az egész szakasznak a bevezetőit nézzük, akkor úgy kezdődik, hogy a lelki ajándékokra nézve, pedig testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Első pillanatra úgy tűnik, hogy most ez valami új tanítási apróság, pedig Pál éppen itt tér a lényegre. Hogy állunk a lelki ajándékok? És ez a gyökere mindennek. A lelki ajándék a gyülekezet életében a lehetőség. És a mai kereszténységnek nem az a baja, hogy ilyen-olyan-amolyan gyengeségei, gyarlóságai vannak. A baj ott van, hogy a Szentlélek milyen lehetőségeket nyit a mi életünkben, és ezekkel élünk-e, vagy sem. De mindig azt szoktuk mondani, hogy mi magunkat majd erre alkalmassá tesszük. És Pál nem erről beszél, nem valamivé kell tennünk magunkat, hanem Isten munkáját kell elfogadnunk, Isten munkáját kell tudatosítanunk, és Isten munkájába kell állnunk. Mind a három lépés fontos. Elfogadni, tudatosítani, munkába állni. Nagyon érdekes, hogy folytatja tovább az apostol. Azt mondja, tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. És arra emlékeztet itt a gyülekezetet, hogy még a pogány embert is, az Isten nélkül élő embert is valami belső dolog indítja. Mennyivel inkább van ez Isten népe életében? Sokszor ezt a belső indítást mi nem veszük észre, hanem a belső indítás helyét elfoglalják a belső indulataink. Nem hiába mondjam Pál apostol, az az indulat legyen bennetek, az az indíték legyen bennetek, a fronein szó szerepel itt a görögben, ami indítékot jelent, ami volt a Krisztus Jézusban. Nem hiába mondja, mert minket is különböző indulatok indítanak. És miközben sóhajtozunk, mert kivetítjük magunkból a rosszat, elkezdjük foglalkozni a másik ember rosszabbikényével, és azt látjuk, lényegében a sátán céltér. Miért? ha én a sátánnal foglalkozom a másik ember életében, mert ott van, valós, van itt valaki, vagy van olyan valaki, aki a Földön el tudja mondani, az ő életében nem dolgozik a sátán? Nagyon boldog lennék, hogyha volna ilyen, de én még ilyet nem láttam. De én, ha mindig a sátán munkájával foglalkozom a te életedben, te meg az én életemben, akkor előbb vagy utóbb a sátánnal kerülünk kapcsolatba. Mi a megoldás? Van olyan ember közöttünk, vagy egész életben, ahol járunk, akinek az életében Jézus Krisztus nem akar munkát végezni? Vagy nincs ott annak a másik ember életében is a megváltási terv, hiszen a Biblia írja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme a hetednapot ünneplő adventistáknak. Ezt írja a Biblia? Nem, minden embernek. Hát akkor miért nem azt keresem, hogy hol van az Isten üdvözítő kegyelme az ő életében? Hol munkálkodik a Szentlélek? És pontosan ebből a hibakeresésből leszünk vakok. És elfelejtjük azt, hogy a pogány voltunkban is tulajdonképpen az indítékaink, ezek a belső megmagyarázhatatlan indulatok indítottak bennünket, és aztán nagyon érdekesen folytatja, azt mondja, ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki itt Isten lelke által szól, és senki sem mondja, hogy Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Csak a Szentlélek az, aki ennek a belső indítékoknak a gondviselője. A Szentlélek munkáját kellene keresnünk a másik ember életében. Nem csak a hívőtársamnak, hanem minden embernek az életében. Miért? Ti miért vagytok itt? Nem úgy volt, hogy egyszer hallottatok egy prédikációt, és nem a prédikátort hallottátok, hanem a szívetekben megszólalt az Isten szent lelke, nem? És akkor döntöttetek. Ez így volt mindnyájatoknál. Mi nem ezt keressük? Mi nem ez az indíték van bennünk? Miért? Talán azért nem, mert úgy látjuk, hogy a másik az nem úgy él, mint én. Ez egy nagyon érdekes valami. Mi szeretnénk az egységet, csak az egységet összetévesszük valamivel. Tudjátok mivel? Az egyformasággal. Mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek úgy kellene üdvözülni, ahogy nekem, vagy ahogy én elgondolom magamról, mert én se úgy üdvözölök, ahogy én elgondolom. És ennek az a következménye, hogy szeretnénk, ha mindenki egy kaftapára készült ember lenne, úgy, ahogy én elgondolom. És elfelejtjük azt, hogy a természetnek az az alapvető tulajdonsága, hogy benne nincs két egyforma. Láttatok már két egyforma ember teljesen? Hasonlók vannak, de két egyforma nincs. Láttatok már két egyforma falevelet a fán? Láttatok két egyforma szár rózsát? De hogyha szétnézek a természetbe, ha már természeti példákat mondtam, akkor van egy nagyon érdekes dolog. Ezt úgy lehet mondani, hogy a különbözőségek harmóniája, és most mondtam ki a bűvös szót. A különbözőségek harmóniája. És pontosan ez az, amit nem akarunk meglátni, hogy a másik más, mint én, de itt nincs vége a mondatnak, csak vessző van, én értem más, mint én. Ebben a fejezetben aztán ott a test hasonlata, mi lenne a testtel, mondja a Pál, hogy a csupa fül lenne, csupa szem lenne, csupa orr lenne, csupa száj lenne, és nem pedig a testnek van egy orra, füle, szeme, szája, stb. A más az egyért. Ez a Szentlélek munkájának az alapja. És innen lehet megérteni mindent. Nem az egyformaság, nem úgy, hogy ahogy én elgondolom, gondoljátok el, erről szól a Pál példája, hogy mi lenne, hogyha mindenki úgy gondolkodna, mint a gyomor, vagy úgy gondolkodna, mint a fül, vagy úgy gondolkodna, mint a kéz. Akkor nem lenne test, hanem a kéz az a testért van, a szem is, a testért és a fül is a testvér különbözőképpen, de mind egyért. Ez a Szentlélek munkának az alapja. Ezért mondja azt, figyeljük meg, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten az, aki mindezt véghez viszi mindenekben ugyanaz. Mind a három versben van különbség és ugyanaz. Különbség van a lelki ajándékokban, különbség van a szolgálatokban, és különbség van az erőben is, amit Istentől kapunk. De ugyanaz a lélek, ugyanaz a Jézus Krisztus Úr, és ugyanaz az Atya, Isten, aki cselekszik. Isten az a különbözőségek harmóniájára teremtette az embert az Isten képére és hasonlatosságára. Azt lehet mondani, hogy ez a Szent Háromság titka belerejtve az emberbe. Egy Istenünk van, és három személyes arca van. És ez az egy Isten, ez a hármasság, ez mégis egy. Ezt nagyon nehéz logikailag felfogni nem is lehet, a Szent Háromságot nem lehet megérteni, mert a véges nem tudja megérteni a végtelent, ez így van. De a mi életünkben tapasztaljuk, nem? A másik mássága az értem más. Istentől úgy kapok, hogy a másik másféle, és én azt, ami nekem nincs, csak abban a másfélében van, azt tőle kapom, hogy ő is kapja azt a mást, ami benne nincs, amit én is az Istentől kaptam. Ez a kapcsolatrendszer az, ami a gyülekezetet egy testté teszi. És ennek a kapcsolatrendszernek a felfedezése lényegében alapja mindennek, ami a korintusi levélben van. Alapja annak, hogy különböző pártok akkor megszűnnek, mert értelmetlenek lesznek, akkor rögtön kiderül, hogy ha a lélekkel kapcsolatban vagyok, hogy mik azok a cégéres bűnök, amiket le kell győznöm ahhoz, hogy a lélek akadálytalanul tudjon működni közöttünk, és nem csak bennünk, hanem közöttünk. Azután ezt tanít meg a helyes tanításra, a helyes istentiszteletre. Ez az, ami a gyülekezetet gyülekezetté teszi. És ezt nem úgy kell tenni, hogy hozok létre egy bizottságot, amelyik a lelki ajándékokat kezdi vizsgálni. Hallottam már ilyen morbid ötletet, hogy állítsunk fel lelki ajándékokat vizsgáló bizottságot. Ez nem bizottság kell. Istennel való élő kapcsolat kell, és én természetesen elkezdek a lehetőségeimnek megfelelően, amit az Isten terem, szolgálni. És én természetesen élni kezdek a másikért ezzel a lehetőséggel, mert a másik is él, értem, azokkal a lehetőségekkel, amit ő is Istentől kapott. Ahogy említettem, és ez egy nagyon érdekes tanulmány, Máté Evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől, lényegében a hegyi beszéd egyik csúcspontján hangzik el az a nagyon fontos igazságszakasz, amelyik erről beszél. Úgy kezdi Jézus, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól. Na kik ezek a hamis proféták? Mindjárt elmondja. Akik juhorkrék ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szedtek és szöllőt, vagy bogáncskorról fügét. Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kiváltogatteti és tűzre vetteti. És még egyszer megismétli az alapelvet. Tehát gyümölcseiről ismeritek meg őket. Miért fontos ez az utolsó időkben? Tovább folytatja Jézus, mert idáig szoktuk csak olvasni. Figyeljük meg! Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, vagyis gyümölcsözik. Sokan mondják nekem majd a manapun, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk nem a te nevedben űztük-e ki az ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát, és akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Lényegében ezek az Uram-Uram keresztények, ezek karizmatikus zsenik. Figyeljétek meg, maga Jézus mondja róla, hogy profétálnak. Aztán azt is mondja, hogy ördögöket űznek. Aztán azt is mondja, hogy sok hatalmas dolgot cselekszenek. És ezt a karizmatikus zsenialitást Isten nevébe végzik. És akkor mi a baj? A baj ott van, hogy a karizma önmagában semmit nem ér, ha nem a gyümölcsből nő ki. Nem a gyümölcsnek a megvalósulása. Na mi a lélek gyümölcse akkor? Idéztem már Galata 5.22-23-at, hogy a lélek gyümölcse, nem azt mondja, gyümölcsei, mert a léleknek egy gyümölcse van, ez a szeretet. Na itt nem hagyja abba, És elkezdje a szeretetnek az ezer arca közül 8 arcot felsorol. És ezek a szeretet próbái. Azt mondja, a lélek gyümölcse a szeretet, és akkor mindjárt elmondja, hogy szeretet lehet öröm, békesség, béketűrés vagy türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség vagy önmegtartóztatás, így is lehetne mondani. És azt mondja, hogy ilyenek ellen nincs törvény. Miért? Mert ez a szeretet betöltése, nem? Törvény betöltése a szeretet, ezek ellen nincsen törvény. Ez az, ami az Uram Uram keresztényekből hiányzik. Nem az mutatja meg az Uram Uram keresztényeket, hogy nem tudnak sok hatalmas dolgot cselekedni, vagy nem profétálnak-e olyan mélyen, hogy szinte a csontunkba vág. Ettől még hamis proféták. Ettől még Uram Uram keresztények. Mert Jézus arra tanított, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket, nem a szavukról, nem a tanításukról, nem erről vagy arról, a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Ha a lélek gyümölcse nincsen bennem, akkor Uram, Uram, keresztény vagyok. És ez egy félelmes dolog. Félelmes dolog azért, mert mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mesterségesen majd rendbe lehet hozni a mi lelki életünket, meg a gyülekezet életét, az egyház életét, a világ életét, és mindenre van megfellebbezhetetlen missziói munkatervünk, amihez imádságban majd megkérjük a Szent Lelket, hogy a mi terveinket vitelezze ki. Tehát mi vagyunk a tervezőmérnök, a segédmunkás majd az Isten Szent Lelke lesz. És tévedünk. És közben nem fedezzük fel azt, hogy Istennek megvan a terve, csak te kell lesz hozzá. A te életedben is ott van az Isten, mert azt akarja, hogy ha te az igét követed, akkor a szeretet ott lesz benned, és a te hited, hogy mondja Pál, szeretet által munkálkodó hit lesz. Nem elhívés, hanem szeretet által munkálkodó hit. Ezért mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt, és ennek a cselekedetnek pedig az ezer arcát a szeretet fogja össze. Ez az a szeretet kötele, amit mindent összefog Pál szerint szintén. És ezen a ponton lesz izgalmas a lelki ajándék. Nagyon érdekes, a lelki ajándékról ma nagyon sokat beszélnek, így, hogy karizma, ugye görög szót mondják, általában minden karizmatikus mozgalom erről beszél, és ezeknek sajnos az a tulajdonságuk, hogy mindegyik fennhangon mondja, hogy bír a lélekkel, csak a lélek nem bír velük. És ebbe a vétekbe mi is beleesünk. Nagyon sokszor. Azért, mert elfelejtjük, hogy a karizma, hogy Jézus itt tanította az Uram Uram keresztényekről, az önmagában nem ér semmit. Figyeljük meg, hogy erről Pál is beszél éppen ebben a szakaszban, a híres nevezetes 13. fejezet, ugye van, aki nem tudja, hogy 1 Korintus 13 miről szól ez a szeretet himnusza. Figyeljétek meg, hogy mondja ezt Pál. De azt mondja, embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint az engő vagy pengő cimbalom. Jön a második, ha profétálok is, profétálni is tudok. Ha minden titkot ismerek, ez is a lelki ajándék. És minden bölcsesség birtokában vagyok már a negyedik. És teljes hitem van azután. Úgyhogy hegyeket mozdíthatok el. Szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, már hetedik. És szeretet nincsen bennem, semmit nem ér. Tehát a lelki ajándékoknak van egy mércéje. Ez a mérce a lélek gyümölcse. Miért a mérce? Azért, mert ebből a szeretetből nő ki a lelki ajándék. Az egy talentumos szolga is kapott talentumot, nem? Egy talentumot. Tudjátok, mennyi volt egy talentum akkor? 34,8 kg arany. Azért ez már valami volt akkor is, nem? És ez az egy talentumos szolga egy nagyon rendes ember volt, nem engedem bántani. Ez nem tékozló fiú volt, hogy elment, ihaj, csuhaj, van egy talentumom, elverem. Ez az egy talentumos szolga gondosan megőrizte ezt. Korban a leggondosabb megőrzés az elásás volt. Mi volt evel az egy talentumos szolgával a baj? Haszontalan volt a másik ember életében, nem? Nem volt az Isten képviselője, az Úr képviselője. És figyeljétek meg, ez rögtön kijön, amikor a számonkérés van. Odaállít az egy talentumos szolga, kiszidolozva az egy talentumát, és mit mond az úrnak? Úgy is tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy. Úgy is tudtam, hogy te ott is akarsz vetni, ahol nem, ott is akarsz aratni, ahol nem vetettél. Ezért hát elástam. És az egy talentumos szolgának ez volt a bűne. Kapott az Istentől szeretetet, és ez a szeretet rövidzárlatos lett benne. Te is, én is kaptam szeretetet az Istentől, azért vagy itt, nem? Tehát ha magadban nézel, akkor 1000 tapasztalatod van, kicsi, nagy, talán el sem mered mondani a másiknak, mert olyan kicsi, mert olyan intim. Ez a talentum. De felfedezem-e azt, hogy ez a talentum lelki ajándék? Kezdek-e vele szolgálni? Mert ugye itt az alapigében pontosan azt olvastuk, hogy ha megnézzük a 7. verset, amit felolvastunk az alapigében, azt mondja, a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Lelki ajándék nincsen úgy, hogy te büszkélkedj vele, kitűzd ide a gomblukatba, hogy én ilyen lelki ajándékú ember vagyok, ide figyeljetek, én a tanítás ajándékát kaptam, vagy én a lelkek megítélésének az ajándékát kaptam, vagy én gyógyítani tudok úgy, mint a csodagyógyítók. Ilyen nincs. A ajándék az haszonra adatik. És ez a haszon, ez a másik emberben van elrejtve. Nagyon érdekes, hogy ezt elmondja az Efézusi levélben Pál, ahol felsorolja a lelki ajándékokat. Az 5. fejezetben olvassuk, és a 12. vers azt mondja, hogy, tehát miért adta az ajándékot, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. A lelki ajándékoknak egy célja van. Felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Felfedezzük magunkba, hogy Krisztus testének építésére kaptunk ajándékot? Mert ez a Szentlélek munkának a lényege. A Szentlélek nem az érzéseinkben munkálkodik ott is. Nem a tudatunkban munkálkodik ott is. A Szentlélek az ő ajándékaink keresztül, ami kezünkön, lábunkon keresztül akar úgy dolgozni, hogy a másik emberért itt élő emberek legyünk. Vajon hogy van ez a mi életünkben? És ez egy alapvető és nagyon fontos kérdés. Hogy van ez a mi életünkben, és hogy is vagyunk mi Krisztus teste? Mert a Krisztus várásunknak ebben van a lényege. Uram, Uram, keresztény akarok lenni, vagy nem? Értelmetlen a talentum, értelmetlenek a kegyelmi ajándékok, értelmetlen a szeretetről beszélni, mint lélek gyümölcséről, hogyha én a Krisztussal való kapcsolatban a gyűlöletet akarom megélni, az, hogy a másikban gyűlölöm, persze csak a rosszat, a sátán munkáját. Hogyan várhatom Jézust? A teszt nagyon egyszerű. Szeretett himnuszából elolvashatjuk ezt a tesztet, és elolvassuk, akkor ez nagyon-nagyon sokat mond. Ugye ezt kívülről tudjuk mindnyájan. 13. fejezetnek a 4. versétől felsorol 14 tulajdonságot. Csak elmondom. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. 9 negatív tulajdonság. Nem. Nézd bele naponta a tükörbe. Igen vagy nem? És aztán úgy folytatja, ha nem, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Itt van az, amiről a bevezetőbe beszéltem. Nem örül a hamisságnak, nem azt keresi, hogy mit csinált a másik rosszul, és az a sátán, és a sátán így, és a sátán úgy. Nem a sátán munkára érzékeny, hanem együtt örül az igazsággal. És ennek az lesz a következménye, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Az összesen 14. Ez jellemzi a mi életünket? A lélek gyümölcse a szeretet. Jézus szerint gyümölcseiről ismeritek meg? Ismeretlen még bennünk Jézus? Hogy van ez? Én szeretném, hogyha ezen gondolkodnánk. Adja az Úr, hogy ez legyen a mi lelki tükrünk. És ezt a 14 tulajdonságot naponta kérdezd meg magadtól. Segítsen ehhez mindnyájunkat az Isten az ő kegyelméből. Amen. Felséges Istenünk, te néked köszönjük meg a te szeretetedet. Megköszönjük a te lelkedet, aki bennünk dolgozik. Bocsáss meg a mi vakságunkat, hogy sokszor nem látjuk azokat az alkalmakat, amiket te teremtsz. Köszönjük azt, hogy mi nekünk nem az elveszendők között van a helyünk. Te szóltál hozzánk, és elindultunk az úton. De kérünk téged add, hogy a gyökereket, a lényeget jól lássuk. Áld meg a gyülekezetet, áld meg a gyengéket, áld meg azokat, akik sok-sok kísértésnek vannak kitéve, próbálnak, s add, hogy mi úgy tudjuk helyreigazítani őket a szelídség lelkével, hogy magunkra is vigyázunk, hogy a lélek gyümölcse teremjen. Köszönjük az alkalmat, a lehetőséget. Jézusért, fiadért, hallgass meg imánkat. Amen.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 10 nap történelem, zene és fesztivál. Megkezdődött tegnap a Székesfehérvári királyi napok. A Székesfehérvári királyi napok az idén is gazdag kínálattal várja a vendégeket augusztus 14-e és 23-a között. Az idei eseménysor programjairól a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogató Központban közösen tartottak tájékoztatót a szervezők augusztus 11-én. Köszönet illeti a néptáncosainkat, hogy annak idején kitalálták a királyi napok szókapcsolatot, és később engedték, hogy ebből kiindulva rendezhessük ezt az összművészeti, kulturális fesztivált, idézte föl a kezdeteket Serpalkovics András polgármester. Spányi Antal megyés püspök Szent István személyét kiemelve szeretettel invitált mindenkit a kiemelkedő liturgikus eseményekre. Elkezdődött az idei csíksomlyói ifjúsági találkozó. Kedden, augusztus 11-én reggel még csak az önkéntesek ébredtek Csíksomlyón, délutánra azonban több száz fiatal népesítette be a kegytemplomot és környékét, ugyanis elstartolt a 2026-os csíksomlyói ifjúsági találkozó. Újra kinyitotta kapuit a csíksomlyói Szent István ház a 14 és 30 év közötti fiatalok számára, akik izgatottan, egymásnak örülve és lelkesen köszöntötték a régi barátokat, és nyitott szívvel ismerkedtek újakkal. Az ünnepélyes megnyitóval Simon Imre, a gyulafehérvári főegyházmegye ifjúsági főlelkészének szavai után Kovács Gergely érsek buzdította a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak annak az iránynak a megtalálására és követésére, amelyet Isten szán nekik. Zarándokok ezrei érkezhetnek hétvégén Szentkútra a Nagyboldogasszony főbúcsúra. Ma szombaton és holnap vasárnap tartják a Nagyboldogasszony főbúcsút a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A főbúcsú mindkét napján gyóntatnak, szentmiséket mutatnak be, és énekes Mária köszöntőket tartanak, megáldják a zarándokokat és kegytárgyaikat is. Szombaton a körmenet előtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök mutat be. 20 óra után kezdődik az éjszakai virasztás, 23 órakor a keresztút, majd éjfél.

0: Éltől szent misét mutatnak be a halottakért. A vasárnapi 11 órakor kezdődő ünnepi szent misét udvari György veszprémi érsek celebrálja, a nap pedig a 18 óra 30-kor kezdődő vesperással zárul. Önkéntes képzést indít a Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közzé az Egyházmegye a honlapján augusztus 6-án. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye sok szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható. A déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő. Hétfőn szakadozott felhőzet vonul át, de több órás napsütés lehet. Déli szél és 30-38 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Másokat szolgálni. Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Albert Schweitzer.

0: Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. Korintoszi első levél 10:10.
1: A nehézségek, szenvedések és terhek alatt könnyen ellenkezést tör ki belőlünk. Minden elégedetlenség a szív zúgolódásának a jele. Paraszkodunk a körülmények és emberek miatt, de magunkat nem vádoljuk. Pedig, ahogy Jeremiás írja a Siralmak 3. fejezet 39. versében, mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért bűnhődik. Némelyek azt nehezményezik, hogy mindenütt lemaradnak, és nincsenek azon a helyen, ami jogosan megilletni őket. Szerencsétlen órában születtem, nekem semmi sem sikerül, sóhajtoznak. A felülről való világosság sok mindent fölfed, amit eddig nem láttunk. Saját bűneinket, sokféle engedetlenségünket. Ilyenkor elcsöndesül a zúgolódás, és elgondolkodunk azon, megérdemeljük-e teremtőnk kegyelmét. Adódnak olyan helyzetek is, amikor nem látjuk Isten útjait. Nem értjük őt, és ezért kemény szavakkal szólunk ellene. Hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Malakiás próféta könyve 3. fejezet 14. verse. Minden elégedetlen beszéd tulajdonképpen Isten ellen irányul. Aki a sorsa miatt zúgolódik, az Isten útjait kritizálja, és elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel, mint egykor Jób. Hinnünk kell és élnünk azt a tudást, hogy Istennek minden útja jó, és mindent jól cselekszik. De amíg az ember balga, nem tudja, hogy Isten azért aláz meg, hogy megőrizzen minket az áldatlan fölemelkedéstől. Megüresít, hogy igazi tartalommal töltsön be. Eltávolít bennünk sok mindent, hogy tisztaságot adjon. Letépje a bilincseket, hogy vele lehessünk. Aki megérti Isten útjait, az Istennek ad dicsőséget. Vizsgáljuk meg szívünket. Rossz kedvünkkel másokat is befolyásolunk. Békétlenségünkkel mások békességét is elvesszük. Ismerjük föl önfejűségünket. Engedjük, hogy az Úr Jézus a lelkünkbe világítson, és akkor fénye belőlünk is ragyog.
0: Uram Jézus Krisztus, az apostolok egykor a te szavaidban fölfedezték az örök életre vezető utat, ahogyan áll Péter apostol hitvallásában. Tudom, egyedül tőled várhatom én is a megváltást. Egyedül te ígérheted és adhatod meg nekünk az örök életet. Te arra hívsz engem is, hogy lépjek szolgálatodba, és közvetítsem tanításodat mindazok számára, akik jó szándékkal keresik az igazságot és Istent. Segíts, kérlek, a Szentlélek által az áldozatkész, szeretetteljes cselekvésben. Hadd lépjek túl a sokféle elégedetlenségen, hiányérzeten, tegyem le a zúgolódást. Kezedbe helyezem minden munkám, eredményem, sikertelenségem, vágyakozásom és örömöm. Segíts fényeddel megfelelően látni és értékelni azokat. Az Új Sion hárfa 35. énekével szólva: megváltom, tartasz minket kezeiddel, szíved reánk irányzod. Bár még minden oldal felől kísértettel küszködünk, nehéz a kereszt kívül, belül, előttünk és mögöttünk. Emeld fáradt erőinket, hogy a gondot letegyük, és világi ügyeinket figyelmünkbe se vegyük. El az emberfélelemmel, s elménk kétkedésével. Szeretet, add, feszítsük meg veled számos bűnünket, és szent egedbe vigy minket. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Az ötödik trombita szó és az ötödik csapás a mai ige tanulmányunk témája, amiről olvashatunk a jelenések könyvében, a 9. fejezet első 12. versében, első 12 versében és a 16. fejezet 10. és 11. versében. Olvassuk el az igéket. Jelenések könyve 9. fejezet első versétől olvasom az igét. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kutyát, és föld jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodik a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kinosztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön mint egy aranyhoz hasonló koronák valának, és az ő orcáik olyanok valának, mint az emberek orcája. És olyan hajuk van, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk van, és fulánkjuk, és farkukban van a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala van felettük, annak a neve zsidól Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz vésztő a neve. Az első jaj elmúlik, ímé ezután még 2 jaj következik. És a 16. fejezetből olvassuk a 10. és a 11. verset. Az 5. angyal is kitölti az ő pohárát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágják az ő nyelvüket a kín miatt. És káromlák a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térének az ő cselekedeteikből. Első olvasásra is azok, akik itt voltak az előző előadások alkalmával, észreveszik, hogy egyre mélyebbre megyünk be, így mondjuk az erdőbe, a sűrűbe, egyre megrázóbb eseményekkel találkozunk, egyre megrendítőbbek azok az események, amelyek történnek világunkban. Amikor olvasom ezeket az igéket, hogy magamban elképzeltem a nagy apokaliptikus prófétákat, Dániel prófétát és János apostolt, amikor az Úr adta nékik ezeket a kijelentéseket, ők maguk sem értették, nem értettek mindent, vagy így mondom, sok mindent nem értettek, és különös ennek a két nagy prófétának a magatartása Isten üzenetével kapcsolatban.

Különösen Dániel prófétáról olvasunk az ő könyvében a 12. fejezetben, amikor befejezi a leírását ennek a látomás sorozatnak, vagyis amikor véget ér a látomás sorozat, akkor az Úr azt mondja Dánielnek, hogy te pedig pecsételd be ezt, és majd a végső napokban fogják tudakozni. Arra gondolok, hogy talán Dániel maga is szerette volna tudni ezeknek a jövendőléseknek a sorsát, a kimenetelét, a megvalósulását. Az is lehet, hogy hozzá mentek az ő sorstársai közül, hittestvérei közül, hogy Dániel, azért jó volna tudni, hogy mit is jelentenek ezek a kijelentések. Hasonlóképpen János apostollal is. Dánielnek azt mondja az Úr, hogy pecsételd be, míg János apostolnak azt mondja a látomás sorozat végén, hogy be ne pecsételd ezeket az írásokat. Annak ellenére meg vagyunk győződve arról, hogy a jövő dolgait maga János apostol sem értette. Átvette Istentől a kijelentést, és lehet, hogy hozzá is mentek a testvérek, amikor ő leírta, vagy amikor közölte a gyülekezetekben, hogy mondd, János, azért szeretnénk tudni, hogy mit jelentenek ezek a kijelentések. Mi van ezek mögött? És Istennek ez a két embere tudomásul veszi azt, hogy ennyi kijelentést kapott Istentől, a feladatuk az, hogy ezt elmondják, ahogy mondja a bevezetésben az Úr, mert az idő közel van, mondd el a hét gyülekezetnek, János apostol teljesítette az ő feladatát, és elment mind a két nagy próféta az ő földi életének a sorsára. Úgy magunkra gondolok, hogy mi pedig sokszor szeretnénk megérteni mindent. Mi nehezen veszük tudomásul azt, hogy nem értünk mindent. Én már hallottam nagyon sokszor Jelenések könyve magyarázatokat, és különböző értelmezéseket is, amelyikben, mindegyikben vannak nagyszerű dolgok, nagyszerű meglátások, de most, ha fordítanék a képen, akkor megint a két nagy prófétát állítanám oda, Dánielt és János apostolt. Talán majd az az angyal, aki János apostolt felvitte egy nagy magas hegyre, hogy megmutassa neki azt, ami történni fog, ez az angyal majd Dánielt és János apostolt ismét felviszik erre a magas hegyre, mielőtt a megváltás történetének, a földi szakasznak az utolsó mozzanatai teljesednének, és látni fogják teljesedésükben az általuk közölt proféciákat. Valami csodálatos élmény lesz az. De hogyan történik ez? Tudjuk azt, hogy lesz részleges feltámadás. Dániel próféta beszél erről az ő könyvében, a 12. fejezetében, hogy majd amma napon. Némelyek a porból felkelnek, némelyek az örök életre, némelyek az örök kárhozatra. És talán emlékszünk még arra, hogy a Jelenések könyve első fejezet 7. versében, amikor Jézus eljövetelére fókuszol a kijelentés, akkor azt olvassuk, hogy íme eljön felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Hogyan látják meg Jézus eljövetelét azok, akik által szegeztek, akik ott kiabáltak Jézus keresztje előtt, vagy Pilátusnak, hogy feszítsd meg őt, amikor tudjuk, hogy Jézus eljövetelekor a gonoszok nem támadnak fel.
de lesz egy részleges feltámadás. És azok, akik nagyon gonoszak voltak, akik Isten megváltási tervének nagy ellenségei voltak, és azok, akik Isten kezében nagy eszközök voltak a megváltási terv munkálásában, ezek feltámadnak, még mielőtt Jézus eljönne, és előttük élőben fog leperegni az, amit elmondtak ezekben a könyvekben. Csodálatos élmény lesz az. Ez a két, majdnem így mondtam, kis öreg próféta, két kedves ember, két olyan ember, akik nagyon szerették Istent, akik egész életükben az Úrnak szolgáltak. Mielőtt az utolsó események elkezdődnének, ők feltámadnak, és látni fogják az általuk közölt proféciáknak a megvalósulását. Természetes, hogy a Jelenések apokalipszise ugye nem titkos könyv, hanem kijelentés, mégis, ahogy említettem, a kijelentésekben vannak olyan részek, amelyek teljesedésének a hogyanja nagyon komoly figyelmet és alázatos tanulmányozást és sok türelmet igényel tőlünk, és amit még ma nem értünk, fogadjuk alázatos szívvel, hogy talán holnap, holnap után meg fogjuk érteni, szemünk előtt fognak teljesedni, legyen az a lelkület bennünk, ami volt Dániel prófétában és János apostolban, akik nem vitatkoztak az Úrral. Lehet, hogy mi azt mondtuk, van Uram, csak nekem áruld el. Én nem mondok semmit róla, senkinek nem mondom. Nem. Tudomásul vették, ezt a kijelentést kapták Istentől, ezt kell nekik továbbítani, és ahhoz hűségesek is maradtak.

Nézzük ezt az üzenetet, amiről a mai este szeretnénk beszélni. A történések súlyát az is jelzi itt, ami ezután következik, az 5., 6. és 7. angyal által hirdetett eseményekhez jelenről még egy jelzős felhívás. Az a három jaj. Egy angyal külön egy figyelmeztető üzenetet küld az emberiségnek. Látjuk azt, hogy az Úr többször alkalmaz megszakításokat az események sorrendjében. A 7 pecsétnél is, a 6. pecsétnél is látjuk, hogy alkalmaz egy megszakítást, amikor a 7. fejezetben beszél az elpecsételésről, ugyanis azt láttuk a 6. pecsét tanulmányozásánál, hogy mind az első része, mind a befejező része olyan megrázó eseményeket tartalmaz, hogy talán az emberi gondolat inspirálja az bennünk, hogy az Úr egy kis szünetet akart tartani ezeknek az eseményeknek a további sorolásában, és akkor, amikor a 6. pecsétnél történik a nap elsötétedés, csillaghullása, lisszaboni földrengés, majd a pecsét végén azok a megrendítő események, amelyek Jézus eljövetelével kapcsolatosak, van egy közbeiktatás. A 7. fejezet, amiben beszél az elpecsételésről, beszél, hogy miközben a világ halad a végső események felé, nem csak itt a földön történnek megrendítő események, hanem a mennyben is. A 7. fejezetben arról van szó, hogy az angyalok tartják a világ 4 szelét, vagyis az angyalok visszatartják ezeket a drámai eseményeket, azokat az eseményeket, amelyek szörnyű megrázkodtatást jelentenek az emberiség számára, és az Úr most valami mást tár az emberek elé. Az angyalnak a munkáját, aki sietve viszi Isten megmentő üzenetét, és elpecsétel a homlokokon azokat, akik elfogadják Isten kegyelmű üzenetét. Azután egy ilyen közbeiktatás a 3 jaj is, ez pedig ellentéte a 7. fejezetnek, amelyben Isten az ő kegyelmű üzenetét hirdeti, pedig egy erőteljes felhívás, hogy jaj azoknak, akik visszautasítják Isten kegyelmét, Isten hívását.

A három utolsó trombita szóhoz kapcsolódó három jaj jelzi azt, hogy az események jelentősége erősen fokozódik, de ugyanakkor azt kell látnunk, hogy erősen növekszik az ember felelőssége is. Akkor, amikor Isten fokozza a figyelmeztetéseket, a figyelmeztetések mellett, a szóbeli figyelmeztetések mellett azokat a fizikai eseményeket, amelyek megrázzák világunkat, akkor elvárja, hogy az ember felelőssége növekedjen, érezze az ember azt, hogy nagyobb a felelőssége, hogy mit kezd az Istentől jövő üzenettel, vagy hogyan válaszol az Istentől jövő üzenettel. Mert egyre inkább megismételhetetlenebb az ember döntési lehetősége. Ma még van lehetőségünk a döntésre, de látjuk azt az események folyamán, hogy ez a döntési lehetőség egyre szűkül az ember számára, és majd azt is látjuk, hogy a hetedik csapás idején ott már megszűnik ez a döntési lehetőség. Míg a hét utolsó csapás előtt, itt a hét trombitaszó idején Isten a büntető intézkedések által az emberek figyelmét egyre inkább önmagára irányítja, és egyre inkább igyekszik az ember felelősségét felébreszteni, és az embert döntésre késztetni, míg közben végzi az elpecsételés munkáját, addig a hét utolsó csapás idején már nincs meg ez a lehetőség. Azt olvassuk, hogy az emberek nem térnek meg. Miért nem térnek meg? Látni fogjuk azért, mert már nem tudnak megtérni. Mert visszautasították Isten kegyelmét, és megtérni az ember csak addig tud, amíg a Szentlélek munkálkodik, amikor a Szentlélek visszavonatik, amikor az ember magára marad az ő döntésében, akkor elveszett. Ne feledjük el azt, hogy megtérni csak Isten szent lelkének a munkálkodása által lehetséges. Saját elhatározásunk szükséges, de kevés. Az eljátszott kegyelem nem jön vissza többé. Hallottuk annak jelentőségét az elmúlt alkalommal is, hogy két alkalommal is, hogy miért kürtszó jelenti be ezeket a drámai változásokat az emberiség életében. Elsősorban ugye akkor azoknak fogalmazódott, akik héberül tudtak és ismerték jól az Ószövetséget, és tudták azt, hogy az Ószövetségben a kürt hangja, a sófár hangja Istentől jövő figyelmeztetés. Ez nem valamilyen zenekari szerszám volt, nem az volt a célja, hogy szép dallamokat játszon, hanem a kürtnek a hangja felhívta az embereket, hogy valami történik Isten részéről. Az embernek valamiben dönteni kell. Isten figyelmeztetése hangzik. Valami történik a nép érdekében. És aki a sófár hangját, a kürt hangját elutasítja, nem veszi figyelembe, az elveszett ember. A kürt hangjának komoly jelentősége volt Isten népe életében, és azok, akik ebben az időben, János apostol idejében olvasták ezt, tudták, hogy miről van szó. Az üzenet tehát elsősorban azoknak szólt, akik jól értették az Ószövetség nyelvét, és a sántor szolgálat minden mozzanatát nagyon jól ismerték. Mindenki tudja, hogy az Ószövetségben a kürt hangja mindig Isten
figyelmeztetése volt, és Isten ítéletét hirdette.

Különös jelentőségű a párhuzam, amely az ítélet figyelmeztetése és a végrehajtás között van. Amikor a hét angyal egymás után trombitált, mindig a föld egyharmada, ezt láttuk, vagy hallottuk az elmúlt alkalommal, egyharmada volt érintve. Mégis lehetőség volt mindenkinek a változtatásra. De ez nem csak területileg volt értendő. Ez azt fejezi ki, hogy az ítélet még nem volt általános. Az embernek volt lehetősége még változtatni a magatartásán. De majd az ezután, a kürtök után következő, a hét trombitaszó után következő hét csapás idején, így is nevezzük, hét utolsó csapás idején már nincs meg ez a lehetőség. Ott nincsenek a kétharmadok. Ott nincs részleges figyelmeztetés. Az egész világ kapja figyelmeztetést. Az ember számára kiszámíthatatlan a hét utolsó csapásnak a súlya, és nincs visszaút. Isten visszavonhatatlan ítélete jelenik meg. Jelzi ezt az is, amikor az angyal ledobja a tömjénezőt a földre. Egy nagyon is drámai és találó kifejezés, hogy a mennyben befejeződik az emberekért a szolgálat. A sófárok hangja, kürtök hangja elhal. Megtörtént az utolsó figyelmeztetés is. Jézus befejezi a főpapi szolgálatát, és a tömjénező le lesz dobva a földre. Nyilván ez egy képi kifejezés, de hogy a szentélynek egy ilyen szent tárgya csak hogy le lesz dobva, ez azt jelenti, hogy befejeződött valami. Befejeződött, visszavonhatatlanul. Hol tartunk mi? Kettő között. Az ötödik angyal trombitálásakor azt olvastuk, egy csillag esik le az égről a földre. Ezt olvastuk a 9. fejezetben. A legtöbb biblia magyarázó az ötödik pecsét idejét a szaracén török hódítások idejére teszik, majd Mohamed fellépésére 630 és 780 között. Azután itt szó van a 9. fejezetben 5 hónapról kétszer, azaz 5 hónap 5-ször 30 a 150 nap, vagyis 150 profétai év, amíg a mohamedánok, tudjuk, hogy Európában meghatározó szerepet töltöttek be, Dél-Európában, a bizánci birodalomban és Európa egy részében. Legtöbb biblia magyarázó ehhez a történelmi periódushoz köti ezeket az igéket. Szó volt azonban arról több alkalommal, hogy ezek a jelenségek és az azokat követő figyelmeztetések minden korszakban érvényesek. Emlékszünk erre, de a hét gyülekezethez intézett levél, és nem csak külön-külön egy-egy korszakhoz, hanem mindannyiunkat érint. Mind a hét gyülekezethez intézett levélben megtaláljuk azokat a vonásokat, azokat a jellemző figyelmeztetéseket, amelyekben megtalálhatjuk önmagunkat is, és ezek reánk is vonatkoznak. Éppen így ezeknek a proféciáknak más egyéb részei is nem csak az proféciáltal meghatározott korszakokra voltak jellemzők, hanem számunkra is figyelmeztetések a mi életünkhöz és
meg kell találni ezekben a proféciákban a figyelmeztetéseket. Mert nem az a lényeg, hogy mi történik a nemzetek között, hanem az a fontos, hogy Istennek az egyes korokhoz intézett figyelmeztetései hogyan hatnak ma reánk.

csillagokról már az első fejezetben is olvastunk, ott a hét csillag, a hét gyülekezet vezetője. Azután a 8. fejezet 10. versében is van szó arról, hogy leesik az égre egy nagy csillag, mint egy fákja, és itt a 3. esetben találkozunk vele a 9. fejezetben. Pontos fordítás szerint így hangzik, hogy János apostol egy leesett csillagot látott, tehát nem akkor esik le a csillag, vagy esett le a csillag, hanem már egy leesett csillagot látott. A Bibliában, a proféciákban több helyen találkozunk csillagokkal, csillagok által bemutatott, megszemélyesített lényekkel. Izsaiás proféta könyvében a 14. fejezet 12. versében Sátánról, illetve Luciferről van szó, amikor azt mondja, hogy miként estél alá az égből, fényes csillag, hajnal fia. Azután a Jelenések könyve 12. fejezet 12. versében ismét van egy utalás Sátán levettetésére, amely így hangzik. Annak okáért örüljetek egek is, akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ézsaiásnál a Jelenések könyve 12. fejezetében mindkét esetben Luciferről van szó, aki fényes csillag volt és levettetett a mélységbe. Mégis itt a Jelenések könyve 9. fejezetében, amit olvastunk az első versben, több biblia magyarázó szerint ez a csillag Mohamedre vonatkozik, akinek a tanítása szerint a kard, a pokol és a mennyország kulcsa. A kulcs, amiről itt szó van, hogy kulcs adatik néki, a hatalom jelképe. És hogy adatik egy kulcs, ez azt jelenti, azt jelzi, hogy nem önmagában van hatalma. Olvassuk még egyszer a 9. fejezet első versét, hogy világos legyen, miről is van itt szó. Az 5. angyal is trombitált, és láttam egy nagy csillag esett le az égből a földre, és adatik annak a mélység kutyának kulcsa. Tehát ez a csillag valaki szemét jelent, akinek adatik egy kulcs, a mélység kulcsa, és ebből a mélységből, amelyet ő kinyit, ebből a kútból füst jön ki, mint a kemencének füstje, és meghabályosodik a nap és a levegő ég a kút füstje miatt. Azután a füstből sáskák jövének ki. Szóval ez az a kép az, amire azt mondja a több biblia magyarázó, hogy itt Mohamedről és Mohamedánokról, a Mohamedán invázióról van szó ezekben a fejezetekben. Az 5. trombitaszónál, amit meg kell különösen figyelnünk, hogy az események súlya egyre nehezedik. Nincs szó arról itt már, hogy egyharmad részére korlátozódnának a csapások. Figyeljük meg, hogy az első 4 trombita szónál a harmad rész jelen van. Itt az 5. trombita szónál az események súlya már olyan nehéz, hogy nincs szó egyharmad részről, hanem miről van szó. 5., 6., 7. trombita szónál egy-egy jajról, ami kifejezi azt, hogy az események több olyan mozzanattal vannak tele, amelyek szenvedést, fájdalmat okoznak az emberiségnek. És itt ezekben az igékben olvastunk is arról, hogy az emberek inkább kívánják a halált. Ami nagyon különös, hogy
a hasonlat sáskák és skorpiók, amelyeknek meg van parancsolva, hogy a zöld füvet ne bántsák. Meg tudjuk, hogy a sáskának az kedvenc eledele. Ne bántsák az embereket, azokat, akiken van az Isten pecsétje. Tehát ismét ugyanarról van szó, amit bevezetésnél is említettem, hogy itt Isten ítélete még nem jelentkezik olyan általánosan, mint később majd a hét utolsó csapás idején. Jellemző az is, hogy a szenvedések egyre nagyobbak és fájdalmasabbak. És nagyon jellemző képeket használ az Úr a kegyetlenségek és a kegyetlenségeket elkövetőknek az ábrázolására, a jellemzésére. Az, hogy a sáskákon páncél van, sisak van, bizonyos értelemben emberi tulajdonságokkal és emberi eszközökkel vannak felruházva. És a negyedik versben olvassuk, amit említettem, hogy megmondatott nekik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és ne bántsák azokat az embereket, akiknek homlokukon Isten pecsétje van. Isten féltő szeretettel vigyáz ebben a korszakban is az övéire.

De lépjünk előre, még a mai témánkhoz hozzátartozik az ötödik csapás. Említettem, hogy az ötödik, illetve a csapások idején már a kegyelmi idő lezárult. Krisztus közbenjárói munkája befejeződött, a tömjénezőt az angyal ledobta a földre. Ebben az időben Isten oltalma véde az ő népét, azokat, akik elfogadták Isten mentő kegyelmét, Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, akik a keresztre néznek, és akiknek bűneik megbocsátottak, ezek az emberek teljes védelmet élveznek. Az elmúlt alkalommal hallottuk az első négy csapást. Én úgy gondolom, hogy még olvasásra sem tudjuk elképzelni, hogy mi lesz, milyen lesz. De talán el kellene gondolkodni. Az elmúlt hetekben súlyosan meg van próbáltatva a magyar gazdaság, az egész berendezkedés, az egész élet. És természetes hozzátartozik az emberi ábrázoláshoz az, hogy egy kicsit szeretünk túlozni. De az elmúlt napokban több embertől hallottam, hogy még ilyen vihart nem láttak. Még ilyen nagy árvíz és hosszantartó, mint nem volt. De egyre több leg. Mint ahogy a sportban a teljesítmények állandóan 100 másodpercekkel növekszenek, de valahogy a természeti világában is a szerencsétlenségek, a katasztrófák naponta haladják meg az előző nap vagy az előző hét borzalmait és a szenvedéseit. Nem jó az sem, hogyha rémképet festünk, de azért Istennek a figyelmeztetései valahogy érződnek. Kétféle emberi magatartás lesz. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vannak, akik esznek, isznak, és mindent csinálnak, és nem vesznek észre semmit. És elgondolkodhatunk azon, hogy nem vesznek észre semmit. Amikor vannak dolgok, amikre oda kellene figyelni. És mi történik itt a ötödik csapás idején? A 16. fejezet, 10. és 11. vers. Az ötödik angyal is kitölti az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rángják val az ő nyelvüket a kín miatt. És káromlák a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Erről majd szó lesz később a fenevad országa. Az ötödik csapás oda töltetik ki, így mondja Isten igéje. És rángják az ő nyelvüket a kín miatt. És mit csinálnak? Istent káromolják. Miért? Ahogy említettem az előbb, mert már nem tudják Isten dicsőíteni. Saját megfogalmazásukban már nem tudnak Isten felé fordulni hálával, köszönettel. Mert eljátszották Isten kegyelmét, a kegyelmi lehetőséget. És ez a legborzalmasabb dolog, ami érheti az embert. És a büntetés itt már nem részleges. A Jelenések könyve 14. fejezet 10. versében azt olvassuk. Az is iszik az Isten haragjának borából, aki a fenevad bélyegét magára veszi, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába.

Isten ugyanakkor bátorítást küld minden ember számára, aki meghallja az ő hívását, az ő üzenetét, az ő felhívását. És zárjuk ezzel a felhívással. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Aki erre figyel, aki meghallja Isten figyelmeztetését, az elnyerte Isten kegyelmét. És az Isten kegyelmi takarója alatt lesz a hét utolsó csapás idején. Még három összehasonlítás, három mondat. Fontos, hogy ezt világosan lássuk. A hét trombita szó idején, bekövetkező rendkívüli események idején még van korrigálási lehetőség. Ma még van lehetőség. Ma még van lehetőség megtérésre. Ma még van lehetőség elfogadni Isten kegyelmi hívását. Ma még van lehetőség megváltozni és felkészülni a Jézussal való találkozásra. A hét utolsó csapás idején erre már nincs lehetőség. A második, amit tudnunk kell, a hét trombita szó idején még érezni Isten lelkének visszatartó erejét. Tehát még hangzik Isten üzenete. A hét utolsó csapás idején már nem fog hangzani Isten üzenete. Miért? Mert nincs, aki meghallja, aki dönteni tudjon Isten mellett. Tehát ez azt jelenti, hogy ma, amikor még prédikáltatik az evangélium, amikor még halljuk a figyelmeztetést, halljuk azt, hogy jöjj,

hogy Miskolc környékén árvíz van, Békésen locsolni kell meg Nyírpazonyban, mert szárazság van. Ezek még részlegesek. A hét utolsó csapás idején egész más lesz a helyzet. A veszély az, hogy az ember könnyen megszokja a szerencsétlenségek fokozódó mértékét is, és azt mondja, hogy még várok, holnap, holnap után még van idő. És a veszély az, hogy azt hisszük, hogy Isten kegyelmidő még hosszabb ideig tart, és nem veszük észre, amikor lezárodott. Halljuk meg Isten üzenetét és figyelmeztetését, amit személyesen hozzánk intéz, ami ezekből az üzenetekből hozzánk szól. Ma. Azt mondja az Úr Jézus, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. A mindenható Isten segítsen bennünket, hogy Isten üzenete, ma még a kürt hangja eljusson hozzánk, és életünk döntései által egy helyes választ adjon a mindenható Istennek. Amen.

Pest Ráhel, más leszek. Fogadj el, s meglátod, más leszek. Mélyről feltörő napsugár leszek. Bátorítás leszek, és öröm. Segítőkészség, és megfogalmazhatatlan örök, néma, vagy döcögősen szavakba öntött, hála leszek. Hosszú telemet változtatod nyárrá, ha elfogadsz, s nem kürtölöd világgá hibámat. Csak csendesen megrósz. Nem kellett volna. De tudhatom, a bocsánatod már készen áll az ajtóban arra, hogy nevén szólítsam. Fogadj el, ha nem vagyok szeretetre méltó, hanem undok, zajos, ellenszenves vagy ostoba, vagy csak épp nem jó. Mutasd meg, hogy szeret az Isten, ha megy neked, hogy meg tudjam tanulni. És egy nap, valahol, valahogy, valamilyen kontextusban, ha elég jó tükröm volt, viszonozzam. Hogy majd egy nap rajtam keresztül tanítson Isten másokat. Arra, hogy a szeretet úgy növekszik, ha az élet vize és a lélek napsugara minél több szájból és szempárból öntözi, éri, simogatja.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Az Úr szőlős kertje. Máté evangéliuma 21. fejezet, a 33-tól a 44. versig. A két fiúról mondott példázatot a szőlős kertről szóló példázat követte. Az előbbiben Krisztus bemutatta a zsidó vezetőknek az engedelmesség fontosságát, az utóbbiban pedig az Izraelre árasztott áldásokról beszélt. E példázatok által kifejezte, hogy Isten igényt tart engedelmességükre. Eléjük tárta Isten dicsőséges szándékát, amelyet engedelmességükkel valóra válthattak volna. Fellebbentve a jövő fátyolát, megmutatta, hogy e szándék semmi bevevésével az egész nemzet miként játszotta el Isten áldásait, és vitte romlásba önmagát. Vala egy házigazda, mondta Krisztus, aki szőlőt plántála, és az gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. Erről a szőlős kertről Ézsaiás próféta így ír. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot épített, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem. Ézsaiás 5:1-2. A gazda kiválaszt egy darab földet a pusztaságban. Bekeríti, megtisztítja, megműveli, nemes szőlővel beülteti, és gazdag termésre számít. Azt reméli, hogy az a darab föld, amelyhez fogható nincs a megműveletlen pusztaságon, a gondozás és a ráfordított munka eredményeképpen elismerést szerez neki. Így választott ki Isten egy népet a világból, hogy Krisztus iskolájában tanuljon és nevelődjék. Ezt mondja a próféta. A seregek urának szőlője Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. Ézsaiás 5:7. Isten nagy kiváltságokban részesítette ezt a népet, gazdagon árasztva rájuk nagy jóságának áldásait, és várta, hogy gyümölcsterméssel megdicsőítse. Hirdetniük kellett volna országának elveit. A bukott gonosz világnak be kellett volna mutatniuk Isten jellemét. Az Úr szőlős kertjének olyan termést kellett volna hoznia, amely egészen más, mint a pogány népeké. E bálványimádó népek a gonoszságnak hódoltak. Gátlástalanul erőszakoskodtak, telhetetlenkedtek, bűnöztek, zsarnokoskodtak, és a legromlottabb szokásokat követték. A romlott fa a becstelenség és szenvedés gyümölcseit hozta. Az Isten által plántált szőlőnek egészen más gyümölcsöt kellett volna teremnie. A zsidó nép abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy úgy mutathatta be Isten jellemét, miként Isten Mózesnek kinyilatkoztatta. Mózes, mutasd meg nékem a te dicsőségedet imájára, válaszként az Úr ezt ígérte. Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el. És az Úr elvonula előtte, és kiállta. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 33:18-19, 34:6-7. Isten ezt a gyümölcsöt kívánta népétől. Tiszta jellemükkel és szent életükkel, irgalmasságukkal, jóságukkal és könyörületükkel kellett volna megmutatniuk, hogy az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Zsoltárok 19:8.

Izrael által Isten gazdag áldást akart küldeni minden népnek. Izrael útján kellett volna a világosságnak szétterjednie az egész világon. A világ népeiből a romlott szokások kitörölték Isten ismeretét. Az irgalmas Isten mégsem vonta vissza tőlük az életet. Egyháza által akart alkalmat adni a pogányoknak arra, hogy megismerjék. A népe által megmutatott elvekkel akarta erkölcsi képmását helyreállítani az emberben. E terv megvalósítása érdekében hívta ki Isten Ábrahámot bálványimádó rokonai közül, és megparancsolta, hogy lakjék Kánaán földjén. Nagy nemzetté tészlek, mondta, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. 1 Mózes 12.2. Isten levitte Egyiptomba Ábrahám leszármazottait, Jákóbot és ivadékait, hogy bemutassák e nagy és gonosz nemzetnek Isten országának alapelveit. József becsületessége és csodálatra méltó tevékenysége, amellyel megőrizte Egyiptom egész népét, Krisztus életét tükrözte. Mózes is és sokan mások bizonyságot tettek Istenről. Isten hatalma és irgalma mutatkozott meg akkor is, amikor kivezette Izraelt Egyiptomból. Csodái, amelyekkel megszabadította a szolgaságból, és gondoskodása a pusztai vándorlás alatt nem csak Izrael javát szolgálta. Isten szemléltető oktatást akart adni népe által a környező nemzeteknek. Minden emberi hatalmat és nagyságot felülmúló Istenként nyilatkoztatta ki önmagát. A népe érdekében megmutatott jelek és csodák tanúsították, hogy ura a természetnek és a természet imádói közül a legnagyobbaknak is. Isten kinyilatkoztatta önmagát a büszke Egyiptomnak. Az utolsó napok eseményei által is hasonlóképpen fogja jelenlétét éreztetni a földön. A nagy vagyok, tűzzel és fergeteggel, megrázkódtatással és halállal szabadította meg népét. Kivitte a szolgaság földjéről. Átvezette a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy pusztáján. Vizet hozott elő neki a kemény kősziklából, és mennyei gabonával táplálta. 5 Mózes 8.15, Zsoltárok 78.24. Mert az Úrnak része az ő népe, mondta Mózes. Jákób néki sorssal jutott öröksége. Puszta földön találta vala őt, zordon sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr. Idegen Isten nem volt ő vele. 5 Mózes 32, 9-12-ig. Így vonta önmagához, hogy a magasságos árnyékában lakozzék. Krisztus vezette Izrael fiait pusztai vándorlásuk alatt. Nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban rejtőzve mutatta nekik az utat. Megőrizte őket a puszta veszedelmei között. Elvitte őket az ígéret földjére, és az Istent nem tisztelő népek szeme láttára letelepítette Izraelt, választott népét, az Úr szőlőjét.

Isten erre a népre bízta kinyilatkoztatásait. Törvénye rendelkezései, az igazság, jogosság és tisztaság örökkévaló elvei kőfalként vették körül őket. Isten azért adta népének a törvényt, hogy védbástyája legyen. Ezeknek az elveknek követése megmentette volna őket a bűnös szokások rontásától. Isten az ország közepébe helyezte szent templomát, mint tornyot a szőlőskertbe. Krisztus volt tanítójuk. Miként velük volt a pusztában, itt is tanította őket és mutatta nekik az utat. Dicsősége ott volt a szent sátorban és a templomban. A frigyládát borító szent fényességben lakott. Nagy szeretetének és türelmének állandóan tanújelét adta. Isten azt akarta, hogy dicsérjék és magasztalják népét, az Izraelt. Mindent megadott nekik, ami lelkileg javukat szolgálhatta. Minden lehetőséget megteremtett arra, hogy jellemük olyanná formálódjék, amellyel képviselhetik őt. Isten törvénye iránti engedelmességük nyomán fakadó jólétüket a világ népei csodálták volna. Aki minden mestermunkához bölcsességet és ügyességet tudott nekik adni, továbbra is tanítani akarta őket, és törvényei iránti engedelmességük jellemüket nemessé és emelkedetté tette volna. Engedelmességük megóvta volna őket a más népeket sújtó betegségektől. Nagyszerű értelmi képességeket kaptak volna. Jólétükkel Isten dicsőségét és hatalmának magasztos voltát kellett volna megmutatniuk. Isten papok és fejedelmek birodalmává akarta Izraelt tenni. Mindent megadott nekik ahhoz, hogy a föld legnagyobb népévé legyenek. Mózes által Krisztus félreérthetetlenül feltárta népe előtt Isten szándékát, és világosan meghatározta jólétük feltételeit. Az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén. És megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezer íziglen azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket én e mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed. Ha pedig engedelmeskedtek e végzésnek, és megtartjátok és teljesítitek azokat, az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak, és szeretni fog téged, és megállt téged, és megsokasít téged, és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb lészesz minden népnél, és távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismersz, nem veti azokat te reád. 5 Mózes 7, 6, 9, 11-től 15-ig. Isten megígérte, hogy ha megtartják parancsolatait, a legjobb búzát adja nekik, mézet hoz elő a sziklákból, hosszú élettel ajándékozza meg őket, és megmutatja nekik szabadítását. Ádám és Éva elvesztették az Édent, mert engedetlenek voltak, és Isten megátkozta az egész földet a bűn miatt. De ha Isten népe követte volna a mennyei útmutatást, földje újra termékeny és szép lett volna. Isten maga tanította őket a talaj megművelésére. Együtt kellett volna működniük vele a helyreállítás munkájában. Isten irányítása mellett egész országuk
szemléltető oktatást nyújtott volna a lelki igazságokról. Ahogy a föld a természet törvényeit követve feltárja kincseit, úgy kellett volna a népnek az erkölcsi törvénynek való engedelmességükkel Isten jellemvonásait visszatükröznie. Még a pogányok is elismerték volna az élő Isten szolgáinak és imádóinak felsőbbrendűségét. Lássátok, mondta Mózes, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek. Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd minden rendeléseket, és ezt mondják. Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk? És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek? 5 Mózes 4, 5-től 8-ig.

Isten azt akarta, hogy Izrael fiai az egész területet, amelyet kijelölt számukra, elfoglalják, és hogy az igaz Isten imádását és szolgálatát megtagadó népeket uralmuktól megfosszák. Jellemének Izrael általi bemutatásával azonban Isten önmagához akarta vonzani az embereket. Népét azzal bízta meg, hogy az evangélium meghívását az egész világra eljuttassa, és az áldozati szolgálat útján Krisztust a népek előtt felmagasztalja, hogy mindenki, aki feltekint reá, élhessen. Mindazoknak, akik a Kánaánita Ráhábhoz és a Moábita Rúthoz hasonlóan, felhagyva a bálványimádással, az igaz Istent imádják, Isten választott népével kellett volna egyesülniük. Izraelnek, amint szaporodott, ki kellett volna határait szélesítenie, míg nem birodalma felöleli az egész világot. Az irgalmas Isten a maga uralma alá akart vonni minden népet. Azt akarta, hogy a földet öröm és béke töltse be. Az embert boldogságra teremtette, és hő vágya, hogy az emberek szívét a menny békéjével tölthesse be. Azt szeretné, ha földi családja a nagy mennyei családot szimbolizálná. Izrael azonban nem töltötte be Isten szándékát. Az Úr kijelentette: úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot. Mi módon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává? Buja szőlőtő az Izrael, amely termi az ő gyümölcseit. Jeremiás 2.21, Hóseás 10.1. Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem. Nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. Várt jogőrzésre, s ímlőn jogorzás, irgalomra, s ímlőn síralom. Ézsaiás 5.3-7. Az Úr Mózes által elmondta a népnek, hogy mi lesz hűtlenségük következménye. Ha megtörik a szövetséget, amelyet vele kötöttek, elszakadnak tőle az élettől, és áldásai nem áradhatnak rájuk. Vigyázz magadra, mondta Mózes, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon. Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről. És ne mondjad ezt a te szívedben: az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot. Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedről, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz, és meghajtod magadat azoknak, bizonyságot tészek e mai napon ti ellenetek, hogy végképpen elvesztek, mint azok a nemzetek, akiket az Úr elveszt előletek, azonképpen vesztek el. Azért, mert nem hallgattok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára. 5 Mózes 8.11-14-ig és 17, valamint 19-től 20-ig.

A zsidó nép nem fogadta meg az intést. Elfeledkeztek Istenről, és szem elől tévesztették azt a szent kiváltságot, hogy Istent képviselhetik. Az áldások, amelyeket kaptak, nem jelentettek áldást a világnak. Előnyös helyzetüket csak a maguk dicsőségére használták ki. Megfosztották Istent a tőlük várt szolgálattól, embertársaikat pedig a vallási eligazítástól és a szent példamutatástól. Az özönvíz előtti világ lakóihoz hasonlóan gonosz szívük elgondolásait követték. Üres mutatvánnyá tették a szent dolgokat, amikor ezt mondták. Az Úr temploma ez. Jeremiás 7.4. Hamis színben tüntették fel Isten jellemét, meggyalázták nevét és beszennyezték templomát. A munkások, akiket az Úr megbízott szőlője gondozásával, hűtlenek voltak megbízatásukhoz. A papok és tanítók nem tanították lelkiismeretesen a népet. Nem emlékeztették őket Isten jóságára és irgalmára. Nem mondták nekik, hogy igényt tart szeretetükre és szolgálatukra. E munkások maguknak akartak dicsőséget szerezni. Ki akarták sajátítani a szőlős kert gyümölcseit. Azon töprengtek, hogy miként vonhatnák magukra az emberek figyelmét, és ébreszthetnének maguk iránt tiszteletet. Izrael e vezetőinek bűnei nem hasonlíthatók az átlagember bűneihez. Nagyon súlyosak voltak azok a kötelességek, amelyekkel Istennek tartoztak. Elkötelezték magukat arra, hogy tanítják, amit szól az Úr, és ők maguk is szigorúan ahhoz szabják életüket. De nem ezt tették, hanem kiforgatták a Szentírást. Súlyos terheket helyeztek az emberekre. Életük minden területén szertartásokra kötelezték őket. A nép állandó nyugtalanságban élt, mert nem tudta teljesíteni a rabbik által rá kényszerített követelményeket. Amikor látták, hogy képtelenek eleget tenni az ember alkotta parancsolatoknak, nem törődtek Isten parancsolataival sem. Az Úr felvilágosította népét, hogy ő a szőlőskert tulajdonosa, és hogy mindenüket, amiük van, megőrzésre kapták, hogy értékeiket szolgálatában használják. A papok és tanítók azonban nem úgy végezték szent szolgálatukat, mint akik az Úr tulajdonát kezelik. Módszeresen rabolták Istent, mert a rájuk bízott eszközöket és képességeket nem ügye előbrevitelére használták. Fösvénységük és kapzsiságuk miatt még a pogányok is megvetették őket. Így adtak alkalmat a pogányvilágnak, Isten jellemének és országa törvényeinek félremagyarázására. Isten atyai szeretettel hordozta el népét. Irgalma gyakorlásával és visszavonásával próbált hatni rájuk. Türelmesen eléjük tárta bűneiket, és béketűréssel várta, hogy beismerjék őket. Prófétákat és követeket küldött hozzájuk, hogy hangsúlyozzák követelményeit a munkások előtt. De ahelyett, hogy szívesen fogadták volna őket, úgy bántak velük, mintha ellenségeik lettek volna. Üldözték és megölték őket. Isten újabb követeket küldött, de velük is épp úgy bántak, mint az elsőkkel, csak még nagyobb gyűlölettel. Végül Isten utolsó mencsvárként elküldte fiát, és ezt mondta. A fiamat meg fogják becsülni. De ellenszegülésükből bosszú állás lett, és ezt mondták egymás közt. Ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. Akkor élvezhetjük a szőlőt, és azt tehetjük a gyümölcsel, amit akarunk. A zsidó főemberek nem szerették Istent. Elszakadtak tőle, és elvetették az igazságos megoldásra tett minden ajánlatát. Eljött Krisztus, Isten szeretett fia, hogy érvényesítse a szőlőskert tulajdonosának kívánságát,
de a munkások furcsa megvetéssel bántak vele, és ezt mondták: nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjék rajtunk. Irigyelték Krisztus jellemének szépségét. Tanítási módszere jóval felülmúlta az övékét, és féltek sikerétől. Krisztus megintette őket, leleplezte képmutatásukat, és megmutatta nekik eljárásuk biztos következményeit. Erre haragra gerjedtek. Szenvedtek a dorgálás miatt, amelyet nem tudtak elhallgattatni. Gyűlölték az igaz élet magas normáját, amelyet Krisztus bemutatott. Látták, hogy tanításaival olyan helyzetbe hozza őket, amelyben lelepleződik önzésük, és elhatározták, hogy megölik. Gyűlölték példás megbízhatóságát, kegyességét, és minden tettében megmutatkozó emelkedett lelkiségét. Jézus egész élete önzésük megfeddése volt, és amikor eljött a végső próba, amelyben engedelmességükkel az örök életet, vagy engedetlenségükkel az örök halált választhatták, elvetették Izrael szentjét. Amikor választaniuk kellett Krisztus és Barabbás között, így kiáltottak: bocsásd el nékünk Barabbást! És amikor Pilátus megkérdezte, mit cselekedjem hát Jézussal, indulatosan kiáltották: feszítessék meg! A ti királyotokat feszítsem meg, kérdezte Pilátus. A papok és főemberek így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Amikor kezét mosva Pilátus így szólt: ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, a papok a tudatlan csőcselékkel együtt szenvedélyesen kiáltották: az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.

A zsidó vezetők ezt választották. Döntésüket bejegyezték abba a könyvbe, amelyet János a trónon ülő kezében látott. A könyvbe, amelyet senki ember nem nyithatott fel. E bosszú szomjas döntésükkel találkozniuk kell azon a napon, amikor Júda törzsének oroszlánja feltöri a könyvpecsétjét. A zsidó nép azt az elképzelést dédelgette, hogy a menny kegyeltje, és mindig Isten egyházaként fogják magasztalni. Ábrahám leszármazottainak mondták magukat, és jólétük alapját olyan szilárdnak tartották, hogy véleményük szerint sem a föld, sem a menny nem foszthatja meg őket jogaiktól. De hűtlen életükkel kihívták a menny ítéletét, és elszakadtak Istentől. Miután Krisztus a szőlőskertről szóló példázatában előrevetítette a papoknak gonoszságuk betetőzését, feltette a kérdést. Mikor azért megijő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? A papok nagy érdeklődéssel figyelték a történetet, és anélkül, hogy átgondolták volna, milyen kapcsolatban áll velük, a néppel együtt válaszolták. Mint gonoszokat, gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. Akaratlanul kimondták saját ítéletüket. Jézus rájuk nézett, és fürkésző tekintete elárulta, hogy olvas szívük titkaiban. Istensége félreérthetetlen erővel villant fel előttük. A munkásokban meglátták önmagukat, és önkéntelenül felkiáltottak: távol legyen! Krisztus ünnepélyes komolysággal és szánakozva kérdezte: sohasem olvastátok-e az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Krisztus elhárította volna a zsidó nemzet pusztulását, ha a nép befogadta volna őt. Irigységük és féltékenységük azonban kérlelhetetlenné tette őket. Elhatározták, hogy nem fogadják el messiásként a názáreti Jézust. Elvetették a világ világosságát, és ettől kezdve életüket éjféli sötétség vette körül. A zsidó népet utolérte megjövendölt végzete. Saját vad indulataik, zabolátlan szenvedélyeik okozták romlásukat. Elvakult haragjukban egymást pusztították. Lázadó, konok gőgjükkel magukra vonták a győztes rómaiak haragját. Jeruzsálem elpusztult, a templom romokban hevert. Helyét felszántották, mint a mezőt. Júda fiai a legborzalmasabb halállal pusztultak el. Embermilliókat adtak el közülük, hogy pogány földön rabszolgaként szolgáljanak. A zsidók, mint nép, nem töltötték be Isten szándékát, és a szőlőskertet elvette tőlük. A kiváltságokat, amelyekkel visszaéltek, a feladatot, amelyet semmibe vettek, mások kapták meg.

23. Zsoltár. A jó pásztor. Dávid Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal. Csordultig van pohara. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.

127. Zsoltár. Emberé a munka, Istené az áldás. Zarándok ének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse, jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása,

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáit a címe, a név kezeskedik. A mai ige János evangéliuma 14-13, és amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsőítsék az atyát a fiúért. Gondolatok az ígéről. Nem minden hívő tanult még meg Krisztus nevében imádkozni. Az imádságnál pedig nagyon fontos, hogy ne csak Krisztus érdeméért kérjünk valamit, hanem az ő nevében, mint egy tőle nyert felhatalmazással is kérjünk dolgokat. Bizonyára nem fogunk hiába valóságokat kérni, ha Krisztus nevében könyörgünk, mert ezzel gonoszul káromolnánk áldott nevét. Csak úgy merjük oda tenni imánk végére a nevét, ha igaz ügyért könyörgünk. Ilyenkor viszont bizonyosak lehetünk, hogy Isten meghallgat minket. Imáink akkor élik el leginkább céljukat, ha általuk az Atya megdicsőítetik a Fiúban. Így dicsőül meg igazsága, hűsége, hatalma és kegyelme. A Krisztus nevében mondott imádság meghallgattatása kifejezi az Atya Krisztus iránti szeretetét és azt a nagy tisztességet, amellyel fiát felruházta. Krisztus és az Atya dicsősége olyan szorosan összefonódik, hogy míg a kegyelem az egyiket dicsőíti, a másikat is magasztalja. A folyót bővízű forrása teszi híressé, a forrást pedig a folyó miatt becsülik, amely belőle fakad. Ha imádságaink beteljesülése szégyent hozna az Úrra, nem imádkoznánk. Mivel azonban imáink őt dicsőítik meg, szüntelenül imádkozunk annak drága nevében, akiben Isten és az ő népe gyönyörködik, és akivel közösségünk lehet. Arcodat keresem. Új kiállítás nyílik augusztus 17-én a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális központként is funkcionáló épületben ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságát ismerhetik meg a látogatók. Az Arcodat keresem című tárlat olyan fényképeket mutat be, amelyeken a művész Krisztus arcokat örökített meg templomi freskókról, útszéli keresztekről. A szeptember 4-ig látható kiállítás egyfajta imasétaként is végigjárható, alkalmat adva az elcsendesülésre. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Szikrázó napsütés. Vasárnap is derült, napos, száraz idő várható, a déli szél megélénkül, és 32-36 fokra melegszik föl a levegő. Hétfőn szakadás.

Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme, oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk. Láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem elszólás, hogy testvéreknek nevezem a kedves hallgatóinkat, hiszen úgy gondolom, hogy akik már ilyen hosszú ideje kitartanak ebben a közös gondolkodásban, azok ezáltal a közös gondolkodás által egyre inkább rájönnek arra, hogy nekünk embereknek nem csak közös sorsunk van, hanem közös eredetünk is, társai vagyunk egymásnak, testvérei azon az úton, amely egyre inkább az érzelmi energiákkal való beteljesedés felé vezet. Az elmúlt alkalommal az érzelmi energiák forrásáról esett szó, és ennek kapcsán most tudatosan arra fókuszálunk, hogy ez a forrás, ha olyan kimeríthetetlenül gazdag, ha olyan csodálatosan körülvesz bennünket, csodálatos alatt értve, pontosabban ez alatt a jelző alatt értve azt, hogy minden létező és még fel nem fedezett kommunikációs csatornán felénk áradva, szóval, hogyha ennyire sokoldalúan, bensőségesen ránk hangolt ez az érzelmi energia, akkor miért van az, hogy mégis olyan keveset tudunk belőle hasznosítani? És éppen ennek a kérdés felvetésnek nyomába eredve fogalmazom meg mai közös gondolkodásunk címét, amely így szól, az érzelmi energia blokkádainak okai. Az érzelmi energia blokkád okai kapcsán először is pontosítsuk ezt a kifejezést. Mit értünk az alatt, hogy érzelmi energia blokkád? Nos, ha egy példát szeretnék erre hozni, akkor azt mondhatom, hogy ez az érzelmi energia blokkád, ez ugyanúgy működik, mint az áramforrás és az áramfelvevő közötti kapcsolat megszakadása. Rövid zárlatnak szoktuk ezt nevezni, és ekkor, ha rövid zárlat keletkezik, akkor ez a rövid zárlat megszakítja az elektromos áram körforgását, áramlását, ahogy tanultuk az elektronoknak mozgását, és egyszer csak minden, ami ezzel az elektromos energiával mozog, működik, leáll. Na most ezt a fajta hibát természetesen akkor tudjuk csak kiküszöbölni, hogyha megtaláljuk a hiba forrását, hogyha megtaláljuk azt az akadályt, azt a gátat, ami a rövid zárlatnak okozója. Én jártam egyszer úgy, hogy az autómban a generátor lett rövid zárlatos, és ez a németül fénygépnek nevezett készülék valóban leállított egyre másra mindent az autóban, hiába volt benne akkumulátor, azt sem tudta már pótolni az elveszett energiát, és ennek kapcsán bizony meg kellett először javítani a generátort, hogy újból aztán működőképessé váljon az autó maga. Nos, valahogy így van ez a mi életünkben is. Az érzelmi energiák szabadon áramlása életünk alapvető működését szabályozza, és ha ez a szabad áramlás leblokkolódik, megáll, ezt nevezzük érzelmi energiablokkádnak, akkor ezt meg kell szüntetnünk, ennek okait megkeresve, és ha megszüntettük, akkor fog újból működésbe lépni az életünk. De mi ez az érzelmi energia áramlás? Mi ennek az energia áramlásnak a lényege? És hol tud éppen ebből fakadóan aztán ebbe az energiaáramlásba valamilyen blokkád bele lépni, úgy is lehetne mondani, hol szakíthatja meg ezt az áramlást. Nos, ha ennek az érzelmi energia áramlásnak a hajtómotorját, az előző példával élve generátorát keressük, akkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen két végpontja van. Az egyik végpontja a szenvedés, a másik végpontja pedig a vétek. És most erről a két végpontról szeretnék beszélni. A szenvedés és a vétek két végpontja tulajdonképpen nem is végpont, hanem fókuszpont. Azt lehetne mondani, hogy úgy működik, mint ahogy az ellipszisnek a két fókuszpontja, amelyeket ha végig követünk, akkor egy olyan ellipszis alakú körpálya rajzolódik ki, amely tulajdonképpen hol az egyikhez, hol a másikhoz van közelebb, mármint hogyha pontszerűen gondolkodunk, és ezt a pontot végig görgetjük ezen az ellipszis alakú pályán, és ezen a körforgáson gyakorlatilag úgy tudunk eligazodni, ha azt mondjuk, hogy egy ingamozgásról beszélünk, hol az egyik fókuszpont, hol a másik fókuszpont áll inkább középpontban, úgy is mondhatnánk, hogy hol az egyiknek, hol a másiknak van inkább nagyobb vonzó ereje, de ez a fajta kölcsönös, egymást kiegészítő, egymást feltételező mozgás fogja alapvetően meghatározni az érzelmi energia áramlást. Hogy milyen módon? Hát erről szeretnék most egy pár szó erejéig beszélni. Először jellemezzük a szenvedésnek a fókuszpontját. A szenvedés önmagában nem egy rossz dolog. A szenvedés az életünknek az alapvető része. Minden teljesítmény az életünkben szenvedéshez kötött. Nem csak a nagy teljesítményekre kell gondolnunk itt, tehát nem csak arra, hogy például a sportolók kemény edzések révén kapják meg azt az esélyt, hogy csúcs teljesítményeket tudjanak kisajtolni magukból, hanem sokkal inkább arról beszélünk, hogy a szenvedés az minden egyes tovább lépést megelőző folyamat. Ha az ember elér egy bizonyos szintet, akkor onnan tovább lépni csak szenvedés árán tud. Az életünknek minden egyes területén így van ez. Ez a szenvedés különböző mértékű lehet, attól függően, hogy mekkora a kihívás, de szenvedés nélkül a fejlődés az nem oldható meg, nem valósulhat meg. Nagyon érdekes például, hogy a fákban és a fák növekedése kapcsán is mérhető ez a szenvedés, na már nem olyan módon, hogy van szenvedés mértékegység, hanem olyan módon, hogy a fa rostoknak a belső feszültsége mérhető, amikor a fa növekedik. Ha a fa nem növekedik, vagy éppen elhal, akkor ez a belső feszültség is elhal, nincsen szenvedés, nincsen olyan hatás a fa rendszerében, struktúrájában, ami feszültséget okozna, de ezzel együtt a fejlődésnek a lehetősége is megszűnik. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy az érzelmi áramlások, az érzelmi energiák áramlásának egyik hajtómotorja, egyik fókuszpontja az a szenvedés, amely bennünket újból és újból a fejlődéshez, a tovább lépéshez köt, arra inspirál. A másik fókuszpontja az pedig a vétek, és ennek a fókuszpontnak kapcsán megint csak arról kell beszélnünk, hogy a vétek egy olyan fókuszpontja az életünknek, egy olyan rendező elve az érzelmi energiáink áramlásának, hogy minden ember életében jelen van, és amit semmilyen módon nem tudunk kiküszöbölni, vagy úgymond kikerülni. Ugyanis mindannyian vétkezünk, és ez nem egy vallási fogalom, amikor így beszélek, hanem egyszerűen gondoljunk csak akár a mai napunkra, hogy hányszor tértünk el attól, amit mi magunk ideálisnak neveznénk. Most nem másokról beszélek, csak mi magunkról. Amikor az általunk fontosnak, hasznosnak, jónak szépnek érzékelt megoldást, akármilyen okból, akármilyen külső vagy belső hatásra megtagadtuk, eltértünk tőle, nem tartottuk már érvényesnek, stb. Ezek a vétkek végig kísérik az életünket, és ezeknek a vétkeknek kapcsán újból és újból az ember önvizsgálatra kényszerül. Ezeket a vétkeket az önkorrekció kiindulásaként értelmezi az egészséges személyiség. Nem szőnyeg alá söpörni akarja őket, nem letagadni, nem megmagyarázni, hanem ezekből kiindulva akarja korrigálni az életvitelét, hogy legközelebb ezek a vétkek, amelyek nem egyszerűen csak megmosolyogni való hibák, hanem alapvető botlások, hogy ezeket ki tudja kerülni, pontosabban legközelebb már ne kövesse el. Hadd mondjak megint csak egy egyszerű példát. Ha a nyelvtanulás során egy bizonyos berögzült rossz kifejezésmódot, rossz nyelvtani struktúrát nem vétekként kezelünk, hanem azt mondjuk, hogy ugyan már hát több is veszett Mohácsnál, hát ez most így van és kész, akkor ezzel azt kockáztatjuk, hogy azon a nyelven nem csak, hogy hibásan fogunk beszélni, hanem bizonyos kontextusban gyakorlatilag érthetetlenül és értelmetlenül. Ahhoz, hogy ez a fajta hiba valóban kijavítódjék, úgymond, ahhoz az kell, hogy fölismerjük, hogy ez nem egy megmosolyogni való tájszólás, vagy egy saját kreálmány, hanem bizony ez egy vétek. Így nem lehet beszélni. Ez a fajta nyelvtani konstrukció hibás, így nem szoktak fogalmazni azon a nyelven, éppen ezért le kell tennem azt, vagyis tudatosítanom kell magamban, hogyha így beszélek, akkor hibásan beszélek, vétket követek el a nyelv struktúrájával szemben, és azon a nyelven beszélő embertársaimmal szemben. És ha ezt a vétket tudatosítom magamban, ha ennek súlyát érzékelem, akkor fogok mindent elkövetni azért, hogy ezt a vétket kijavítsam. Ha nem érzékelem, akkor nem javítok. És ha nem javítok, érthetetlen maradok. Na most éppen ezért tehát, ahogy az előbb említettem, a szenvedés és a vétek fókuszpontjai között, mint egy inga mozgással ide és oda jár az érzelmi energiáknak ez az áramlás, ahol az egyik fókuszpontból, hol a másikból nyeri az energiáit, a tovább lökő, a tovább haladó, tovább vívő energiákat, de ugyanakkor éppen ebben van a belső megakadásainknak, az úgynevezett érzelmi energiablokkádjainknak a magyarázata is. Mert hogy nézzük csak meg, hogyha a szenvedésből nem a fejlődés hajtómotorja lesz, hanem így értelmezzük azt, hanem megérdemelt büntetésként, vagy akár önbüntetésként, önmarcangolásként, akkor újból és újból azt tudjuk megtapasztalni, hogy a szenvedés az visszavet bennünket, nem fejleszt, hanem megcsonkít. Ugye az öncsonkításnak ez a szörnyű átka, szörnyű betegsége tulajdonképpen ugyanezt mutatja be, ugyanez az ok köszön ott is vissza. De nézzük meg például a vétek visszafordított, úgyis mondhatnám, hogy önmagából kifordult hatását. Amikor már nem az önkorrekcióra ösztönöz, hanem a vádlásra ösztönöz. Amikor a vétek a mások fejéhez vert, a másokat vádoló, megalázó, emberi mi voltjából kiforgató érvek özönévé silányul. Ilyenkor magamat emelem valamilyen elképzelt, egyébként soha nem létező piedesztára, úgy gondolom, hogy jogom van hozzá, hogy a másikat megítéljem, a másikról kimondjak nagyon súlyos, kárhoztató ítéleteket, és ebből az önmagam által kreált, egyébként teljesen jogosulatlan kompetenciából kiindulva úgy gondolom, hogy nekem nincs is vétkem, hogy én tulajdonképpen abszolút fölötte állok az eseményeknek. És hogyha így gondolom, akkor megint csak megborul minden. Az érzelmi energiablokád egészen egyértelművé válik, és egy érzéketlen, emberi kapcsolataimban másokon átgázoló és végtelenül magányossá váló ember lesz végül is mindennek a hozzáállásnak a végterméke. Éppen ezért ebben a feszültségben és ezt a belső megrekedést érzékelve tapasztaljuk aztán azt, hogy egy egyre nagyobb és egyre erősödőbb kínzó sürgetés lesz úrrá rajtunk. Változtatni kell, mondjuk, ez nem mehet így tovább. Valamilyen módon túl kell lépnünk önmagunkon. Az idő múlásával egyre növekvő számú, újrakezdés után kiáltó belső sürgetés fogalmazódik meg az érzelmi tudat alattinkban. Csak sajnos ahelyett, hogy átgondolnánk a szenvedéseink és a vétkeink igazi valódi üzenetét, ahelyett egyre jobban belemenekülünk újabb és újabb elrontott döntésekbe. Mint amikor valaki egy elrontott párkapcsolatot anélkül él meg, és anélkül szakít is meg, hogy aztán végig gondolná, hogy tulajdonképpen mit tett ő azért, hogy ez a párkapcsolat nem működik, és ezzel a fajta megfontolatlansággal és meggondolatlansággal ugrik aztán újabb és újabb kapcsolatokba bele, nem észrevéve, vagy nem tudomásul véve azt, hogy mindenhová gyakorlatilag a régi kiúttalan szenvedései és a régi csak másokat vádoló, de önmaga a hibáit, bűneit be nem látó vétek értelmezése viszi. Ahogyan már megszokhattuk, ezeket az egységeket, ezeket a közös gondolatokat mindig egy bibliai őstörténettel szoktam befejezni, illetve szemléltetni. És így szeretném most karácsony előestéjén ezt a most elmondott törvényszerűséget is egy bibliai szereplő személyiségével szemléltetni. Heródes királyról van szó, arról a Heródes királyról, akit a napkeleti bölcsek, akik minden valószínűség szerint a mai Irak területéről indultak hosszú fáradtságos útra, hogy megtalálják a világ üdvözítőjét, az új királyt, akinek csillagát látták. Nos, erről a Heródes királyról van szó, akit ezek a bölcsek fölkerestek, és tudakozták tőle, hogy hol lakik ez a király, hol lakik ez az új zsidó király, aki az egész világnak uralkodója lesz. És ebben az összefüggésben aztán nagyon világossá válik mindegyikünk előtt, hogy hol válik el a vér a víztől. Ezek a napkeleti bölcsek, ezek tényleg őszinte szívvel azért jöttek, hogy hódoljanak. Ők nem egyszerűen kíváncsiak voltak, hanem azt gondolták szívük mélyén, és erről tanúskodnak az ő ajándékaik is, amiket hoznak a kis Jézusnak, hogy mindaz, ami a szemük előtt van, az csak a látszat, az istáló, a szegényes öltözék, a jászolban fekvő kisgyermek, ez mind tulajdonképpen csak rejtjelezett üzenet. A valódi üzenet az, hogy megszületett a világ megváltója. Ő bennük ez az érzelmi energiaáramlás, ez olyannyira sérülésmentes, hogy álmukban az angyal meg tudja nekik üzenni, ne menjetek vissza Jeruzsálembe, ne mondjátok meg a királynak, hogy hol született meg, mert ártására van ez a király a gyermeknek. És így fogták magukat, és az angyali üzenetnek engedelmeskedve, anélkül mentek haza, hogy Jeruzsálemet útba ejtették volna. És mit tesz Heródes? Heródes pedig, hogy a saját hatalmát, a saját fölötte álló pozícióját, mások fölött álló pozícióját bebiztosítsa minden 2 évesig születendő gyermeket megölet Betlehemben és Betlehem környékén. És ezzel a szörnyűséggel arról tesz tanúságot, hogy az ő életében mennyire kiterjedt már ez az érzelmi blokád. Hiszen megérti a főpapok, az írástudók, a napkeleti bölcsek, csillagjósok magyarán, azok nyilvánvalóan bizonyságot tesznek egybehangzóan neki arról, hogy valóban megszületett a messiás, és valóban itt van ezen a földön, és Istennek valóban több száz év óta újból van üzenete a zsidó nép számára, és nem is akármilyen. Egy hatalmas nagy üzenete, ami az egész világ mindenség történetét fenekestül felforgatja. És mi erre a válasz? A pusztítás démonainak elszabadulása. Nem akarok róla tudni. Nem akarom, hogy az életembe beköltözzön. Nem akarom, hogy az ajtómon kopogtasson. Nem akarom, hogy ez a csodálatos, rám is kiáradni akaró isteni szeretet betölthesse a szívemet. És ebből a nem akaromból gyilkos indulat lesz. És Betlehem környékén a 2 éves és annál fiatalabb gyermekek halálát eredményezi. És ennek kapcsán mi magunk is most dönthetünk. Ha úgy érezzük, hogy valahol megfeneklett az életünk, ha úgy érezzük, hogy az életünkben az érzelmek szabad áramlása már rég a múlté, legfeljebb csak kitörő dührohamainkban és hisztériás szeretet megvallásainkban érhető tetten, vagy nyomaiban felelhető, ahogy szokták mondani. De valójában messze van ettől, az ingamozgástól, ettől a belső dinamikától, ahol szenvedéseket tudok vállalni a fejlődésért, és belátom vétkeimet, hogy korrigálhassam önmagamat. Ettől már messze lett, messze sodródtam. Akkor itt van most az idő, hogy újból magamba nézek, magamba szálljak, és a karácsonyi történet kapcsán eldöntsem ilyen egészen világosan, hogy most a betlehemi gyermeket befogadni akarom, vagy megölni akarom. Hódolni akarok előtte, vagy féltékeny vagyok rá, riválisnak tekintem. Ez az én döntésem. Ebben a fajta belső dinamikában fog az én életem egyszer s mindenkorra eldőlni, pontosabban az életem irányultsága, az életem belső húzó ereje. Vagy egyre inkább egy olyan spirálba kerülök, ahol elrontott döntéseim egyre gyorsabb és gyorsabb feledésre kényszerítenek, és egyre zaklatottabb lesz az életem, vagy egyre inkább lenyugszom, egyre inkább feltöltődöm azzal a csodálatos üzenettel, amely a betlehemi mezőn így hangzik. Békesség e földön minden jó akaratú embernek. Mi ez a jó akarat? Ez a jó akarat az, amikor az érzelmeidet, a benned élő, működő szeretetnek áramlását újból és újból szabadjára engeded. Nem az indulataidat, nem a félelmeidet, nem a gyűlöletedet, hanem a szeretetet. A szeretetet, amely téged keres, amely újból és újból megkérdezi tőled, akarsz-e szeretni? És ha igen, akkor engedd meg, hogy az életedben jó szenvedések legyenek az uralkodók, amelyek nem a mások vádlása és a magad vádlása miatt, hanem a tovább lépés öröméért fogalmazódnak meg. És engedd meg, hogy vétkeid nyílt fölvállalása által életed korrigálhatóvá váljon, hogy megmutathassa néked a szeretet forrása, maga a mindenható, hogy életed programja hogyan tud valóban megvalósulni úgy, hogy te magad is egyre boldogabb és kiegyensúlyozottabb legyél. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért, és mindezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek áldott békés ünnepeket.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Szó és tett. Máté evangéliuma 21. fejezet, a 23-tól a 32. versig. Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz monda, eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén monda, nem megyek, de azután meggondolván magát elméne. A másikhoz is odamenvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvén monda, én elmegyek, uram, de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki, az első. A hegyi beszédben Krisztus ezt mondta. Nem minden, aki ezt mondja nékem, uram, uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Máté 7.21. Az őszinteséget nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy mit cselekeztek másoknál többet. Máté 5.47. E kijelentésének, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket, nagy súlya van. János 13.17. A beszéd nem ér semmit, ha nem párosul megfelelő cselekedetekkel. A két fiúról szóló példázatból ezt a tanulságot kell levonni. Krisztus ezt a példázatot nem sokkal halála előtt, utolsó jeruzsálemi látogatásakor mondta el. Előzőleg kiűzte a vásárlókat és az árusokat a templomból. Isteni hatalommal szólt az emberekhez. Mentegetőzés és ellenkezés nélkül ámultan és ijetten engedelmeskedtek parancsának. A papok és a vének, amikor rémületük alább hagyott, visszatértek a templomba, és látták, hogy Krisztus gyógyítja a betegeket és haldoklókat. Hallották az örvendezés hangját és a dicsőítő éneket. Bent a templomban a gyermekek, akik visszanyerték egészségüket, pálmaágakat lengettek és hozsannát énekeltek a Dávid fiának. A sejpítő kicsinyek is dicsőítették a nagy gyógyítót. A papoknak és a véneknek azonban ez sem volt elég előítéletük és féltékenységük leküzdéséhez. Másnap, amikor Krisztus a templomban tanított, a papok és a vének odamentek hozzá és megkérdezték. Micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? A papok és a vének minden kétséget kizáróan meggyőződhettek Krisztus hatalmáról. A templom megtisztításakor arcáról mennyei fény sugárzott, amely tekintélyt parancsolt. Nem tudtak ellenállni a szavaiból áradó erőnek. Jézus csodálatos gyógyításaival is válaszolt kérdésükre. Hatalmának olyan bizonyítékát adta, amelyet nem lehetett kétségbe vonni. De ők nem ilyen bizonyítékot akartak. A papok és a vének attól féltek, hogy Jézus messiásnak kiáltja ki magát. Szerették volna szavait kiforgatni, és a népet ellene lázítani. Befolyását le akarták rontani, őt pedig megölni. Jézus tudta, hogy ha nem ismerik fel benne az Istent, és nem látják meg cselekedeteiből istenségét, nem hiszik el, ha azt mondja, hogy ő a Krisztus.

Válaszával elhárította azt, amit szerettek volna véghez vinni, és az ítéletet visszafordította rájuk. Én is kérdek egy dolgot tőletek, mondta, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Mennyből-é vagy emberektől? A papok és a főemberek zavarba jöttek. Tanakodtak vala magukban mondván. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk. Mondanékik ő is, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Nem tudjuk. Ez hazugság volt. Tudatában voltak helyzetüknek, és hazugsággal akarták fedezni magukat. Keresztelő János bizonyságot tett arról, akinek hatalmát megkérdőjelezték. János Jézusra mutatott, és így szólt. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. János 1.29. János megkeresztelte Jézust, és a keresztség után, miközben Krisztus imádkozott, megnyílt az ég, és Isten lelke galambként megnyugodott rajta. A mennyből pedig egy hang hallatszott, amely ezt mondta. Ez ama az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Máté 3.17. A papok és a főemberek emlékeztek arra, hogy miként ismételte el János a messiásra vonatkozó proféciákat. Emlékeztek a Jézus keresztsége korlátott jelenetre is, és nem merték azt mondani, hogy János keresztsége a mennyből való. Ha Jánost prófétának mondják, mint ahogy hitték is, miként cáfolhatnák meg azt a bizonyságtételét, hogy a názáreti Jézus az Isten fia? A nép miatt pedig nem mondhatták, hogy János keresztsége emberektől való, mert a nép hitte, hogy János próféta volt. Ezért ezt mondták, nem tudjuk. Krisztus ezután mondta el az atyáról és két fiáról szóló példázatát. Amikor az atya odament az első fiához, és ezt mondta, eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben, a fiú gyorsan válaszolt, nem megyek. Megtagadta az engedelmességet, és gonosz barátok társaságát keresve belemerült a bűnbe. Később azonban megtért, és engedelmeskedett a parancsnak. Az atya ugyanezzel a parancsal ment a másik fiához is. Eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Ez a fiú így válaszolt. Én elmegyek, uram, de nem ment. E példázatban az atya Istent ábrázolja, a szőlő pedig az egyházat. A két fiú két embercsoportot jelképez. Az a fiú, aki a nem megyek szavakkal megtagadta az engedelmességet, azokat jelképezte, akik nyílt bűnben éltek. Nem mondták, hogy vallásosak, hanem nyíltan kijelentették, hogy nem hajlandók magukra venni Isten törvényének igáját, amely korlátokat szab és engedelmességet kíván. Később azonban sokan megtértek közülük, és engedelmeskedtek Isten parancsának. Amikor az evangéliumot meghallották a keresztelő jánosi üzenetben, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, megtértek és megvallották bűneiket. Máté 3.2.

Az a fiú, aki azt mondta, hogy én elmegyek, uram, és nem ment, farizeusi jellemről árulkodott. A zsidó vezetők is e fiúhoz hasonlóan megátalkodottak és önelégültek voltak. A zsidó nép vallásos élete már csak látszat volt. Amikor Isten a Sínai hegyen kihirdette a törvényt, az egész nép elkötelezte magát az engedelmességre. Ezt mondták: én elmegyek, uram, de nem mentek. Amikor Krisztus személyesen jött el, hogy eléjük tárja a törvény elveit, elutasították. Kora zsidó vezetőinek Krisztus bőséges bizonyítékot adott tekintélyéről és isteni hatalmáról. Bár meggyőzte őket, mégsem fogadták el bizonyítékait. Krisztus elmondta nekik, hogy azért nem hisznek még most sem, mert nincs meg bennük az engedelmességre késztető lelkület. Kijelentette: erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Máté 15:6-9. Krisztus hallgatói között voltak írástudók és farizeusok, papok és főemberek is. Krisztus, miután elmondta a példázatot a két fiúról, megkérdezte hallgatóit: e kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? A farizeusok önfeledten válaszoltak: az első. Nem vették észre, hogy elítélték önmagukat. Ezután Krisztus ajkáról hallhatták az ítéletet: bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Eljött keresztelő János, és az igazságot prédikálta. Prédikálása meggyőzött és megtérített bűnösöket. Ezek az emberek belépnek a mennyek országába, megelőzve azokat, akik önigazultan elutasították a komoly intéseket. A vámszedők és paráznák tudatlanok voltak. E tanult emberek azonban ismerték az igazság útját, de nem akartak az Isten országába vezető úton haladni. Az igazság, amely az élet illatát hozta nekik, a halál illatává lett számukra. A köztudottan vétkezők önmagukat megvetve elfogadták Jánostól a keresztséget, de az igazság tanítói képmutatók voltak. Konokságuk nem engedte, hogy elfogadják az igazságot. Isten lelke nem tudta meggyőzni őket, mert ellenálltak. Nem akartak Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Krisztus nem mondta nekik, hogy nem léphetnek be a mennyek országába. Csak megmutatta, hogy ők maguk teremtették meg azt az akadályt, amely kizárja őket onnan. Az ajtó még nyitva állt előttük, még hangzott a hívás. Krisztus nagyon szerette volna, ha hisznek neki és megtérnek.

Izrael papjai és vénei vallásos szertartásokkal töltötték napjaikat. A ceremóniákat olyan szentnek tartották, hogy nem is bonyolódtak világi dolgokba. Ezért azt hitték róluk, hogy csak a vallásnak élnek. Szertartásaikat azonban csak a látszat kedvéért végezték, hogy a világ kegyesnek és szent életűnek gondolja őket. Csak színlelték az engedelmességet. Valójában nem engedelmeskedtek Istennek. Nem cselekedték az igazságot, amelynek tanítói voltak. Krisztus keresztelő Jánost az egyik legnagyobb prófétának nevezte, és tanúsította hallgatóinak, hogy elég bizonyítékot kaptak János mennyei követ voltáról. A puszta prédikátora hatalommal szólt, rendíthetetlenül hirdette üzenetét. Megfedte a papokat és főembereket bűneik miatt, és felszólította őket, hogy munkálkodjanak a mennyek országáért. Hangoztatta, hogy az atya tekintélyét vették semmibe, amikor nem vállalták megbízatásukat. János nem alkudott meg a bűnnel, és sokan megtértek gonoszságukból. Ha a zsidó vezetők hitvallása őszinte lett volna, akkor elhitték volna János bizonyságtételét, és elfogadták volna Jézust, mint messiást. Életükben azonban nem mutatkoztak a megtérés és igaz élet gyümölcsei. Éppen azok fognak belépni előttük Isten országába, akiket lebecsültek. Az a fiú, aki a példázat szerint ezt mondta, én elmegyek, Uram, hűségesnek és engedelmesnek mutatta magát. Az idő azonban bebizonyította, hogy hitvallása nem volt őszinte. Nem szerette igazán atyát. A farizeusok is szentségükkel büszkélkedtek, de amikor jött a próba, szentségükből nem látszott semmi. Másoktól, ha érdekeik úgy kívánták, nagyon szigorúan megkövetelték a törvény megtartását. De amikor tőlük kívántak engedelmességet, ravasz okoskodással bújtak ki az isteni előírások kényszere alól. Róluk mondta Krisztus, az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Máté 23.3. Nem szerették igazán Istent, sem az embert. Isten arra szólította őket, hogy legyenek munkatársai a világ áldására. De míg állították, hogy elfogadták a hívást, nem akartak engedelmeskedni. Önmagukban bíztak, és a saját jóságukkal kérkedtek, de Isten parancsolatait nem teljesítették. Nem voltak hajlandók azt a munkát végezni, amelyet Isten rájuk bízott, és törvényszegésük miatt az Úr már-már felbontotta az engedetlen nemzettel kötött szövetségét. Az önigazultság nem megigazultság, és azoknak, akik ezt nem látják be, viselniük kell e végzetes tévedés következményeit. Ma sokan állítják, hogy engedelmeskednek Isten parancsolatainak, de szívükben nincs Isten iránti szeretet, amelyből másoknak is jutna. Krisztus arra szólítja ezeket az embereket, hogy munkálkodjanak vele a világ megmentésén, de nekik elég, ha csak mondják, én elmegyek, Uram, és nem mennek. Nem dolgoznak együtt azokkal, akik Istennek szolgálnak. Restek. A megbízhatatlan fiúhoz hasonlóan hazug ígéreteket tesznek Istennek. Az egyház ünnepélyes fogadalmához csatlakozva megígérik, hogy követik az igét és szolgálják Istent, de nem teszik. Szájukkal mondják, hogy Isten fiai, de életük és jellemük az ellenkezőjét bizonyítja. Nem adják át akaratukat Istennek. Életük hazugság. Amíg az engedelmesség nem jár áldozattal, addig úgy tűnik, hogy

Ne gondold, hogy Krisztus szolgája vagy, ha nem vagy kifejezetten ellensége. Ez önámítás. Ha nem használjuk fel Isten ajándékait, amelyeket azért adott, hogy őt szolgáljuk velük, legyen az idő, pénz vagy bármi más, akkor ellene dolgozunk. A névleges keresztények fásult álmos tunyaságát Sátán felhasználja, hogy saját seregét erősítse, és a lelkeket a maga oldalára állítsa. Sokan, akik magukat Krisztus követőinek képzelik, jól lehet semmit sem tesznek érte, előnyhöz segítik az ellenséget. Mivel nem szorgoskodnak a mesterért, és mivel feladatok elvégezetlenül, szavak kimondatlanul maradnak, Sátán hatalmába kerít olyan lelkeket is, akiket meg lehetett volna nyerni Krisztusnak. Krisztus nem tudja a hanyag, tétlen embert megmenteni. Az igazán megtért ember nem élhet dologtalan, haszontalan életet. A mennybe nem lehet besodródni. A lusta ember nem léphet be oda. Csak akkor leszünk alkalmasak a mennyek országára, ha erőfeszítéseket teszünk érte, és igazán igyekszünk megismerni törvényeit. Akik nem akarnak Isten munkatársai lenni a földön, azok nem fognak együttműködni vele a mennyben sem. Veszélyes dolog lenne bevinni őket oda. A vámszedők és bűnösök helyzete biztatóbb, mint azoké, akik ismerik Isten igéjét, de nem akarnak engedelmeskedni parancsainak. Aki belátja, hogy bűnös, és nem leplezi bűneit, aki tudja, hogy Isten szemében rombolja lelkét, testét és értelmét, megretten attól a gondolattól, hogy örökre elszakad a mennyek országától. Ráeszmélve betegségére, gyógyulást keres a nagyorvosnál, aki ezt mondta: azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. János 6.37. Az Úr e lelkeket munkásaiként tudja használni szőlős kertjében. Krisztus nem ítélte el azt a fiút, aki egy ideig nem akart engedelmeskedni atyának, de nem is dicsérte meg. Azok, akik az első fiúval együtt megtagadják az engedelmességet, nem érdemelnek elismerést ezért az állásfoglalásukért. Őszinteségük nem tekinthető erénynek. Az igazság által megszentelt őszinteség Krisztus bátor tanújává teszi az embert. De ahogy a bűnös használja az őszinteséget, az sértő és kihívó, majdnem istenkáromlás. Az ember bűnösségén semmit sem szépít az a tény, hogy nem képmutatóskodik. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha azonnal engedelmeskedünk, amikor a Szentlélek szól a szívünkhöz. Amikor szólít: eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben, ne utasítsd el. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Zsidók 4.7. Veszélyes dolog halogatni az engedelmességet. Lehet, hogy soha többé nem hallod meg a hívást.

Senki se áltassa magát azzal, hogy dédelgetett bűnöket könnyen és hamar el lehet hagyni. Minden melengetett bűnünk gyengíti jellemünket, és megerősíti rossz szokásainkat. Ennek fizikai, szellemi és erkölcsi romlás a következménye. Megbánhatod a rosszat, amit elkövettél, és ráléphetsz a helyes útra, de a bűn megszokása és torzító hatása következtében nehezen tudsz majd különbséget tenni a jó és a rossz között. Kialakult rossz szokásaiddal Sátán újra és újra megkísért. Az eredj munkálkodjál ma az én szőlőmben parancsal, Isten minden ember őszintességét próbára teszi. Vajon csak szavakkal vagy cselekedetekkel is válaszolnak? Minden tudásukat latba vetve, lelkiismeretesen, önzetlenül dolgoznak-e a szőlőskert gazdájáért? Péter apostol elmondja, hogy milyen munkaterv szerint kell dolgoznunk. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, az Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és tökéletességével hívott el minket. Így drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy ezek révén isteni természet részeseivé legyetek, és elkerüljétek azt a romlottságot, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 2 Péter 1, 2-től 7-ig. Ha lelkiismeretesen ápolod lelked szőlős kertjét, Isten munkatársul vesz maga mellé, és megbíz azzal, hogy ne csak magadért munkálkodj, hanem másokért is. Bár Krisztus a szőlős kerten a gyülekezetet érti, de azt nem mondja, hogy csak a gyülekezet tagjait szeressük, és csak értük munkálkodjunk. Az Úr szőlős kertjét ki kell szélesíteni. Az Úr ki akarja terjeszteni szőlőjét az egész világra. Amikor eligazítást és képességeket ad, az értékes palánták gondozásához, nekünk is meg kell tanítanunk rá másokat. Így szélesítjük az Úr szőlőjét. Isten látni akarja hitünk, szeretetünk és türelmünk jeleit. Figyeli, hogy felhasználjuk-e minden lelki ajándékunkat. Igyekszünk-e jól képzett munkások lenni szőlőjében a földön, hogy beléphessünk országába, abba az édeni otthonba, amelyet Ádámnak és Évának törvényszegésük miatt el kellett hagyniuk. Isten atyaként viszonyul népéhez, és atyánként igényli hűséges szolgálatunkat. Gondoljuk át Krisztus életét. Az emberiség vezéreként és atya szolgájaként példájával megmutatta, hogy Isten minden gyermekének milyenné kell és lehet is válnia. Isten ma minden embertől Krisztus engedelmességét kívánja. Krisztus szeretettel, készségesen és önként szolgálta atyát, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem, mondta. A te törvényed keblem közepette van. Zsoltárok 40:9. Krisztus nem tartott semmilyen áldozatot túl nagynak, semmilyen munkát túl nehéznek, annak a feladatnak az elvégzéséhez, amely jövetelének célja volt. 12 éves korában mondta, nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Lukács 2:49. Hallotta a hívást, és vállalta a feladatot.
Az én eledelem az, mondta, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. János 4.34. Nekünk is így kell Istent szolgálnunk. Csak az szolgál, aki az engedelmesség legszentebb mércéje szerint cselekszik. Mindazoknak, akik Isten gyermekei akarnak lenni, tanúsítaniuk kell, hogy munkatársai Istennek, Krisztusnak és a mennyei angyaloknak. Ez minden lélek próbája. Hűséges szolgáiról mondja az Úr. Azon a napon, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek. És kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Malakiás 3.17. A gondviselő Isten olyan utakon vezeti az embert, amelyeken próbára teszi, és alkalmat ad jelleme fejlesztésére. Ezt a nagy célt akarja intézkedéseivel elérni. Így lesz nyilvánvaló, hogy engedelmes-e vagy nem. Nem lehet Isten szeretetét jó cselekedetekkel megvásárolni, de jó tetteinkkel bizonyítjuk be, hogy él bennünk ez a szeretet. Ha akaratunkat alárendeljük Isten akaratának, akkor nem azért szolgálunk, hogy elnyerjük szeretetét. Ezt a szeretetet ingyen ajándékként kapjuk, és ha szeretjük Istent, örömmel engedelmeskedünk parancsainak. A világon ma csak két osztály van, és az ítéletkor is csak két osztály lesz. Azoké, akik áthágták Isten törvényét, és azoké, akik engedelmeskedtek neki. Krisztus megmondta, hogy mi az a próba, amellyel hűségünket vagy hűtlenségünket bizonyítjuk. Ha engem szerettek, mondta, az én parancsolataimat megtartsátok. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. János 14, 15-től 24-ig, 15-10.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét, csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk, hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét, ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

bátorító és reményt adó üzenet szelídeknek. A mai világban a szelídség nem a népszerű emberi tulajdonságok közé tartozik, és nem sokra értékelik, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a sikeres emberek, akik a legmerészebbek, erélyesen lépnek fel is hatalommal. Aki viszont szerény, és az őt ért jogtalanságot, igazságtalanságot nem torolja meg, hanem szelíden eltűri, azt ostobának bélyegzik meg. A versengés, az erőszakos előbbrejutás szinte megszokott dologgá vált, mert úgy tűnik, hogy a törtetéssel, a könyökléssel jobban lehet érvényesülni. A szelídséget erőtlenségnek, félénkségnek, gyávaságnak tartják, mert az ilyen jellemű embert leginkább úgy képzelik el, mint aki ügyetlen, magába zárkózott, meghunyászkodó. Sokak szemében a szelídség a gyengeséget, a határozatlanságot is jelenti. Pedig a szelídség nem a jellem gyöngességét, hanem éppen az erejét bizonyítja. Mert vajon mihez kell több erő ahhoz, hogy felháborodjunk, amikor az emberek ingerelnek, megbántanak, vagy pedig ahhoz, hogy nyugodtak, csendesek maradjunk, és ráhagyjuk a dolgot az igazságosan ítélőre. A kérdés az, van-e helye egy ilyen világban a szelídségnek, és egyáltalán mit jelent a gyakorlatban?

A szelíd ember abból indul ki, hogy létének minden pillanatát, minden szívdobbanását, minden lélegzetvételét teremtőjének köszönheti, és képességeit is tőle kapta. Valóban nincs mivel büszkélkednünk, mert egyáltalán nem olyan természetes az, hogy létezünk. A szelíd ember meghajlik Isten akarata előtt, az ő jóságában és hatalmában bízik, mert tudja, Isten úgy munkálkodik az életében, hogy végül minden a javára válik. Aki szelíd, az nem bízza el magát, ha megdicsérik, és szerényen viselkedik, nem fuvalkodik fel, mindig önzetlenül cselekszik. Ezért a szelídséget, a fegyelmezett, a lemondásra kész szeretetnek is nevezhetnénk. A szelídség nem gyávaság, hanem higgadt hozzáállás a dolgokhoz, és akinek ilyen a jellem tulajdonsága, az bölcsen mérlegeli a helyzetet, és csak azután cselekszik. Ha szelíden viselem el a bántásokat, és el tudok valamilyen konfliktust rendezni, annak legtöbb áldását én kapom. Bölcs Salamon szerint a szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. A szelíd ember ura saját indulatainak, és nincs benne semmi durvaság, erőszakosság. Jézushoz hasonlóan le tud mondani a maga hasznáról a másik javára, és mindig kész megbocsátani. Valljuk be, gyakran nem tudunk ilyenek lenni. Néha jól odamondogatunk azoknak, akik jogainkat megsértik, és nem a mi elképzeléseink szerint cselekszenek.

Sajnos többször tapasztaljuk, hogy a szelíd embereket sokszor kihasználják, nem értékelik, hátuk mögött megszólják, kinevetik. Ezért akaratlanul is felvetődik egy másik kérdés is. Szabad-e kiállni jogainkért? Vagy hagynunk kell, hogy lábtörlőnek használjanak, akire állandóan rá lehet taposni, mert önmagunk védelmében semmit nem teszünk? Nem egyszerű ezekre a kérdésekre válaszolni, mert lehet, hogy egy jó ügyért harcolunk, teszünk dolgokat, és ez bátor magatartást igényel, de mások nem értenek meg, és akadályozni akarnak ebben. Meghátráljunk? Semmiképpen nem. Nyelvünket állíthatjuk a rombolás és az építés szolgálatába. Az a kérdés, hogy mire használjuk? Veszekedésre? Rágalmazásra? Vagy pedig Isten dicsőítésére és magasztalására? Építő beszédet szólva mindenkor. Sokszor úgy viselkedünk, mintha a nyelvünk nem tért volna meg. Jakab apostol ezért mondja, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. A szelídség tehát önuralmat jelent, mert Salamon király véleménye is az, hogy a hirtelen haragú bolondságot cselekszik. És jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán annál, aki várost vesz meg.

A szelídség legszebb példáját Jézus Krisztus élete nyújtja számunkra. A hegyi beszéd boldog mondásaiban egy csodálatos ígérete van, amelyet ezzel a fogalommal kapcsol össze. Szavait Máté evangélista jegyezte fel. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az Úr Jézus nem csak tanította ez elveket, hanem gyakorolta is. Lejött a földre, hogy az embert boldoggá tegye, megmentse. Szelídségében hatalmas erő rejlett, amely életeket változtatott meg. Bizonyos esetekben azonban bátran, határozottan kiállt az igazságét, ha erre szükség volt. De milyen szelíden hordozta tanítványait? Az utolsó óráig megtűrte maga mellett az áruló Júdást. Próbálta szeretettel megértetni vele, milyen szörnyű dolgot készül elkövetni. Ellenségeiért imádkozott a kereszten, és végtelen türelemmel hordozta el a fájdalmakat, a bántalmazást. Az őt megtagadó Péternek megbocsátott, és feltámadása után megértően viselkedett a kételyekkel teli Tamással is. A szelídség vízválasztó ember és ember között. Megmutatja, ki hol jár a jellemfejlődés iskolájában. E földről csak a jellemünket visszük magunkkal. Minden más itt marad. Ezért nem mindegy, hogyan alakul jellemünk, mert Jézus ígérete szerint csak a szelídek öröklik Isten országát. Ha valaha szükség volt szelíd emberekre, akkor az most van. Testileg, lelkileg megfáradt korban élünk, de ahhoz, hogy nyugalmat találjunk szívünkben, az Úr Jézushoz kell mennünk, akitől megtanulhatjuk a szelídség és az alázatosság leckéit. Ez a tanulás egy életen át tart. Nem máról holnapra érjük el a kívánt eredményt. Mivel nem könnyű a szelídség leckéit megtanulnunk és gyakorolnunk egy olyan világban, ahol ennek az ellenkezőjét dicsőítik. Csak akkor leszünk nevelhetőek és eredményes hallgatók, ha megtanuljuk átadni akaratunkat néki, és célul tűzzük magunk elé, olyan szeretnék lenni, mint ő. Aki Krisztustól tanulja a szelídséget, az tiszteletben tartja a másikat. Ez olyan magatartás formát jelent, ami az alázatossággal párosul, és mentes a beképzeltségtől, a felfúakodottságtól. Szelídségünket nem szavainkkal kell bizonygatnunk, hanem tetteinkkel és magatartásunkkal. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, hanem inkább attól, amik vagyunk.

Az a szelídség, amiről Jézus beszél, nem tulajdonunk születésünktől fogva. Ezért inti Pál apostol is a Kolossébelieket. Öltözzétek magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületességet, nyájasságot, alázatosságot, szelídséget. A görög szövegben előforduló kifejezés a praüs elsődleges jelentése, szelíd, de jelenti még a türelmes, jóságos, barátságos magatartást is. Olyan valakire utal, aki szüntelen Isten jelenlétének tudatában él, akit olyan rendkívüli erő jellemez, amely más, mint az erőszak ereje. A szelídség a Szentlélek gyümölcse, ezért nem lehet saját erőködésünkkel megszerezni. Egyedül Isten lelket tud átformálni, de ehhez az szükséges, hogy átadjuk egész életünket Istennek, szívünket, legtitkosabb gondolatainkat is. Ha megtanultuk megváltónktól a szelídség leckéit, akkor többé már nem fog fájni, ha mást részesítenek előnyben helyettünk. Nyugodtan tűrjük a megaláztatást Jézusért, az ő kezébe helyezzük életünk, sorsunk, és biztosak leszünk abban, hogy ott jó helyen van. Nem elég csak egyszer dönteni mellette, hanem naponta ápolni kell a vele való kapcsolatunkat. Az ő keze biztos, erősen tart, nem ejt el sohasem, belekapaszkodhatunk az élet viharaiban. Naponta Isten türelméből élünk, mert bűneink, hibáink ellenére is szeret, kegyelmes és irgalmas. Újból és újból megbocsát, ezért nekünk is türelmesnek kell lennünk egymáshoz. Aki Krisztusra néz és hasonló szeretne lenni hozzá, minden vágya az, hogy megtanulhassa a boldogságnak ezt az útját is. Akkor majd részese lesz annak az országnak, ahol a szeretet uralkodik. Ahol nem lesz viszály, irigység, gyűlölködés, harag és nagyra vágyás, hanem mindenki a másik javát keresi. Ezért tanácsolja Dávid a 37. Zsoltárában, szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Michel Kvó megfogalmazott fohásza, ami imádságunk is lehet. Uram, adj erőt, hogy több alázat, több szelídség áradjon szerte belőlem, és legfőképpen őrizz attól, hogy erőltetett hamis fényben tetszelegjek mások előtt. Segítsen Isten, hogy ilyen emberekké váljunk.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Kedves hallgatóink!
2: Tatabányán a Városi Múzeumban tartott előadás Finali Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagoga főrabbija. Előadásának témája és címe: a zsidóság univerzális missziója, felelőssége családon belül és azon túl.
1: Mai műsorunkban ennek az előadásnak a rádióra szerkesztett változatát hallják.
3: Finári Gábor lesz az előadó, ő rabbi, mégpedig Budapesten a Hunyadi téri zsidó közösségnek a vezetője.
4: Köszönöm.
3: Hát hallgassuk akkor szeretettel.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit. A jó szerencsét az azért érdekes mondás, mert hívőleg a Mázraltóval szó szerint beszélhet jó szerencsét, de természetesen nem a bányászok mondják, hanem általában mindig ezt mondjuk, ugye valamilyen szinten a elegendő mazzal, mint hogyha attól függne sok minden, azt kívánjuk, hogy legyen jó volt. Mindig van benne egy ilyen furcsa csavar, hiszen mazzal azt jelenti, hogy ez zodiákus. És ugye nyilvánvaló, a Biblia azt mondja, hogy ne higgy, hogy zodiákusok van, vagy ne számíts rájuk, de lényeg az, hogy itt a mazzal azt jelenti, hogy ha a jó Istenbe bízol, és még a zodiákus is legyen jó, szóval így, valahogy így lehet értelmezni. Hát a felkérés, a mai adás szólt az a szeretetről, a törődésről, a felelősségvállásról szólt, vagy szólna. A zsidóság a Tóra látásmódját próbálja követni, és azt mondja, hogy a létjogosultsága, a léte arra alapozódik, hogy valaki képviselje az Istent a világban. Vagyis bár úgy tűnhet kívülről, vagy esetleg más tradíciók fényében, hogy a hagyomány, a zsidó kultúra, a zsidó civilizáció zárt, mindenképpen univerzális üzenetet hordoz, és univerzális üzenettel bír, és azzal az igényel és szándékkal lép fel, hogy egy misszióban legyen, és egy híd legyen, egy közelítő szerepet töltsön be az emberiség és a jó teremtő között, az idők végezetéig, amikor is az egész emberiség megtér az örökké való tiszteletére. Hogy ezt alátámasszam, héberül az a kifejezés, hogy ember, emberek, emberiség, megfogalmazás az úgy hangzik, hogy Bnei Adam, Ádám gyermekei. Így mondjuk azt, hogy ember. Vagy így mondjuk azt, hogy halandó az utcán, láttam a homályba egy embert, right? Ben Adam, láttam egy ember fiát, Ádám fiát, és így jellemzünk évelő bárkit, mindenkit. De ez a másik megfogalmazás, a briót, vagy briá, teremtés, vagy celem, két más. Ugye ez mind a bibliai fogalom. Celem azt jelenti, hogy mégis Istennek az árnyéka, árnyéka jövő mindannyian, nem vagyunk olyan, mint Isten, vagy olyan, mint az Isten, amik szó szerint olyanok, de mégis az ő két mására lettünk megalkotva, és ezért a celem kifejezést szóval szintén használja a héber. Az édenkerti történet ugye úgy néz ki a zsidó olvasat szerint, hogy Isten teremtette a világot, oda helyezte az embert az édenkertbe, és rábízta azt, hogy megőrizze és gondozza azt. Leofda, ülösom rá, megművelni és megőrizni. Ez persze már egyből a beszédem és a előadás végére is mutathatna, hogy a felelősség arra, hogy amit mi kaptunk, az csak letéve, átmenetre kaptuk meg, azt tovább kell adnunk, és ugyanúgy, hogy nem lehet kártakozni másnak ebben a generációban, úgy előre nem lehet kártakozni másnak 10 generáció múlva sem. Ezért nem lehet mások kontójára eladósítani a Földet, és ezért a fenntarthatóság, ez már ott van a Bibliának az első lapjain. Ez a lismor, megőrizni, kifejezésből vezethető le. Szóval az emberiség ősszülei, Ádám a Földből vett ember, ugye Adama a Föld héberületből van, az Ádám a Földes, illetve Havva, minden élőnek az anyja, ez a Háj élet szóban benne Éva nevében. Ők ugye egy bűnt, mégis három bűnt követnek el egyszerre, a zsidó hagyomány szerint. Az ok nélküli gyűlöletből ugye elvileg ártatlan ember életére tört ugye Éva. Isteni tudásra és isteni magaslatokba törnek fel azáltal, hogy olyanokká akarnak válni, mint az Isten, szó szerint. És ugye kívánatosnak tartják egy gyümölcsöt, és ezért akarnak belőle lenni, mert az nem jó, de kívánatos. És az üres vágy, a másiknak való váltás, illetve az, hogy az is összekeverni az, hogy ki a teremtmény és ki a teremtő, ez az a három bűn, amiből van az ok nélküli gyűlölet és gyilkosságnak a nagy bűne, a bálványimádás és az élfajhászat, amikor valamit csak azért sem helyelvezetes, nem azért, mert jó, mert hasznos, hanem csak azért, mert üresen az énről és az egóról szól ez a vágyhajhászás. Ez az a három bűn, amit elkövet az első emberpár, az egész emberiség, ugye ők ketten, majd 20 generációt vár a Biblia Ábrahámig, amíg nézzük azt, hogy ez a türelmi időben megjavul ez a helyzet. És három mintatörténet van csak elmesélve, hogy nem javul meg. Káin és Ábel, ott van a gyilkosság. Vízözön, megelőző korszakában a vágyak az urai mindennek, minden gátat levetnek, persze azért is van az, hogy Isten minden gátat levet, és ott van, hogy utána Bábel tornyát építenek, amivel ugye az égre törnek. Úgyhogy az a három bűn, az a három het éberül, több kifejezés van a rossz cselekedetekre, avon, pesa, het, több van, de ebből a het az, ami az édenket megtörtént. A het az nagyon azt jelenti, hogy céltéveszteni, mellé lőni. Amikor az íjat, vagy az embernek az életét, vagy az idejét mellé lövi, elpazarolja utassága, amire nem kéne. De ez történt az édenkertben, és a három esetben, Bábel tornya, özönvíz, Káin és Ábel esetében azt látjuk, hogy ez nem javul. Nem javul meg. Majd jön Ábrahám, aki csak először Ábrám, akit azért választ Isten, mert ő kereste Isten és választotta őt, mondja a hagyományunk, és elindul a javulás folyamata. Vagyis az egész emberiség helyett egy emberen keresztül kezd el a világ a jó irányba fordulni. Ugye mondhatnám ezt, hogy ezt mire alapozom, hát ott van többször is szerepel, főleg Ábrahámnál, de már csinósapáknál is, hogy általad nyel áldást a Föld minden nemzetsége. Ugye, ez itt van, itt tetelhető az a bizonyos univerzális küldetés, amivel az emberiséget visszakanyarítja a Tóra közössége vissza az édenkertbe. Mert ugye a számüzetésben van mindenki, az egész emberiség számüzetésben van, mindenki diaszporában él, az édenkerten kívüli diaszporában, és oda vezéli vissza az emberiséget a zsidósába. Az ősapák esetén túl, ott van ugye Mózesnek az esete és a kivonulás története, amivel záródik is a Mózes öt könyve, számunkra a legfontosabbnak tartott bibliai könyvek, ugye a Mózes öt könyve a Tóra, ami számunkra igen fontos és kiemelkedik a többi könyv közül. A többi könyv is csak azon a mérlegen áll meg, minden proféta csak a mózesi mérlegen áll meg. És a mózesi könyvnek a legvégén, az utolsó könyvnek a, nem pont a legvégén, de szóval az utolsó könyv, ötödik könyvnek a tartalma, van egy olyan mondat, amit idézni szeretnék, mert annyira tanulságos. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahol bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesznek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, azt mondják majd, bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet, mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk, a mi Istenünk az Úr, vagy örökkévaló, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan, és most ugye mindenki, igazságos rendelkezései és döntései, mint amelyen ez az egész törvény, amelyet én adok ma elétek. Vagyis az egész Tóra azért adatik, hogy mások is kedvet kapjanak hozzá, hogy tartsák. Azért kell külön lennie Izraelnek, zárjuk be a Szentföld érdekes módon a három kontinens találkozásánál van, az egyedüli földnyelven, ami az afrikai bölcsőt Ázsiával és Európával összeköti, azon a bizonyos ponton ott van a Szentföld, különben egyenlő távolságban a két legősibb folyami civilizációtól, Mezopotámiától és Iraktól, és Egyiptomtól. Szóval ott kell azon a színpadon megírni ezeket a törvényeket, hogy majd azt mondják mások is, hogy ez milyen jó, ez isteni, mint a mi törvényünk, utánozzuk majd ezt. Úgyhogy a Tóra legvégén, a Mózes könyvének legvégén ugyanazt az univerzalitást látjuk viszont, hiába egy népnek a történetről van szó, hiába egy közösségnek a történetről van szó, ugyanazt látjuk viszont, mint ami volt az első pillanatban, a teremtés pillanatában, vagy amikor Ábrahám kiválasztja Istent, és ezért Isten kiválasztja őt, hogy általa nyernek áldást a Föld minden népei. Végig erről a univerzalitásról van szó, a partikulásról is van belül. Arra pedig ugye nem is kell beszélnem, hogy minden bibliai családnak és minden bibliai bármilyen zártnak és egy törő fakadónak tűnik a közösség, még a bibliai legfőbb főhősöknek is a család fájában vannak betértek. A zsidóság nem térítő vallás, nem is a hinduizmus, hogy születni kell zsidónak. Úgy, ahogy látjuk Mózesnak, az egyik feleség egy midianita nő volt, a másik feleség egy kusita nő volt. Ez azt jelenti, hogy arábiai és szomáliai, vagy szudáni. De ott van például Dávid király, akinek midianita volt a nagy ükmanvája. De szintén Áronnak a egyik gyereke, a Jitró, Mózes apósának a másik lányát vette feleségül, és azt jelenti, hogy akik jönnek a kohénok, a papi nemzetség az is örökletes volt Izrael belül, nem csak a királyság. Ott is egy midianita anyuka, nagymama van Eliézer, illetve Pinhász vagy Finhász pap mögött, aki szintén a családfának a részét képezi. Úgyhogy ezek nagyon fontos kitételek, ami mindenképpen szintén a nem zártság és a nem etnikai vagy bármifajta vérszerinti elkülönést mutatja, illetve az üzenet az ugye, ahogy mondtam, univerzális. Egy ünnep van még, amit ugye kiszemszetik jelölni, a bibliai ünnepek közül ugye van világteremtésnek az évfordulója, engesztelés napja, a kivonulásnak az ünnepei, az Exodus, vagyis a Pészáh, a Pászka ünnepe, utána 50 napra rá van a túradás ünnepe, a Sávolt, a hetek ünnepe, és ősszel van a sátras ünnep. Ugye majdnem mindegyiknek van, háromból kettőnek van keresztény párhuzama, a húsvét és a pünkösd, a Szukottnak, a sátras ünnepnek, a nagy betakarításnak, a nagy szüretnek, az ünnepek még nincsen a kereszténységből párhuzamosítva, gondolom, ugye ez a parúzia után következik el majd. De aztán a sátras ünnepnek van legalább kettő univerzális aspektusa, és ezt nagyon kevesen tudják, nem nagyon figyelmesen olvassák a Bibliát, vagy nem jártak egy zsinagógába. Ez pedig nem más, mint a szertartásoknak a sajátossága. Ha valaki megfigyeli, akkor Noéknál, Noé is egy új Ádám volt, hiszen újra kezdődött az emberiség, az óra lenullázódott, Noéknak 70 leszármoltja van, vagyis általában az zsidóságot szokta mondani az óra alapján, hogy a világ 70 névvel, ez a 7-es számít persze egy szimbolikus szám egyben, de a világban 70 név van, mindenki Ádámból, mindenki Noétól származik, de neki 70 leszármoltja van. És ezért szukottkor a Föld minden népér 70 túlkot áldoztak. A Szentélyben, Erzsemi Szentélyben 70 túlkot áldoztak, a kínaiakért, az ausztrálban születtekért, az afrikaiakért, mindenkiért. Amíg állt a szentély, 70-ig. amíg Rómait nem rombolták. Az előbb azt a pénzt, amit elvettek a rómaiak a szentélyből, és a rabszolgákat, akiket elvettek onnan, abból épült fel a világ legnagyobb horror cirkusz a Rómában, amit nem szeret megnézni, a Colosseum. A Colosseum az a békeházának az aranyából épült fel. Szóval a szukott kor nem csak, hogy áldoztak a föld 70 nemzetéért, hanem az, ahogy áldoztak, vagy 7 nap alatt áldoztak 70-et, és kezdték ugye 13-mal, és így mentek lefelé, bocsánat, 7-től kezdték, ami szintén bibliai szám, és 13-ig mentek föl, és ugye minden nap egyet többen áldoznak, akkor az összesen a 7. nap végére 70 lesz. Minden nap hozsannáztak, ugye ez egy héber kifejezés, hosianna azt jelenti, hogy segíts meg minket kérünk, bálts meg minket kérünk, segíts meg minket kérünk, és ezt az emberiségért mondták a papok és a leviták. Ezekből pedig azon napon nem csak olajat, meg fűszert, meg bort áldoztak a szent oltáron, hanem vizet is, a föld élet, földi életért, a földi vízháztartásért. Úgyhogy ilyen aspektusai, univerzális aspektusai vannak a szukottnak, amelyik ugye az utolsó ünnep, a végső ünnep, a grand finale. És ez az, ami ott szerepel a liturgikus évnek a legvégén, amikor is befejeződik a mezőgazdasági élet is. A Tóráról szeretnék pár szót szólni, mert beszélek a gyermekekről, mert a következő kérdés a felelősség gyermekei iránt vonatkozott. A Tóra, ha én azt mondom Tóra, akkor önök azt mondják, hogy mi a jelentése? Mit tanultak hittanon, mit tanultak az enciklopédiából, a National Geographic-on, nem tudom, ki hol, ki tanult, mit tetszettek tanulni. A Tóra azt jelenti, hogy? Törvény. Igen, más? Törvény? Törvény? Mindenki azt mondja, hogy törvény? Törvény. Igen, igen, hát ugye olyan. Te hozzám is jársz, és jöttem, nem segíts. De én azt mondja, hogy... Igen. Ugye mindig ez a bizonyos törvény van emlegetve a Tóra kapcsán. Nyilvánvaló ez egy ismeretek kívülről megfogalmazott, akár azt nem, hogy véletlen megfogalmazás, de hogyha hogy kicsit apologetikusabban állok ez a kérdés hozzá, akkor azt mondom, hogy ez szándékos ferdítés, és ez egy keresztény megfogalmazás. Szóval, hogy a törvényhez képes legyen a szeretet, csak ezért van ez a bizonyos, ez a törvény. Nem azt jelenti, hogy törvény, hanem azt jelenti, hogy tanítás, útmutatás. A célzást is jelent, de ugye ez szinte a helyes irány, helyes útvonal mutathat, de ugyanebből a szóból van a torá, szóból van az a szó, hogy morá, tanárnő, meg az is, hogy horá, nőnemű szülő. Horre, az a apa, horá, az anya, horim, azok a szülők, úgy többen számban. És a more-morá, az pedig a tanár, tanító nő, vagy tanító férfi, tanító héberű, és ebből a szóban van az, hogy torá. Szóval szülő és tanár, ezek a gyökből fakadó újabb kifejezőket elképezni ezzel a héber gyökkel, ami nyilvánvalóan nem törvény, vagy nem csak törvény. Vagy sokkal inkább azt jelenti, hogy gondoskodó, óvó útmutatás és kézenfogó vezetés, ahogy egy szülő és egy tanár teszi, pedagógus. Úgyhogy a kapcsán csak annyit, hogy hogyan tekint erre a zsidóság, és hogy mennyi univerzális aspektusát, hogy a zsidóságnak milyen feladata van a világban, és hogy gondolkodik a saját tanításáról, ugye? Azt úgy gondoljuk, hogy ugye, ahogy leírtak alapján, hogy a sivatagban, a pusztaságban lett adva a Tóra. Ugye ez a Sinai sivatag, vagy ez az a Sinai félsziget, amit ma annak nevezünk, ott volt a Sinai hely, azt legtöbb tudós nem úgy gondolja. Legtöbb tudós Észak-Arábiába képzeli, a mai Szaúd-Arábia északi részére. Nagyjából ott, ahol épül most